0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Graband zenekar 2005. októberében alakult Ihász Péter, Alberkovics Péter és Tasi Csaba kezdeményezésére. Mindannyian játszottak már korábban is többféle zenekarban. 2005 és 2006-ban dalok írásával és próbákkal telt az idő, majd 2007 áprilisában első önálló koncertjüket adták a budapesti Filter Klubban. A Grabanc együttes olyan zenészekből áll, akiknek nagyon széles a zenei ízlésük, illetve zenei palettájuk, és sok mindenre nyitottak.
1: Trend Night.
2: A következő percekben pedig meg is hallgatunk egy dalt a Grabanctól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kis Attila zenész karrierje során kétszer is hosszú éveket töltött a jazz tengeren túli központjában New Yorkban, ahol több neves mestertől is tanult. Hazatérését követően magyar zenésztársaival 2008-ban alapította meg saját formációját, a színes, energikus zenét játszó Kis Attila bandet. A jazz, soul, funky és latin zene elemeit egyaránt felhasználó, dúsdallamvilágú, olykor grúvos repertoárjuk a zenekar vezető szerzeményeiből áll. A gitár és szaxofon szólisztikus improvizatív jelenlétét gyakran egészíti ki fellépéseiken egy-egy kitűnő énekes is.
1: Trend Nights.
2: A Kis Attila Benzenél nálunk már is, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Zrínyi Pop az ország első számú gastro swing zenekara, a 20-as évek amerikája és a francia Monarch jazz életérzés köszön vissza zenéjükben, Kárpát-medencei népzenével fűszerezve. A csapat 2012 nyarán alakult egy baráti társaságból, imádják a jazzt és a swinget, és nagyon szeretnek ilyen stílusokban zenélni. A kávézókon és a teraszokon keresztül egészen a nagy fesztiválokig lehet velük találkozni, duóban és trióban is fellépnek, illetve létezik nagy zenekari felállásuk is nagyobb rendezvényekre.
1: Trend Night.
2: Már is az Zrínyi Pop zenél itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Emmy Roulette zenéjét leginkább az alternatív jazz kategóriába lehet besorolni. Ők magukról azt állították, hogy hálózati jazzbitang zenekar. A tagok a zenekar megalakulását a 90-es évek közepére teszik, általánosságban jellemző volt rájuk a humor, ami tetten érhető volt zenéjükben, koncertjeiken, de még a weboldalukon is. Sok koncertet adtak, de a nagyobb nyilvánosság előtt a Zazi az ágyban című szerzeményükkel mutatkoztak be az Est FM rádióban. A dal slágerré vált, első lemezük a 2001-ben megjelent Zazi az ágyban pedig aranylemez lett. Összesen 4 korong jelent meg tőlük, mindegyik be is aranyozódott, a legutolsó 2012-ben Gyere át címmel.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket is meghallgatjuk most az Emmy Roulette-től, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Magashegyi Underground egy magyar alternatív rock együttes, 2004-ben alapította Fodor Máriusz és Kardos Horváth János egy tatabányai főiskolán. Akkor még egy másik énekesnővel, azonban a Kaukázus sikerei mellett a projekt a háttérbe szorult. A két zenész ennek ellenére nem mondott le róla, és 2006-ban megkeresték Bocskor Bíborkát, a Megasztár harmadik szezonjában 6. helyet elért énekesnőt, és vele rögzítették a Szeplős Vál című dalt, amit jelöltek is a 2008-as Fonogram díj kiosztón. 2007. november 20-án jelent meg Szeplős Vál című 4 dal tartalmazó kislemezük a CLS kiadónál. A siker ellenére a zenekar tagjai inkább a Kaukázusra akartak koncentrálni, ezért a Magashegyit jegelték, és Bocskor Bíborka is kiszállt az együttesből. Közel 12 hónap szünet után 2009-ben indultak újra egy friss zenekari felállással Kardos nélkül, körülbelül a Kaukázus feloszlásával egy időben. Még össze stúdióba vonultak, és 2010. januárjában kiadták Szívtakarítás című EP-jüket, ami 4 dal tartalmazott, és a zenekar weboldaláról lehetett letölteni. A tervek szerint tavasszal jelent volna meg első nagylemezük, de az Ezer Erdő végül 2010. október 29-én debütált a TomTom Records gondozásában. Az album legsikeresebb dala a Metróhúzat című dal lett, ami tévés és rádiós listákon egyaránt jól szerepelt. A lemezt jelölték a 2011-es Fonogram díjkiosztón az Év hazai alternatív albuma kategóriában. Ezt 2011. január 29-én egy ingyenesen letölthető 8-számos tükörlemez az Ezer Város követte, amin eddig kiadatlan felvételek, B-oldalas dalok és friss remixek szerepeltek. A második nagylemez 2013-ban jelent meg a TomTom gondozásában. A lemezen közreműködött a 30Y frontembere Beck Zoltán és a Kezdet fiai tagja Závoda Péter is. 2015-ben érkezett meg a Szemszavak középlemez, évvégén pedig a Vágta című dallal jelentkeztek, ami a 2016-os harmadik nagylemezük előfutára. Októberben országos turnéra indultak a Kaukázussal, a következő évben jelent meg a Talált tenger című lemezük, 2020 végén pedig a Talált életem című album.
1: Trend Night.
2: Meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket a Magashegyi Underground-tól, itt a Különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: DJ Buci a magyar hip-hop szintér egyik alakítója és aktív szereplője. 96-ban DMC-t nyert rap együttese volt, amelyben kezdetek óta a zenei alapokat készítette, emellett felkérésre film és színházi zenéket is alkotott. Első önálló lemeze Silent Partner címmel 2004-ben jelent meg. DJ Buci zenéjének vázát az urbánus hip-hop annak ütemvilága adja, emellett sokat merít a magyar kultúrkörből. A túlnyomó részt instrumentális számokban az elektronika, a jazz, a koltár zene és a népzene erős, filmzenei hatásokkal jelenik meg.
1: Trend Night.
2: Itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban már is érkezik DJ Buci.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Juhász Attila Jazz egy klasszikus hangzású formáció, vezetője Juhász Attila, aki sokoldalú, virtuóz muzsikus, kiváló hangszerelő és zeneszerző. A Quartet 2008 óta működik ebben a felállásban, 2010-ben Sunshine Jazz című albumukkal megnyerték az év jazz lemeze fonogram díjat. Az album még abban az évben platina lemez lett. A Quartet ritmus szekcióját alkotó Cseh Balázs dobos és Piri Béla bőgős a magyar jazz élvonalbeli muzsikusai. Több lemezen szerepelnek és számos hazai, illetve nemzetközi sztárral felléptek már. A zenekar másik szólistája, Réger Attila, letisztult játékában ötvöződik a jazzgitár tradíció tisztelete és az invenciózus új utak keresése. A zenekar egyfajta kreatív alkotó műhelyként működik, ahol a saját kompozíciók mellett fontos szerepet kap a vendégszólistákkal való együttműködés is. Koncepciójukban a hagyományos swing elemek mellett teret kap a modernebb harmónia és ritmusvilág.
1: Trend Nights.
2: Az egyik kedvencünk következik most a Juhász Attila Jazztől, itt a különleges zenei válogatásban.

0: hogy majd egyszer az leszel.
1: Ismerjük a kultúra trendjeit. 94.2.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Babarczi Bulcsú énekes, dalmondó, szövegíró és zeneszerző, aki ír szöveget a Ladány Bene 27-nek, az Ocsó Macsónak, Petruskát pedig első nagylemeze óta kíséri társalkotóként. A dalírás mellett Báb Színdarabok zenei világának színpadra álmodója. Tüke Zoo nevű duójában rendszeresen szerepelt meghívott vendégként a Quimby, a Heaven Street 7 és a Bad Fruitik zenekarokkal egy színpadon. Saját dalaiban főleg a fogyasztói társadalom fonákjaival foglalkozik, amiket legtöbbször egy szál preparált gitárral kísér, máskor beatboxszal kiegészülve, nagy zenekari hangzást varázsolva a színpadra.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban Babarczi Bulcsú következik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Carbon 20 együttes a 2001-es Sziget Fesztiválon debütált, első nagylemezük a Mérgezett Gulyás 2004-ben jelent meg a Crossroads Recordsnál. 2006-ban csatlakozott hozzájuk Fehér Balázs énekes, aki énekével és dalszövegeivel dobta fel az együttes zenéjét. Második nagylemezüket, a Carbon Heartot 2008-ban jelentette meg az 1G Records, tulajdonképpen ezzel a lemezzel léptek be a magyar zenei elitbe, dalaikat előszeretettel játszották a magyar televíziók és rádiók, illetve több mint 100 000 ember töltötte le őket. Magyarország legismertebb koncertzenekaraként folyamatosan járják az országot, 2010-ben két londoni fellépésük is volt. Legutóbbi albumuk 2019. decemberében jelent meg Carbon Sun címmel, ami a zenekar hetedik nagylemeze.
1: Trend Night.
2: Carbon 20 a folytatásban, már is a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Voices a cappella együttes 2013 áprilisában alakult a 12 énekesből és egy ütőhangszeresből álló kórus mai magyar underground zenekaroktól ad elő slágereket. Az eredeti dalokat Varnus Zsuzsa művészeti vezető hangszereli, illetve ülteti át a cappella stílusba. A Budapest Voices első dala a Tankcsapdától az Adjon az ég volt, emellett már elkészült két tucatnyi további átdolgozás, köztük a Queen Bee-től, Péter Fiboritól, a Magashegyi Undergroundtól és a Kowalski meg a Vegától is. Az együttes bemutatkozó nagylemeze 2014-ben jelent meg Alternatívák címmel speciális formában, egy saját újság a Budapest Voices magazin mellékleteként. A megjelenés napján egy különleges reggeli koncertet adtak a Szent Gellért téri metró megállóban. 2016. március 24-én jelent meg aztán Finomra hangolva című második albumuk, melyet a tagok által összeállított szakácskönyvvel együtt adtak ki. 2016. novemberében egy háromszámos EP jelent meg kislemez címmel. A névadás oka, hogy a három dal mini CD jött ki, és karácsonyfa díszbe csomagolták a lemezt. A közönség hallhatta már a kórus számos nagy rendezvényen, köztük a Művészetek Völgyében, a Campus Fesztiválon és a Fishingon Orfűn. Eddig három alkalommal léptek fel az A38 hajón, mindhárom elővételesen teltház volt, de a többi budapesti koncertjeiket is nagy érdeklődés követte.
1: Trend Night.
2: Természetesen meg is hallgatunk egy dalt a Budapest Voices-től, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szesztai Dávid 1978-ban született, és egészen fiatal kora óta foglalkoztatja a zeneszerzés. Fő hangszere a zongora, de gitáron, basszusgitáron is előszeretettel játszik. A 90-es évek végén kezdett el feltűnni, miután Sabák Péterrel megalapították a Kamu zenekart, melyen rendszeres szereplői voltak a budapesti klubéletnek. 2005-ben alapította meg saját trióját, mely 2008 őszére szextetté bővült, legfrissebb zenekara pedig a Santa Diver, ahol basszusgitárosként tűnik fel. Ezek mellett több formációban is megfordult az évek során, és különböző jellegű zenei munkái is voltak.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket Szesztai Dávidtól, itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

Ennyi volt most a Trend Night. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trend Night.

0: Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en. A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják. Esemény.
1: A cigányzene gazdag hagyományait és sokszínűségét ünnepli idén is a Nemzetközi Cigány Dal Napja, amelyet augusztus 8-án immár 5. alkalommal rendeznek meg. Az ingyenes koncert sorozat idén 7 ország 11 helyszínét kapcsolja össze, a rendezvény központi helyszíne pedig ezúttal Budapest lesz. A Magyar Zeneházában a hazai és nemzetközi roma zenei élet ismert előadói lépnek színpadra, köztük a Romengo, illetve a szerb Bojan Krištić Orkesztár. Magyarországon Százhalombattán, Hódmezővásárhelyen Oroszlányban és Bereményben is várják a közönséget koncertekkel, miközben Franciaországban, Lengyelországban, Spanyolországban, Szlovákiában, Romániában és Szerbiában is csatlakoznak a kezdeményezéshez. Az esemény különlegessége, hogy minden helyszínen ugyanabban az időpontban csendül fel a cigányság nemzetközi himnusza, a Gelem-Gelem, amelyet a fellépők közösen adnak elő. A szervezők célja, hogy minél több emberhez eljusson a cigányzene értéke és sokszínűsége, hiszen ez a kulturális örökség a magyar és az európai zenei élet fontos része. Az idei rendezvényt két további esemény is felvezeti, július végén a Lakatos Mónika Folkét Fesztivál és Workshop, majd augusztus elején a Balaton Gypsy Fest várja a közönséget Balaton-Bogláron.
0: Fesztivál.
1: Július közepén ismét megtelik zenével, borral és nyári hangulattal Veszprém történelmi várnegyede. Július 10-e és 19-e között rendezik meg a 16. Rosé Riesling Jazz Fesztivált, amely 10 napon át várja a látogatókat, csak nem 30 koncerttel. A rendezvény egyik különlegessége, hogy a jazz, a blues, a swing és a könnyű zene mellett a Balaton környékének borászatai is főszerepet kapnak. Idén 30 pincészet mutatkozik be, köztük több kisebb családi borászat is, így a koncertek mellé kiváló borokat is lehet kóstolni. A színpadon egymást váltják a hazai jazz élet ismert és feltörekvő előadói, így minden este más zenei hangulat várja a közönséget. A fesztivál egyik legnagyobb vonzereje éppen ez a sokszínűség, a lágy jazz dallamoktól a lendületes swingeken át, egészen a bluesig számos műfaj helyet kap a programban. A koncertekhez a veszprémi várnegyed különleges atmoszférája ad méltó hátteret, és így már önmagában a helyszín is része az élménynek. A zárónapon a zene mellé sport is társul, hiszen a futball világbajnokság döntőjét óriás kivetítőn követheti a közönség. Ha valaki egy olyan nyári fesztivált keres, ahol jó a zene, a kiváló borok és a történelmi környezet egyszerre találkozik, a Rosé Riesling Jazz Fesztivál idén is remek választás lehet.
0: Kiállítás.
1: Egy különleges fotókiállítás nyílt Leányfalun, amely igazi felfedezésnek számít a magyar fotóművészet kedvelői számára. A hazaköltözött képek Kálmán Kata fotográfiái Móricz Zsigmondnál Leányfalun című tárlat olyan felvételeket mutat be, amelyeket a nagy közönség eddig még soha nem láthatott. A kiállításon Kálmán Kata közel egy évszázadon át rejtve maradt fényképei láthatók, amelyek Móricz Zsigmond leányfalui otthonában készültek. A fotók nem csak az írót és családját örökítik meg, hanem bepillantást engednek a kor hétköznapjaiba, a ház életébe, a kertbe és azokba a pillanatokba is, amelyek eddig ismeretlenek voltak a közönség számára. A bemutatott képek egy 70 darabos fotósorozat részét alkotják, amelyek közül sok teljesen új felfedezésnek számít. Kálmán Kata a két világháború közötti magyar fotóművészet egyik legjelentősebb alakja volt, képei pedig ma is különleges érzékenységgel mesélnek emberekről és sorsokról. A kiállítás szeptember végéig látogatható a leányfalui Ravasz László emlékházban. Ha valaki szereti a fotográfiát, az irodalomtörténetet, vagy csak egyszerűen kíváncsi arra, milyen volt Móricz Zsigmond hétköznapi világa, ez a tárlat igazán különleges nyári program lehet.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
2: Zöld környezetben zöld megoldások. Fenntarthatóság Lilla Füreden. Amikor fenntartható turizmusról beszélünk, legtöbbször az energiahatékonyság vagy a hulladékcsökkentés jut eszünkbe. Pedig egy desztináció jövője legalább annyira múlik a hagyományokon, a helyi közösségeken és azokon az értékeken is, amelyek egyedivé teszik az adott térséget. Lillafüred jó példa arra, hogy a helyi gazdaság, az örökségmegőrzés és a természetvédelem erősítése kéz a kézben járhat. A Bükk kapujában fekvő üdülőhelyet sokan a Hámoritóról, a környék erdei túraútvonalairól vagy a Szimva vízesésről ismerik. A település arculatához továbbá ugyanúgy hozzátartozik a közel 100 éves neoreneszánsz hotelpalota Lillafüred is, amely közel egy évszázada meghatározó ikonjai szereplője a térség turizmusának. Egy műemléki környezetben működő szálloda esetében a fenntarthatóság sokszor egészen más formában jelenik meg, mint egy új építésű létesítménynél. A Hotel Palota Lillafüred csapata számára az egyik legfontosabb feladat maga az épület és a palota által képviselt történelmi értékek megőrzése. Úgy korszerűsíteni a működés, hogy közben az egyedi hangulat és a karakter is fennmaradjon a következő generációk számára. A szálloda csapata az elmúlt években több jelentős felújítás hajtott végre, miközben a múlt értékeinek bemutatására is nagy hangsúlyt fektet. A háznéző túrák, a QR-kódos házbejárás vagy a történeti kiállítások keretében lehetőség nyílik arra, hogy a vendégek a pihenés mellett a palota történetével is megismerkedjenek. A fenntarthatóság nem csak az épületekről szól. Legalább ennyire fontosak azok az emberek, akik nap mint nap formálják a térség arculatát. Ezt a gondolatot képviseli a Bükk Essence kezdeményezés is, amelynek keretében alkotókkal, borászokkal, helyi termelőkkel és műhelyekkel ismerkedhetnek meg az érdeklődők. A program célja, hogy láthatóvá tegye azokat a történeteket és tudásokat, amelyek generációk óta részei a Bükk világának. A Bükk különleges természeti környezete nem csak kirándulásra csábít, hanem gasztronómiai inspirációt is jelent. Erre épül az Ehető Erdő kezdeményezés, amelynek a középpontjában az erdei alapanyagok, a helyi tudás és a természet közeli szemlélet van. Az Ehető Erdő projekt kiváló példa a helyi összefogásra, ma már sok szereplő képviseli ezt a szemléletet Miskolcon, a Városi Turisztikai Szervezettől a Bükki Nemzeti Parkig. Mindenki a saját tudásával segít hozzájárulni a szemléletformáláshoz. A program egyik legizgalmasabb eleme az Erdei Gastro Express. A Bükk városának nagykövete, Bózsó Gyula erdész által vezetett élmény során a résztvevők nem csak a Bükk lenyűgöző részeit fedezhetik fel, hanem a térség ízeit és termelőit is jobban megismerhetik. A különleges program jó példája annak, hogyan kapcsolódhat össze a természetjárás, a helyi gasztronómia és a szemléletformálás.
0: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy az emberiség első ismert reklámja egy szunkori kínai tűbolt hirdetése volt? Sajnos a hirdetés nem maradt fenn, mert elveszett a többi reklám között. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa meg hétfőn 15 óra után a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Lejjebb csúsztunk a listán, de így is élhető város Budapest. Több kiló kokaint fogtak egy fővárosi lakásban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az elmúlt években kialakult rendszer lebontása szükségszerű, hangsúlyozta Mellétei Barna Márton az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának szerdai ülésén Budapesten. A Magyarország alaptörvényének 17. módosítása címmel benyújtott törvényjavaslatról szóló bizottsági vitában a politikus azt mondta, szükségszerű rendszerváltásnak része a köztársasági elnök menesztése, valamint a miniszterelnök és a képviselők mandátum hosszabbításának maximálása. Mellétei Barna Márton kiemelte, a mandátum korlátozásának jogi indoka az, hogy olyan hatalomkoncentráció alakult ki az előző kormány idején, amelyben új erő vagy új ember képtelen volt megjelenni. Budapest a 36. legélhetőbb város a világon, derül ki az Economics Group éves rangsorából. Ez ugyan 4 helyen hátrébb van, mint tavaly, ugyanakkor még így is nagyon jó pozíció. A rendszerváltó kelet-közép-európai országok fővárosai között még mindig a magyar főváros van a legjobb helyen. A világ legélhetőbb fővárosa idén is Koppenhága lett, a második helyen Bécs, a harmadikon pedig Melbourne áll. A rangsoroláskor 5 tényezőt rangsoroltak 0-tól 100 pont között. Ez a stabilitás, egészségügy, kultúra és környezet, oktatás, illetve infrastruktúra, amiből aztán átlagot vontak. Újabb 5 forgalmas fővárosi csomópontban helyeznek üzembe új, nagy kijelzős jegy- és bérletautomatákat, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Közleményük szerint a Deák Ferenc téren és az Oktogonnál már hónapok óta üzemelő nagy kijelzős készülékek mellett július elejétől a Móricz Zsigmond környéken, a Korvin negyednél, a Városmajornál, az Asztóriánál és a Ferenciek terén helyeztek üzembe új generációs automatákat. Éjszakai zajjal járó karbantartásokat végez a MÁV a Budapest-Veresegyház-Vác vasútvonal több pontján, írja az ittlakunk.hu. A munkák érintik a Nyugati pályaudvart, Rákos rendezőt, Rákos palotát, Újpestet, valamint Fótot és Veresegyházat is. A vasúti munkagépek főként a késő esti és hajnali órákban dolgoznak, ezért a környéken élők zajra számíthatnak. A karbantartás részeként 4 vasúti közúti átjárót is átépítenek, ezért több helyen ideiglenes lezárások lesznek. Több mint 5 kg kábítószert találtak a rendőrök egy budapesti lakásban, a lefoglalt drog fekete piaci értéke mintegy 30 millió forint, közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda. A közlemény szerint a kábítószer bűnözés elleni hivatal pécsi osztálya egy budapesti férfi ellen indított nyomozást, mert felmerült a gyanú, hogy kábítószerrel kereskedik. A nyomozók június 29-én fogták el, ruházatának átvizsgálásakor 3 csomag kokain gyanús fehérport találtak nála. A gyanúsított lakásában és tárolójában rengeteg kábítószert találtak, emellett 770 ezer forintot és egy személykocsit is lefoglaltak, valamint zároltak egy bankszámlát.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel. Kevés helyen nagyobb eséllyel délnyugaton és északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. Az északias szél élénk, helyenként erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet nagyrészt 10 és 16 fok között alakul, napközben aztán már 26-33 fok várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
1: Köszönjük a hallgatóinkat, ez már a Lélektér Víg Vandával című magazinműsor. Én Gábor Víg Vanda vagyok, és itt van velem a hűvös stúdióban már a mai vendégem, akinek nagyon örülök, és nagyon sok szeretettel köszöntöm, Czoller Rebekát. Én íróként hívtalak ide, de nagyon sok mindennel foglalkozol, viszont írtál egy nagyon aranyos, nagyon kedves könyvet nemrégiben, és gondoltam, hogy beszélgessünk róla, Amka és barátai címmel. Nyilván belőled kiindulva lehet következtetni, hogy kutyusokról szól, hiszen neked az életed középpontjában én azt gondolom lehet mondani, hogy nagyon régóta a kutyák és az ő teljesítményüknek a csúcsra járatása, lehet azt mondani?
2: Igen.
1: A középpont, úgyhogy erről fogunk majd ma beszélgetni, és köszönöm, hogy eljöttél.
2: Én köszönöm a lehetőséget.
1: Hogy jött az ötlet, kérdezni? Mi, ha nem tudnám, egyébként, hogy jött az ötlet, de azért mégis mesélj róla egy picikét, hogy hogy jut el az ember oda, hogy igazából valahogy a papírra veti, és így azt mondja, hogy leteszek valamit az asztalra a jövőnek azzal kapcsolatban, amivel én nagyon szeretek foglalkozni. Azért nem mindenki, aki a kutyás szektorból érkezik, ír ezzel kapcsolatosan könyvet, és ilyen típusú könyvet.
2: Ez így igaz, és nagy valószínűséggel főként nem így fogják megfogalmazni, tehát inkább tanításról fogalmaznak meg, és nem gyerekeknek, vagy akár felnőtteknek verses formátumban mesélik el igazából a saját kutyájuknak az életét. Én igazából nagyon kicsi koromtól kezdve kutyákkal tudtam a lehető legjobban kapcsolódni. Nekem volt egy gyerekkoromban egy betegségem, ami miatt eléggé befordultam, és onnantól kezdve a kutyák felé nyitottam igazából inkább. És onnantól kezdve mindig bennem volt az, hogy én szeretnék írni egy könyvet. Ez valahogy egy megtestesületlen álom volt mindig, és akkor, amikor igazából ez a könyv megíródott, akkor egy borzasztó nehéz időszakon mentem keresztül. Az édesanyám vesedializésre járt, tehát vesebeteg volt, és akkor transzplantálták. És igazából úgymond kizárogtam a házamból a saját kutyáimmal, és nem tudtunk átmenni, fertőzés veszélyes volt, esetlegesen, hogyha bármilyen fertőzése lett volna, akkor bele is halhatott volna akár, és ez egy borzasztó nehéz időszak volt lelki, és ezt a nyomasztó és nehéz időszakot próbálkoztam igazából ezekkel a jó kedélyű versekkel ő számára is feldobni, meg önmagamnak a, hogy mondjam, a lelkerőt tartani igazából, hogy Amkának azt a bohóságát és jó kedélyét ültessem át ezekbe a versekbe, és mindenkit megnevettessek ezekkel a versekkel, és igazából főként édesanyámat. Tehát ő számára igyekeztem valami olyan lelkerőt, ami ő tovább mozdítja, hogy ő akarja látni ezeket a verseket, ő akarja majd egy idő után látni könyvformájába, és én úgy gondolom, hogy amúgy mindig megsíratta a verseket, meg mindig nevetett rajtuk, és úgy gondolom, hogy részben ez is volt az, ami őt előre mozgatta, hogy ő bennem tartsa a lelket, hogy igenis meg kell írni, igenis tovább kell menni, és igenis ki kell adni ezeket a verseket.
1: Azt tudtam mondani, hogy minden van valamiért. Szerinted, hogyha nem jön pont édesanyának ez a krízis időszak, ugye az egészségével kapcsolatosan, akkor mikor érezted volna azt a lendületet magadban, vagy azt a pontot, hogy akkor most kezdem el megírni, vagy kiírni magamból ezeket a dolgokat?
2: Az igazság az, hogy lehet, hogy sosem. Tehát lehet, hogy soha nem jutottam volna addig olyan, hogy mondjam, akár pozitívan, vagy akár mélyen, de olyan pontra, hogy én ezeket a verseket megírjam. Lehet, hogy egy másik könyvet megírtam volna, de ezeket, hogy jó kedélyű legyen és nevessen mindenki, ezeket nem biztos, hogy megírtam volna és belekezdtem volna.
1: De hogy tud az ember jó kedélyű és jó kedvre derítő megfogalmazásokat alkotni abban az időszakban, amikor önmaga is egy nagyon nehéz helyzetben van? Amikor tulajdonképpen szerintem ilyenkor mindig valaki ben van annyi erő, hogy a többiekbe tudja tartani.
2: Ez így igaz.
1: Aztán jön a következő, és napról napra kerül mindig ez a feladat valaki
2: ez
1: másra.
2: Ez így igaz. Részben igyekeztem önmagamba tartani, úgymond a fényt, részben igyekeztem édesanyámba is tartani a jókedét és a fényt. És hát igazából Amka az, aki... Én hiszek a reinkarnációban. Tehát én azt hiszem, vagy úgy gondolom, hogy nekem a kutyám, az előző kutyám reinkarnálódott a mostani kutyámba, mert borzasztóan sok hasonló jellemük van. És nekem az előző kutyám volt az, aki miatt a lábamat nem műtötték meg, aki miatt a lelkem helyreállt, és amikor ő elment, akkor én borzasztóan összetörtem, és Amka volt az, aki újra összeszedett. És Amka, én úgy gondolom, gondolom, hogy az egész család és bárki, aki ismeri, úgy gondolom, hogy mindenkit meg tud nevetetni, és ő az a lélek, igazából egy borzasztó tiszta lélek, és amúgy a nevének a jelentése az, hogy a legbarátságosabb lélek, és tényleg ő ilyen. Tehát, hogy a minden napokban mindenkit megnevettet, mosolyra derít, és úgy gondoltam, hogy ő az apró fény, aki mindenkibe tartani fogja a lelket azért, hogy a mindennapokat át tudjuk élni. Ők is mókás dolgaival.
1: Ki adta neki a nevet?
2: Én.
1: És hogy találtad?
2: Amúgy az előző kutyámnak Amarok volt a neve, és ez egy inuit mitológiában egy farkasistennek a neve. Éppen elutaztunk megnézni, és kiválasztani őt. A barátnőmmel nézegettük a neveket, és az egyik inuit név ez volt ugyanígy, tehát ugyanúgy, ahogy Amarok, ugyanúgy az Amka is egy inuit eredetű név, és olyan, mintha az Amaroknak a rövidítése lenne. És azonnal beleszerettem, mert ő egy pici Amarok igazából, így hát egy Amka. És ugye a könyvemnek amúgy a borítóján is Amarok és Amka van, és maga a füst, meg ez a, hogy mondjam, sarki fény jellegű kialakítás, az mondhatni azt is idézi, hogy ő egy reinkarnálódó lélek, és én úgy gondolom, hogy ez igaz, és ő igyekszik mindig bennünk tartani a lelket.
1: Ő az egy lélek két testben, egymás
2: igen,
1: után.
2: Igen.
1: Eljutsz odáig, hogy megfogalmazódik benned, hogy szeretnél írni. Még meg is írod. De hát jó is. Szóval, hogy jól tudsz írni.
2: Köszönöm szépen.
1: Gondolom, vannak ilyen visszajelzési fokozatai, mert az ember megmutatja a legközelebbi hozzátartozóinak, azok már csak hivatalból is mondhatják azt, hogy hát nagyon ügyes vagy. Na de neked nem csak a hivatali családtagok mondják azt, hogy nagyon ügyes vagy, hanem ugye mások is. Mikor érezted azt, hogy tényleg jó, amit írsz? Azt kérdezem, hogy miből értetted azt meg, hogy amit át akarsz adni, az valóban üzenetként meg tud fogalmazódni benned, és át is megy azoknak, akik olvassák, és mondjuk segít nekik egy-egy ilyen nehezebb helyzeten felülkerekedni, vagy túlélni.
2: Igazából nem gondoltam, hogy ilyen jó lesz a könyv, és nem gondoltam, hogy ilyen pozitív visszacsengése lesz, de a lehető legpozitívabb, és ez talán mindenkitől ez volt a legpozitívabb az, hogy azt mondták, hogy látják a történetet, amit olvasnak, és talán ez adja át a lehető legjobban, hogy ha csak egy vers lenne, amit nem lehet elképzelni, akkor talán nem ütne ekkorát. És mivel egy kutyáról van szó, akit mindenki szeret, és úgymond látják is az emberek, el tudják képzelni,

0: sebbektől, tehát akik még nem tudnak olvasni, de azért már értik ezeket a rímeket és a verseket, addig, hogy a nagymamám korabeli embereket is megkérdeztem, és mindenkinek tetszett, és mindenki vagy sírt rajta, vagy nevetett rajta, és igazából ez az, ami erőt adott annak, hogy tovább menjek, és igenis végig kellett csinálnom azt, hogy ki kellett adjam, és a kezembe kellett tartanom ezt a könyvet.
1: Anyukád mit mond így utólag erről az időszakról? Mit jelent neki ez a könyv?
0: Igazából sosem beszélgettem komolyabban erről vele, hogy ő számára mit jelent, de borzasztóan büszke. És én úgy gondolom, hogy az, hogy ő nevet, vagy akár sír ezeken a boldogságából, hál' Istennek, de elsírja magát ezeken a történeteken, én szerintem borzasztó nagy lelki energiát ad neki, az akár, hogy ott tartja a könyvet a kezébe, amúgy a központi helyen van kitéve a lakásba, tehát ugye a kandallónak a tetején van kitéve, és mindig
2: a
0: mindenkinek...
2: A fotó mellett.
0: Így igaz, és mindig mindenkinek meg van mutatva a könyv, tehát én úgy gondolom, hogy borzasztó nagy segítség volt igazából lelkileg azt, hogy ő ezt végigélhette, azt, hogy amikor nehéz volt neki nevetni és mosolyogni, akkor adtam neki úgymond fényt azért, hogy nevethessen és boldog lehessen. Tehát én remélem azt, hogy ezzel segítettem neki is abba, hogy előre felelendüljön minden.
1: Nem kérem, hogy mondd el részletesen a könyv tartalmát, de egy pici bepillantást engedj abba, hogy mi történik Amkával. Ilyen fordulatok következnek be az ő kis mindennapjai életében, ami által tudsz segíteni vagy üzenni. Igazából... Mert egy kutyus önmagában, tehát az ő szeretetük, tehát mindenféle szavak nélkül is tökéletesen át tud jönni,
0: igen.
1: Ha ott vannak.
0: Igen.
1: De itt
0: apró,
1: nincs ott.
0: Ez biztos. Igazából a könyv az első életévéről szól. Az, hogy ott milyen helyzeteket, szituációkat éltünk át együtt, vagy ismertünk meg. És én nekem borzasztóan stresszes szituációk voltak az életemben, akár egy versenyzés, akár az egyetemen egy vizsga, akár bármi. És ezek az apró dolgok, amik ővele történtek, akár hogy elkezdtem újból versenyezni, ezek az apró dolgok adják át azt, hogy ővele nem voltak ezek a stresszek. Tehát mertem önmagam lenni, mertem nevetni, mertem boldog lenni, és ezt ő hozta ki belőlem. És igazából ezeket a pillanatait próbálkoztam megmutatni, hogy ha ő nem volt maga biztos, vagy nem érezte magát biztonságban, akkor igyekeztem én ott lenni, amikor az első fürdéséről van például szó, és azóta leállíthatatlanul szereti a vizet. Tehát, hogy megérzi a vizet, és üvölt, és rohan bele a vízbe, és csapkodja a kis víz cseppeket, csak hogy elkapja. De amikor meg viszont nekem kell támogatás, akkor meg ő van ott. Tehát, hogy ha én sírok, vagy rossz kedvem van, akkor ő ott van, vagy hogyha jól akarom egyszerűséggel magamat érezni, és ki akarok kapcsolni, akkor is ott van. Tehát, hogy magát a biztonságot, kölcsönös szeretetet, amit sokszor az emberek nem tudnak úgy megadni, vagy nem minden áron tudnak megadni egymásnak, ő meg tudja nekem adni. Meg én úgy gondolom, hogy az egész családnak.
1: Pont ezt akartam kérdezni, hogy olyan sokan, akik állatokkal foglalkoznak munkájuk során, vagy egyáltalán ott van az életükben, azt mondják, hogy sokkal különlegesebb kapcsolatuk van az állatokkal, mint sok emberrel. Nem mondom, hogy mindenkivel, de
0: igen.
1: Hogy sok emberrel. Mert azt mondják, hogy őszinték, tiszták, megbízhatóak, mindent megéreznek, hogyha szomorú az ember, ha boldog, hogyha hiányzik, szóval, hogy, mert hogy nekik ő az egész világ, ugye a gazdi
0: igen.
1: Az egész világ.
0: Igen.
1: De hogy vagy az emberekkel és az állatokkal ilyen szempontból?
0: Ugye én nagyon régóta kutyázom, tehát 23 éve elég komoly kutyázásba merülő múltam van, és nagyon sokszor inkább úgy mondom, hogy pszichológus szerepét játszottam a kutyaiskolában is, meg a kutyás társadalomban is, mint kutyásként vettem részt, és nem a kutyákkal kellett, hanem az emberekkel kellett foglalkozzak. És mindig elgondolkoztam, és van is egy teóriám, és mondom, hogy a napokban jött fel ez a téma, hogy én úgy gondolom, hogy azok az emberek, akiknek bármilyen törés volt az életükben, teljesen mindegy, hogy ugye nekem betegségből, vagy emberből, vagy bármiből, és egy kutya vagy egy állat felé fordulnak, sokkal nehezebben fognak utána kapcsolódni emberekkel, mint hogyha egy ember egy emberrel kapcsolódik. Mert az állat ugye nem fog hazudni, nem fog átvágni, ha ő szeret, szeret, ha nem szeret, nem szeret, és ő mindig ott van. Tehát, hogy őt nem kell kérlelni, el akarsz menni bárhova, hogyha kinyitod az ajtót, be fog ülni abba az autó. És én is valahol így vagyok, tehát sokkal nehezebben kapcsolódom, bár nagyon sokat alakultam, de sokkal könnyebben kapcsolódok egy állattal, mint egy emberrel igazából.
1: Aztán mondtad, hogy egy betegség volt, ami elindított igazából ezen az úton.
0: Igen.
1: De az még nem feltétlenül jelenti az, hogy például valaki egy ilyen versenyzői, nagyon sikeres versenyzői múltat vagy pályát tudhat a magáénak, mint például te. Hogy

0: a versenyzés, meg a kutyáknak az ilyen, hogy a legjobbat és a legtöbbet kihozni egymásból, mert itt azt gondolom, hogy egymásból hozzátok igaz, ki a legjobbat. Igen.
1: Igazából én nekem 7 évesen egy elég komoly betegségem volt, és elég ritka. Tehát, hogy elég sokat voltam kórházban, és nagyon sokat mondom úgy, hogy kísérleteztek velem, mert nem tudták, hogy milyen betegségről van szó. És én teljes mértékben befordultam, tehát nem beszéltem az osztálytársaimmal, nem beszéltem senkivel, még majd csak a családommal sem. És akkor lett egy puli kutyánk, és apa eldöntötte, hogy menjünk el egy örökbefogadói napra, hogy hát, ha látok valamit, ami miatt kutya, és akkor neki indulok, és ott ismerkedtem meg az Agility-vel, és onnantól kezdve teljes mértékben szerelem volt az, hogy én egy kutyával együtt dolgozzak, és onnantól kezdve igazából sorra jöttek a kutyáim, úgymond egyre alkalmasabbak erre a sportra, és ezzel a betegséggel együtt sajnos lett egy ízületi betegségem, és arról is volt szó, hogy megműtik a térdemet, és akkor érkezett a marok, és teljes mértékben elmúlt a térdfájdalmam, és onnantól kezdve igazából megállíthatatlan lett ez az egész. Onnantól kezdve folyamatosan jöttek a kutyák, egyre több kutyám lett, volt, hogy 7 kutyám volt egy szobába, és akkor mondta az apukám, hogy költözzünk el egy tanyára. Akkor egyezett bele igazából, és egyszerűséggel csak mindig ott éreztem magam szabadnak. Az, hogyha futottam velük, hogyha együtt dolgoztunk, és maga a versenyzést én nem szerettem egyes sportágakba, tehát hogy több sportágba versenyeztem, és nagyon sokba stressz volt számomra. És az utolsó verseny, ami igazából ugye jelenleg világbajnokok vagyunk 2 kutyámmal is, abba a sportba igazából kiteljesedtünk, én úgy gondolom, és nem stresszeltem sose, mert ott mi ketten voltunk, és nem szólhatott bele senki, és egyszerűséggel jól éreztük magunkat, és Amka az, aki miatt újra elkezdtem versenyezni, tehát hiába voltak bordereim, és mindent megtettem a bordereimért is, de Amka az, aki mindig tovább vitt arra, hogy én nekem mennem kell, és próbálkoznom kell, mert annyira kicsi, és picurkák a lába, és mégis borzasztó nagy erő van benne, és az az erő, ami benne van, és amire képes ő kicsiként, az vitt talán tovább a legjobban.
0: Tovább visz merre? Melyik a te utad? Úgy teljesen mással foglalkozol a hétköznapokban, itt van a versenyzés, itt van az írás. Hogyan képzeled el a jövődet? Most jön ez a mi lesz 5 év múlva a terveidben, de tényleg nagyon fontos, hogy merre visz az út. Néha azt mondják, hogy minden összefügg mindennel. Nálad
1: hát,
0: is?
1: Ez egy borzasztóan érdekes fordulat, mert hogy ugye teljes mértékben abba hagytam a kutyázást. Tehát én nekem ugye megszűnt a kutyaiskolám, és 100%-ban megszűnt a versenyzés minden. De persze Amka mindig ott van, és ami a lehető legérdekesebb, hogy átadtam az autókra. Tehát én most már jelenleg elkezdtem gyorsulási versenyekre járni a saját autómmal, így is vásároltunk autót, és elmentem ugye autóértékesítői szakmába. És talán azért, mert itt ugyanúgy tudok segíteni az embereknek, csak autóvásárlásba, vagy megfelelő autókiválasztásba, és nem egy kutyának a képzésébe, de ugyanúgy igazából hasonló ez az embereknek a segítése. Nem tudom, hogy miért, vagyis hát tudom, mert mindig erre vágytam, és mindig autókkal szerettem volna foglalkozni a kutyák mellett igazából, de nem gondolom azt, hogy Amka vagy a kutyázás ebből majd ki fog maradni. Tehát ami biztos, és minden héten biztos az, hogy Amkának megígértem, hogy minden héten elutazunk, és úszni fog, és ugyanúgy tovább fog igazából ez menni, és ugye látszik is, hogy az oldalam megindult, és itt segítek a megfelelő autónak a kiválasztásába, akár a kutyának a megfelelő biztonságos helye az autóban, de igazából őszintén a cél az lenne, hogy szeretnék egy hegyi házat, ahol van egy víz, egy patak, egy kis teljesen mindegy, micsoda, csak az, hogy minden egyes nap Amka meddig él, belefuthasson a vízbe, és minden a fürödhessen, és ő igazából a központ, és ő lenne az, hogy 100%-ban boldog lehessen.
0: Ez egy újabb vonulat, ez az autóversenyzés.
1: Így igaz, igen.
0: Ez ilyen teljesen újdonságként köszöntötte a versenyzés mellett. De ha már a versenyzés is, akkor majd mindjárt foglak kérdezni erről az autósportról is, hogy te érzed azt, hogy a kutyának is szüksége van arra, hogy megmutassa magát, hogy megmérettesse magát a többiekkel? Tehát volt olyan kutya, akiben azt érezted, hogy neki szüksége van arra, hogy ő időről időre végigrohanjon egy agility pályán, és mindenkit lehagyjon.
1: Igen.
0: Mert hogy ez benne van.
1: Igen. Amúgy ez így igaz. Van, és mond volt. Ugye nemrégiben, amikor elkezdtem fő állásban dolgozni, akkor a 3 border collie-mat a barátnőimnek odaadtam, akik a továbbiakban is versenyezni fognak velük. Az idei világbajnokságra ugyanúgy kvalifikáltak mind a három kutyával, tehát hál' Istennek tovább folytatják a versenykarrierjüket, és ők borzasztóan ilyenek voltak. Anka is imádja, és nagyon szereti, és imádja megmutatni magát, pláne embereknek, de hogy magára arra, hogy a dobogóra van-e szükségük, azt nem hiszem, hanem az, hogy boldogok legyenek az emberrel. De ez persze mindemellett, az biztos, hogy minden kutyám üvölt, hogyha dobogóra kerül. Tehát ők borzasztóan boldogok, és ugatnak, és tépnek felfel a dobogóra, azért, mert ők borzasztóan boldogok attól, hogy ők majd valamit kapnak ott.
0: Kedves hallgatók, ez a Lélektérű Ivandával című magazinműsor. Zoller Rebekával beszélgetünk, íróval, agility világbajnokkal, és hát mondhatom azt, hogy autóversenyző.
1: Igen.
0: Ez is már benne van a portfólióban. Most egy pici szünetre vagyunk, de ne menjenek messzire a készülékektől, mert mindjárt folytatjuk az adásunkat.
2: Rövidesen folytatódik a Lélektér Vígvandával. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
1: Itt is vagyunk újra a Lélektér Víg Vandával című magazin műsorban. Czoller Rebeka a mai vendégem. Versenyzés. Már versenyeztünk az agility pályán a kutyusokkal, most átülünk az autóba, és ezzel fogunk versenyezni. És említetted a műsor első felében, hogy neked mindig ez volt a célod, hogy autóversenyezzél. Könyvet írjál. Hát van néhány cél, amit aztán egyébként sikerült is, hál' Istennek megvalósítanod. Na most, mind a kettő versenyzés, ez benned van?
2: Nem.
1: Miért van benned?
2: Nem tudom.
1: Melyik része van benned? A győzni akarása az, hogy felállni a dobogóra és megmutatni magad? De biztos, hogy nem csak ez van benne, hanem valami más.
2: Nem, igazából nem tudom megmagyarázni, hogy miért. A kutyáimmal nagy valószínűséggel azért kezdtem el úgymond újra versenyezni, ugye volt egy időkihagyás, mert láttam rajtuk, hogy képesek felkerülni a dobogóra, és megérdemelték azt, hogy ők fent álljanak egy dobogón, és az a boldogsága, hogy fent állnak a dobogon és megkapják a csomagot, az valami zseniális. De az, hogy az autóval miért kezdtem versenyezni, fogalmam sincsen.
1: De félelem nincs benned.
2: Nincsen. Nagyon kicsi gyerekkoromtól kezdve mondtam az édesapámnak, hogy rally versenyző szeretnék lenni, és vigyen ki rally versenyre. És az édesapám azt mondta, hogy leghamarabb akkor kezdhetek bármilyen autós versenyzésbe, amikor ő meghal. És mondtam neki, hogy szerintem ezzel ne vicceljünk.
1: Hál' Istennek jól van édesapád.
2: Igen. És mégiscsak belekezdtem a versenyzésbe. Jelenleg azért finomabban, tehát ugye még jelenleg csak gyorsulási versenyre járok. Szeretnék a későbbi esetlegesen driftelni, de mindig igyekszem megmondani, vagy elmondani neki, hogy például egy cross motorral, vagy egy rally versennyel sokkal rosszabbul járna, mert nagyobb sérülési veszély van benne, mint mondjuk egy gyorsulási versenyben, és így azért nem mondom azt, hogy megnyugszik, de elfogadja.
1: Pont ezt akartam kérdezni, hogy ha te gyermekkorodban ugye említetted, hogy volt egy olyan betegséged, ami miatt nagyon sok időt kellett a kórházban töltened. Szerintem olyankor mindig jobban féltik az embert, képzelhető a szülők, legalábbis többször rászólnak, hogy inkább üljél, ne állj fel, akkor nem lesz semmi bajod. Ugyanez a kislány, aki annak idején nagyon sok időt töltött a kórházban egy betegség miatt, átül egy autóba, és azt mondja, hogy én versenyezni akarok. És nincs benne félelem. De nagyon hatékonyan ki tudja az ő saját kereteit tágítani, hogy mire képes.
2: Ez így igaz, meg nem mondom azt, hogy ez a célom, de borzasztóan tudom borzolni a családomnak a kedélyeit azokkal.
1: kiderül, hogy valójában apukádat, anyukádat szeretnél bosszantani, ezért nem mentél autóversenyezni.
2: Nem, ez nem igaz. Amúgy az édesanyám borzasztóan, most csúnyán megfogalmazva irigy, hogy én ilyen helyekre eljutok, és remélem, hogy amúgy egyszer el tudom őt is vinni. Tehát, hogy lesz olyan állapotban, hogy el tudjam vinni egy gyorsulási versenyemre, vagy ha egyszer végre sikerül driftelni, akkor remélem látni fogja, és ő borzasztóan támogat ezekbe a dolgokba. Apa is támogat, csak ő borzasztóan félt. Tehát, hogy ő benne, ez nagyon benne van, hogy véletlenül megsérülök komolyabban, de ettől függetlenül azért tényleg én vagyok a család fekete bárány, aki minden, ami egyszer létezik, és marhaság, az biztos, hogy én belekezdek.
1: Mit csináltál még ezeken kívül?
2: Igazából ugye lett egy tanyánk, amit az édesapám 3 éven keresztül nem szeretett volna, sőt, majdnem 5 szerintem inkább, de az édesanyámmal 30 éve, több mint 30 éve házasok, és mindig szeretett volna az édesanyám tanyára költözni, és én lettem az indok vagy ok, ami miatt ténylegesen oda költöztünk.
1: Meg a 7 kutya egy
2: és
1: szobában.
2: És utána 350 darab állatunk lett. Tehát birka, marha, baromfi, ló, macska, kutya, minden lett. Talán ezzel is sikerült a határait feszegetni. Aztán utána ugye az autózás, a kutyázás, az, hogy képes vagyok Lengyelországig elutazni, versenyezni, és ha kell, akkor egyedül. Tehát, hogy nem zavar az, hogy nincs mellettem senki, beülök az autóba és elmegyek 10 óraosztát kell vezetni, akkor 10 óraosztát kell vezetni. Azt hiszem, hogy ezekkel mind borzolom a kedélyeiket, de úgy gondolom, hogy büszkék is rám azért, mert nem vagyok olyan, mint más.
1: Hol van a határod? Van határ nálad?
2: Nem hiszem. Igyekszem mindent, ami bennem van, azt megvalósítani.
1: Könyv van még benned?
2: Igen.
1: Na, erről mesélj egy kicsit, hogyha lehet.
2: igazából...
1: Borító, hogy elmer, mikor jelentik
2: meg. Még nem áll se, hogy a borító. Ez a könyv nagy része már amúgy meg van írva, és le van írva. Ez inkább lélektani, vagy önismereti könyv lesz.
1: Akkor ez nem verses formában.
2: De nem. Ez inkább regény lesz, ami inkább önismeretről szól. Nem mindenáron szeretnék részleteket elárulni, de valamilyen szinten úgymond az én utazásomnak egy leképezése. Az, hogy hogyan szedtem magamat össze, az, hogy hogyan mertem megnyílni, és az, hogy hogyan mertem igazából önmagam lenni, és hogy hogyan találtam meg igazán önmagamat.
1: Azt mondtad, hogy hiszel a reinkarnációban, a kutyusról kapcsolatban. Igen. Mondtad. Emberekkel kapcsolatban is van ilyen elképzelésed? Mi a világnézeted? Miben hiszel?
2: Hiszek a természet feletti dolgokban, hiszek abban, hogy létezik szellem, hiszek abban, hogy léteznek angyalok, úgy hiszek abban, hogy létezik ugye reinkarnáció, és nagyon sokszor rágondolkozom, és főként az édesanyám oldaláról. Én nagyon kicsiként soha nem láttam a nagypapámat, ő unitárius lelkész volt, az édesanyámnak az apukája, és nagyon régen meghalt. Édesanyám 12 éves volt, amikor meghalt. Nagyon pici gyerek voltam még, amikor a földre szanaszéjjel szórta a fotókat az édesanyám, és magamhoz kaptam a nagypapám a fotóját, és magamhoz szorítottam. És ugyanaz a szemem, ugyanaz a furcsa humorom van, ugyanúgy imádom az autókat, ő gépészmérnök volt, minden autót meg tudott szerelni, ugyanígy szerett az embereket, mindent megtett az emberekért, és néha azért eszembe jut, hogy talán én ő vagyok, vagy valami hasonló.
1: Van kapcsolódás.
2: Mert az anyukám mindig mondja, hogy borzasztóan ugyanaz a stílus, ugyanaz a kinézettem, igazából minden ugyanolyan, mint ő.
1: Na ezt értesd meg velem, hogy azt mondtad, hogy nehezebben tudsz az emberekhez kapcsolódni, de mégis olyan szakmát, vagy szakmákat, utakat választasz, amiben adsz valami támaszt, segítséget, készfogót. Ez hogy jön össze akkor?
2: Nem tudom.
1: Kapcsolódni nehéz?
2: Megbízni nehéz. Vagy inkább azt mondom, hogy engedni, hogy szeressenek. Tehát én mindenkit szeretek, én mindenkinek segítek önzetlenül. Teljesen mindegy, hogy ő viszont mit ad, vagy sem. Tehát, hogyha valaki rosszul viselkedik, akkor is igyekszem jót adni. És talán borzasztó nagy hibám amúgy, hogy úgymond megfelelési kényszerből igyekszem mindenkinek segíteni, és nem engedem, hogy szeressenek. Mert bárki próbálkozik közelebb kerülni, nagy valószínűséggel igyekszem elmenekülni. Tehát igyekszem megszakítani a kapcsolatot. Addig, ameddig viszont én adhatok, addig mindent megteszek ezért az emberért. Ez egy ilyen furcsa dolog, és talán ezek azok a dolgok, amik igazából majd meg fognak amúgy jelenni a másik könyvemben is, hogy az elmúlt időszak igazából nekem az önismeret szólt. Nekem az elmúlt egy év arról szólt, hogy szanaszél esett az életem, a párkapcsolatom, ugye a vállalkozásom, más útra tértem, ugye a kutyáimat elveszítettem, az állataimat elveszítettem. Tehát, hogy nagyon sok minden változás volt az életemben, és igazából minden egyes nehézségnél azt mondtam, hogy teljesen mindegy, most már mi történik, és mi megy ki még az életemben, most menjen ki, és most váljon egyszerre. És tényleg mindenki ment. Ami egyszer élt és létezett és mozgott, mindenki ment az életemből.
1: Melyik fájta legjobban?
2: Talán az állataim és a kutyáim, de az borzasztóan. Azon nagyon sokáig rágtam magam, és próbálkoztam helyesen dönteni, hogy mi nekem a legjobb, és mi nekik. De igazából nem tudom. De talán ez fájta lehető legjobban, mert maga a vállalkozásomat igazából én döntöttem így, hogy abba hagyom, hogy egy újabb útra térjek. De nem gondolom azt, hogy bármelyik döntésem hibás lett volna. És mindig magányosnak éreztem magam. Tehát teljesen mindegy, hogy párkapcsolatban voltam, vagy a családommal, vagy hogy hol voltam, mindig magányosnak éreztem magam, és azt éreztem, hogy kell valaki azért, hogy egy egész legyek. És az elmúlt egy év így, hogy minden igazából újraépült az életembe, azt láttam meg igazából, de mindig egyedül voltam, és mindig egyedül építettem, csak soha nem hittem önmagamba. És most hiszek önmagamba, és úgy gondolom, hogy nem vagyok magányos, és nem vagyok egyedül, csak azért, mert egyedül vagyok. Hanem igazából boldog vagyok úgy is, hogy egyedül vagyok, és tudom, hogy képes vagyok elmenni Lengyelországig egyedül, képes vagyok egyedül elmenni egy gyorsulási versenyre, és ismerkedni, és barátságot kötni, és képes vagyok mindenre egyedül.
1: Szerinted, hogyha ez a lendület, ami benned van most, ez a pozitív lendület, ez kitart, akkor például az emberi kapcsolataid is lehetnek egy idő után olyan szinten visszájára fordultak, hogy akár te is megengedett, hogy majd szeressenek téged?
2: Most jött el az a pillanat nem régen. Tehát nekem soha nem voltak úgy ténylegesen igaz barátok, akikkel rendszeresen találkozom, és élményeket szerzünk, mondjuk így. És most az elmúlt időszakban lett egy házas pár, nagyon jó barátom, és minden mellett amúgy lett egy párkapcsolatom is. És szombaton elmentünk egy Kowalski koncertre, és pont mielőtt ide érkeztem, azelőtt raktam ki erről egy posztot, hogy ott és akkor is ott akartam lenni, és azt akartam, hogy velük legyek, és ilyen még soha nem volt velem, és végig mosolyogtam, és boldog voltam, és úgy gondolom, hogy megérkeztem oda, ahol lennem kell.
1: Milyen terveid vannak még? Belátható jövőre gondolom, mondjuk. Mész versenyezni például a nyáron, vagy Amkával hogyan tovább?
2: Igazából a következő tervem az az, hogy lehet, hogy elmegyünk mégiscsak a világbajnokságra Amkával. Ez az egyik tervem, mert amúgy kvalifikált a világbajnokságra, és még mindig a ranglista egyik legelső kutyája.
1: Mikor
2: tehát lehet,
1: lesz?
2: Hogy ez szeptemberben lesz. Lehet, hogy részt fogunk venni. Ez az egyik. A következő az a drift tanfolyam, hogy legyen egy drift képzésem, és utána szeretnék a továbbiakba is ugyanígy ez az autós vonalat is meghagyni, és talán a kutyás vonalat is meghagyni. De elég sok tervem van, nem biztos, hogy a közeljövőre, de elég sok tervem van.
1: Mi ad erőt?
2: Nem tudom.
1: Például ebben a nagyon nehéz tavalyi évben mi volt az, amiből erőt tudtál meríteni, hogy menjél tovább? Amikor mindent elveszít az ember, amikor így széthullik minden, amiért dolgozott, meg amiben hitt, akkor mi az, ami tovább viszi?
2: Az állataim. Minden egyes nap igazából ő miattuk mentem haza. Tehát tudtam, hogy kötelességem, tudtam, hogy ők az én felelősségem, és nekem haza kell mennem, és ugyanúgy, hogy ők boldoggá tesznek engem, ugyanúgy én nekem is mindent meg kell tenni értük. Ez volt az egyik, és a másik az, amikor beültem az autómba. Tehát én nekem az borzasztó nagy szabadságot adott, hogy beültem az autómba, és elmentem. Nagyon sokszor amúgy egy autópálya lelátóra mentem, és néztem az autókat. És hogyha a kutyám ott volt, az volt a lehető legjobb.
1: Mivel te ennyire jól vezetsz, muszáj megkérdeznem, hogy mit gondolsz az utakról.
2: Borzasztóak.
1: Tehát ugyanilyen értelemben mondod, hogy a szabadságot ad. Ugye az, hogyha az ember beül az autójába is vezethet, de valakinek ez a szabadság, ez így elszalad. Fék nélkül szabadság lesz
2: ez belőle. Ez biztos, pláne utakon elég gáz, hogyha valakinek elszalad a...
1: Hogy az autópályán elálló, nézelődsz, akkor mi volt a tapasztalatod?
2: Teljesen mindegy, hogy hol megyek, milyenek az emberek az utakon. Ettől függetlenül mégis az, hogy benne ülök az autómba, és csak megyek, és sokszor akár céltalanul az adja lehető legnagyobb szabadságot.
1: Muszáj megkérdezném, hogy egy olyan pályán, mint az autóversenyzés nőként, mennyire vesznek komolyan, vagy mennyire mondják azt, hogy jaj, azt ne próbáld ki, mert az fiúknak való, az nagyon nehéz, az lányoknak az nem való, tehát mennyire hiszik el rólad azt, hogy ugyanolyan jól tudsz vezetni, mint az, aki fiú.
2: Igazából nem nagyon hiszik el. Alapjáraton amúgy vannak olyan nők, akik már elismerést szereztek, és úgy gondolom, hogy például egy driftben nagyon támogatják igazából a nőket. Vannak női közösségek is, tehát kifejezetten női csapatok vannak, akik driftelnek, de mondjuk egy gyorsulási versenyen nem igazán kedvelik a nőket, vagy akik már régebbi motorosok, azokat elfogadják, de akik újak, azokat nem biztos, hogy könnyen beveszik ezekbe a körökbe. Ettől függetlenül hál' Istennek ott is megtaláltam a saját magam közösségét, de azért érezhető volt egyszer-egyszer, hogy nem biztos, hogy nem az, hogy nem kedvelik, hogy ott vagyok, hanem hogy lenézik azt, hogy egyáltalán nekem tényleg ott kellene lennem, vagy sem.
1: Van olyan álompálya, ahol szívesen versenyeznél, vagy kipróbálnád, mondjuk külföldön?
2: Igazából még ilyen szempontból nem gondolkoztam. Lenne olyan hely, ameddig szívesen eljutnék.
1: Monaco utcáin.
2: De nagy valószínűséggel azért odáig nem fogok eljutni, de azért lenne egy pár olyan hely, ahol szívesen megfordulnék igazából.
1: Szó szerint.
2: Igen, ez így igaz.
1: Hogy vagy?
2: Én úgy gondolom, hogy jól, és a visszajelzések alapján is jól. Bárkivel találkozom igazából, mindenki azt mondja, hogy most lát a lehető legszabadabbnak, és a lehető legjobban önmagamnak, és azt se tudom megmondani, mikor voltam utoljára önmagam. Tehát én az az ember vagyok, aki mindenkit megnevettet, és egész nap bolondozik, és jól érzem magam, és szabadnak érzem magam, és nekem borzasztóan fontos a szabadság érzése, és fogalmam sincs, hogy mikor voltam utoljára boldog és szabad. És mindig azt éreztem, hogy hogy úgymond a saját életemnek a rabja vagyok, és egy sötét zárkában éreztem magamat lent a föld mélyén, és nem láttam kiutat, és nem láttam fényt. És utána próbálkoztam, furcsán fogtam fel, mindig azt hittem, hogy valakinek kell segítenie azért, hogy megtaláljam azt a fényt, és rá kellett jönnöm, hogy nem kell. Hogy önmagam is ki tudok menni, hogyha ha arra figyelek, hogy mik a határaim, és betartatom a határaim, hogy olyan helyen, ahol nem tartják be a határaimat, akkor vagy nem maradok ott, vagy pedig megkérem azt, hogy a határaimat tartsák be, és szépen lassan kimásztam a gödör mélyéről, és úgy gondolom, hogy a lehetőleg nagyobb részében egyedül. Aztán szépen lassan bejöttek azok az emberek, akik tovább segítettek, és ők már nem a gödörből, hanem felfele mászunk együtt a hegyre.
1: Pont ezt akartam kérdezni, hogy ki volt az, aki fogta a kezedet, vagy kiknek adtad, inkább azt mondom, hogy kinek adtad oda a kezedet, hogy is engedted, hogy valamilyen szempontból segítsen, még ha csak két jó szóval is.
2: Igazából ilyen szempontból az édesanyám az egyik legmeghatározóbb. Tehát ő az, aki mindenről tud, minden percemről, minden dologról, ami egyszer történt velem. És az idén, ahogy úgy minden eltűnt az életemből, úgy történt meg az, hogy meséltem is, hogy lett egy családi házaspár az életembe, és ők voltak a következők, akik mindig ott voltak, és azt mondták, hogy de ez menni fog, és teljesen mindegy, hogy mondjuk be kell zárjam a vállalkozásomat, menni fog, és büszkék rám, és ugye ezek szépen alakultak, és a családom, és ők ketten borzasztó nagy energiát, vagy töltetet adtak azért, hogy én előrefele tudjak menni igazából.
1: Így utólag hogyan tekintesz arra a betegségre, ami 7 éves korodba kijött? Az elmúlt, az rendben van?
2: Megállt, fogalmazunk így.
1: Messze került.
2: Tehát lehet, hogy újra tud indulni, aztán ki fog derülni. De megállt a betegség, hál' Istennek. Talán ezért is van az bennem, hogy igyekezzek mindent megvalósítani minél gyorsabban, mert nem lehet tudni, hogy egyáltalán újraindul-e, vagy mikor indul újra, hogyha újraindul. És én azt szeretném, hogy ne kelljen orvoshoz járni, és hogyha mégiscsak egyszer megtörténik ez, addigra minden olyan dolog, amit én szerettem volna megélni, az meglegyen.
1: Hogy tudsz magadra vigyázni?
2: Hűha. Igazából nem vigyázom magamra. Nincsen kifejezett olyan dolog, amivel azt mondom, hogy vigyázok önmagamra. Azért olyan szempontból odafigyelek, hogy úgymond egészségesebben egyek, és sokat mozogjak, de összességében túlságosan nagyon nem figyelek oda magamra.
1: A belső hangodra mennyire figyelsz oda?
2: Arra, hogy még kevésbé sajnos. És ez amúgy sokszor visszajön az életembe, hogy bár már mostanság sokszor hallgatok a megérzéseimre, de sajnos sokszor nem. És sokszor, amikor tudom, hogy néha megállt kellene parancsolni annak, hogy minden nap reggeltől estig megyek, akkor is megyek sokszor. Tehát ilyen szempontból még alakulnom kell, de legalább már nem érzem magamat másnak, önmagamnak érzem magam, és nem vagyok magányos. Hiába akár vagyok egyedül, akkor sem érzem magamat magányosnak, és ettől függetlenül ilyen szempontból igyekszem odafigyelni, hogy egy napban minden benne legyen, az, hogy akár mozogjak, az, hogy megígyem azt az x liternyi vizet, tehát ezekre a dolgokra mindenféleképpen odafigyelek, csak a megérzéseimre még nagyon oda kell figyeljek, hogy arra is.
1: Mit gondolsz, mikor fog kijönni az új könyved?
2: Hát reményeim szerint egy éven belül, és igyekeznék erre is odafigyelni, hogy minél hamarabb kijöjjön igazából a következő könyvem.
1: És ezen kívül van még benne?
2: Hát reméljük, hogy lesz még.
1: Két kör között gyorsan írsz 3 gondolatot. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én nagyon sok sikert kívánok neked minden területre, amivel foglalkozol, vagy amivel majd a későbbiekben is szeretnél foglalkozni. Nem beszéltünk róla, úgyhogy el nem kiabáltunk semmit. És köszönöm, hogy itt voltál.
2: Én is köszönöm a lehetőséget.
1: Kedves hallgatók, ennyi volt mára a Lélektér Vívandával című magazinműsor. Czoller Rebeka volt a mai vendégem. Ha lemaradtak volna a beszélgetésünkről, akkor visszahallgathatják itt a rádióban, ismétlésben, vagy a felületeinken is. Tartsanak velünk jövő héten. És én akkor is itt leszek, és várni fogom önöket. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő műsorvezető Gábor Vígmanda.
0: Ez volt a Lélektér Vígmandával a Trend FM-en. A műsor visszahallgatható a Lélektér podcast csatornáján. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. Futballra figyel a világ. Három ország, 48 válogatott és több mint 100 mérkőzés. Történetek, amelyek most íródnak. Gólok, drámák, legendák, meglepetések és nagy kérdések az idei labdarúgó világbajnokságról. VB hangulat a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Jön a nyár, irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Lassult a lakásárak emelkedése Magyarországon, USB-töltőket ellenőriz a fogyasztóvédelem, köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Lassult a lakásárak emelkedése Magyarországon. Éves összevetésben még 14%-os a drágulás, de ez jóval alacsonyabb az évelei 20%-os ütemnél. Negyedéves alapon gyakorlatilag megállt az áremelkedés, mindössze 3,1%-os növekedést mértek. Budapesten továbbra is az 5., az 1., a 12. és a 2. kerület a legdrágább. Az 5. kerületben az átlagos négyzetméterár már meghaladja a 2,2 millió forintot. A fővárosban már minden kerületben legalább 1 millió forintos négyzetméterárral hirdetik a lakásokat. Vidéken Szolnok és Miskolc mutatta a legnagyobb drágulást, míg a Balaton környékén már érezhető a kereslet visszaesése. A szakértők szerint a választások és az Otthonstart program kifutása is hozzájárult a piac lassulásához. Meglepően alacsony inflációs adatok érkeztek az elmúlt néhány hónapban, most pedig az előző havi 1,8% után még tovább lassult az áremelkedés üteme. A statisztikai hivatal most tette közzé a júniusi adatát, eszerint a fogyasztói árak átlagosan 1,7%-kal voltak magasabbak, mint egy éve ilyenkor. Egy hónap alatt pedig májushoz viszonyítva nem változott az átlagos árszint. Az infláció februártól áprilisig a 2-4%-os jegybanki célsáv alsó határa alatt járt. Az élelmiszerek ára átlagosan 2,1%-kal magasabb, mint tavaly ilyenkor, a szolgáltatásoknál 4%-os volt az áremelkedés. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság idén is fokozottan ellenőrzi az USB-töltőket. Az ellenőrzések első ütemének eredményei szerint a termékek több mint 80%-a megbukott a teszteken. A hatóság közleménye szerint a korábbi évek kiemelkedően magas kifogásolási aránya miatt a vizsgálatot két ütemben emelt mintaszámmal folytatják le. Az NKFH felidézte, 2023-ban a termékek 85, 2024-ben 92%-a bukott meg a termékbiztonsági vizsgálatokon, tavaly pedig ez az arány 87% volt, a legnagyobb problémát az áramütés veszély jelenti. A Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint az ellenőrzési tapasztalatok alapján a töltőket érdemes elsősorban szaküzletekben, műszaki áruházban vásárolni. Bár a magyarok egyre többet költenek nyaralásra, egy friss felmérés szerint az utazók csak nem fele még mindig utasbiztosítás nélkül indul útnak. Bár az utazók többségét még nem érte komolyabb probléma az útja során, a járatkésések, a betegségek, a balesetek és a poggyászvesztések gyakori kellemetlenségnek számítanak. A légiutasoknak díjmentes kézi poggyászszállítást, a gyermekek kísérő melletti ingyenes ültetését és egyszerűbb kártérítési eljárást is biztosítanak azok az új szabályok, amelyeket az Európai Parlament fogadott el. Az utasok egy személyes tárgyat, például kisebb táskát vagy hátizsákot külön díj felszámítása nélkül vihetnek fel a fedélzetre.
0: Időjárás jelentés.
2: Gomoly felhős napos idő várható, északkeleten valószínű zápor. A szél helyenként erős lesz, a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 33 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, ez a Trend FM hétvégi menetrend című műsora, a mikrofonnál Somodi Evelin. Egészen 11 óráig kínálunk ma is érdekes beszélgetéseket a kultúra, utazás és gazdaság témaköreiből. Szemezgetünk Buza Sándor turisztikai magazinjából, és hozok néhány izgalmas beszélgetést a reggeli monitor hírelemző műsorból. Végül pedig olvasnivalót ajánl nekünk akár a hétvégére is Olá Andrea. Mindezek előtt egy fontos hazai gazdasági beszélgetés a reggeli monitorból.
0: Hétvégi menetrend. Gazdaság, turizmus és fenntarthatóság mindenevőknek.
1: Új szakaszába lépett a Gyesev ZRT 11 darabos Flirt Intercity motorvonat beszerzése. A Stadler szolnoki üzemében elkészült kocsiszekrényeket már elszállították Lengyelországba, ahol jelenleg a járművek végösszeszerelése zajlik. A motorvonatok 2026 végén érkeznek vissza Magyarországra tesztelésre, majd 2027-től 2028 nyaráig a hatósági engedélyek megszerzését követően fokozatosan állhatnak forgalomba. Nyugat-Magyarországon közlekednek majd, nem csak légkondicionáltak és alacsony padlósak lesznek, hanem étel- és italautomatákkal felszereltek is. Az új motorvonatok beszerzése 3-4 évet vesz igénybe Európában általában, ezt az uniós pénzek megszerzése sem tudja gyorsítani. Homolya Róbertet, a Stadler Trains Magyarország ZRT elnökét Nagy Károly kérdezte.
2: Pár nappal ezelőtt Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter is bejelentette már, hogy elindult az Intercity vonatok, a Flirt Intercity egyrészt beszerzése, másrészt már a gyártási folyamat is. Hogy haladnak ezzel kapcsolatban?
3: Nyugodtan mondhatjuk, hogy a gyártási folyamat a végéhez közeleg. Ugye ez egy hosszú folyamat, 2022-ben indult meg a beszerzés ezeknek a járműveknek, 2024-ben lett aláírva a szerződés, és ezután kezdődött meg a tervezési munka. Tavaly évvégén lett kész itt Magyarországon a Stadler szolnoki gyárában az alumínium kocsiszekrény, a festett alumínium kocsiszekrény, amelyek Lengyelországba kerültek szállításra, és Lengyelországban indult meg a szerelvényeknek az összeszerelése, és ahogy a hírekből lehetett hallani, az első szerelvény, az első motorvonat összeszerelése az le is zárult, és ezek után indulnak az egyéb járműveknek az összeszerelése, összesen 11 jármű fog érkezni Magyarországra, és az összeszerelés után próbautak következnek, tesztelni fogják a járműveket, ahhoz, hogy a szükséges engedélyeket megszerezhessék, és ezek a Romániában, Csehországban és Magyarországon fognak zajlani ezek a próbautak.
2: Emlékeim szerint vannak már Flirt vonatok Magyarországon, már találkozhattunk velük. Mennyiben lesznek ezek a motorvonatok mások, vagy egyáltalán mások lesznek ahhoz képest, amit mondjuk az elővárosi közlekedésben megszokhattunk Budapesten?
3: A Stadler Flirt motorvonatjai azok, nyugodtan mondhatjuk, hogy a világon az egyik legelterjedtebb járműcsaládot képezik. Összesen több mint 3000 ilyen járművet adott el a Stadler. Nyilvánvalóan ez egy jó piaci visszajelzés, hogy ez egy kiforrott és jó járműkonstrukció. Tehát ilyen szempontból ugyanaz a járműcsaládhoz tartoznak, amelyeket megszokhattak a magyar utazók, de ezek teljesen más motorvonatok lesznek, hiszen ezek intercity kialakításúak lesznek, ezek ugyanúgy 160 km/órás sebességre lesznek képesek, azonban első és másodosztályú kialakítással találkozhatnak majd az utasok, és ami megkülönbözteti őket elsősorban az elővárosi, a Magyarországon ismert elővárosi motorvonatoktól, hogy sokkal kényelmesebb, távolsági, hosszabb utazásra kialakított ülésekkel rendelkeznek, a légkondicionálás az alap, az ezekben a járművekben ez benne van, alacsony padlós utastérrel rendelkeznek, ugyanúgy modern utastájékoztató rendszerrel készülnek, és egy nagy különbség az, ami a hosszabb utazáshoz való kényelmet szolgálja, hogy étkező zóna kerül kialakításra, itt étel- és italautomaták kapnak majd helyet, és rugalmasan került kialakításra a belső tér, nyáron akár 18 kerékpár szállítására is lehetőség lesz ezeken a járműveken. Tehát ez ugyanahoz a járműcsaládhoz tartozik, azonban intercity kialakítású járművek, és hát talán ez egy ilyen vasúttörténeti pillanat is volt, mert 30 éve nem volt ilyen intercity motorvonat beszerzés Magyarországon.
2: Hát ami egy kicsit szomorú egyébként így őszintén szólva, mert lehet olvasni arról, hogy a MÁV, mondjuk az nem Gyesev, de mondjuk a MÁV járműveinek átlag életkora az 40 év fölötti, és bőven a régiós átlag életkorok fölött van már, ami más országok vasúti hálózatát illeti. Ez egyfajta teszt is egyébként abban az értelemben, hogy ha a Gyesev vonalain beválnak nyugat-magyarországi közlekedéssel, akkor akár ebből még nagyobb megrendelés is lehet?
3: Reméljük, hogy igen. Ez a teljes vasútipar számára ez egy jó fejlemény lenne, hiszen itt az elmúlt években nyugodtan lehet azt mondani, hogy a vasúti piac az befagyott Magyarországon. Ugye a Gyesev ezt Sopron-Budapest és Szombathely-Budapest között fogja közlekedtetni, és ezek a járművek egyébként két-három neműek, tehát ezek alkalmasok arra, hogy Ausztriában akár Bécsig is közlekedtess őket a Gyesev, tehát azt lehet mondani, hogy ez egy nagyon jó jármű konstrukció. Az egyértelmű, hogy ez a trendváltás már talán évtizedek óta megfigyelhető a vasúti közlekedésben, hogy a mozdony által húzott szerelvényeket leváltják a motorvonatok. Ezeknek az üzemeltetése jóval költséghatékonyabb, és egyéb olyan tulajdonságokkal rendelkeznek, gondolok itt a gyorsulásra, energiafelhasználásra, amely kedvező üzemeltetést tesz lehetővé. És hát ugye hallhattuk a közlekedési és beruházási minisztertől, Vitézi Dávidtól, hogy az Európai Uniós források az a hozatalának köszönhetően ugye 1,8 milliárd euró értékben lesznek majd tenderek, és bejelentésből már hallhattuk, hogy reményeink szerint majd a MÁV vonalon is meg tudnak jelenni ilyen intercity motorvonatok.
2: Az is elhangzott egyébként többször a közlekedési és beruházási minisztertől, hogy nem egyszerű egy vonat flotta lecserélése, mert hogy nem az van, hogy kéz termékek vannak, mint ahogy egyébként a példa is mutatja, hogy a Flirt

0: 2-3, de inkább 3-4 év?
1: Hát, hogyha megnézzük a Gyesevnek a tenderét és ezt a Gyesev projektet, ott az ajánlattevők a közbeszerzési eljárásban ott 36 hónapra vállalták az első engedélyekkel rendelkező járműnek a leszállítását. Tehát a szerződés kötéstől 36 hónapba telik ezeknek a járműveknek a legyártása, és láthatjuk azt, hogy a legyártás az még viszonylag ennek az időszaknak a felét teszi ki, és utána az engedélyeztetés és a próbafutások azok egy további 1-1.5 évet követelnek meg, vagy tesznek ki. De hogyha megnézzük a szomszédos országokat, hogy történtek nagyobb beszerzések Lengyelországban, nagyobb emeletes motorvonat flotta beszerzése történt meg, ott akár a 40 hónapot is elérte a szállítási idő. Ugye azt kell látni, hogy ez egy történelmi adottság, de eltérő műszaki és technikai sajátosságai vannak az egyes országok vasúti hálózatának, gondolok az elektromos hálózatra, gondolok a biztosító berendezésekre. Ezért, hogyha valamelyik országban egy szállít vasúti szerelvényt, vasúti járművet, motorvonatot, sajnos ez nem alkalmas alapesetben arra, hogy ez egy másik országban is közlekedjen. Ez a történelmi adottság és széttagoltság ez nem teszi lehetővé azt, hogy időzőjelesen raktáról lehessen szállítani ilyen járműveket, és sajnos ilyen időintervallumot követel meg az, hogy új vasúti járművek tudjanak érkezni egy vasúti hálózatra.
2: Homolya Róbertet, a Stadler Trains Magyarország ZRT elnökét hallották.
3: Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra minden evőknek.
2: Nagy kihívás az AI tervezése és különösen annak technológiai kihívása, valamint annak kitalálása, hogyan segíthet majd a döntések meghozatalában. Ezt mondta Hétfő Egy Nő című műsorunkban a To Connect vezérigazgatója. Pap Gerlei Gyöngyvér szerint mindezen túl fontos szempont a biztonság, ami nem csak a technológia oldaláról kérdés, hanem az ügyfelek szenzitív adatainak védelme is, hiszen a jövőben az AI-nak szüksége lesz rájuk. Kutasi Judit interjúja.
4: Hogy ma már szinte mindenhol, minden technológiai konferencián akár a mesterséges intelligenciáról beszélünk, illetve azokról a változásokról, amik már itt vannak körülöttünk. Te mit látsz alapjaiban, mi fog most megváltozni, vagy a közeljövőben?
5: Hát ugye szét kell választani, az ember magánemberként gondol a mesterséges intelligenciára, vagy mint egy technológiai cégnek a vezetője. Kezdem az utóbbival. Nekünk ahhoz, hogy ezen a, már említettem, hogy egy konszolidálódó, formálódó vállalat az, amit vezetek, ebben különösen felértékelődnek azok a fajta megoldások, amik segítséget nyújtanak ahhoz, hogy akár átmenetileg bizonyos rendszereket ki tudjunk váltani, addig, ameddig majd a jövőbeni vágyott megoldás meg nem érkezik, hogy tudjunk olyan mesterséges intelligencia alapú megoldásokat használni, amelyek abba segítenek minket, hogy prediktív módon, automatizáltan tudjunk hibákat detektálni és azokat megelőzni. Úgyhogy ez az egyik része, ami a technológiai része. A másik része már kicsit magánember, de még mindig mint vezető, hogy hogyan tudok olyan AI megoldásokat behozni a mindennapokba, amelyek segítik egyrészt a döntéshozatalt, amelyek segítenek abban, hogy olyan minőségben tudjunk anyagokat rendkívül rövid idő alatt átnézni, véleményezni, és aztán döntésre vinni, amiben egy ilyenfajta technológiai segítség az nagyon, nagyon sokat jelent nekünk.
4: Egyébként nyitottak a kollégák ezekre a megoldásokra?
5: A kollégák nyitottak, ugye megint a probléma az ugye ott van, és ez nem a mi sajátosságunk, hanem általában a technológiai cégeknél, hogy hogyan tudunk olyan biztonságos környezetet teremteni, ami azt segíti elő, hogy a mi munkánkat támogatja az AI, ugyanakkor
4: nem veszi el a munkánkat.
5: Egyrészt nem veszi el a munkánkat, de másrésztről meg sokkal inkább az, hogy az a fajta esetleges külső támadási lehetőség vagy sérülékenység, ami ebből fakadóan megjelenik, hiszen nagyon sok információt adunk oda, az AI-nak annak érdekében, hogy segítse a munkánkat. Na az, hogy ezt a környezetet hogy tudjuk kialakítani, ez nagyon nehéz mai technológiai cégnek, úgyhogy tulajdonképpen mi is ott tartunk ebben a gondolkodásban, hogy felmértük azt, hogy ebben a folyamatban hol tartunk, mik azok az esetek, lehetőségek, amelyekben tudjuk a mesterséges intelligenciát használni, és hogy ezt hogyan tudjuk kialakítani, mi tartunk ebben a folyamatban. Ugyanakkor, mint szól, ez is egy izgalmas kérdés, hogy az adatközpontokban egyre inkább az látszódik, hogy nagyon nagy mennyiségű információ, borzasztó nagy áramfelvétellel egyre több

0: energiát és kapacitást felhasználva kell ezeket a jövőbeni beruházásainkat megvalósítani. Úgyhogy mivel ezek nagyon időigényes, és hát természetesen befektetésigényes feladatok, a mi dolgunk az az, hogy azt nézzük meg, és prognosztizáljuk, hogy mi fog történni 3-5 év múlva annak érdekében, hogy mire az a beruházás odaérkezik, az az akkori igényeket képes legyen kiszolgálni.
1: Mennyire lehet egyébként előre látni, vagy mennyire tudtok előre gondolkodni?
0: Nekünk muszáj előre gondolkodni, akár a hálózatok tekintetében, akár az előbb említett adatközpontok tekintetében, mert minden egyes ilyen technológiai újítás, mire a tervezőasztalról, vagy tulajdonképpen a döntéstől, hogy valamit megcsinálunk, eljut a tervezőasztalra, aztán kiépítjük, és aztán a végén abból lesz egy kész hálózat, vagy egy modern adatközpont, ez több éves folyamat. Ezért nekünk az a feladatunk, hogy ténylegesen azt képesek legyünk prognosztizálni, hogy amire 3-4-5 év múlva szükség van, akár egy lakossági felhasználónak, akár egy üzleti felhasználónak, akkor az a hálózat az képes legyen ezeket az igényeket kiszolgálni.
1: Mennyit dolgozik egy vezérigazgató per nap?
0: Én azt látom, hogy már ebben az átalakult környezetben, ahogyan mi dolgozunk, ez ilyen folyamatos, nem is számolom, mert
1: tehát
0: igazából...
1: Nem tudod megmondani, mondjuk egy munkanapot hány órás?
0: Nem tudom megmondani, mert szerintem ez a privát élet és a munka közötti átmenet az egy ilyen szürke zóna. Tehát, de valószínűleg az én működésem is ilyen. Én például nem szeretem, az rettenetesen frusztrál, hogyha elmegyek mondjuk szabadságra, és teljesen kikapcsolnék mindent, visszajönnék, és akkor rámömlene az elmúlt, nem tudom én, egy-másfél hét.
1: 250.
0: Az olvasatlan levelek, az, hogy mi történt, akkor fölvenni a fonalat, és gyakorlatilag akkor egy hét az azzal telne el, hogy akkor próbálnám felvenni a szálakat. Úgyhogy nekem nagyon bevált az a fajta működés. Én tudom, hogy ezt nagyon sokan nem szeretik. Nagyon irigylem azt, aki egyébként ki tud kapcsolni. Én nem vagyok ilyen. Nekem sokkal inkább az válik be, hogy még ha elmegyek szabadságra is, akkor nem tudom, naponta fél órát, néha többet, de hogy azért fél órát azzal töltök, hogy akkor megnézem, hogy mi van. A kollégáim tudják, hogy csak akkor szólnak, hívnak, hogyha valami olyan probléma van, amivel kell foglalkozni.
1: Tehát ütőerén ott tartod a kezedet.
0: Igen, igen, de nem azért, mert nem bízom a kollégáimban, mert ez egy nagyon fontos dolog, meg nem azért, mert mikromanedzselni akarom a vállalatnak a működését, egész egyszerűen ez az én belső igényem, ami nekem teszi komfortossá így a mindennapokat.
2: Pap Gerlei Gyöngyvért, a Tuconnect vezérigazgatóját hallották, most egy kis szünetre megyünk, majd folytatjuk a hétvégi menetrendet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok, folytatjuk is hétvégi válogatásunkat, méghozzá azzal, hogy a forint erősödése 3%-kal csökkenti a külföldre szállító magyar fuvarozók árbevételét, miközben a megemelt útdíjak és a kevesebb fuvar is sújtja az ágazatot. Szerdán nyújtották be első körben a fuvarozói érdekvédelmi szervezetek azokat a javaslatokat, amelyekkel segíteni lehetne a két éve veszteséges ágazatot. Nem csak egy új, kedvezményes hitelbevezetését kérik, hanem más intézkedéseket is sürgetnek. Az egyik fuvarozó érdekképviselet szerint sok külföldi cég trükközik az útdíjakkal is. Lajkó Ferencet, a Nét Hungary ügyvezető titkárát Nagy Károly kérdezte a fuvarozói piac jelenlegi problémáiról.
2: Elég hamar sikerült az új kormánnyal tárgyaló asztalhoz ülni. Vitézi Dávid beruházás és közlekedési miniszterrel, illetve Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterrel, és párnapos határidőben gyakorlatilag már megállapodtak arról, hogy ezek a tárgyalások tovább folytatódnak. Hogy sikerült ilyen hamar tárgyaló asztalhoz ülni? Jelenleg ugye a kormány az inkább egyfajta törvénykezési versenyben van, és kevesebb idő jut az egyeztetésre, de most mégis sikerült.
3: Valóban nem volt könnyű munka, hiszen a kormány még formálódik, egyes pozíciók még nincsenek is betöltve, illetve amely pozíciók be vannak töltve, még ott is ugye nagyon frissek a kollégák, és még lehet, hogy a technikai dolgaikkal vannak elfoglalva, hogy milyen irodában ülnek, vagy éppen, hogy mikor kapnak a számítógépet. Ebben a környezetben sikerült eljuttatni a két miniszterhez azokat az üzeneteket, amelyek megmutatták, hogy ennek a szakmának mekkora jelentősége van. A közúti fuvarozást és ugye a hozzá kapcsolódó közúti személyszállítást azt elég sokan infrastruktúrális kérdések halmazának tekintik, tehát közlekedésnek, és egy közlekedés ugye ez egy technikai kérdés. Mi azokat az üzeneteket fogalmaztuk meg, amiben egyértelmű válhatott a két miniszternek is, hogy a közúti fuvarozás és a személyszállítás az egy gazdasági tényező Magyarországon. És ezt állítjuk azért, mert hogy talán nem sokan tudják, hogy a GDP 4%-át állítja elő ez a szektor, az 3000 milliárd forint, és amellett, hogy ilyen jelentősen hozzájárul a GDP-hez, jelentős adóbefizető, mintegy 1000 milliárd forintot fizet be ez a szakma útdíj és jövedéki adó formájában, a többit nem is számolva, mert azok nehezebben számolhatóak ki, tehát egyértelműen kimutatható, hogy ez a szakma ez nem csak kér, hanem betesz a közösbe, és úgy gondolom, hogy a 4%-os GDP arány pedig ugye azért magáért beszélő, mert önmagában 4% az nem tűnik soknak, de ez a teljes magyar mezőgazdaság GDP hozzájárulásával azonos. A másik, ami szerintem fontos lehet, és az új kormány számára is, hát mondjuk úgy, hogy olyan terület, ami felkelti a figyelmét, hogy ebbe a szakmába az a 12.900 vállalkozás, aki áru és személyszállítással foglalkozik, ezeknek a 90%-a magyar tulajdonú és KKV. És ugye ez a kormány ez már a választások során is hitettett amellett, hogy segíteni akarja a magyar KKV-knek a boldogulását. Én úgy gondolom, hogy ez a gazdasági súly, és hogy alapvetően KKV-k képzik ugye ezt a szakmát, ezek olyan jelzések voltak, amelyre sikerült felhívni magunkra a figyelmet. Mind a mellett persze, hogy nagy gondban van, nagy nehézségben van ez a szakma, sok minden sújtja, de jelen pillanatban is, és az elmúlt két évben is veszteségben fuldoklott a teljes ágazat, ez főleg az áru fuvarozói részre igaz. Ugye volt itt minden útdíjemeléstől kezdve gazdasági visszaesés, most a útdíjemelést a 2024-esre gondolom, akkor ugye most azért a nemzetközi fuvarozókat, ez az euróárfolyam is rendesen megtépázza a profitjukat, szóval számtalan nehéz helyzet eredménye az, hogy most olyan helyzetben van ez a közúti fuvarozói szakma, hogy 4 év alatt 12%-kal csökkent a vállalkozások száma, több mint 1500 magyar KKV vállalkozás ment tönkre a mi szakmánkba.
2: Miket javasolnak, vagy milyen területeken próbálnak meg együtt dolgozni, amiben maradtak a kormányzattal?
3: Azok a célok és javaslatok, amiket így zsigerből gondolnánk, azok egy részét azért át kellett dolgozni. Tehát most azt azért látja egy érdekképviselet, aki komolyan veszi a szakmáját, meg azt, hogy hogyan tárgyaljon eredményesen a kormány, nem lehet oda menni és azt kérni, hogy elnézést, nekünk nem jó az a 355-ös forint, mi azt szeretnénk, hogy 380-as legyen. Tehát most ennek például semmi értelme.
2: Vagy esetleg jövedéki adócsökkentést az üzemanyagon, mint amire korábban volt példa.
3: Igen, tehát hogy ilyeneket, tehát ezeket jól át kellett gondolnunk, hogy akkor, hogy olyat kérjünk, ami reális. Tehát amire azt tudja mondani a kormány, hogy kérem szépen, értem a problémát, így nem tudok segíteni, de mondjuk, hogyha egy másik irányt megnéznénk, tehát ilyen módon módon kellett jól kitalálni azt, hogy abban a rendelkezésünkre álló másfél órában akkor milyen javaslatokat teszünk, mert tényleg csak kérni és hőbörögni az nem vezet sokra. Én azt gondolom, hogy sikerült ezeket megfogalmazni, mint hogy azt se kérhettük most még egy példa, hogy jaj, csökkenjen le az útdíj, és akkor nekünk milyen jó lesz. Tehát ez egy olyan fontos költségvetési bevétel, amit nem lenne racionális kérni, hogy csökkentsék rá, és egyébként ezt vissza is igazolta mindkét miniszter, hogy nagyra értékelték, hogy nem ilyen kérésekkel jöttünk, ami csak ugye költségvetési nehézséget okoz, hanem olyan javaslatokat tettünk, ami win-win lehet, tehát a kormány számára is és a szakma számára is. Ugye az egész, amiről szól, az a versenyképesség. A Nithangeri is ugye amellett tette el a hitét, most már 36 éve azért küzdünk, hogy a magyar fogyasztók versenyképességét növeljük. Ez nagyon fontos, hogy nem csak adókedvezményeket, ezek lehetnek ilyen formák is, de a versenyképesség a lényeg. Van egy hazai versenyképességi lenszkép, meg van egy nemzetközi, amiben a hazai forrazók érdekeltek, és Magyarország nagyon jó volt ebbe a versenyképességbe. 2004-ben az EU csatlakozáskor a teljes európai fuvarpiaci tortából 2% volt a részesedés. Ez 2018-ra, ez 5%-ra növekedett meg. Tehát azt mondhatjuk, hogy ez egy fantasztikus sikerágazat volt, ráadásul ugye itt mi szolgáltatást exportálunk, legalábbis a nemzetközi kollégák, de ez a tavalyi évre 3,9%-ra csökkent. Tehát látszik az a számok alapján, hogy nemzetközi összehasonlításban csökkent a versenyképességünk. Most ennek sok összetevője van, de ami ennél szerintem sokkal drámaibb, hogy a belföldi, tehát a saját hazai piacunkon is romlott a versenyképességünk, és ez nem csak azért van, mert ugye Románia is Schengen belépett be ugye 2 éve, ez segítette őket, hanem egyszerűen valamit jobban csinálnak, de sajnos úgy tűnik, hogy nem csak, hogy jobban csinálnak, hanem lehet, hogy csibészebből is csinálnak, és különböző tisztességtelen verseny magatartásokra gondolok. És mi azt gondoljuk, hogy például, amikor azt javasoltuk, hogy fokozottabb ellenőrzéseket szeretnénk kérni, akkor azt szeretnénk kiszűrni, hogy azok a cégek, akik például útdíjt csalnak, tehát nem fizetik be az útdíjat, azok ne rontsák a hazai piacot, vagy legyenek keményen megbüntetve, vagy szoruljonak ki a magyar piacra, mert nem jogkövetőek. Tavaly évben mintegy 15 milliárd forint útdíj büntetést róttak ki Magyarországon, vagy szabtak ki. Ennek a 75%-a az külföldi forrazókat érintett. Tehát látszik, hogy a külföldi forrazók azok nagyon bátrak ezen a téren, és ami még rosszabb hír, mert nyilván, hogyha elkapják őket és megbüntetik őket, akkor kétszer is meggondolnák, de még rosszabb hír, hogy ennek a 75%-nak, ami mintegy 11 milliárd forint, csak a 30%-a folyt be a költségvetésbe. Tehát nincsenek még meg azok a módszerek, azok a eszközök mondjuk a rendőrségnek, vagy lehet, hogy a jogi háttér hiányzik még, hogy ezeket a büntetéseket, ezeket kikényszerítsék. Most azért gondoljuk végig, hogyha én útdíjcsalok, megbüntetnek, de azt nem kell befizetnem, akkor holnap is útdíjcsalni fogok, mert nincs következménye, hiszen nem történik semmi. Tehát ebben például ez egy olyan terület, amit hogyha nem csak, hogyha behajtanák, akkor egyrészt 8 milliárdal gazdagodna a költségvetés per év, másrészt ugye visszaszorítaná azt a tisztességtelen versenyt, akik elviszik a magyar fuvarozók elől tisztességtelenül a Magyarországon keletkező fuvarokat, kvázi ez a kereslet-kínálat arány ez helyre billenhetne, vagy javulhatna az aránya, és a hazai fuvarozók azok jobban át tudnák hárítani a költségeiket. Úgyhogy ez volt az egyik javaslatunk, ez a hazai piacon, ugye ez az ellenőrzéseknek az erősítése. A Nithangeri kizárólag jogkövető cégeket képvisel, tehát mi a magyar fuvarozók esetében is azt gondoljuk, ha valaki csal, akkor az annak a következményeit vállalni kell, tehát nem a külföldiekre van ez kihegyezve, a statisztikát csak azért mondtam, hogy ez nagyon sok külföldit érinthet a jövőben. A másik ilyen kérdés az az, hogy hogyan lehetne most a hazai KKV-knak a pénzügyi helyzetén segíteni. Ugye van ez az euró probléma, ez elég komolyan sújtja a nemzetköziseket, és ez ugye rájött már egy olyan helyzetre, amikor egyébként is nehezen vagy nem tudták áthárítani ezeket a költségemelkedéseket, ugye a kereslet-kínálat felborulása okán, amelyek korábban keletkeztek, akár még a 2024-es, ugye 60%-os hazai útdíjlemésről is beszélek. Tehát nagyon megromlott a likviditása a hazai fuvarozó cégeknek, ugye KKV-kről beszélünk, akik eleve nem duskálnak a pénzben, a likviditásban, és jelentős számú cég ezért kell, hogy befejezze, hogy egyszerűen nem tudja átvészelni ezt a nehéz időszakot, amikor veszteséget kell termelni, nincs ekkora tartalékuk, és ugye nagyon rosszkor jött egy ilyen pénzügyek gyenge állapotba érkezett az, hogy ekkorát erősödött a forint hirtelen, tehát viszonylag rövid idő alatt több mint 30 forinttal erősödött, ez ugye azt jelenti, 10 forintonként 1%-nyi profit változást generál, tehát most 30 forint, az azt jelenti, hogy 3%-nyi profit hiányzik az egyébként is mínuszos cégeknek a zsebéből, tehát mélyült a veszteség, és ugye teljesen akaratlanul, de ugye erre érkezett az, hogy akkor ez a bizonyos KKV-szektor segítő 3%-os szabad felhasználású kavoszhitel is megszűnik. Tehát, hogy még az sincs most már, hogy ezt mondjuk kedvezményes hitelből lehetne finanszírozni. Mi ezt elmondtuk a kormánynak, akik bizonyára ennek nem voltak ismeretébe, tudásába, hogy ez mennyire fontos ennek a szakmának. Elmondtuk a problémát, elmondtuk, hogy értjük azt, hogy miért szűnt meg a kavasz, hiszen lekommunikálták megfelelően, hogy sokan nem arra használták, hanem arbitrázs üzletekre, ami nyilván nem támogatható, de mi kértük, hogy ehelyett valami hasonlót ezeknek a magyar KKV-knak indítsunk, vagy tegyünk elérhetővé, különben tömeges csődökre lehet számítani az idei évben is. Tehát ez a fajta, hogyan lehet a vállalkozások kritikus pénzügyi helyzetén valami azonnali, valami olyan, ami tényleg segítség, ez volt még egy kiemelt pontunk. Volt szó a munkaerőhiányról, ez azért egy strukturális, egy középtávú probléma, bármilyen középtávon lehet megoldást rá találni, ez nem egy ilyen egyszerű kérdés, hogy akkor nem tudom, most kapunk 5 milliárd forintot sofőrképzésre, hogy ilyen egyszerűen sokkal bonyolultabb, de ezt is felvetettük, hiszen a szakma jövőjével kapcsolatosan ez egy kritikus kérdés.
2: 5 munkacsoportban állapodtak meg, hogy munkacsoportokban folytatják a munkát, és hogy július 8-áig, vagyis szerdáig tesznek le javaslatot, nem csak önök, hanem más szakmai szervezetek is. Ez abban az értelemben egy megugorható határidő, hogy mindenkinek azért a fejében már nagyjából ott voltak azok a javaslatok, amikkel pontról pontra tényszerűen előáll, és akkor akár július végéig ezeket intézkedésekké lehet összehozni a kormány segítségével, vagy ennyire nem gyors azért a munkatempó?
3: Szerintem lehet ilyen gyors és megugorható. Nagyon profin zajlott ennek az egész találkozónak az előkészítése. Azt hozzá kell tennem, hogy a Nithangeri volt az, aki el tudta juttatni ezeket a komoly gazdasági érveket és ezt a segélykiáltást, hogy aztán abból a kormány előre vegyen minket a többi szakmához képest, és előbb tárgyaljon velünk, mint másokkal. De azt is hozzá kell tenni, hogy nem egyedül a Nithangeri szeretett volna tárgyalni. 4 szervezettel együtt összesen 5-en tárgyaltunk múlt csütörtökön, tehát más fuvarozói szervezetek, illetve egy logisztikai szervezet is részt vett ezeken a tárgyalásokon, tehát nem csak a fuvarozás lesz a fókusz, de főként ennek a közötti fuvarozás a fókuszon, hanem belekerült már a logisztika és annak egyes kérdései is. Tehát én most azt gondolom, hogy megmerem kockáztatni, hogy az 5 munkacsoportból legalább egy, az nem feltétlen közötti fuvarozási, hanem általánosabb logisztikai fókusszal fog rendelkezni. De hogy visszatérjek, hogy a nagyon profi volt az előkészítés, mert mind az 5 szervezettől bekérték előre, hogy mi az a 2-3 kiemelt pont, amiről mindenképp szeretne a személyes egyeztetésen beszélni, és ezt a minisztériumi kollégák összegyúrták 5 olyan tárgyalási ponttá, amiből végül is kialakult a munkamenete a múlt hét csütörtöki megbeszélésnek. A tárgyalás során az 5 témakört a következőképpen alakították ki, és tárgyaltuk, ugye a pénzügyi finanszírozás és annak a kérdése, amiről az előbb beszéltem, a külön pont volt a munkaerő kérdése, akkor a magyar közúti fuvarozói ágazat versenyképességi helyzete és annak fejlesztési lehetőségei, az útdíjrendszer ellenőrzések és annak az egyszerűsítése, és az 5. pont volt pedig a logisztikai infrastruktúra és a vasúti árufuvarozás, ami ilyen bővebb logisztikai szkópot jelent. Akár ez az 5 pont lehet az alapja a formálódó munkacsoportoknak, hiszen a munkacsoportoknak az is fontos kérdése, hogy ugye milyen résztvevők vannak benne, és hogy ezek a résztvevők hogy tudnak haladni. Tehát ez már ilyen projektszemlélettel, ilyen feladatközpontúan kell végig gondolni, nem csak szakma specifikusan. Én most ebben a pillanatban, bár szerdáig még azért mi is átgondoljuk, bárhol aláírnám, ha azt mondanánk, hogy ez az 5 munkacsoport indul, és akkor delegáljunk bele tagokat, mert végül is most ez az 5 legfontosabb terület. Habár mi is letettünk egy olyan írott anyagot, amiben ugye minden más pontot megjelöltünk, és a minisztériumok tudtára adtunk, hiszen most itt, hogy 2-3 pontot tudtunk mi is megjelölni, ez nyilván nem volt elég a másfél óra arra, hogy mindent az asztalra tegyünk, de mi a javaslatainkat kötve, fűzve, nyomtatva átadtuk a miniszter uraknak, a államtitkárasszonynak, államtitkár úrnak és a jelenlévő helyettes államtitkároknak azért, hogy a kezükben legyen az, hogy tényleg az a jéghegy csúcsa, mondjuk ez az 5 pont, vagy ez az 5 munkabizottság, sok minden más is lehet benne, és hát ha ők találnak benne olyat, hogy például itt a közepén van egy pont, amit viszonylag gyorsan meg lehetne csinálni, csak mondjuk mi nem tudtuk, hogy ez egy ilyen quick win lehetséges.
1: Lajkó Ferencet, a Nithangeri ügyvezető titkárát hallották. Most híreket mondunk, majd érkezik Buza Sándor turisztikai és gasztronómiai műsora.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Egy pillanatra nem figyelsz, és kutyád vagy macskád már le is nyel valamit, amit nem kellett volna. Aggódás, állatorvos, vizsgálat, akár műtét, és komoly költségek. Ilyenkor segít a Tappancs Kis Állatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Javult Európa levegő minősége, atka miatt pusztulnak kagylók a Tiszatavon. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Javult Európa levegő minősége. Folyamatosan csökken a főbb légszennyező anyagok kibocsátása az évtizedek óta tartó környezetvédelmi politikának, a technológiai fejlődésnek, valamint a tisztább ipari közlekedési rendszereknek köszönhetően, állapította meg a Copernicus légkör megfigyelő szolgálat a tavalyi európai levegő minőségről szóló éves értékelő jelentésében. Az elmúlt évtizedben a kénoxidok és a nitrogénoxidok kibocsátása évente körülbelül 3-5%-kal csökkent az Európai Unióban. A legjelentősebb csökkenést az iparban és a közúti közlekedésben érték el. Tovább növekedhet a visegrádi négyek építőipara, de az egyes országok eltérő kihívásokkal szembesülnek. Az iparák fejlődését Magyarországon továbbra is a megrendelések hiánya, a másik három visegrádi országban már inkább a fizikai kapacitáskorlátok határozzák meg, közölte az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége. A V4 régióban a növekedés kulcsa a 2026-os évtől a változásokhoz való sikeres alkalmazkodás lesz. Több mint 240 a kivitelezéshez köthető hibát tárt fel egy 2025-ös igazságügyi szakértői jelentés a Groupama Arénában. A dokumentum szerint egyes szerkezeti hiányosságok miatt diónyi, sőt ökölnagyságú betondarabok is lehullottak a stadion lelátóinak környezetében. A jelentés szerint a problémák egyik fő oka, hogy a csaknem 15 milliárd forintba került stadionban bizonyos vasbeton szerkezeti elemekből hiányoznak a szükséges vasalások, emiatt repedések keletkeznek, a beton gyorsabban romlik és darabok válhatnak le róla. További hibaként említik a nem megfelelően kialakított dilatációs és mozgási hézagokat, valamint a rozsdásodó szakszerűtlenül rögzített korlátokat. A szakértők hangsúlyozzák, hogy a stadion összeomlásának nem áll fenn közvetlen veszélye, ugyanakkor több szerkezeti elem nem teljesíti az elvárt tartósági követelményeket, ezért javításuk sürgető. Atka okozza a nem őshonos amúri kagylók tömeges pusztulását a Tiszató Abátszalóki medencéjében, közölte a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság. Ez a fajta atka a kagylók köpenyét átfúrva bejut az állatok testébe. Ezen a sérülésen keresztül egy olyan bakteriális fertőzés alakulhat ki, amellyel szemben csak az őshonos kagylók többsége immunis, az amúri kagylók viszont védtelenek. A bomlásnak induló kagylótestek ilyenkor a víz felszínre emelkednek, és a harcsák fogyasztják el őket. A mesterséges intelligencia használatának globális szabályozását szorgalmazza az ENSZ főtitkára. António Guterres egy tanácskozáson úgy fogalmazott, az innovációhoz elengedhetetlenek a védőkorlátok, és a mesterséges intelligencia fejlődésével senki, még a saját fejlesztői sem tudnak lépést tartani.
0: Időjárás jelentés.
3: Folytatódik a napos gomoly felhős időjárás, számottevő csapadék nem valószínű. Továbbra is többfelé élénk, időnként erős lesz a szél. Napközben 26 és 33 fok közötti csúcsérték várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok. Megkezdjük turisztikai blokkunkat, amit a témát érintő fejlesztésekkel, fejleményekkel indítunk. Buza Sándor mondja a részleteket, kezdve a parkolással.
2: Drasztikusan drágult a parkolás Budapesten, adta hírül az MTI, és már csak kizárólag mobiltelefon használatával lehet fizetni a parkolásért. Ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással. A budapesti utcákról több mint 3000 parkolóautomata tűnik el. A díjfizető parkolást üzemeltető kerületek egységes magyar és angol nyelvű táblákat helyeznek ki, amelyek jelzik a parkolózóna kódját, a fizetési időszakot, a várakozási díjat, az időtartam korlátozást, az üzemeltető nevét, az ügyfélszolgálat címét és elérhetőségét, valamint a Nemzeti Mobilfizetési ZRT QR kódját, amellyel részletes mobilfizetési információk érhetők el. A változás része továbbá, hogy szerdától érvényesek a megemelt parkolási díjak, úgy mint a belvárosi A-zónában az eddigi 600 forint helyett óránként 800 forintot, a B-ben 450 helyett 600 forintot, a C-ben 300 forint helyett 400 forintot, a külső kerületeket magában foglaló D-zónában pedig az eddigi 200 forint helyett óránként 300 forintot kell fizetni. Az őrzött, díjfizető P plusz R parkolókban fizetendő éjszakai várakozási díj 300 forint per órára emelkedett, a havi nappali bérlet értékesítése megszűnt, valamint a Margit-sziget északi fizető parkolójában a várakozási díj 800 forint per óra lett. Az év 5. hónapjában országosan 3,9 millió vendégészakát könyvelhettek el a szálláshelyek. A növekedés a belföldi forgalom erősödésének köszönhető, a külföldi vendégészakák száma a Bajnokok Ligája döntője ellenére is csökkent. A Visit Hungary elemzése szerint a kedvezőtlen külpiaci folyamatok és az erősödő forint együttesen fékezték a beutazó turizmust. A Központi Statisztikai Hivatal pénteken közzétett friss vendégforgalmi adataiból kiderül, hogy májusban tovább erősödött a belföldi turizmus, a hazai vendégek száma megközelítette a 900 ezret, a hazai vendégészakák száma pedig 2,8%-kal szárnyalta túl a tavalyit, túllépve az 1,8 milliót. A nemzetközi utazók 855 ezres száma éppen csak meghaladta az egy évvel ezelőttit, a 2 milliós külföldi vendégészaka szám viszont mérséklődött tavalyhoz képest. Ennek hátterében a közel-keleti konfliktus miatti geopolitikai bizonytalanság, az energiapiaci sokk és a főbb küldő piacaink többségében tapasztalható romló fogyasztói hangulat áll a Visit Hungary elemzésében. Ezek a kihívások elsősorban Budapest forgalmát érintették kedvezőtlenül, ahol hagyományosan a legmagasabb a nemzetközi vendégészaka forgalom aránya. A fővárosban mind a külföldi utazók számában, mind a vendégészakáikat tekintve az UEFA Bajnokok Ligája döntő ellenére is összességében visszaesés volt tapasztalható májusban. Az elemzés szerint a tavaszi hónapokban erősen befolyásolták a nemzetközi turisztikai piacot és utazási kedvet az egyszerre jelentkező turizmusra ható negatív tényezők. Ideértendő a közel-keleti konfliktus miatti vendégkiesés, a légikapacitások csökkenése, az olajárak emelkedése, a fogyasztói bizalom romlása Európa szerte, a brit és német piac gyengülése, valamint a forint erősödése. A 2026 tavaszi időszakot tehát hazánkban és Európa többi államában is alapvetően a geopolitikai bizonytalanság, az energiapiaci sokk és a fogyasztó bizalom romlása határozta meg, szögezi le a Visit Hungary. A közel-keleti konfliktus különösen érzékenyen érintette Magyarország egyik legfontosabb, Budapestnek pedig 2025-ben a vendégek száma alapján 7. legjelentősebb küldőországát, Izraelt. Erről a piacról esett ki számszerűen is a legtöbb turista, és megtorpant a közel-keleten keresztül zajló átszálló forgalom is. A fejlemény azért is különösen érzékenyen érinti a budapesti turizmust, mivel az izraeli és öbölmenti vendégek felül reprezentáltak a magas költésű, 4-5 csillagos szállodákat választó utazók körében. A következő hónapokban a turizmus teljesítménye nagyban függ a globális folyamatok és a forint árfolyamának alakulásától. Az erősödő forint növeli a magyar háztartások külföldi vásárlóerejét, ami ösztönzi a kiutazó turizmust. Ezzel párhuzamosan viszont a felértékelődő valuta rontja az ország ár versenyképességét, mivel a külföldi turisták számára a magyarországi szolgáltatások drágábbá válnak, ami különösen az árérzékeny keresleti szegmensben mérsékelheti a beutazási hajlandóságot, mutat rá a Nemzeti Marketing Szervezet. Józsefváros is behúzza a féket, 3,5%-ban korlátoznák az Airbnb lakások arányát, adta hírül az MTI. Elfogadta a rövidtávú szálláshelyek szabályozási koncepcióját a 8. kerületi önkormányzat képviselő testülete június 25-én, amelynek értelmében a Józsefvárosban 3 szinten kerület, lakónegyed, társasház határozza majd meg az Airbnb szállások arányának maximumát. Kerületi szinten 3,5% lesz a korlát, ami azt jelenti, hogy a jelenleginél több rövid távú szálláshely nem létesülhet, új szálláshely pedig akkor, ha belefér a százalékos kvótába. A Palota negyedben és a Corvin negyedben a legszigorúbb 5%-os korlátot vezetnek majd be a tervek szerint. A társasházi arányt egységesen 20%-ban határozták meg. Ebben az esetben az arányt nem a lakások darabszámának százalékában, hanem a lakások alapterületének arányában határozzák meg. Továbbá új szálláshelyek csak a társasház hozzájárulásával nyithatnának a jövőben. Azon szálláshelyek esetében, amelyek nincsenek tekintettel a lakóközösségre, a társasház közgyűlése dönthet arról, hogy az önkormányzatnak jelzi, a továbbiakban nem járul hozzá a működéséhez, és ennek megfelelően a kerület nem engedné meg a szálláshely további működését. A meglévő szálláshelyek esetében mindaddig vélelmezik a társasház hozzájárulását, amíg a társasház közgyűlése határozatban ennek ellenkezőjéről nem nyilatkozik. Ez azt jelenti, hogy a probléma nélkül működő szálláshelyeknek nincs teendője, ezek tovább működhetnek. A koncepció alapján kialakítandó szabályozást októberben tervezik majd elfogadni, és jövő év január 1-én léphet majd hatályba. Július 1-e és augusztus 30-a között tesztjelleggel kibővítik a Balaton 24 napi jegyet, Siófokon és Balatonfüreden a jegy a helyi autóbusz közlekedésben is használható lesz, írta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook bejegyzésében. A Balaton 24 napi jeggyel a Balaton körüli vasútvonalakon, a helyközi autóbuszjáratokon, a balatonfenyvesi kisvasút járatain is korlátlan számban lehet utazni. A volánjáratok

járatán. Az MTI számolt be arról, hogy augusztus 20-án újra kinyit a két éve leégett Miskolc-Tapolcai barlangfürdő, a kültéri medencékkel együtt, közölte a miskolci polgármester a Facebook oldalán. A Miskolc-Tapolcai barlangfürdő gyógyászati központjának tető szerkezete 2024. szeptember 6-án éjszaka égett le, a tűz az akvaterápiás részleg második emeletén keletkezett, a lángok a tető szerkezetre is átterjedtek. A csaknem 1000 négyzetméteres főépület használhatatlanná vált. Később a tűzvizsgálati jelentéséről szóló határozatból az kiderült, hogy szerelési hibák sorozata, valamint a karbantartás és a szabványossági felülvizsgálat hiánya vezetett a tűzhöz. A barlangfürdő újjáépítésének lehetőségeiről már a tüzet követő héten közleményt adott ki az előző kormány Nemzetgazdasági Minisztériuma, amelyben azt írták, hogy minden lehetséges segítséget megadnak a rekonstrukcióhoz. Az önkormányzat adományszámlát is nyitott a felajánlások fogadására, emellett Miskolc 1,29 milliárd forint rendkívüli kormányzati támogatást is kapott a barlangfürdő újjáépítésének első ütemére. Ugyancsak az MTI adott hírt arról, hogy Óbuda önkormányzata kezdeményezi a budapesti hajógyári szigeten fekvő Hadrianus palota és a Dunai Limes magyarországi szakaszának felvételét az UNESCO világörökségi listájára. A pályázat alapját az a korábbi szakmai anyag adja, amelyet már 2018-ban Visi Zsolt régész, múzeológus és csapata számos szakember és szakmai szervezet bevonásával elkészített, de a politikai döntések miatt a listára vétel meghiúsult. A Ryanair június 25-től módosította családi ülőhely foglalási szabályát. Azok a gyermekkel utazó felnőttek, akik nem szeretnének ülőhelyet választani vagy fizetni a foglalt ülőhelyért, az utasfelvételt követően ingyenes ülőhely kiosztást kapnak, ahogyan ez a legtöbb európai légitársaságnál is történik. Az ír légitársaság eddigi gyakorlata szerint legalább egy felnőttnek kötelező volt ülőhelyet foglalni a légitársaságnál, amely mellé ugyanazon foglaláson belül legfeljebb 4 gyermek számára díjmentesen lehetett szomszédos helyeket választani. A Ryanair szerint ez a rendszer kiszámítható ülőhelykiosztást és alacsony utazási költségeket biztosított a családok számára. A légitársaság tájékoztatása szerint ebben az esetben a családtagok továbbra is egymás mellett ülhetnek, de nagyobb valószínűséggel a repülőgép hátsó részében kapnak helyet, mivel az első sorokat gyakran előre lefoglalják. Azok a családok, akik továbbra is szeretnének már a foglaláskor kiválasztani ülőhelyüket, ezt a továbbiakban is megtehetik külön díj ellenében. A szaudi székhelyű Flynas légitársaság szerdán elindította a Riad és Budapest közötti közvetlen járatát, amely első alkalommal teremt közvetlen légi összeköttetést Magyarország és Szaúd-Arábia között. A légitársaság július elejétől szeptember végéig hetente 3 alkalommal, szerdán, pénteken és vasárnap közlekedik a két főváros között. A riadi összeköttetés a 4. új interkontinentális járat, amely idén bekerült a budapesti repülőtér kínálatába a Philadelphia, Toronto és Seoul felé indított járatokat követően. A szeptember végéig tartó szezonális időszakban összesen mintegy 15 ezer ülőhelyet kínálnak a Budapest-Riad útvonalon. Tájékoztatások szerint a közvetlen járatnak köszönhetően az utazási idő mintegy 4,5 órára csökken. Riad a hagyomány és a modernitás különleges elegyét kínálja, amely egyszerre vonultat fel olyan történelmi kincseget, mint a 15. századi At-Turaif negyed, és felhőkarcolók uralta már-már futurisztikus látképet. Elsősorban azok számára ajánlott, akik szeretnék megtapasztalni a szaudi kultúra vendégszeretetét, nyitottak a kulináris különlegességekre, valamint kíváncsiak egy modern, pezsgő nagyváros nyújtotta lehetőségekre, akár egy rövid hétvégi kikapcsolódás során is, adta hírül a turizmus.com. A görög kormány átfogó turisztikai reformokat készít elő, bizonyos térségekben korlátozhatják a fejlesztéseket, szigoríthatják az építkezéseket, és jobban védenék a partvidéket is. Az ország vezetése egy úgynevezett különleges területi keretrendszer bevezetését tervezi, amely hosszú távon szabályozná, hogy hol, mikor és milyen formában valósulhatnak meg turisztikai fejlesztések.
Az egyes kategóriákhoz eltérő szabályok tartoznának, egyes népszerű sziget

0: területeken korlátozhatják a turisztikai szálláshelyek számát, emellett szigorú partvédelmi előírásokat is bevezethetnek. A tervek között szerepel például, hogy a partvonaltól számított 25 méteren belül ne lehessen új épületeket emelni, olvasható a Time Out cikkében. Görögországban már jelenleg is több korlátozás van érvényben a túlturizmus mérséklésére. Az athéni Akropolisz látogatásához továbbra is előzetes időpontfoglalás szükséges, miközben idén nyáron országszerte több mint 250 strandon korlátozzák a napozó ágyak használatát. Nem a turisták számának csökkentése a cél, hanem az, hogy az idegenforgalom fenntarthatóbb és kiegyensúlyozottabb legyen az ország különböző régióiban, hangsúlyozta a görög kormány. Totális mélyrepülésben van Kuba turizmusa, szállodaláncok vonulnak ki, és leállt a bankkártya szolgáltatás is. A Melia Hotels International a múlt héten bejelentette, hogy megszünteti a működést 15 kubai szállodában. Az Iberostar már június 1-én megvált 12 egységétől. Mindkét lánc enged az amerikai szankcióknak, a Gaisa, a sziget turizmusát irányító katonai konglomerátum ellen. A helyzetet tetézi, hogy már nem lehet fizetni a Mastercard és a Visa kártyákkal a karibi országban. Mint írják, a Trump kormányzat június 5-ét szabta meg határidőnek arra, hogy a külföldi vállalatok megszabaduljanak a Gaesához és leányvállalatához köthető üzleti érdekeltségeiktől, a kubai gazdaság jelentős részét ellenőrző katonai konglomerátumtól. A szankciók azokra irányulnak, akik fenntartják üzleti kapcsolataikat a holdinggal olyan ágazatokban, mint az energia, a védelem, a bányászat vagy a pénzügyi szolgáltatások, de általánosságban is tiltják bármilyen forrás vagy szolgáltatás nyújtását a Washington által megjelölt személyeknek, mint például Ana Guiller, mint a Lastres katonatisztnek, a Gaisa igazgatójának. A szállodaláncok kivonulása egy olyan ágazatot érint, amely évek óta zuhanó repülésben van. Ez év januárja és áprilisa között Kuba mindössze 328.608 fő nemzetközi turistát fogadott, ami 55%-os visszaesés az előző év azonos időszakához képest. A beutazások már 2025-ben is történelmi mélypontra estek, 1,8 millió látogatóval, ami kevesebb, mint a fele a 2018-as szintnek, és minden jel arra utal, hogy idén még ennél is kevesebben érkeznek. Legalább 11 légitársaság függesztette fel, vagy csökkentette kubai járatait 2026 eddigi részében, összesen több mint 1700 járatot törölve. Sáppusztán készült Magyarország idei legjobb pálinkája, ugyanis a Sáppusztai Pálinka Főzde 2025-ös sárga Vilmos körte pálinkája lett Magyarország legjobb pálinkája a 2026. évi országos pálinka és törköly pálinka versenyen, a 10.000 palack feletti termelésű kategória győztesének a Bolyhos Pálinka Főzde 2024-es Ágyas Golden alma pálinkáját választották. Az idei megmérettetésre 36 pálinka főzde 301 pálinkával nevezett, 57 arany, 127 ezüst és 89 bronz minősítést, valamint 23 champion díjat osztottak ki. Magyarország legeredményesebb pálinka főzdéje 2026-ban is a hegykői egycsepp pálinka lett, a második helyen a Sáppusztai pálinka főzde, harmadikként pedig a Luncer pálinkaház végzett. Gratulálunk!
1: Buza Sándort hallották, most egy kis szünet, majd jövünk vissza a legjobb magyar fagyi készítőkkel, akik elmondják, milyen lett az évfagylaltja.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: És ismét itt van a hétvégi menetrend, a Trend FM elmúlt heti legérdekesebb műsoraiból válogatunk önöknek, Somodi Evelin vagyok. Ahogy ígértem, fagyiról lesz szó, bemutatkozik az év fagylaltja is. Vadbogyós törökméz, képzeljük csak el, bizonyára édes, némi savassággal. Buza Sándortól pedig jönnek is a részletek.
2: Ki van velem szúrva, mert mielőtt bejöttem a stúdióba, megettem egy tégely fagylaltot, és ez a tégely fagylalt, ez most így rágyógyult a hangszálaimra is, hogy elmegy a hangom, akkor az azt jelenti, hogy sokat ettem, de azért nem. Viszont hát az nem mindegy, hogy milyen fagylaltot kóstoltam meg, természetesen az év fagylaltjaiból, hiszen kiosztották a 2026-os év fagylaltjai díjakat. Szokás szerint a stúdióban Erdélyi Balázs, a cukrászipartestület, Magyar Cukrászipartestületnek az elnöke, és az egyik győztes, a főgyőztes Molnár Anna Mária Mikrokozmosztól. Szervusztok!
3: Szervusz!
4: Szervusz, köszönjük a meghívást!
2: Beszéltek egy kicsit hangosabban is, de közben egy új keverőpult van, és elvesztettem az identitásomat, nem tudom mit kell. Anna Mária, gratulálok! Éppen kiírtam a nyertesek sorrendjét, és mondtam, kihúzom ilyen filccel azt, hogy hányat nyertél. Rengeteg.
3: Köszönöm szépen.
2: Év fajlatja Vándorkupa győztes, ugye a Szolejával, aztán a vörös, vagy vadbogyós törökméz, aztán a szakmai szervezet különdi, a gyermekek kedvence, a király kedvence névre hallik, aztán a kézműves fajlalt névódi, és az emendatori vájra, ha jól mondtam, különdi, ugyancsak a Szoleával, és még a Visit Hungary különdiát, a vadbogyós törökméz is, az is a tiéd lett. Mondjuk ehhez már egy nagy táska kellett, míg hazavitted az összes díjat.
3: Így van. Tehát nem számítottam ennyi díjra, úgyhogy tényleg fel kell
2: pakolni. Balázs volt már a fagylalt versenyek történetében olyan, hogy valaki így halmozta, tarolt, tehát konkrétan.
4: Igen, néha előfordul, igen, de gyakorlatilag az, hogy gyakorlatilag mind a három fagyival nevezett be, Anna Mária is mind a három nyert legalább egy díjat, de ugye van egy, amely szólalt például rengeteget, de hát a vadbogyós törökmézi sok díjat zsebelt be. Nyilván ez látszik az, hogy felkészült volt, és gyakorlatilag ez különböző zsűriknek a véleménye is, tehát nem csak az, hogy most egy zsűrinél minden
2: hát tarolt, és széles a spalett, és a gyerekek is kóstolták.
4: Még a gyerekeknek is az egyik fagyja.
2: Még a gyerekeknek is ízlik a fagyi, látod?
4: Ennyi. Például ugye, kicsit tartottunk is tőle, a gyerekek zsűri, ez most volt először, ez Váradi Zsuzsinak volt az ötlete a Visit Hungary-től, hogy akkor legyen egy ilyen gyerek zsűri, ugye Kajla is kitelepült a rendezvényre, és hát akkor így gyakorlatilag egy ilyen gyerekprogramként jelent meg. És hát egy picit én belül tartottam, hogy mit fognak választani a gyerekek, de tök menők voltak, mert gyakorlatilag ez a király
2: kedvence. A király kedvence?
4: A király kedvence, ugye ebben bacon is van, tehát hogy nem egy, abszolút nem egy szokványos fagyi.
2: Bacon?
3: Bacon.
2: Hát szerintem magról. Azért, bocsáss meg, mindennek van határa. De nem. Ez hogy? Anna Mária, ez akkor hogy? Tényleg, mert ugye ez egy nagyon fontos kérdés, én erről szeretek egyébként Balázzsal beszélgetni, hogy hogy? Tehát akkor, amikor leültök egy üres órában, vagy éjszaka nem tudsz aludni, fél háromkor fölébredsz, és akkor elkezded röptetni az agyadat. Tényleg.
3: Itt a békönösre visszatérve, itt a király kedvence a fagylalt fantázia neve, Elvis Presley-re gondolok. Úgyhogy neki volt egy kedvenc szendvics, ami földi magyaróvaj, banán és békönből állt, úgyhogy ez adta az ikletet, és ebből kezdtünk el kísérletezni egy fagylalt kombinációt.
2: Jól el is hízott a végére.
3: Igen, ez már abban az időszakban volt.
2: Hát ugye a magyarókrém az ugye ott van, az Amerikában ezt eszik dögivel, a békönt is, és mi volt a harmadik alkotó?
3: Banán, egy karamellizált banán.
2: És akkor ebbe a fagylaltba is ezek az ízek valamilyen szinten ott vannak.
3: Igen.
2: Hát
3: igen.
2: Ott kell, hogy legyenek.
3: Igen,
2: és mit szóltak a gyerekek mondjuk ehhez a baconhez, hát ami mondjuk a füstölt íz lehetett kiérezni?
3: Én szerintem inkább egy ilyen sós, roppanós íz lehetett érezni benne, de nyilván a baconnek is a aromája az azért megjelent benne, de hogy szerintem ezt tetszett nekik főleg benne.
2: Ugye itt számomra, aki nem értek hozzá, csak eszem, azért az a nagy kaland, amikor ezek az alapanyagok és ez a három teljesen különböző íz valahol a végén mégis alkot egy közös, szép, komplex ízvilágot, elegyet. Ennek a megoldása, ezek mekkora kihívások?
3: Én szerintem fontos, hogy ezek összhangba legyenek, tehát hogyha valaki kóstol egy fagylaltot, akkor vagy szépen sorba jöjjenek ezek az ízek, tehát a különböző alapanyagok benne, akár a békön, a banán, vagy a szólejába a kókusz, a mandarin, tehát egy szép egymás után érezd ezeket az ízeket. Ez többszöri kísérlet, tehát arányokat változtatunk, alapanyagot kicserélünk, egy ilyen gyümölcsöt, egy olyan gyümölcs, és a végeredmény addig csiszoljuk, még komplex nem lesz.
2: Melyikkel volt a legnehezebb dolgozni?
3: A szóleával.
2: Az, igen, az lett volna a következő téma, amiről beszélünk, hogy az egyébként milyen jellegű fagylalt?
3: Az egy kókuszszorbé, kurkumás mandarinos öntettel, és egy mandulás, kókuszos, kakaóvajas, ropogós elemmel van kiegészítve. Itt a mandarinban van még yuzu, valamint ananász, inkább fűszerként jelenik meg benne, valamint gyömbér. És ezeknek az összhangját megtalálni azért nem volt egyszerű. Tehát ott tényleg sokat variáltam a arányokon.
2: Te vagy egyedül, aki ezeket kiötlöd? Vagy van egy tím?
3: Hát elsősorban én ötletelek rajta, mert a kurkuma mandarinhoz én ragaszkodtam itt már télvíz idején, hogy én azzal szeretnék majd valamit kezdeni, de mindig vannak a műhelyben nagyon jó kollégáim vannak, akik segítenek a kóstolásban, az ötletelésben, ezen kívül szakmai berkekben is vannak barátok, akikkel nyugodtan megbeszélhetem, hogy mit javasolnak esetleg másképp.
2: Balázs, egyébként a kiírásban szerepelnek kötelező kűrök, kötelező alapanyagok?
4: Igazából nincsen, tehát külön versenyeznek a cukrászdák, fagylaltozók, nekik van egy hagyományos kategóriájuk és egy mentes kategória, ugyanígy az alapanyaggyártóknak is van egy szabadon választott és egy mentes kategória, és minden évben próbálunk valami újdonsággal előjönni egy plusz kategóriával, ez idén az ehető erdő kategória volt. Bozsó Gyulával és egyébként szintén Váradi Zsuzsival alakítottuk ki ezt a versenykiírást, és ebben voltak mondjuk kötelező alapanyagok, de inkább csak témakörök, hogy Magyarország erdeiben megtalálható alapanyagot használják fel a versenyzők. Úgyhogy ez volt, ahol volt egy pici megkötés a cukrászdáknál és a fagylaltozóknál, inkább az alapanyag szinten van megkötés, hogy csak minőségi alapanyagból, kényelmi termékek nélkül lehet abba nevezni.
2: Kényelmit, azt mondtad, kényelmi termékek?
4: Termék, igen, tehát gyakorlatilag mindent nekik kell elkészíteni, nem arra vagyunk kíváncsiak, hogy a forgalmazóknak milyen jó termékeik vannak, hanem az, hogy a versenyzők mit tudnak összeállítani gyakorlatilag, hogyha teljesen az összes alapanyagtól indulunk ki.
2: Voltak éppen akkor nagyon jó, hogy említetted, hogy a forgalmazóknak milyen termékei vannak, hiszen fagylaltot lehet úgy is forgalmazni, hogy forgalmazótól vásároljuk az alapanyagot, kicsit tuningoljuk, és akkor eladjuk, vagy teljesen a nulláról, ahogy Anna-Mari, ti csináljátok. Azt mondd meg nekem, Anna-Mari, légy szíves, hogy a kurkuma az azért került a látókörödben, mert az egy trendi?
3: Nem, jótékony hatása miatt kezdtem el én fogyasztani, és egy véletlen során egy olyan smoothie-t készítettem otthon, ami ott volt meglévő gyümölcsökből, amik így olyan jó komplex íz volt együtt, azt hozzátenném, hogy friss kurkumát használtam, nem azt szállítottat, szerintem nem ugyanaz, hogy ragaszkodtam hozzá.
2: Hogy a kurkuma ott legyen.
3: Legyen benne, igen.
2: Egyébként vannak trendi ízek, amik megkerülhetetlenek?
3: Hát inkább népszerűnek mondanám, mint trendinek, tehát egy pisztácia, mangó, marakuja mangó nálunk, ami csokoládé, ezek ilyen alapvető ízeknek kell lenni a pultban.
2: Mik a legkedveltebb ízek ma Magyarországon?
3: Szerintem a pisztácia, mangó, eper, málna, vanília, csokoládé, én azt gondolom ezek.
2: És vannak például korosztályos íz specifikációk, milyen szépen kitaláltam ezt. Tehát mondjuk én, aki már nagyon sok hóembert építhettem életemben, mert több telet megírtam, ugye nekem azért klasszikus módon a vanília, tehát a teljes fagylaltok, hogy puncs, és én most elmondom mindenkinek még egyszer nagybetűkkel, én mazsolával eszem és szeretem a puncsfagyit. Szóval nekünk lehet, hogy ez van. A fiatalabb korosztály az mit preferál?
3: Nagyon jó kísérleti...
2: Nyulak?
3: Igen, így van, tehát pont a Bartók Béla úton annyi fiatal megfordul, hogy és ők nagyon lelkesen kóstolnak bármilyen új ízt. Tehát ha van valami újdonság, akkor egyből kipróbálják. Lehet, hogy egy kis kannállal először, de aztán tetszik nekik akkor egy egész gombóccal.
2: Mennyire lehet elmenni az extremitás felé? Most hirtelen az ugrott be nekem, hogy például sörből lehet, hogy aztán sör ízű fagylaltot is készítettetek már?
3: Igen. Ilyen meggyes sör volt.
2: Meggyes sör, igen.
3: Lehet, de nem szokott lenni. Tehát én az nem annyira egy népszerű íz szerintem, vagy csak ideglenesen tudom elképzelni.
2: Balázs, ugye azért most már sokadik évben rendeződik meg ez a versenysorozat, egyre nagyobb számú résztvevővel, és egyre innovatívabb megoldásokkal. A helyszín most is Gyula volt, nem? Hajdúszoboszlóra tértünk
4: vissza.
2: Bementünk
4: a strandon, belül voltunk, egyébként nagyon szuper helyszínünk volt, a Hungaroszpás strandján voltunk, a mediterrán tengerparti medence, mondjuk közepén ott van egy színpad, ott volt a zsűrizés is, úgyhogy nagyon, nagyon klassz kis helyszínünk volt.
2: De ha jól emlékszem, akkor pont 42-43 fok volt, Anna-Mari, ugye?
3: Nagyon meleg volt.
2: És például akkor mit tudtatok kezdeni az alapanyagokkal?
3: Mindig hűtőládában visszük az alapanyagokat. Hát ami a fagyasztást illeti, ugye kicsit melegebb volt a helységben, és lassabban fagytak ki a fagylaltok, de megoldottuk, szerintem így nem volt ilyen szempontból probléma.
2: Ugye a király kedvencéről már beszéltünk, hogy megpróbálom fölidézni, tehát földi mogyoró, aztán bacon.
3: Így van, és karamellizált banán.
2: Így van, banán, aztán volt a szolea.
3: Igen.
2: És azért volt még egy másik fagylaltól is, a vadbogyós török méz.
3: Igen, ez
2: amelyikkel
3: a
2: ehető... több díjat hoztál, ez az ehető erdő?
3: Így van. Ez egy török mézes, tejszínes alapot kell elképzelni. Ugyanúgy megcsináltam a török mézt, mint ahogy annak idején bárhol, ilyen kis búcsúba vagy vásárokban, és ez került össze egy teljes alappal, és bodzavirág, fekete ribizli és szeder öntetet készítettem hozzá, és török mogyorós morzsa van még kiegészítőként hozzá.
2: A török méz az olyan kis morzsákban jelent meg, ami benne volt a fagylaltban, vagy?
3: Nem, hanem beleolvasztottam a fagylaltba, a tejszínes alapba. Tehát egy ilyen mézes, karamelles alapfagylaltot kell elképzelni, ahhoz a gyümölcsös öntet és egy török mogyorós, ropogós elem.
2: Akkor, amikor ti fagylaltmesterek összejöttök, akkor mennyire adjátok ki egymás titkait?
3: Akiket én ismerek, abszolút őszintén beszélünk mindenről, senki nem titkol semmit, sőt, inkább javaslatokat adunk egymásnak, én azt tapasztaltam.
2: Ugye most már épp a Balázzsal korábban már beszélgettünk arról, hogy Magyarország lassan fagylalt nagyhatalom lesz, már az olaszok is sírnak, amikor fölsejlik az, hogy jön egy magyar versenyző, és akkor majd le fogja őket tarolni. Szóval ez jelenti azt egyébként, hogy a magyarországi fagylaltmester képzés az egy olyan szinten áll, ami mondjuk világszínvonalú, lehet mondani?
4: Lehet mondani, még nem tartunk sajnos itt, de nyilván vannak Magyarországon is különböző képzések, továbbképzések, tanfolyamok, de egyébként, mint ahogy Anna-Mari is, csomóan mennek ki Olaszországba.
2: Stázsolni, mint ahogy ezt a...
4: Igen, különböző képzések, különböző szintű képzések vannak, és gyakorlatilag hát itt azért van egy jó kis gárda, aki évente visszajár Olaszországba, Bolognába is, és képzik magukat, és hát ez látszik is az eredményen, hogy hát szépen taroltak is.
2: Bolognában központi képzésre jártok?
3: Ez a Gelato University, hogyha... Igen.
2: Valószínű, hogy a hallgatóknak már azért van erről tudásuk, hiszen azért sokat beszélünk erről. Ez minden évben egyszer elmész, vagy akár többször is?
3: Igazából szintek vannak. Az, hogy milyen ritmusban csináljuk ezeket a szinteket meg, az tőlünk függ, vagy például aki megszervezi ezt az utat Olaszországba. Így körülbelül minden évre jutott egy szint, és akkor idén volt a befejező áprilisban ez a mesterkurzus.
2: És te milyen szinten vagy?
4: Elég jó.
2: Hát persze, azért kérdezem azt, hogy amikor elmész Olaszországba, és befejezed a top kurzust, és megkapod az okleveledet, akkor onnantól kezdve hogyan tovább?
3: Még mindig lehet fejlődni, tehát annyira részletgazdag az egész, tehát teli van kémiával, matekkal, amit egyszerűen nem tud beemelni az ember, tehát folyamatosan elő kell venni a tananyagot, a könyveket, és újra nézni dolgokat, mert annélkül nem tudunk újakat alkotni, vagy fejlődni.
2: És amikor gondolkodtok a novumokon, az újdonságokon, akkor mi az az irány mondjuk 2026-27-ben, ami szerinted föl fog sejleni, és mindenképpen ki kell próbálni, vagy ki szeretnéd próbálni?
3: Egyelőre most a jelenlegi új ízeket próbálom utolérni magunkat, hogy tudjuk biztosítani a mennyiséget. Lesznek biztos szezon vége felé, vagy közepe táján új ízek is, amit így kísérletezzünk. A trend, én azt gondolom, hogy a mentes vonal, tehát akár uh-huh. laktóz, tejmentes, gluténmentes.
2: Ezek már élő dolgok.
3: Tehát erre egy nagyobb igény van, ezért is a Szólea végén úgy alakult, hogy teljesen tejmentes lett, és gluténmentes is egyben.
2: És gondolom a kedveltség az ugyanúgy ott van, és nő, folyamatosan nő, mint az alkoholmentes italoké.
3: Igen.
2: Balázs, zárszó gyanánt jövőre is lesz verseny értelemszerűen?
4: Igen, vezérigazgató asszonytól már kaptunk meghívást a jövő évre is, úgyhogy a Hajdúszoboszlói strandnak a 100. évfordulójára is meghívták a rendezőt.
2: Azt egyébként összeszámoltátok, már ti, mint akik ugye a cukrászipartestület, hogy hány magyarországi olyan szaktekintély van, akik valahonnan már hoztak el érmet vagy dobogós helyezést? Világbajnokság, Európa-bajnokság.
4: Hát nagyon sokan, hál' Istennek.
2: Vagy ez is olyan, mint a magyar vízisport, hogy számolatlan úszósport.
4: Az elmúlt 10 évben körülbelül az, amikor tényleg így elindult, és minden versenye, ahogy elmondtad, valóban, tehát most már számolniuk kell a magyar csapattal, vagy a magyar versenyzővel, sőt már hívják is egyébként, ami nagyon kedves, mert egy csomó olasz mester arra biztatja a csapatokat, hogy induljunk el a következő Gelato Europe Cup-on, és hogy ott kell lenni a Magyarországnak a világbajnokságon, úgyhogy igen, tehát hogy számolnak is velünk, tartanak is talán már a magyaroktól, de ott vagyunk az élbolyban.
2: Ez a verseny egyébként ilyen kis áthallással, Bocuse-Dóros áthallás lehet?
4: Hasonló. Igazából, hát nyilván ez egy olasz verseny, és egyébként a 8-szoros világbajnok azt mondta, hogy szerinte, hogyha most az összes próbatételt és az összes feladatot nézzük, akkor szerinte a Gelato World Cup az, amelyik a legkomolyabb szakmai kihívás. Gyakorlatilag a Coupe du Monde-on sincsen több feladata egy cukrásznak. Ugye igen, talán ez a legkomolyabb, és ugye 24-ben a magyar csapat bronzérmes lett, ami fantasztikus eredmény.
2: Anna-Mari, most, hogy ugye Olaszországban megszerezted a legmagasabb kategóriát, akkor most hogyan tovább? Mész ki oktatni?
3: Nem. Tehát amit említettem, még tovább van mit tanulni, tehát fejlődni. Amit az egészben nagyon hasznos, hogy bármilyen alapanyag van, és szeretnék belekészíteni fagylaltot, akkor tudom a matekot, a kémiáját, és akkor össze tudom állítani egy kellemes textúrájú, meg ízű fagylaltként.
2: Ebben a mostani versenyhelyzetben, ugye 2026-ban, ugye nagyon-nagyon sok ízt nem sorolom föl, nem is tudnám felsorolni. Mivel küzdöttél legjobban? Ami nagyon nehezen adta meg a kémiát tekintve, az ízvilágot tekintve, mert minden élelmiszerrel foglalkozónak mindig vannak olyan bibi, hogy na még egyszer, ennek neki kell futnom, na még egyszer.
3: A Szólea volt ilyen. Tehát ott az alapízek megvoltak, ez a mandarin kurkuma, és akkor ennek a kiegészítői, hogy milyen fagylaltra készüljön ez az öntet, és akkor eleinte teljes volt, mandulás, és végül átalakítottuk teljesen.
2: Nálatok télen is lehet fagylaltot kapni?
3: Mi pultban nem árulunk, hanem kiszoktuk adagolni ilyen kis pohárkákba, és akkor úgy lehet vásárolni.
2: Tehát a Mikrokozmosz télen-nyáron?
3: Csak nyáron. Tehát ez egy fagylaltozó, így van.
2: Ez egy fagylaltozó.
3: Csak az üzletünk, van egy másik üzletünk, és ott vannak fagylaltok egy kis pohárban.
2: Gratulálunk, Molnár Anna-Mária volt az egyik vendégem, a Bartók Béla úti Mikrokozmosz fagylalt tulajdonosa, és hát ugye rengeteg díjat nyertél a 2026-os Magyarországi Fagylaltja versenyen. Balázs, neked meg ahhoz gratulálok, hogy kitaláltátok ezt az egészet, és ha jövőre folyt köv, akkor nincs más, majd jövőre is jössz te mindenképpen. Hát Anna-Mari meg majd
4: dolgoznia kell rajta.
2: Kíváncsi leszek, meg ugorjál majd a 2027-en.
1: Békön is kerülhet a fagyiba, meg kovászos uborkalé. Az év fagyija viszont ehhez képest konszolidáltabb. Jó kóstolást kívánok! Most jönnek a 9 órai hírek, utána várom vissza önöket további beszélgetésekkel a turizmus és kultúra világából.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

Trend FM 94.2. Gazdaságban utazunk, a YouTube-on is.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a HelloHungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit. Törzsd le az apot Android vagy iOS készülékedre. Indulj el és fedezd fel hazánk kincseit. HelloHungary.hu. Hello új élmények!
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Egyre több a szifiliszes csecsemő, tovább fejleszthetik a budai fonódó villamos hálózatot. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Egyre több a szifiliszes csecsemő, írta az Economics. A legfrissebb hivatalos adatok szerint 2025-ben 91 vele született szifiliszes esetet jelentettek Magyarországon, 2026. július 6-áig pedig már 81-et igazoltak. A fertőzés tavaly 19 méhen belüli magzati halálozással és 7 újszülött halálozással járt, idén pedig már 18 magzati és 4 újszülött halálozást rögzítettek. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szerint a helyzet azért különösen súlyos, mert a beleszületett szifilisz időben elvégzett szűréssel és antibiotikumos kezeléssel döntő többségében megelőzhető lenne. Még az ősszel elkezdődhet a budai fonódó villamos hálózat második ütemének megvalósítása, közölte a BKK. A fejlesztés révén új villamos kapcsolat jön létre a Szent Gellért tértől a Műegyetem rakparton át a Kopaszigát térségéig. Változás az egyházi és nem állami fenntartók számlaszámainál. A Magyar Államkincstár vármegyei igazgatóságai köznevelési területen, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium, szociális területen, a Szociális és Családügyi Minisztérium új alszámláiról folyósítják a támogatásokat. Az új számlaszámokról készített kimutatás a letölthető dokumentumok között megtekinthető. A számlaszám, illetve a számlaszám tulajdonos változása miatt valamennyi egyházi és nem állami köznevelési, szakképző, szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézmény fenntartónak valamennyi számlájára új felhatalmazó levelet kell benyújtani. Mélységi rekordra süllyedt a rossz hitelek rátája a közép- és kelet-európai bankrendszerekben, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank Londonban bemutatott éves összesítése szerint, bár az átlagon belül eltérő irányú, egyenetlen folyamatok zajlanak. A magyarországi összkép a bank szerint vegyes, mindenekelőtt az előző kormány időszaka alatti gyenge gazdasági növekedés miatt. Megnyílt az út az uniós alapjövedelemről szóló kezdeményezés előtt. Az Európai Bizottság úgy határozott, hogy nyilvántartásba veszi a feltétel nélküli alapjövedelem uniós bevezetését szorgalmazó európai polgári kezdeményezést. A brüsszeli közlemény szerint a polgári kezdeményezés szervezői úgy vélik, hogy a mesterséges intelligencia és a robotika gyors fejlődésével sürgős uniós fellépésre van szükség az elegendő munkahely biztosítására. Az alapjövedelem mindenkinek tisztességes életet biztosít és segít egy igazságosabb társadalom kialakításában. 5. alkalommal rendezik meg a Nemzetközi Cigánydal napját. Az augusztus 8-ai ingyenes koncertsorozathoz idén 7 ország 11 helyszíne és csaknem 30 előadó kapcsolódik. Az esemény idei fővárosa Budapest lesz.
0: Időjárás jelentés.
2: Gomoly felhős napos idő várható, északkeleten valószínű zápor. A szél helyenként erős lesz, a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 33 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Ismét itt a hétvégi menetrend a Trend FM-en. Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok. Folytatjuk Buza Sándor turisztikai magazinjával, a Menni Ennivel. Most menni fogunk bárokba, vendéglátóhelyekbe, ugyanis újabb díjakat osztottak nekik. Buza Sándor interjúja.
2: Az Elefánt Nagy Díj, vagy Rózsaszín Elefánt Díj Magyarország első karitatív vendéglátóipari díja, amelyet a Rózsaszín Elefánt ügynökség hívott életre, a közönségszavazatok alapján olyan turisztikai és vendéglátóipari szakembereket, valamint helyeket ismertek el, és majd fognak is elismerni, akik a kimagasló vendégélmény mellett példás közösségi szerepvállalást is mutatnak. Az ötlet atya a telefonvonal túlvégén, Bárány Péter. Szervusz, Péter!
3: Szervusz, Sándor! Üdvözlöm a hallgatókat!
2: Nos, akkor, amikor jó pár hónappal ezelőtt erről a díjról beszélgettünk, hiszen azért itt voltál a stúdióban nálam, és kvázi, ha lehet azt mondani, hogy beharangoztad, akkor bizonyára voltak elvárásaid. Most ahhoz képest, hogy egyébként 110 hely nevezett elsőre, és több mint 7500 szavazat érkezett ezekre az egységekre, ez elégedettséggel tölt el?
3: Én azt gondolom, hogy az első évnél igen, nagyon is. Hiszen a 110 vendéglátóhely pont 110-zel több, mint hogyha ezt az egészet elkezdtük volna el. De ez ugye valójában azt jelenti, hogy Magyarországon 110 vendéglátóhely, illetve szálloda elkezdett kommunikálni intenzívebben a saját vendégei felé. Az, hogy ők miben erősek, az, hogy miért menjenek hozzájuk, és nem mondjuk a versenytárshoz. És ugye az egész Elefánt Nagy Díj erre jött létre, hogy egy kapocs kerüljön a vendég és a vendéglátóhely közé, és ez ugye nem más, mint a kommunikáció.
2: Három régióra osztottátok Magyarországot, miért?
3: Hát mert három teljesen különböző, hát hogy mondjam, a dunántúli fogyasztó, illetve a budapesti és a kelet-magyarországi teljesen más igényekkel megy mondjuk egy szállodába, vagy mondjuk egy minőségi bárba. Tehát nem lett volna igazságos egy nyíregyházi piti szórakozó helyet, mondjuk egy belvárosi romkocsmával, ami szinte egy szórakozó hely, egy kategóriába indítani, hiszen teljesen más az indulási pont.
2: Ugye ebből a szempontból azért szerencsések vagyunk, mert az ország bármelyik részére elmehetünk, akár mondjuk egy wellness szállodába, akár, és ha már ott vagyunk, akkor egy jó étterembe, hiszen azért Magyarországon már sorjáznak a nagyon jó és híres éttermek, hát sőt, tudjuk azt, hogy vannak olyan turisztikai faktorok, amikor emberek azért mennek valahova, elutaznak, hogy ott meg tudják kóstolni azt, amiről egyébként az újságok vagy a hírek írtak. Tehát volt egy nyugat-magyarországi régió, volt egy kelet-magyarországi régió, és volt egy budapesti régió.
3: Miért igen, Budapest-Pest megye.
2: Budapest-Pest megye, igen. Miért négy kategória, és mi ez a négy kategória, amiben lehetett egyébként nevezni?
3: Az étterem, a szórakozóhely, a bár, illetve a szálloda. És akkor ezen belül nyilván az étteremnél ott mondjuk egy lakásétterem az ugyanúgy tudott indulni, mint mondjuk egy bisztró kategória. Ugye a vendéglátás az azért nagyon színes és szép, mert minden évben új kategóriák születnek, de azért mi ezt fentől nézve próbáltuk úgy lefedni, hogy a lehető legszélesebb spektrumot kínáljuk a vendéglátó egységeknek.
2: Ugye itt ennek az egész versengésnek valahol az volt az egyik alapüzenete, hogy és ezt te is említetted most, mikor megszólaltál, hogy legyen egy kapocs a szolgáltató és a szolgáltatást kereső, tehát a vendég között, vagyis egy olyan interaktív, egymás segítő folyamat zajlott le, amikor az étteremnek, vagy a bárnak, vagy a szállodának, vagy a szórakozóhelynek érdeke volt az, hogy megszólítsa a vendéget, hogy ha szóltok hozzánk valamit, és az jó, akkor legyetek szívesek, aktivizáljátok magatokat. Ezt így kellett érteni?
3: Ez pontosan így kellett. A kicsit könnyű dolog az, hogyha a Covid-ra fogunk mindent, ha bár én mégis ezt fogom tenni. Hogy a Covid volt az a pillanat, amikor a vendéglátást teljesen szétzilálta, és Amikor elkezdett újraépülni, akkor egy teljesen más pozícióból kellett újraértelmezni, gazdasági szempontból is, illetve a vendégeknek a fogyasztási szokásait is. És hogy itt kimaradt a következő 2-3 évben az, hogy megszólítsam azt a vendéget, akit én szeretném, hogyha az asztalhoz mondjuk leülne. És ennek láthatjuk most azt a légkifejlett állapotát, amikor a vendéglátóhelyeknek Magyarországon egy borzasztó nagy százalékában senki nem jár. És a vendéglátóhelyek a tulajdonosa azt a választ adja a kérdésünkre, hogy azért, mert nincs pénzünk marketingre. Na most ez ugye megint egy jó hosszú téma lenne, hogy lehet költséghatékonyan kommunikálni a vállalkozást. És azt kell, hogy mondjam, hogy 110 vendéglátó egységnél ez sikerült úgy elérnünk, hogy ők azzal szembesültek, hogy hát valóban, tehát hogy ebbe nem kellett beletenni pénzt. Ez kellett némi kreativitás, kellett tőlünk egyfajta impulzus, hogy egyébként mi az, ami most működik mondjuk a social médiában, és azt vettük észre, hogy a pincérek, a felszolgálók, a séfek saját maguk kezdték el azt a munkát kommunikálni és preferálni, ami a vendégnek a hír folyamában valahol jelentkezett, és ez generált egyfajta plusz forgalmat. Mondok egy példát, Nyugat-Magyarországon az étterem kategória az úgy nyert, hogy ő saját maga, soha nem csináltak még ilyet, egy pici kis táblát tettek minden egyes asztalra ki, azon volt egy QR kód, egyébként hozzáteszem, szerintem baromi ügyesek, hogy ezt is meg tudták csinálni, ami egyből az Elefán nagydíj oldalán belül az ő oldalukra vitt, és kértek egy szavazatot. Tehát ez valójában nem kezdődik sok pénzbe, a nyomda talán mondjuk 2000 forint lehetett, és ezzel egyébként megnyerték az étterem kategóriát. És ők is ezzel szembesültek, hogy hát valóban, tehát hogy nem kell óriás dolgokra gondolni, és nem kell hatalmas nagy TikTok csatornákat indítani több százezer forintért mondjuk havonta, hanem ilyen kis apró kreatív ötletekkel meg tudjuk mutatni azt, hogy mi miért vagyunk jók, vagy miben vagyunk jók.
2: Ez volt ugye a Tercia Hubertus étterem.
3: Így van.
2: Hol helyileg?
3: Igen. Hát Sofrontól egy pár kilométerre, de egyébként általában Sofront szokták volt mondani. És egy nagyon érdekes volt, hogy azért én néztem a szavazatokat független attól, hogy június 1-ig ugye még ez változhatott, és változott is, és egy idő után, amikor azt láttam, hogy egy-egy Facebook vagy Instagram aktivitás az meg tudja az eredményt változtatni. Itt egyébként pont ez történt, hogy fejfej mellett az alsó őrsi Bitamburger indultak ugye mind a ketten ugyanabban a kategóriában, tehát Nyugat-Magyarország és étterem kategória, és az egyiknél mondjuk 100 darab szavazat volt, a másiknél 101. Aztán két nap múlva, ahol 100 volt, ott 103 lett, a másiknál csak 102, és ez folyamatosan változott, és 6 darab szavazat választotta el, az egyiknek 1107 talán, és a másiknak meg 1101.
2: Ha már a Bitangburgert említetted, ugye ők egyébként külön díjat nyertek, mint a legkreatívabb vendégmegszólítók. Ez mit csináltak ők? Mert ugye tudjuk, hogy a Tercia Hubertus kirakta a QR kódot, a Bitangburgeresek mit csináltak?
3: A Bitangburger az egész csapatát kirakta nagyjából a vendégek elé, és olyan videókat készítettek, ami nem egy ilyen száraz információ volt, hogy jöttek hozzám, hogy nagyon jó a hamburgerünk, itt vagyunk a parttól, nem tudom hány száz méterre, hanem egyszerűen vicces és

0: új vendéget sikerült nekik megszólítani.
1: Volt egy olyan gondolatom, de aztán egy picit úgy tűnik okafogyottá vált, mert azt mondom most neked is, hogy egy picit talán úgy érzem én, hogy azok a helyek tudtak jó eredményt elérni, ahol nagyon szép számú törzsközönség volt, hiszen a törzsközönséget meg lehetett szólítani, sokkal könnyebben lehetett megszólítani, viszont ahogy mondtad itt ezt a QR-kódos megoldást, ott persze azoknak is szólt ez, akik egyébként nem a törzsvendégek, hanem egyszer oda beültek, viszont ha jót tettek, akkor azonnal már aktivizálták magukat. Azért, igen, mondhatom, igen. Azért mondhatom azt, hogy a törzs közönség is, vagy a törzs vendég is sokat számít?
0: Hát azért nem, mert hogyha mondjuk Budapesten indulunk ide, csak azért, mert a nagy számú törvény alapján, ugye itt van a legtöbb vendég, és mondjuk megnézzük a szórakozó helyeket, akkor lényegesen erősebb szórakozó helyek is indultak, ugye az ötket belvárosi ötket nyert, és az ötkethez képest olyan indulók is voltak, ahova mondjuk ötször vagy tízszer többen járnak. Tehát, hogy itt az egész azon állt, hogy bukott, hogy ők mennyire veszik ezt komolyan, és mennyire szeretnék megnyerni ezt a versenyt, és ezáltal ugye a 23 támogató partnernek az ajándékát is megnyerni. És aki ebbe tényleg hit, és elkezdte mozgósítani a vendégeket, vagy a saját kollégáit, a pincéreket, vagy a felszolgálókat, ott egyébként lényegesen nagyobb eredményt lehetett elérni, mint egy olyan hasonló kategóriájú szórakozóhelyen, ahol sokkal-sokkal több az ember, viszont teljesen őszinte leszek, azt hiszem egy darab feladatot kapott.
1: Igen, hát ugye ez valóban a kreativitás szabott határt annak, hogy ki hogyan szólítja meg a vendégeket, de hogyha már mondjuk a terciát és az ötkert megemlítettük, akkor ha előtted van a papírod, akkor nyugodtan arra kérlek, hogy mondd el, hogy melyik volt a négy, és kik végeztek az első helyeken. Ha nem, akkor én mondom, mert előttem van.
0: Azért kell, hogy tudjam. Tehát akkor a bár kategóriával kezdeném, tehát a 2026 LFA nagydíj győztesei bár kategóriában Budapest és a Pest vármegye, aznap bár, egyébként ők is hihetetlen kreatívak voltak, azt posztolták ki talán a szavazás lezárás előtt egy nappal, hogy ha mi nyerünk, akkor mindenki a vendégünk, és egy óriási bulit fogunk csapni, és ezt egyébként be is tartották, tehát a június 13-ai díjátadó után 14-én vasárnap ott volt egy hatalmas parti náluk, és nagyon boldogok voltak. Kelet-Magyarországon ugyanez a bár kategóriában a Pepperoni Biliárd bár. Hozzáteszem, hogy ők az összes díjazottak közül ők kaptak a legtöbb szavazatot.
1: Hol vannak ők?
0: A Pepperoni Biliárd?
1: Igen.
0: Után kell, hogy nézzek elnézést. Most hirtelen mondtam volna, hogy Jászberény, de nem vagyok teljesen biztos benne. Nyugat-Magyarországon a szomszéd, ők ugye Győrben vannak, és egy teljesen más kategóriájú, mint a másik kettő, tehát sokkal inkább egy ilyen már-már barista és bartenderes közeget kell mondjuk elképzelni, tehát olyan italokat lehet ott fogyasztani, amit Győrbe szerintem más volt.
1: Igen,
0: nem?
1: Ugye a pepperoniba biliárdozni mennek, a szomszédban pedig inkább koktél különlegességeket.
0: Hát igen, csak ugye bár.
1: Tehát bár, persze, igen, bár, igen.
0: Tehát ugye tudott a bár kategóriában indulni. Egyébként visszatérve az előző kérdésedre, hogy miért van különböző régió, hát például ezért a lehető legjobban szemlélteti az, hogy ők egy pepperoni biliárd bár, és a szomszéd koktélbár, ami ugye Nyugat-Magyarországon van, a másik meg Kelet-Magyarországon van, hát mennyivel más lehet a célközönsége a kettőnek? Nem jó vagy rossz, hanem teljesen.
1: Igen, más.
0: Tehát, hogyha ezt összemostuk volna, akkor valójában a bár kategóriát egész Magyarországra vetítve a pepperoni nyerte volna meg, de neki több a szavazata, mint egyébként a szomszéd akadék az aznaknak.
1: Étteremdíj?
0: Étterem kategóriában ugye a terciát már említettük, van egy balalajkánk, ez egy orosz bisztó, illetve pátyon a cukorborsó, nagyon cukik. Szállodában Budapest és Pest megyében a Vander Budapest, Kelet-Magyarországban a Tisza, a Balneum Hotel. Hozzáteszem, hogy ők mióta megnyerték, azóta én azt hiszem kb. 10 olyan tartalmat készítettek, hogy ők mennyire boldogok, és mennyire köszönjük a vendégeknek, és szárnyal az algoritmus az összes platformjukon. illetve Nyugat-Magyarországon pedig a Malom

0: A panzió, ez egy nagyon-nagyon régi, nem is tudom, már több mint 50 éves panzió. Míg a szórakozóhely, ott ugye említettük az Ötkertet, ugye Budapest és Pestel megyében, Szegeden van egy Humbák borkápolna, illetve Nyugat-Magyarországon pedig a Bazár Klub, ez utóbbi szegszerd.
1: Úgy van, és ugye az Ötkert pedig említetted. Ha jól olvastam, akkor ebben az évben október 1-től indul majd a következő kör szavazása. Lesz-e változás ebben a struktúrában? Ugye ezt mindig azért kérdezzük meg, azért gondolkodtok esetleg, ha lesz vagy nem lesz, mert hiszen már van egy tapasztalat a fejetekben és a kezetekben.
0: Igen, annyi kiegészítést szeretnék tenni, vagy pontosítást, hogy október 1-én még csak a jelentkezés kezdődik a vendéglátóegységeknek, és ugye a szavazás fog elméletileg január 1-ével indulni, tehát sokkal nagyobb időintervallumot hagyunk. Ez például a Csopakon indult a Petrányi borterasz, és ők feltették a kérdést, küldtek egy e-mailt az Elefántos e-mail címre, központi e-mail címünkre, és az volt a kérdésük a szavazás lezárás előtt talán egy vagy kettő nappal, hogy elindult-e már a szavazás. Tehát, hogy ők annyira el voltak csúszva az idővel, hogy kettő napjuk volt, hogy mozgósítsák a vendégeket, tehát kettő nap meg a egyébként két és fél hónaphoz képest óriási a különbség. Tehát most bőségesen lesz rá idő, mind a jelentkezésre is, mert hát a Murphy törvénye, ahogy lezárult a jelentkezés, utána akart mindenki jelentkezni, és akkor mondtuk, hogy szépen várják meg majd a 2027-es jelentkezést, tehát október 1-én fog a vendéglátóegységeknek. És igen, nyilván azokat a tapasztalatokat fogjuk majd figyelembe venni, amikkel szembesültünk, például a szemben lévő utcánban, ahol én lakok, ott van egy fantasztikus pékség, és mondta, hogy jaj, Peti, jaj, de jó, akkor mi is szeretnénk jelentkezni. Hát mondom, tölts ki a jelentkezési lapot. Hát igen, de hát nincs olyan kategória. És elkezdtem gondolkodni, és valóban. Tehát, hogy nem is étterem, nem is bár, nyilván nem szálloda, és nem is szórakozó hely.
1: Hát tehát igen, pékség.
0: Pékséget kihajtuk ebből a körből.
1: És, hát, a cukrászatokat például.
0: Úgyhogy akkor... Hát azt szerintem egyébként egy, tehát a pékség cukrászat szerintem egy kategória lesz, azt gondolom, tehát bővülni fog.
1: Hát a kovászos fagylalt mindent fog vinni majd.
0: Hát attól függ, hogy tudja megszólítani a közönségét.
1: Köszönöm szépen az információt, gratulálunk. Az Elefánt Nagydíj első fordulója, az első éve az lezajlott, de már mindenki készülhet a következőre. Ugye a kiírás októbertől, aztán a szavazások majd januárban elindulhatnak. Köszönöm szépen, Bárány Pétert hallottuk, az Elefánt Nagydíj megálmodóját. Gratulálok, Péter, mert elsőre ez nem volt olyan nagyon rossz, igaz?
0: Igen, igen, és nagyon szépen köszönöm, hogy beszélhettem róla.
2: Buza Sándor beszélgetését hallották, ő most egy kicsit pihen, mert a szünet után várjuk vissza önöket a Nébih nyári jó tanácsaival.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Üdvözlöm Önöket, Somodi Evelin vagyok. Ételpazarlás elleni tippek jönnek kissé rendhagyó módon a menni-enniből. Már sok előremutató lépés történt idehaza, de még mindig van tér az edukációra és változásra, ezt vallja a Nébih is. Például éhesen nem szabad bevásárlást intézni, könnyen túlzásba esett az ember. Buza Sándor interjújában további tippeket mondunk.
2: A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, vagyis a Nébih 2016 óta nyomon követi a magyar háztartásokban keletkező élelmiszer hulladék mennyiséget. A tavalyi felmérés eredményei szerint tovább erősödött a kedvező tendencia, az elkerülhető élelmiszer hulladék, vagyis az élelmiszer pazarlás mértéke az elmúlt 9 évben majdnem 40%-kal csökkent. Az otthoni pazarlás hátterében továbbra is ugyanazok a mindennapi hibák állnak, mint a túlvásárlás, a túlzott főzés és a megfeledkezett élelmiszerek. Nos, ennek a kutatásnak járunk utána. A telefonvonal túl végén dr. Nemes Imre, a Nébih elnöke, országos főállatorvos. Üdvözlöm, doktor úr!
3: Szép jó napot kívánok én is szerkesztőnek és a hallgatóknak egyaránt.
2: Hát első körben csak azt mondhatom, hogy ha majdnem 40%-kal, tehát 37,2%-kal csökkent, vagyis ennyivel lett jobb, akkor köszönjük szépen, dőljünk hátra.
3: Ez egy nagyon szép számadat. Természetesen azt gondolom, hogy ez a 37%-os csökkenés azt jelenti, hogy még ma is átlagosan egy magyar ember majdnem 21 kg élelmiszert dob ki egy évben a kukában, ami összességében majdnem 200 000 tonna élelmiszerpazarlást jelent, amivel mondjuk egy Debrecen nagyságú város lakosságát egy évig tudnánk élelmiszerrel ellátni. Tehát jók a számok, jó a tendencia, de azért van még hova haladnunk.
2: Igen, ezek a számok azért döbbenetesek, és én megkockáztatom azt is, hogy föl sem tudjuk fogni. Tehát az, hogy több tonna, hogy Debrecen lakosság, az biztos, azt tudjuk, hogy a napi rutint, hogy fogjuk a szemetest, ezt kivisszük és bedobjuk a kukába, és ugye ezek a napi rutinok, ezt minden nap megtesszük. Viszont ez a 37,2%, ez már egy tendencia? Tehát tavaly előtt is már jelentkezett így pozitív mértékben, meg az előtt is? Tehát lehet azt mondani, hogy trend van ebben a fejlődésben?
3: Igen, ez abszolút egy trendet látunk. Szerkesztő úr is már említett, hogy 2016 óta követjük nyomon a magyar lakosság élelmiszerpazarlását, és a 2005-ös felmérés már a hetedik ilyen alkalom volt. 2016-ban még a teljes élelmiszerhulladék, ami a kukában végezte, az 68 kg körül alakult, ez 2025-ben már csak 60, nem egészen 61 kg, tehát ebben is van egy majd 14%-os csökkenés, és ami a még szebb, hogy 16-ban a kidobott élelmiszernek a fele, mint egy fele volt pazarlás, és most már csak a harmada, ez a 21 kg. A tendencia jó, de még ugye az elkerülhető élelmiszerpazarlás az a teljes élelmiszerhulladéknak az a része, amely akár nulla is lehetne.
2: Hát igen, mert ugye az az elkerülhető, de ha már itt tartunk, akkor egyből arra kérem, hogy adjon nekünk fogalommagyarázatot, hogy mit tartozik, vagy mit nevezünk élelmiszerhulladéknak? Mi minden tartozik oda?
3: Ugye az élelmiszerhulladék gyakorlatilag minden, amit kidobunk a kukába, vagy a komposztra kerül, vagy esetleg a kertésből állatunk, a kutyánk, macskánknak adjuk oda, és ők eszik meg. Tehát mindaz, amit mi nem fogyasztunk el. Ezt általában három csoportra szoktuk bontani, ezt a élelmiszerhulladékot. Az egyik része a elkerülhető élelmiszerhulladék, ez a pazarlás, amiről az előbb beszéltünk. Gyakorlatilag ez, amit azért dobunk ki, mert nincs kedvünk megenni, megromlott, nem figyeltünk oda, vagy lejárt a szavatossága. Van egy olyan része is az élelmiszer hulladéknak, ami nem elkerülhető, tehát bármit csinálunk, a húsnak a csontja az ott marad, a burgonyát, amikor meghámozzuk, a burgonyahéj, azt kidobjuk. Vagy ugyanilyen a tojásnak a héja is, hogy megfűzzük a tojást, de a tojás héját biztosan nem fogjuk tudni elfogyasztani. Kávézat, teafilter, ezek azok, ami így is úgy is keletkezhet. És van egy harmadik része, ami viszont lehetségesen elkerülhető, így nevezik a szakemberek. Uh-huh. Ez azt jelenti, hogy én személyesen döntöm el, hogy megeszem vagy nem. Ilyen lehet például az almának a héja, amelyet én nagyon szívesen megeszek, de nagymamám már csak a hámozott almát tudja megenni, vagy ugyanilyen lehet a csirkebőre, aki van, aki szereti és szívesen fogyasztja, van, aki leveszi és kidobja.
2: Ebbe a lehetségesen elkerülhetőbe tartozik például az is, amikor mondjuk egy élelmiszernek látjuk a számokat, lejár a szavatossága, de egyébként arról az élelmiszerről tudjuk, hogy az még egyébként fogyasztható, és ez is szerintem nagyon fontos dolog, hogy kétfajta jelzést kell figyelembe venni ahhoz, hogy mondjuk ez a lehetségesen elkerülhető élelmiszer végül is ne a kukába végezze, hanem a gyomrunkba.
3: A élelmiszereken valóban kétfajta dátummal találkozhatnak a fogyasztók, az emberek. Az egyik a minőség megőrzési idő. Gyakorlatilag minőség megőrzési idő az az idő, amit a gyártó garantál, hogy olyan lesz a minősége ezen az időintervallumon belül, amilyet a gyártó szeretne.
2: Illetőleg amiért megvettük.
3: Így van, így van. Ide tartozik például a száraz tészta, a rizs, vagy a konzerveknek a legtöbbje, amit ha a minőség megőrzési idő lejár, akkor még biztonságosan elfogyaszthatunk bizonyos szabályok betartása mellett. Ide tartozik, hogy megnézzük, hogy a csomagolás nem sérült, hogy annak az élelmiszernek a színe, szaga olyan, amilyennek gondoljuk. Tehát mondjuk, ha kibontunk egy minőség megőrzési időn túl egy tésztát, és találunk benne penészes darabokat, akkor nyilván ezzel nem szabad foglalkozni, de alapvetően egy száraz tészta nem tud megromlani. És van egy másik kategória, ez a fogyaszthatósági idő. Ez általában a gyorsan romló élelmiszereknél, hús, tej, készítményeknél találjuk meg ezt az időt. Itt nagyon fontos, hogyha ez az idő túl vagyunk, akkor ezeket az élelmiszereket nem szabad elfogyasztani, mert előfordult, hogy megbetegedést fognak oszni, elrontjuk a gyomrunkat, bármi lehet. Tehát a fogyaszthatósági idővel nem szabad játszani.
2: Igen, csak hát ugye sokan vannak úgy, akik azt mondják, hogy mert már hosszú évek óta eszik ugyanazt az élelmiszert, és mondjuk van ismeretük ahhoz, hogy egy élelmiszer, bár hiába van ráírva, vagy lejárt a szavatossága, attól még nyugodtan elfogyasztható. Ezt valóban nem kell megtennünk, vagy nem szabad megtennünk, vagy akkor, hogyha látjuk a jelét, hogy valamilyen módon elváltozás van az élelmiszeren, akkor az már egy olyan jelzés, amikor azt mondjuk, hogy stopp.
3: Szakemberként azt tudom mondani, hogy amennyiben a fogyaszthatósági időn van túl egy élelmiszer, azt ne fogyasszuk el. A minőség megőrzési idő, mint ahogy az előbb is mondtam, ott igen, ott megtehetjük azt, hogy a idő után is megesszük, elfogyasztjuk, felhasználjuk az élelmiszert.
2: Értem. Tehát akkor mindenképpen figyeljünk és tartsuk be ezeket a szabályokat, mert hát valóban az a jó megoldás. Ugye azt mondta az első kategóriához, hogy az elkerülhető élelmiszer hulladék az egyenlő a pazarlással. Ugye az emberi magatartás, az emberi attitűd az általában azért ebben a tekintetben egy ívre fölfűzhető. Szeretünk vásárolni, ha tudunk vásárolni, és van elég pénzünk rá, és általában mindig egy picivel többet veszünk mindenből. Ez egy fontos edukáció, ennek a megváltoztatása, ami egyébként azt mondja az embereknek, hogy jobban figyeljünk ide, illetve mit tud tanácsolni, hogyan tudunk jobban odafigyelni ahhoz, hogy ne vegyünk mondjuk egy dinnye helyett kettőt.
3: Ez egy nagyon jó kérdés. A NABIC maradék nélkül programja nem csak az élelmiszer hulladéknak a háztartásukban való éves felmérésével foglalkozik, hanem oktatási, edukációs programja, lába is van ennek a projektnek. És hát mit tudunk tenni, hogy az elkerülhető élelmiszer hulladék csökkenjen? Nagyon fontos, amit szerkesztő is mondott, hogy ne vásároljunk többet, mint amire szükségünk van. Például ne menjünk éhesen bevásárolni.
2: Ez egy nagyon fontos dolog, ez saját
3: tapasztalatban. Sajnos, nem gyakran előfordul, így van.
2: Ugyanez nálam is.
3: És ilyenkor az ember mindent bedobál a kosárba, hazaviszi, és előfordult, hogy egy-két-három-négy nap múlva pedig minden a kukában végzik.
2: Voltak éppen, bocsássam meg, de az egész vásárlás ilyenkor úgy történik, hogy végigesszük. Tehát választunk előételt, választunk főételt, aztán választunk a végén desszertet mindenképpen, tehát azt ennék utána, és valóban a végén ott vagyunk, hogy tele van a kosár, és egy egész komplett menüsor ott van benne a kosárban, holott aztán lehet, hogy mire hazaérünk, már megváltozott az ízlésünk, és más tennénk.
3: Ezért nagyon fontos, hogy vásárlás előtt nézzünk szét otthon a hűtőben, kamrában, fagyasztóban. Milyen élelmiszerek vannak ott, azokat hogy tudjuk feldolgozni, és azokhoz vásároljunk. Vagy készítsünk bevásárlólistát, az is nagyon fontos. Amikor én a feleségemtől kapok bevásárlólistát, akkor nyilván sokkal kevesebb mindent vásárolok össze. Az is fontos, hogy ügyeljünk például a hűtőszekrény megfelelő hőmérsékletére, ugye a normál hűtőben ott 1 és 5 Celsius fok között kell lenni a hőmérsékletnek, ez garantálja, hogy nem romlanak meg rövid időn belül az élelmiszerek. A másik nagyon hasznos dolog lehet, hogy a kész ételeket, vagy amit főztünk, a új ételek elkészítéséhez is felhasználhatjuk. Fontos lehet még az, hogy nyilvánvalóan már szinte minden háztartásban van fagyasztószekrény, így ha valamiből véletlenül sokat főztünk és nem ettük meg, akkor azt fagyasszuk le, tegyük el későbbre.
2: A felmérés arra is kitért, hogy a leggyakoribb, vagy a legnagyobb mennyiségben továbbra is a készételek, a friss zöldségek és a gyümölcsök, valamint a pékáruk kerülnek a kukába. Ugye azért ezt is oda lehetne tenni arra a polcra, hogy egy picit túlvásároljuk általában ezeket az élelmiszereket, bár ugye a könnyen romlandóság az bennük van, különösen a zöldségekbe vagy a gyümölcsökbe, de azért az a fajta figyelem, amit egy ilyen vásárlás esetében mi magunkével tehetünk, az nagyon sokat tud jelenteni ahhoz, hogy kevesebb hulladék legyen. Mennyivel tudnánk itt csökkenteni egyébként az élelmiszer hulladékot?
3: A teljes élelmiszer pazarlásból, ez a majdnem 21 kg-ból, több mint 7,5 kg az ételmaradék, ami azért végzi a kukában, mert túl sokat főztünk, és már nincs kedvünk megenni, vagy túl sokat főztünk, és elfelejtkeztünk róla, és megromlott. Ez a legjelentősebb a teljes élelmiszerpazarlásban. Ez azt gondolom kis odafigyeléssel is nagyon nagy eredményt lehet a jövőben is elérni. A friss zöldség és gyümölcs szintén ő van a második helyen, a maga 5 kg-jával. Itt talán fontos arra felhívni a figyelmet, hogy attól, hogy egy őszi barack nem olyan szép, mint amikor megvettük, attól még ugyanolyan finom, és fogyasszuk el nyugodtan. A harmadik helyen, mint ahogy a szerkesztő is mondta, a pékáruk vannak, tehát ha túl sok kiflét, zsemlét, kenyeret veszünk, és nem figyelünk oda, és megszárad, akkor megint a kukában végzi. Itt viszont gondolhatunk arra, hogy ezt újra fel lehet dolgozni, hogyha ezeket a termékeket ledaráljuk, akkor később prizliként simán a rántott húshoz fel tudjuk használni.
2: Hát illetőleg azt is most már nyugodtan állíthatjuk tapasztalatból mindenki, hogy azok az élelmiszerek, gyümölcsök, zöldségek, én most inkább a gyümölcsökre koncentrálok, mert a zöldség az egy picit jobban romlandó. Tehát azok a gyümölcsök, amiket megveszünk a boltokba, azok még szinte azt lehet mondani, hogy nem teljesen érettek, nem fogyaszthatóság szempontjából, hanem például én a banán esetében olyan vagyok, hogy én azt a banánt szeretem, amelyik már nagyon sárga, esetleg már megjelennek rajta valami kis barnaságok, és nem a zöldet választom. Tehát azoknak van egy kis laufja, egy kis ideje, hogy azokkal tudjunk játszani. Ön is így gondolja?
3: Ez abszolút így van. Viszont én is a sárga banánt választom a boltba, ha hazaviszem, szeretném rögtön jó ízen elfogyasztani, nem megvárni, amíg megérik.
2: Ugye ebbe a kutatásba 151 háztartás kapcsolódott be. Milyen módon lehet ide jelentkezni, vagy érdemesen jelentkezni, vagy hogy történik ezeknek a mintavételeknek a kiválasztása?
3: Ez egy önkéntes közvéleménykutatás. Itt is ezúton is szeretnék minden érdeklődőt megkérni, hogy a NABIH maradék nélkül honlapján keresse föl, nézze meg, itt lehet jelentkezni. Egyébként már folyik a 2026-os felmérés is, amelynek az a lényege, hogy mindenki, aki minden olyan család, háztartás, aki jelentkezik, hogy ebben megméretti magát, egy héten keresztül kell feljegyezni a kidobott élelmiszernek a nevét, meg kell mérni, ehhez tudunk adni mérleget, fel kell írni az is, hogy mi történik vele, tehát hogy a kukába kerül, vagy komposztra tettük, vagy a keftésből tartott kutyamacskánk ette meg. Ezeket is mind föl kell venni egy naplóba, és ebből jön ki majd a kutatásnak a végeredménye. Emellett viszont van még egy része, amikor egy részletes kérdőív kitöltését kérjük a részvevőktől. Ilyenkor a háztartásuk szokásaira kérdezünk rá. Például nagyon érdekes, hogy alapvetően a megkérdezetteknek a jelentős része úgy gondolja, hogy még tudna a élelmiszer pazarláson, az élelmiszer hulladékon csökkenteni. Viszont azt is látjuk, hogyha megkérdezzük, hogy körülbelül mennyi élelmiszert dobnak ki egy évben, akkor ezt mindenki nagyon-nagyon alábecsüli.
2: Hát igen, sokkal, sokkal súlyosabb a számok, még annak tükrében is, ugye, hogy 37,2%-kal csökkent Magyarországon, viszont az is egy érdekes állapot, amikor az ember egy ilyen hetes felmérésre vállalkozik, akkor én azt gondolom, hogy biztos koncentráltabban figyel arra, hogy kevesebb élelmiszert pazaroljon. Jó lenne, hogyha a Magyarország összlakossága mindenki részt venne egy alkalommal egy ilyen felmérésen, mert az tudna egy olyan féket mutatni, amelyik ezt a tendenciát erősíti. Egyébként egy utolsó rövid kérdés, európai átlagban hogy állunk?
3: 2020 óta az Európai Unióban is végzik ezt a felmérést, és ma már megvan az Európai Uniós standard, ami alapján mi is dolgozunk, és azt mondhatjuk el, hogy alapvetően jól állunk, a mi mennyiségeink azok... az élmezőnyben vagyunk, akkor ez kicsit rosszul hangzik, de hogy viszonylag kevesebbet használunk, mint a különösen a fejlett nyugati országokban tőlük sokkal nagyobb élelmiszer hulladék termelődik. Tehát összevetésben a más országokhoz képest a magyar lakosság ebből a szempontból jól van, kevesebb élelmiszert dob ki a kukába, de hát, mint ahogy mondtuk, azért a összességében magyar számok is megdöbbentőek, tehát mindenkit kérek, hogy figyeljen oda, és a lehető legkevesebb élelmiszer dobjuk ki.
2: Köszönöm szépen az információkat, dr. Nemes Imrét, a NABIH elnökét, országos főállatorvost hallottuk az ügyben, hogy a 2025-ös felmérés kimutatta, hogy Magyarországon milyen volt az élelmiszer pazarlás. Azért az egy jó szám, hogy 37,2%-kal csökkent mondjuk az előtti évhez képest.
1: 9 év alatt 40%-kal csökkent idehaza az élelmiszerpazarlás. Persze a NABIH szerint még bőven van mit tenni, de ez is szép eredmény. Mi most híreket mondunk itt a Trend FM-en, majd az utolsó órára fordulunk a hétvégi menetrendben, és könyvajánló érkezik. Olyan kötettel jövünk, amit akár a strandra is érdemes lehet beszerezni.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Csökkent a fejlesztések száma vidéken, súlyos fogászati problémákkal küzd a magyar felnőttek jelentős része. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. A vidéki településeken emelkedő árak mellett enyhén csökkent a fejlesztések száma az új építésű lakások piacán a második negyed évben. A projektek száma negyedéves alapon 1,7%-kal, a fejlesztés alatt álló lakások száma pedig 4,3%-kal mérséklődött, közölte saját adatai alapján az Otthon Centrum. A megyei jogú városok közül továbbra is Debrecenben a legnagyobb az aktivitás, a városban több mint 1500 új lakás épül. Szeged mintegy 1200 lakással a második, Győr csaknem 800 lakással a harmadik helyen áll. Az árak Érden a legmagasabbak, több mint 1,5 millió forintos átlagos négyzetméter árral, míg Szegeden 1,4, Sopronban és Székesfehérváron egy kicsivel alacsonyobb az átlagos négyzetméter ár. A 25 megyei jogú városban 293 lakóingatlan fejlesztési projekt zajlik, amelyekben több mint 7300 lakás épül. A magyar felnőttek jelentős része súlyos, kezeletlen fogászati problémákkal küzd, írja a Piac és Profit. A statisztikák szerint a felnőtt lakosság mindössze 38%-a jutott el az elmúlt egy évben fogorvosi ellenőrzése vagy kezelésre, az idősebbeknél pedig még rosszabb az arány. A szakértők szerint sokan csak akkor fordulnak fogorvoshoz, amikor már fájdalmat éreznek, így elmaradnak a korai megelőző beavatkozások. A kezeletlen szuvasodások aránya továbbra is magas, miközben a fogászati technológiák sokat fejlődtek. A szakemberek szerint a rendszeres szűrés és a prevenciós szemlélet erősítése nélkül nem várható érdemi javulás. Trükkös csalók vadásznak az autósokra több népszerű külföldi nyaraló útvonalon, írja a Kressz Változás összefoglalója. A csalók egyik módszere, hogy autópályamentőnek adják ki magukat, majd a lerobbant autót egy velük együttműködő műhelybe viszik, ahol irreálisan magas javítási díjat kérnek. Előfordul az is, hogy defektet jeleznek a sofőrnek, majd a megállás után elterelik a figyelmét és ellopják az értékeit. Olaszországban pedig olyan esetről is beszámoltak, amikor a csalók azt állították, hogy a kiszemelt autós letörte a tükrüket, majd készpénzes kártérítést követeltek. A négynapos munkahét csökkentheti a kiégést és javíthatja a dolgozók jóllétét anélkül, hogy visszavetné a termelékenységet, állapította meg egy nagyszabású nemzetközi kutatás. Négy fő területet vizsgáltak, a kiégést, a munkahelyi elégedettséget, valamint a testi és lelki egészséget. Az eredmények szerint a rövidebb munkahét jelentősen javította a dolgozók jóllétét anélkül, hogy rontotta volna a szervezetek teljesítményét. A kísérleti időszak lezárását követően a cégek mintegy 90%-a úgy döntött, hogy megtartja a négynapos munkarendet.
0: Időjárás jelentés.
1: Folytatódik a napos gomoly felhős időjárás, számottevő csapadék nem valószínű. Továbbra is többfelé élénk, időnként erős lesz a szél. Napközben 26 és 33 fok közötti csúcsérték várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó napot kívánok, Somodi Evelin vagyok. A következő fél órában, amely egyben szombati magazin műsorunk utolsó szakasza is, Olá Andrea sikeres és kedvelt könyves műsorának legutóbbi adását szemlézzük. Ezúttal két vendéggel tárgyalja ki Melissa de Costa regényét a műsor az olvasói azonosulás szempontjából.
2: Egy igazán szép könyvet hoztam mára, amely szól a veszteségről, az újrakezdésről és az önmagunk felé vezető útról is. A Visszatérés című regény végsőkig elkeseredett fiatal főhőse ennek az útnak egy pontján ráébred, hogy az életben nem csupán romboló kapcsolatok létezhetnek, ahogyan ő korábban ezt tapasztalta, hanem vannak emberek, akik tudnak és akarnak is segíteni neki. Előttük nem szégyen gyengének mutatkozni, hiszen ők is vállalják a maguk esendőségét. Melissa de Costa regényéről beszélgetünk most Borbély Zsuzsa irodalomterapeutával és Bíró Péterrel, a szerzőkönyveit megjelentető Európa Könyvkiadó szerkesztőjével. Kezdjük azzal, hogy vendégeim számára melyik problémakör megközelítése volt a legfigyelemre méltóbb Melissa de Costa regényében.
3: Magam részéről én azt mondanám, hogy általában jellemző, nem csak rá, ez egy elég bevett, hogy mondjam, irodalmi recept, vagy felállás. Egy nagyon nehéz helyzetből indítunk. Itt egy fiatal lányról, nőről van szó, tehát egy nagyon nehéz élethelyzettel indítunk, és a történet, a jó hosszú történet egyébként ad időt és teret, de az a lényeg, hogy valamiféle megoldás felé, tehát az élethelyzet kisimulása felé kezd el haladni, emberi kapcsolatok, új ismerettségek, egy új világ megismerésével. És ez egy nagyon hálás, tehát még egy ilyen öreg sokat látott szerkesztő számára is egy ilyen hálás recept, átélhető. Az a lényeg, hogy a de Costánál mindig azért olyan helyzetek vannak, amiket ha nem is ismerünk, de át tudunk élni. Én ezt érzékeltem, mint olyasfajta energiát, ami így vitt előre az olvasásban.
4: Hát nekem ez a talált család, szerzett család témája, ez nagyon tetszett, meg nagyon ilyen szívet melengető volt. A másik, ami ilyen nagyon személyes, hogyha ha lehet személyes, és szakmailag vagyok itt. Szóval nekem mondjuk, ami nagyon személyes volt, és nagyon mélyen érintett, ez a, még a legelején ez az elhagyás, elhagyatottság, magány témakörök, amikkel elég erősen foglalkozik több szereplőnél is. Én a főszereplővel tudtam főleg azonosulni, illetve pont ez a talált család témakörben egy ilyen, én kollégista voltam, és nekem nagyon visszahozta ugyanazokat az érzéseket, amik egy kollégiumban alakuló kapcsolati hálókban ismertek voltak számomra.
2: De jó. Igen, mert hogy a főszereplő lány, aki a 20-as évei elején jár, annyira elszigetelődik és annyira bezárkózik lényegében, hogy öngyilkosságot követel, ugye az első oldalakon kiderül, meg benne is van a fűszövegben, tehát nem spoiler, bár fölépül, de úgy tűnik, hogy lelkileg nem tud ebből az elszigeteltségből kijönni, és nekem ez az emberi kapcsolatok gyógyító ereje. Hogyha egy mondatban kéne ismert ezt a könyvet, akkor ezt mondanám. Mennyire volt érdekes ez az alapszituáció, hogy ő egy milyen kapcsolatból jön, és hogy tulajdonképpen depressziós.
3: Szerintem több gyökerű az ő problémája. Egyrészt van egy párkapcsolat, szeretőként vesz részt egy kapcsolatban, vagy nála jóval idősebb férfi, akinek természetesen már jó munkája, jó fizetése, szép nagy családja van, gyerekek vannak, és ebbe kerül bele. Nem biztos, hogy az elején ugye nagyon kellett őt erre kényszeríteni, hiszen egy fiatal, sőt nagyon fiatal, viszonylag felelőtlen lányként indul a történet. Ez az egyik probléma, a másik pedig valóban az, hogy amikor ez elkezd nem működni, ez a kapcsolat, már pedig azért az életből tudjuk, hogy azért nagyon hosszú távon ezek azért nehezen szoktak működni, akkor jön az, amit említettél az előbb, az, hogy így magára marad ezzel. Tehát szülőkkel nem működik a kapcsolat, ez is nagyon gyakori azért a mai fiatalság körében, hogy megnehezedik valahol úgy, amikor úgy külön útra mennek, akkor úgy megnehezednek a dolgok a szülőket, tehát nincs már meg ez a régebbi szép időkben, ugye még azért biztonságot és menedéket nyújtó család az számára nem létezik, és ez a tökéletes, kilátástalan magány az, ami végül is, hogy az öngyilkosságba hajszolja, amiből lassanként, apránként sikerül kijönnie, és hát erről szól a könyv tulajdonképpen, ahol nem csak a nagyon Igen, egy ilyen nagyon szép és kedves ilyen az a közösség, amit belekerül, olyan sokféle emberek, vannak azért zűrösebb figurák, jobb figurák, kedvesebbek, de nagyon fontos szerintem, itt kiegészítem, még a táj, tehát az, hogy a Dagestánnál azért az előző regényekben is mindig fontos azért az, hogy hol vannak. Tehát itt ez a hegyi táj, ezzel a hóval, ezzel a téllel, ami mindig azért ez a fehérség. Érezzük az elején, pedig ott még ő még nem érzi, hogy ez jó lesz, hogy ez sikerülni fog, tehát segít. És tulajdonképpen a történet ezt az ígéretet, ahogy úgy haladunk előre, váltja valóra. Uh-huh. És hát ezért szeretik az emberek, gondolom, olvasni, mert jó dolog, amikor valami jó elindul. Ezen a vidéken, Franciaországban, ahol ez játszódik, ez egy elég természetes dolog, hogy november, december tájéken leesik a hó, és az ott marad márciusig.
2: Irodalomterapeuta szemmel neked ez a depressziós állapot, vagy ez a nagyon passzív állapot mennyire reális?
4: Irodalomterapeuta vagyok, vagyis ez azt jelenti, hogy nem pszichológus, nem pszichiáter, tehát hogy én mentális betegségekkel nem foglalkozom, vagyis hát, hogy nekem van egy kompetencia határom, én önismerettel foglalkozom, viszont szerintem a táj például gyönyörűen jellemzi azt a dermedtséget, amiben ez a lány van, tehát hogy ugyanebben a téli hibernációban van lelkileg is. Embernek kell ő neki a nevét ejteni?
3: Franciaul ombre. Nagyon kényelmetlen. Lássuk be, de ombre.
4: Itt most megtanuljuk, én is, meg a hallgatók is. Szóval igazából ott kezdődik ez a regény, nagyjából, mint ahol a 13 Reasons Why, vagyis a 13 okon volt, amiből a sorozat is készült, csak az ugye egy befejezett öngyilkosság, ez pedig egy öngyilkossági kísérlet, és hát ebből a nagyon-nagyon magas felütésből iszonyan berántja az olvasót rögtön, hogy kiderüljön az, hogy ez a lány hogy is került ide, és megtudhatjuk, hogy a családjától elhidegült, mert ugye a családja nem úgy működik, ahogy ő szeretné, mondjuk ezt így, tehát, hogy neki egy ilyen diszfunkcionális családja van. Igazából egyetemre már nem jár, mert belelavírozta magát egy ilyen szeretői viszonyba, és ezt a szeretői viszonyt emelte így az élete középpontjává, tehát ott hagyta az egyetemet, nincsenek igazából barátai, nem mint hogyha korábban lettek volna, és hát ezt a szeretői viszony se úgy működik, ahogy ő szeretné, mert hát szerintem neki egyébként nem a szexualitás volt itt az elsődleges mozgatórugó, hanem amit te is említettél, hogy ez egy ideális családdal rendelkező férfi, és ő szerintem egy ideális családot keresett, és egy másik családot szeretett volna magának, csak nem a jó eszközökkel próbálta ezt megszerezni tulajdonképpen, és ennek a férfinak az a megoldása a kettőjük kapcsolatára, hogy fogja ezt a csajt, és jó messzire elviszi, és leteszi a semmi közepén, hogy akkor így itt lesz munka, meg szállás, meg nem tudom, és akkor így legyél el. Tehát, hogy ez a kiszakadás mindenből egy ilyen hegyi kis faluban, ahol ő gyakorlatilag egy ilyen sípanziószerűségben dolgozik, és belecsöppen egy ott működő kollektívába, akik szintén egy ilyen átmeneti szituációban vannak, mint kiderül, az életükben is általában átmeneti szituációban vannak, de hogy ezek az állások is átmenetiek, hiszen ugye a síszezonra szólnak. Igen, a depresszió, a szorongás, meg a többi ilyen pszichés mentális probléma, azok nem egyszerűen megoldhatóak. Tehát, hogy sajnos ezek nem úgy működnek, mint egy lábtörés, hogy az embernek begipszelik, 6-7 leszedik, kicsit tornáztatja, és megyünk, mint előtte, hanem, hogy nagyon sokszor az ember hiába tesz meg mindent, akár visszaesik. Na most azt semmiképpen nem javasolnám, hogy a lány mintáját kövessük abból a szempontból, hogy ő ugye nem szedi a gyógyszereit, tehát hogy ő próbálja gyakorlatilag önerőből megoldani ezt a dolgot, nyilván ez a környezetváltozás, meg az, hogy ő dolgoznia kell, és van egy viszonylag jól körülhatárolható napi rendje, ezek mind segítenek, ez egy regény. Tehát, hogy nem az történik, mint egy szakácskönyvnél, hogy ami ide le van írva, azt egy az egyben

0: gyilkossági hajlamai vannak, hanem talán azoknak segíthet, akik ilyen emberek környezetében vannak, hogy egy kicsit megértsék. Tehát ugye az ilyen kényes témáknál, mint ami egyébként az előző témája is a Dacostának, ahol mondjuk ilyen nagyon komoly betegségekkel küzdenek a szereplők, ott fennáll a veszély annak, hogy ez így traumatikus élmény is lehet azoknak, akik maguk is érintettek. Tehát, hogy ezt így az ilyen kényes témáknál mindig a olvasó maga döntse el, hogy ő neki ez így oké-e, és hogy belefér a dolog, és ne erőltessük rá.
1: Éppen ezért kérdeztem ezt, mert hogy az előző könyv is olyan, amiben ilyen pszichológiai kérdések, problémák előtérbe kerülnek. Nem tudom egyébként, hogy a szerző szempontjából ez mennyire jellemző, tehát hogy a többi könyvében is ezekhez nyúl-e.
2: Ez egy elég fontos motívum nála, tehát az elején említettem, tehát azért aki író, azért az mindig próbál, és főleg mondjuk ilyen típusú regények írója, az mindig próbál alapból egy olyan helyzetből kiindulni, amivel meg tudja fogni az olvasót, amivel érdekelté teszi. Amivel mi kezdtük a Dacosta közlését, megjelenését, ugye a Manon virágai, az egy gyermek elvesztéséről szól. És tényleg függetlenül attól, hogy azért az emberek túlnyomó többsége, szögezzük le, hál' Istennek, nem éli ezt át, de alapvetően olvasva történetként ezek nagyon hatásos dolgok, tehát megfogják az embert, át tudja élni, tehát attól, hogy nem élte át, és nem akarja átélni, attól még remekül át lehet élni, és sokat ad, főleg a dolog alól való felszabadulás, tehát a megoldása, ahova elterelgeti a történetét, illetve a főhősét. A Manon virága, ez tipikusan ez a típusú gyógyulás történet, sokkal inkább befejezett ív, hogy úgy mondjam, talán ezzel se lövöm le a könyvet, mint ez a történet. Ott úgy tehetjük le a könyvet, hogy igen, sikerült, megoldottuk a dolgot, és most úgy egyenesbe van, tehát most oké lesz már a dolog, és tényleg úgy hagyjuk el a főhősünket, hogy úgy viszonylag nyugodtan, tehát nem kell aggódnunk. És igen, valóban a fiatalkori Alzheimer, vagy korai, nem tudom, hogy hívják, én meg még orvos se vagyok, én irodalmár vagyok, vagy ehhez értek. Ez a dolog, ez is egy olyan helyzetet teremt a regény elején, megfejelve mondjuk azzal, hogy a srácnak, aki ebben szenved, ugye elege van abból, hogy nem akarja azt, hogy sajnálják. Mert az egy szörnyű érzés, és ezért elmenekül tulajdonképpen az ő betegségével, egy valakit elvinne így magával. De ezt nem tudja, hogy ki, és erről szól a könyv, hogy megtalálja azt, akit elvisz magával, és ez sikeres a választás, és hát ott is egy olyan típusú feloldása van a történetnek, amire azt tudjuk mondani, hogy oké.
1: Elmondod a címét?
2: Ez az ég minden kékje, ez a címe annak a könyvnek. Kicsit a címeket átalakítottuk magyarul, ebbe az esetben például nem, de a Manon virágainál azt hiszem, hogy másnap pok voltak az eredeti szó szerint lefordítva címet, tehát hogy mindig a következő napot meg kell élni, de ezt nem éreztük úgy, hogy így egy szóban ez így működne, és ezért lett a Manon virágai. Az ég minden kékje az stimmel franciául, és a visszatérés is nagyjából stimmel. Kicsit bonyolultabban van franciául megfogalmazva, de ez a lényege.
1: A szerzőről tudunk még beszélni? Amikor találkoztunk így még az interjú előtt, említetted, hogy izgalmas az, hogy magánkiadásban jelent meg először.
2: Igen, igen. Alapvetően egy fiatal, nagyon kedves, csinos hölgyről van szó, 35 éves, azt hiszem, hogyha nem sértődik meg szerintem, hogyha ezt elárulom, 90-es születésű, akkor most már 36, mindegy. Van két gyereke, a férjecskéjével éldegelnek Párizs környékén valahol, ezt nem kell tudnunk igazából. Igen, a magánkiadás az még nyomorultabbul kezdődött, blogon, internetre tette ki, az ég minden kékjét tette ki először. Ez volt az első, amit megírt, ha jól emlékszem, de most mindjárt meg fogom tekinteni. 19-20-ba írta, és ez volt az első, amit megírt. És az a lényeg, hogy ez semmiféle visszhangot nem keltett. Akkor ő úgy gondolta, hogy ez a blog miatt van, a net miatt van, hogy csak a neten ez nem tud megélni, és akkor adta ki magánkiadásba, és magánkiadásba sem történt még semmi, hanem annyi történt, és ez végülis aztán ez változtatta meg az egész történetet, hogy egy kis kiadó, Lyon környékén élt a Dacosta akkoriban, egy pici kiadó meglátta. És ott a tulajdonos nő, egy kicsi kiadó volt. És ő azt mondta, hogy igen, ebbe van valami. Erősen átdolgoztatta vele, meg dolgoztak vele. És ahogy ez lenni szokott, ez a dolog, ez hatott, és onnantól kezdve elkezdett működni. Olyan elkezdett működni, hogy ahogy

0: is szoktuk, megszoktuk már így sportolóknál, meg nevelőedző, meg mit tudom én. Szóval jött a kis vidéki kiadó után megjelent az Albert Michel, ami hát nem nagyon tudok Magyarországon ilyen típusú példa, mondjuk a Libri. Uh-huh. Tehát csak sok Libri van Franciaországban. Megjelent az Albert Michel, és azt mondta, hogy hello, te kell lesz nekünk, gyere, elviszünk, és azért, amikor Franciaországban egy ekkora kiadó elkezd foglalkozni valakivel, akkor azzal foglalkoznak. Tehát ez nagyon sok mindent jelent. És onnantól kezdve megállíthatatlan gyakorlatilag a Dacosta története. Tudnunk kell, hogy egy olyan hölgyről beszélünk, aki mondom 36 éves, vagy 10 regényt írt, és ő 2-3 éve bekerül mindig a franciáknak van egy ilyen nagy éves összesítés az értékesítések. Tehát ami könyv Franciaországban, és ebbe az első 10-be bekerülni, ez egy olyan típusú lehetetlennek tűnő vállalkozás, amiben hát az, mégis szokott sikerülni évente 10 embernek. És vannak olyanok, akik hosszú évek óta üldögélnek ennek a listának az élén. Például a Musso nevű Guillaume Musso, akit szinte Magyarországon is ismernek, mert nálunk is jelenik meg. Jött a Dacosta, és ő oda került. És aztán most éppen csak a második vagy a harmadik, de ez borzalmas mennyiségű példányt és iszonyú mennyiségű szereplést, hatalmas ismertséget jelent a franciáknál. Uh-huh. Tehát azért ez nem egy akkora könyvpiac, mint a magyar, annál jóval jelentősebb. Még a két ország arányait véve is sokkal nagyobb piac, mint a magyar.
1: De mivel magyarázzák ezt a sikert? Mert biztos, hogy próbálják megfejteni a Dacosta titkot.
0: Azzal, hogy szerethető, tehát egyrészt könnyen megközelíthető, ez azért egy nagyon fontos része, és ne kezdjünk el ilyen lila, kékharisnyás döjfösségbe, nagyon megközelíthető, nagyon egyszerű. Tehát alapvetően a konfliktusok is, a sorsok is, a cselekmény bonyolítása átlátható, egyszerű. Nem komplikálja túl, hogy úgy mondjam, egy picit nincs telezsúfolva, hogy úgy mondjam, irodalmi utalásokkal, célzásokkal, nem szakmázik, hanem egyszerűen csak szerethető, érthető, követhető, átélhető történeteket ad az embereknek, és az emberek szeretik ezt. És azzal hálálják meg, hogy megveszik.
2: Egyébként a magyar olvasók is nagyon szeretik, mert ugye a tavalyi Bookline listán gyakorlatilag nem ment ki az első 10-ből.
0: Tényleg ezt elfelejtettem mondani, mint kiadói szakember, hogy egyáltalán nem automatikus az. Tehát, hogyha úgy működne a dolog, hogy megnézzük a New York Times listáját, mert annak is van, ugye, és megnézzük a franciák listáját, akiknek szintén mondjuk az én reszortom, megnézzük a németek listáját, meg az angolok listáját, és ezeket a könyveket kiadjuk, hogy akkor ez jó lesz, mármint nekünk, mint Európa kiadónak. De ez nem így működik, nem automatikus. És az a nagy szerencsénk nekünk ebbe az utóbbi években itt az Európa kiadónál, hogy akár a Dacosta, akár a Perrin, hogyha ismeritek, a Valéry Perrint, ezek olyan szerzők, amik nem tudom miért, de mondom, valahol itt van a személyes, az egyszerűség és a, mégis az ajánlatnak a bensőségessége és a történetek átélhetősége és sima konfliktusmentes jellege miatt ezek nálunk is működnek. És úgy működnek, mint a franciáknál. Tehát ilyen őrületként gyakorlatilag. És valóban a Dacosta nem bírt kimászni ott az első oldaláról a Librinek, ahol ezeket a ranglistákat cizélik például.
2: Igen, tehát hogy az ég mindenkéke volt, azt mondom, folyamatosan az első 10-ben, de hogy a Mannó virága is a 20. környékén.
0: És az, hát az igazság, hogy az ég mindenkékét kezdte, a Mannó virágai volt az első. Az is nagyon örültek már neki az emberek, mert mondom, egy elég kemény, szép történet.
2: Igen, és ez tényleg ilyen kicsit ilyen alulról jövő, kicsit ilyen radar alatt repült így könyves szakmai szempontból, tehát hogy a könyves sajtó szempontjából is.
0: Nem az a típusú irodalom, amiben mondjuk az élet és irodalom foglalkozna, vagy a litera, vagy mit tudom én. És lássuk be, tényleg nem az a típusú irodalom. De nagyon sokfajta irodalom létezik, és nagyon helyes, hogy nagyon sokfajta irodalom létezik, és az emberek is nagyon sokfajta irodalmat olvasnak, és nem lehet megmondani nekik, hál' Istennek, hogy mit szeressetek.
2: Igen, szerintem is ez nagyon jó. Én irodalomterapeutaként abszolút amellett vagyok, hogy hogy olvasni mindent jó. Tehát, hogy az, hogy az emberek olvasnak, most így a nem büntetendő keretek között. Szóval, hogy én nem gondolnám azt, hogy ebben a annyira teljesítményorientált világban még az olvasást is teljesítményé kell tenni, hogy nem tudom, Ulisszt kell olvasni. Tehát, hogy olvass azt, ami neked jó. Mondjuk most a világban is azért elég sok minden történik, háború, gazdasági válság, tetteretre, akkor nem biztos, hogy az embernek egy nagyon nehéz könyvre van még mondjuk így mentálisan kapacitása. És egyébként igen, mi is azt vettük észre így a könyves sajtós részen, hogy vannak ezek a általában ilyen kékes borítójú könyvek, amik ilyen féltégla méretűek, és az lerepülnek a polcról, és hihetetlen eladási számokat produkálnak, és így muszáj volt megnézni, hogy mit tud ez a nő. És szerintem ez egy nagyon tipikus történet, amit te is mondtál, hogy és ilyen 2000-es, 2010-es, 20-as évekbeli történet, hogy nem tudom, hogy ilyen Wattpadon, vagy valami hasonlón kezdte el kiadni, hogy ilyen fanfictionos oldalon, vagy csak egy sima blog volt, ahol megjelent.
0: Azt hiszem, hogy valami irodalomra specializálódott, vagy az Amazonnak valami al ilyenre specializálódott blogján tette ki, nem tudom. Hát ahova mondjuk azok szokták kitenni a könyveit, hogy igazából nem is reménykednek már abba, hogy valami történik.
2: Talán az utóbbi években ezek az irodalomnak a szokásos kapuőrei, akik ugye a kiadók, meg a nagyon okos kritikusok, akik megmondják az irodalmi magazinoknál, hogy mit kell olvasni azoknak, akik jól tájékozottak szeretnének lenni, azokat ki lehet kerülni egész egyszerűen azzal, hogy vagy ilyen blogokon toboroznak maguknak olvasótábort a szerzők, ugye itt ilyen szerzői együttműködések is kialakulnak, tehát hogy ezeken a Wattpadon vagy a hasonló helyeken segítik is egymást, tehát hogy folyamatos visszajelzések jönnek, kicsit ilyen szerkesztői feladatokat is ellátnak, meg tippeket adnak egymásnak, tehát közösségek is kovácsolódnak, és nagyon sok egyébként nagyon-nagyon sikeres könyv, aztán talán a Szürke 50 árnyalata is ilyen magánkiadásból indult, de hogy rengeteg olyan könyv van, amit magánkiadásban bizonyít, és akkor a nagy kiadók azok úgy, mint a blockbusterekre lecsapnak, hogy itt már van egy nagy fizető közönség, akik igen, valószínűleg ezt meg fogják
0: látni. Szaladnak az események után, igen, és próbálják beérni.
2: Igen, és ez ugye azt is jelenti, hogy van egy megközelíthetőnek tűnő szerző, tehát hogy valaki, aki nem egy elefántcsontoronyban üldögél, hanem aki talán egy közülünk. Ő is azt hiszem, hogy volt neki egy civil munkája valami...
0: Én önkormányzatnál volt valami sajtóreferens, ilyen nem tudom milyen ügyekbe, tehát...
2: Kellően unalmas.
0: Első lehető alkalommal ott hagyta. Tehát ahogy elkezdett működni az írás, és vagy legalább ez az ígéret volt, hogy ez működni fog, egyben ott hagyta értelemszerűen.
2: Igen. Igen, de hogy ez így egy emberarcúvá teszi őt, ami szerintem így hozzátesz a szerethetőségéhez.
1: Borbé Zsuzsa irodalomterapeuta és Bíró Péter az Európa Könyvkiadó szerkesztője a vendégem. Melissa de Costa Visszatérés című regényéről beszélgetünk.
3: Olá Andrea, Könyvben utazom című műsorában a Visszatérés című Melissa de Costa kötetről van szó. A beszélgetést rövidesen folytatjuk.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Üdvözlöm Önöket, utolsó fél órájához érkezett délelőtti műsorunk a Hétvégi menetrend, én Somodi Evelin vagyok. Folytatjuk is Olá Andrea könyvajánlóját a Visszatérés című Melissa de Costa regényről.
2: Olvasok néhány mondatot a könyvből, amiről beszélgetünk. Kiskoromban volt egy kedvenc játékom. Elképzeltem, hogy megállíthatom az időt akkor, amikor akarom, hogy tovább élvezhessem az adott pillanatot. Aztán, ha éppen minden szép volt és jó, mindig ugyanaz a kérdés merült fel bennem. Biztos, hogy ez az a pillanat? Biztos, hogy most kell megnyomnom a stop gombot? És valahogy mindig lebeszéltem magam, mert úgy éreztem, lehetnek még boldogabb pillanatok is. Melissa de Costa Visszatérés című regényéből olvastam, amelyben a főhős a 20-as évei elején járó ámr igen mélyről indult. Egy nagyon kétségbe esett helyzetből. Vendégeim a stúdióban Borbély Zsuzsa, irodalomterapeuta, és Bíró Péter, az Európa Könyvkiadó szerkesztője. Velük beszélgetünk tehát tovább erről az igazán szép regényről. Nem csak ez a lány szakad el a családjától, hanem majdnem minden szereplő elszakad a családjától. Vagy nincs neki, vagy levált, mert egyszerűen van egy titok, vagy van egy olyan mondás, vagy egy olyan coming out, ami miatt nem tudnak együtt maradni, és szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, és aztán egy picit arról is beszéljünk, hogy milyen hozadéka van annak írói szempontból, amikor egy csapatot így bezár egy helyre, és ott ugye a dinamika egészen más, mert állandóan együtt vannak, folyton interakcióban vannak, haragszanak, boldogok, segítik egymást, egyszerűen ott van az olvasó velük. Tehát ő a nem tudom hanyadik ember a panzióban, nem szolgál föl, de ott van, és figyel.
3: Amit mondtál, az, hogy mindenféle háttérrel érkeznek emberek, de az tényleg elég gyakran fölbukkanó és fontos motívum, hogy ugye ő a félre siklott ilyen szeretői státusz, meg ez a rossz válasz ugye a magánéleti problémákra, ő ezzel érkezik, de ott is ott a család nem tudott segíteni. Vannak mások, a meleg srác, akit effektíve a lassan kiderülő melegsége eltávolít a családjától, akiket egyébként ráadásul ezek nem olyan családok, akik eleve idegenek, vagy gonoszak, vagy mit tudom, hanem veszteségként élik meg ezek az emberek, hogy az életük egy fázisában ez ugye elmarad mellük, magányosak, segítség nélkül maradnak. Ott van az öreg úr, aki azért...
2: Igen, Wilson.
3: Aki hát ledolgozott egy életet, és ő egy ilyen elég markáns, vonzó választ alakít ki, de hát egy magányos figura nagyon. És neki is sokat számít az, hogy az ambr ugye össze cimborálnak, meg úgy ha távolról is, de azért ott követi a fiatalok dolgait. Az Anton,
2: a sielő,
3: aki az érvényesüléssel, a magánélet problémáival és a sportkarrier megfeneklésével, veszélybe kerülésével küzd. Szóval mindegyiknek megvan a maga probléma.
2: A Rosalie
3: a kisgyermekével, hát milyen helyzet, ugye, hogy egy pici gyerekkel szezonmunkásként, nem az a élethelyzet, amiről így álmodozni szokott az ember. Hogy...
2: Mi egy pár hónapos gyereke ráadásul.
3: És ezek a kiszolgáltatottságaik, meg problémáik, ezek olyan típusú sebezhetőségek, amikre érdekes módon, amit mondtál is, hogy összezárja őket a gondos szerző ügyesen, egy ilyen, mint egy ilyen krimibe, ugye, egy ilyen ügyklóba, ott egy ilyen alpesi motelba, vagy szálló, elég nagy üzem azért, mégis lássuk be, már csak azért is, hogy ennyi ember dolgozik benne. De ők saját maguk így elkezdik egymást kicsit így ápolgatni, meg csak ugye az élet természetes rendje szerint beszélnek egymással, segítenek, ha kell. Ott van ugye a nőcsábász, aki a végén ugye szintén megtalálja azért a maga útját. Szóval egy ilyen vicces, kicsit tényleg olyan, mint egy kollégium. Nem, ez nem kollégium, mert itt dolgoznak, meg azért ez a valóságban is egy kemény életforma, ez az idény munka, de igen. És mindenkinek a meglévő, mondom, problémája, sebezhetősége, egymást kezdik el tapaszként használni a lelkükre, a testükre. Hát ahogy egy ilyen fiatalokból álló, jó rész fiatalokból álló társaságban azért ez megesik.
2: Hát igen, munka után nem nagyon tudnak mit csinálni, egymásra vannak utalva.
4: Szerintem azért is nagyon fontos, hogy ilyen sok szereplőt mozgat, mert hogy ez rengeteg azonosulási lehetőséget biztosít, igen, az olvasónak. Ugye amikor itt beszélgettünk előtte egy picit, a Rosalie-t említetted, hogy neked ő áll közel nagyon a szívedhez. Én a főszereplővel tudtam nagyon azonosulni, és nyilván mindenkinek valami, tehát hogy akár több szereplőből is kiválogathatja, hogy mik azok a momentumok, amik őt megragadják ismerősek számára. Ugye az irodalomterápia egy regény esetében mondjuk így működik, hogy a könyvben akár önkéntelenül is felfedezed azokat a motivumokat, amik vagy a te saját életedből, vagy az ismerősi környezetedből hasonlóak, vagy a szituációkat, adott esetben akár mondatokat is, hogy amik elhangzottak feléd, vagy a te szádból. És nagyon ügyesen gombolítja valóban, hogy rengetegféle élethelyzetet meg tudunk itt tapasztalni. Ugye azt már beszéltünk róla, hogy egy mentális betegséggel, valószínűleg depresszióval küzdő lány a főszereplőnk, de a gyermekét egyedül nevelő Rozali is egy ilyen furcsa helyzetben, tehát hogy ő meg így folyton nagyon boldog, pont az ellentéte a másiknak.
2: Miközben azért megtudjuk róla, hogy ugye nincs családja, és ezért úgy menekül a veszteség elől, hogy előállítja azt a helyzetet, hogy ő egyedül maradjon. És szerintem ez se ismeretlen az olvasók számára. Csak lehet, hogy nem ismerjük föl, hogy ezt mit csináljuk, nem?
4: Igen, tehát hogy az, hogy valamit könyvben olvasunk, ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy így ráismerjünk akár a saját helyzetünkre, akár a környezetünkben lévő szituációkra. Tehát, hogy egy picit azzal, hogy nem magunkról kell beszélni, vagy nem magunkról kell gondolkodni, könnyebb ezeket a dolgokat meglátni, vagy ráismerni. Az elején említetted, hogy emberi kapcsolatokkal gyógyulnak, de az a nagyon érdekes csavar ebben az egészben, hogy ezek az emberi kapcsolatok nem a klasszikus, amikre most az ember gondolna, tehát, hogy pont nem a családok azok, akik segítenek nekik, meg a rokonok, vagy nem egy ilyen szerelmi kapcsolat általában, vagy egy házasság az, ami segít nekik ebben, hanem ebben a átmeneti közegben, mert ugye ez ilyen kimondottan átmeneti ez az egész idénymunkás élet, tehát, hogy ebben az átmeneti közegben kialakuló kapcsolatokban gyógyulnak, és talán ez az átmenetiség is egy picit segít nekik abban, hogy megnyíljanak egymás felé, és rájöjjenek arra, hogy nagyon hasonló problémáik vannak. Tehát, hogy amit említettetek is, hogy például a családoktól való elszigetelődés, ez egy nagyon aktuális probléma. Rengeteg diskurzus folyik erről a pszichológusok, különböző portálok felületein, hogy lehetséges az, hogy valaki megszakítsa a kapcsolatot a családjával, milyen körülmények között, indokolt lehet-e, van-e bármi, ami feljogosít erre, és itt ugye kapunk erre válaszokat, példákat, hogy milyen élethelyzetekben történhet, mi vezethet el ide.
2: És van-e visszaút?
4: Igen, nem? És hogy van-e visszaút. Ami szerintem nagyon-nagyon fontos, az még a segítségkérés, segítségelfogadás kérdése. Ugye van egy ilyen mondat is, hogyha hagyod, hogy segítsenek, akkor később nem tudsz majd meglenni nélkülük, ezt a főszereplő mondja, hogy ő ezért nem nagyon szeretne közelengedni magához senkit. És én ugye tartok irodalomterápiás csoportokat, ott ez nagyon gyakran előjön, mégpedig meglepő módon szerintem az emberek azt gondolnák, hogy a társadalom az romokban van, és így nagyon nehezen nyújtunk segítséget. Meglepő módon a segítségadás az majdnem mindenkinek egy természetes dolog, mint az, hogy ő elfogadjon, vagy kérjen segítséget, és ezer oka lehet annak, hogy miért nehéz, de igen, ez a függeni fogok az illetőtől, akkor én majd tartozom, felé gyengének mutatkozom, és ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy megvizsgáljuk azt, hogy mi magunk képesek vagyunk mondjuk segítséget elfogadni, és azt, hogy amikor segítséget nyújtunk, akkor nyilván tudjuk, hogy azt azért nyújtjuk, mert az nekünk is egy kicsit jó, tehát az ember kompetensnek érzi magát, kicsit erősnek, van miből adni, hogyha mi segítünk, de hogyha rajtunk segítenek, mi is megadjuk ezt az élményt másoknak, tehát hogy a másik is kompetensnek érezheti magát, erősnek érezheti magát, úgy érzi, hogy van miből adnia, érdemes ezeket végig gondolni, és így nagyon jó példákat biztosít erre a Dacosta.
2: És ráadásul elég hamar kiderül, hogy mindenkinek van valami gyógyulni valója.
3: Igen, ez elég természetes, és amit mondtál, tehát szóval jónak lenni jó, tehát az emberek szeretnek jók lenni. Pontosan azért, mert egyrészt örülnek, hogy segíthetnek, mert erő, képesség, egyebek, és ugyanakkor sokkal nehezebb kérni. Elfogadni talán az még egy kicsit könnyű, hogy kérni, odaállni, és azt mondani, hogy igen, hogy baj van, segíts. Ez egy rettenetesen nehéz dolog, és azért a könyvek, meg az irodalom, meg ez a fajta irodalom, ez tényleg nem olyan típusú gyógyszer, amit így beveszel, és aztán, de ezeken a dolgokon egy picit így elgondolkoztat, nem népszerű most, vagy most már lehet, hogy megint majd az lesz. Szóval érzékenyít ezekbe a dolgokba, és fölnyitja az emberek szemét, megnyitja, és lehet, hogy ami működik a lapokon, az lehet, hogy az életben is működik. Sőt, Jó esetben ez így van.
4: És a sok szereplő az ugye sok megoldási módot kínál. Tehát ugye a Wilsont említetted, ő egy magányosabb típus, ő például a természetben járkál, és ő a növények és a természet felé fordul, és ott találja meg a saját békét. És amikor ő segít valakinek, az is egy más típusú segítség, mint amikor mondjuk a Rosalie, hogy a két végletet említse, mert a Wilson ugye utál beszélgetni, és az a napi egy kérdéssel jöhet a Rosalie. A Rosalie meg folyamatosan beszélget. Tehát, hogy mindenkinek más az, amit nyújtani tud, de hogy egyébként az olvasók is kivehetnek ebből, tehát hogy ők is találhatnak benne számtalan lehetőséget. Nekem, mint irodalomterapeuta, különösen kedves volt az, ahogy például a Tími működik, akinek a könyvek azok, amikbe akár el is tud menekülni, meg neki az egy szeretett nyelve is, ugye könyveket ajándékoz, az embereket, akik kedvesek számára, azt is ajándékba kapott könyvek jelentik neki, de szintén egy irodalomterápiás eszköz, amit alkalmaz talán azt is a Tím javasolja a főszereplőnknek, hogy ha már a szeretőjének nem tud leveleket írni, mert ugye a férfi kérte, hogy szakítsák meg a kapcsolatot, de hogy saját magának tud leveleket írni. Tehát, hogy nem csak az olvasás, de az írás is lehet egy terápiás folyamat része.
2: Kicsit másképp nyúl az elfogadáshoz és a veszteséghez is, mint általában. Most nehéz könyvek kapcsán azt mondani, hogy általában, mert nyilván ezerféle megoldást látunk, de az, hogy amikor találkozunk ezekkel az emberekkel, van egy sztereotíp kép, ami a főhősben kialakul, meg nyilván az olvasóban is kialakul, és aztán látjuk, hogy azért mindenkinek vagy már volt egy nagy vesztesége, vagy lesz időközben, mert elveszíti a karrierjét, gyökeresen megváltozik a helyzet, vagy a kis fölépített életét, és valószínűleg ez is vonzó lehet az olvasó számára, hogy jó benne maradni a könyvben, mert nagyon érdekes szituációkat látunk, hogy mindenki megváltozik a szemünk láttára.
4: Igen, én talán azt is így az Erényének hoznám fel, hogy nagyon rámutat arra, hogy folyamatosan minden változásban van. Igen. Tehát, hogy ez a lány ugye az elején a legesleg aljáról a gödörnek ismerjük meg, amikor ott van legalul, gyakorlatilag egy fürdőkádban felvágott terekkel, és innen, hogy milyen sok változáson megy keresztül, és milyen sok változást hoz az élet. Pont az egyetemi, meg kollégiumi emlékeim nekem ugyanezek, hogy folyamatosan változik a dolog, és hogy az ember gondolhatja azt, hogy 10 év múlva hol lesz, vagy tervez 5 évre, de hogy a körülmények azok folyamatosan alakulnak, és talán erre is nagyon jó metafora ez az idény munkáslét, hogy itt is mindenki csak ilyen átmenőben van, tehát hogy ez egy ilyen, mint egy ilyen vasútállomás, ahol így jönnek-mennek folyamatosan az emberek. A 20-as éveikben vannak a két főszereplőnk, tehát hogy a 20-as éveik elején, és hogy ez egy ilyen kicsit ilyen fészekből kirepülés előtti állomás is gyakorlatilag nekik ez a munkahely, meg ez a szálloda, és hogy nagyon sokat foglalkozik azok mellett a dolgok mellett, amiket eddig elmondtunk, ez a gyámoltalanság, gyerekesség, hogy mennyire viselkedik valaki felnőttként vagy gyerekként, és hogy hogyan lehet felelősséget vállalni saját magadért, hogyan tudsz felnőni egy ilyen viszonylag védett környezetben, mert hát itt ugye szállást, meg az étkezést, meg a munkát azt biztosítják, és hogy itt egy ilyen kicsit ilyen inkubátort programban teszi ezt a szeretője ezt a lányt, tehát hogy tulajdonképpen ő erre próbálja felkészíteni, hogy hogyan tud majd önállóan élni, és így vagy úgy, de az összes szereplő valahogy egy ilyen önálló életre készül fel.
2: Mire számíthatunk még a szerzőtől?
3: Annyit mondanék a türelmetlen olvasóknak, hogy jön a következő, a legújabb kötetével fogunk jönni, ami annyira friss, még Franciaországban is, tehát szinte ropog, hogy még magyar címe sincsen.
2: De a témát tudjuk?
3: Nők, több nő alak.
4: És azt olvastam, hogy ráadásul nagyon gyorsan dolgozik a szerző. Hiszem, hogy talán fél év alatt ír meg egy regényt.
3: Ez igen, valószínűleg gyorsan ír. Tehát azért mondjuk ez egy fajta képesség. Nyilván nem mindig teljesen magától, tehát azért azt is tudni kell, hogy ilyenkor azért a kiadók is szeretnek ott állni a szerzőik mögött, és szeretik őket, hogy mondjam, rávenni arra, hogy dolgozzanak, de kétségtelen tény, a szerzők nélkül ez nem működik. Tehát a Melissa da Costa halad, és tényleg keményen csinálja.
4: Rendes, hogy ilyen hosszú regényeket.
2: Olvastam egy kritikus megjegyzést pont a hosszúsága miatt, de ha az ember benne van, akkor érzi, hogy helye van ennek.
3: Másfél azt is nagyon sokszor hallani, ugye, örök olvasói észrevétel, hogy mennyire jó, és mennyire rossz, hogy vége van.
2: Igen.
3: Még újra kezdeni, az nem ugyanaz, mint hogyha tovább tartana. Nem fogunk igazságot tenni. Én szerintem a Da Costa olyan hosszúságú könyveket ír, amilyeneket kell neki. Neki ez a világa ilyen, így működik íróként, és ez az a, hülyén fog hangzani, ez az az élettér, ami a szereplőinek szükséges.
4: Egyébként nekem ez a egy idény, tehát ugye ez a, azt hiszem decembertől vannak ott májusig talán.
2: Igen, 6 hónap, igen.
4: Tehát ugye ez a, az ilyen idényben való gondolkodás, ez nekem, és hogy ugye hárman vannak a főszereplőink itt egy ideig, nekem egy kicsit a Harry Pottert idézte fel, ahol szintén ugye fél években vannak, és egy hármas van az egésznek a középpontjában.
3: Hát de maga az élet is azért tulajdonképpen ilyen, hogy, hogy lehet, hogy nem idény munkások vagyunk, de hát iskolákba járunk, az is elmúlik egy idő után. Össze vagyunk zárva, de utána annak is vége lesz. Lehet, hogy nem egy fél év után, hanem 8 év után, vagy 4 év után, vagy az egyetem is. Szóval az élet is ilyen, munkahelyek, emberek, barátok, van, aki marad, van, aki nem marad, van, aki messzebb kerül, van, aki eltűnik. Ilyen az élet. És főleg itt ugye az évszakokkal azzal, hogy itt ez a tél, és aztán majd jön a tavasz, meg a nyár. Nyáron aztán kezdődik az új szezon máshol. Tehát, hogy mondjam, ez a természetes és könnyen értelmezhető kerete az életnek. Ez is azért fontos.
2: Vannak olyan regények, amik ünneplik a barátságot, ugye? Az a központi kérdés, és itt felnőtt barátságokról van szó. De hogy barátság, vagy egymásra utaltság? Ez nagyon különböző dolog.
4: Nekem a másik, amit nagyon erősen megidézett, az az Anna Gavaldának az Egyedül nem megy című hasonlóan vaskos regénye, ahol szintén két férfi és egy nő van egy lakásban élnek együtt, és az is egy ilyen nagyon furcsa dinamika. Én egy kicsit ugyanezt éreztem, hogy nekik nem lenne, mert mint ugye a Visszatérésnek a főszereplőinek nem lenne kötelező egymással barátkozni, ott így ki is alakulnak ilyen kis klikkecskék, hogy így nem mindenki haverkodik. Tehát, hogy azokkal kerülsz közelebb, akikkel valamilyen akarsz, módon igen. kapcsolódni tudsz, vagy akarsz.
3: Ha az emberek olyan helyzetben vannak, ahol együtt kell valamit csinálniuk, tehát ilyen munkahelyen, megoldható az, az tulajdonképpen egyszerűen is, tehát különösebb személyes érdeklődés, vagy ilyen fodrozódások nélkül is. Itt sem mindenki mindenkivel barátkozik össze, de azok, akik összebarátkoznak, azok azért barátkoznak össze, mert nekik valami túl az idény munkán, a sok vendég okozta kapkodás megoldásán túl is van valami közük egymáshoz, vagy szeretnék, hogy legyen valami közük egymáshoz.
4: Szerintem sokat elárul egyébként, hogy gyakorlatilag magáról a szállóról, vagy arról, hogy nekik milyen munkájuk van, vagy hogy milyen vendégek vannak ott, arról szinte semmit nem tudunk meg a nagyon szükségeseken kívül, tehát hogy az csak egy keret, és gyakorlatilag a középpontban a dolgozóknak, ezeknek az idénymunkásoknak a dinamikája áll, vagy hát az egymás közti kapcsolataik, meg az ő életük.
3: Kezdjük a műszak.
2: Igen,
3: lement a műszak, meg sokan voltak. Igen, nem ez a lényeg, pedig érdekes, hát ugye elég sok lapon át oda vagyunk bezárva, de nincs ilyen típusú hiányérzete az embernek.
2: Visszatérés. Melissa de Costa regényéről beszélgettünk Borbé Zsuzsa irodalomterapeutával és Bíró Péterrel, a szerzőkönyveit megjelentető Európa könyvkiadó szerkesztőjével.
1: Olá Andrea műsorát hallották, a hétvégi menetrend holnap is folytatódik, az elmúlt hét legérdekesebb beszélgetéseit hozzuk vissza a kultúra, gazdaság és életmód területéről. Várom önöket akkor is, további szép hétvégét kívánok, Somodi Evelint hallották.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. Futballra figyel a világ. Három ország, 48 válogatott és több mint 100 mérkőzés. Történetek, amelyek most íródnak. Gólok, drámák, legendák, meglepetések és nagy kérdések az idei labdarúgó világbajnokságról. VB hangulat a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Teljesen visszatöltötték a biztonsági kőolajkészletet, feloldották az összes letiltott felhasználót a kormány Facebookján. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A márciusi mélypont után mostanra teljesen visszatöltötték a biztonsági kőolajkészletet, erről írt a gazdasági és energetikai miniszter közösségi oldalán. Kapitány István közölte, a folyamatos visszatöltésnek köszönhetően július 2. hetére már 87 napnyi importnak megfelelő kőolaj és üzemanyagtartalékkal rendelkezik az ország. A Telex megjegyzi, a miniszter kormányváltás utáni első rendelete az volt, hogy részben felszabadította a stratégiai készletet, hogy megőrizhessék a védett üzemanyagárakat. A visszapótlást már áprilisban elkezdték. Feloldották az összes letiltott felhasználót a kormány Facebookján. Ezt közölték közösségi oldalukon. Arról írtak, 10 000 fiók az, amit az előző kormány letiltott erről a Facebook oldalról. A posztban az is áll, hogy olyan országot építenek, ahol mindenki szabadon elmondhatja a véleményét. Sátrakban kell várakozniuk a betegeknek a Bajcsy-Zsilinszky kórháznál, mivel éppen munkálatok zajlanak az épületben, közölte az RTL híradó. A honvédség biztosította a sátrakat, amelyekben klíma is van. A körülmények ideiglenesek, addig tartanak, amíg építik az új CT-készülék hőközpontját. Módosítani kellett az idei kékszalagvitorlás verseny útvonalát a Balaton alacsony vízállása miatt. A rendezők közleménye szerint 1,6 km-rel keletebbre helyezik a Keszthelyi bóját. A biztonsági okokból meghozott döntés garantálja, hogy a mélyebb merülésű, hagyományos klasszikus vitorlások is teljesíthessék Európa leghosszabb és legrégebbi tókerülő versenyét. A mezőny július 30-án reggel vág neki a távnak Balatonfüredről. Be kell zárni a védett műemléknek számító Máré várát, ahol júniusban ismeretlen bulizók a várfalából kivontott kövekből építettek maguknak tűzrakóhelyet, majd rengeteg szemetet hagytak maguk után. A hatósági helyszíni szemlék után a megrongált támfalazatról statikai szakvélemény készült, ennek alapján zárták be a várat az ideiglenes megtámasztás elkészültéig. A megrongált falszakasz balesetveszélyes, így sem a látogatók, sem a személyzet nem tartózkodhat a helyszínen. Szerbiában a Szabadkai Bíróság augusztus 10-ig meghosszabbította két feltételezett orosz ügynök előzetes letartóztatását. A német sajtó szerint a férfiak egy Ukrajnát támogató német hadipari létesítmény ellen terveztek szabotázs akciót. Német és más európai hatóságok hónapok óta figyelmeztetnek a szabotázs akciókkal kapcsolatos veszélyekre, különösen az Ukrajnát támogató infrastruktúra és hadipari létesítmények közelében. Ezek az akciók a hibrid hadviselés részét képezik, amelyek célja a pánikkeltés és az ukrán támogatás gyengítése.
0: Időjárás jelentés.
1: Gomoly felhős napos idő várható, északkeleten valószínű zápor. A szél helyenként erős lesz, a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 33 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Melyik a legjobb fotós mobil?
3: Biztonságos-e a felhő?
2: Kell okos óra a nagymamának?
3: Megzabolázhatóak a techóriások?
2: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
3: Melyik a világ legjobb tévéje?
2: Milyen egy jó fejhallgató?
4: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából.

0: melyik a legjobb fotós mobil?
1: Biztonságos-e a felhő?
0: Kell okos óra a nagymamának?
1: Megzabolázhatóak a techóriások?
0: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
1: Melyik a világ legjobb tévéje?
0: Milyen egy jó fejhallgató?
2: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt az iFatter, és a következő egy órában a vastagon technológiával fogunk foglalkozni. A többes szám, mint ahogy mindig, most is indokolt, hiszen itt van velem Pápai Péter barátom, szevasz Peti.
4: Szia Feki, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
3: A mai adásban a hírekben azzal fogom foglalkozni, hogy a német bíróság úgy gondolja, hogy egyáltalán nincs szükségünk arra, hogy a Google és a hasonló keresők, bár ugye ez leginkább a Google-ről szól, AI megoldása összefoglalja nekünk azokat a dolgokat, amiket össze szokott foglalni. Egyrészt azért, mert a keresés enélkül is működött, eddig is és ezután is, mármint, hogy megtaláltuk, amit kerestünk, amennyiben az ott volt az interneten. Másrészt pedig, mint kiderült, elég sokszor fals információkat is belekavar ebbe a kis AI zanzába, úgyhogy úgy néz ki, hogy a Googlenek egy picit majd valamikor, amikor a végére jutunk ennek a pernek, módosítania kell megint a dolgokon, és közben arról is beszélünk, hogy egy régi-régi márka visszatér, ami nem más, mint a Commodore, ráadásul egy félig digitális detox telefonnal, kagyló telefonnal tér vissza. A műsor közepén, ha már retro telefon a hírekben, azzal foglalkozunk, hogy mik azok a fejlesztések, igen, a cserélhető akkumulátor köztük lesz, amiknek bizony örülnénk, hogyha újra felbukkannának a mobiltelefonok körében, már csak azért is, mert egyre újabb EU szabályozásoknak kell majd megfelelni a gyártóknak. A műsor legvégén pedig a Nothing kis nagy fejhallgatóját nézzük meg, úgyhogy itt lesz velünk a Nothing Headphone, vagyis ma is érdemes lesz velünk tartani.

0: Műfater. Egy hét alatt nagyot fordult a tech világ. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális világból és a valóságból.
1: Minden, és tényleg minden a technológiában már a mesterséges intelligenciáról szól. Erre nyilván nem most döbbent rá az emberiség, legalábbis jó esélye, a legtöbben nem most döbbentek rá. Nekem az volt az egyik nagyon fájdalmas pillanat, hogy azzal szembesültem, hogy már a keresés, tehát a Google legfontosabb terméke is a mesterséges intelligenciáról kell szóljon, miközben ez pont egy olyan terület, amit szerintem nem igazán kell egy AI-jal megreformálni, és úgy tűnik, hogy nem vagyok egyedül ezzel a gondolattal, egészen meglepő helyről kaptam megerősítést ezzel a véleménnyel kapcsolatban nemrégiben.
2: És az nem más, mint a német bíróság, aki úgy döntött, hogy nem nagyon érti, hogy miért van szükség a mesterséges intelligenciára a keresőmotorok tekintetében. Nyilvánvalóan ez egyértelműen a Google-nek fáj a legjobban, hiszen ő a világ keresőmotorja, és nagyon-nagyon érdekes és logikus az érvelés. De én egy pillanatra még visszugrannék arra, amit a Peti mondott, hogy már mindenhol az AI van, és ugye az egy dolog, hogy a keresőmotorokban is AI van, és ugye van ez a zanzásítás, amikor összefoglalja, és ez is a problémája a német bíróságnak, hogy összefoglalja az adott információkat több helyről, amire mi rákeresünk, de ugye ott vannak a tartalomgyártók, mint például mi, írott, szöveges, vagy pedig videós, vagy akár csak podcastben, nagyon-nagyon idézőjelbe téve a csakot, podcastben elhangzó adatok alapján zanzásítja az AI az információkat, elétárja a felhasználónak, aki aztán ezeket a felületeket meg sem látogatja, hiszen nem tud arról, hogy kik segítették hozzá adott esetben egy fontos információhoz, ami a munkájához kellett, vagy csak nagyon érdekelte őt. Nekem itt etikai problémáim is voltak, és ugye ezzel kapcsolatban is azért jó néhány helyen megpiszkálták a Google-t, hogy ez nem teljesen oké, hogy most már nem irányítja oda a végoldalra, arra a hírpoltára, arra a YouTube videóra, arra a podcastre, arra bármire a felhasználókat a kereső óriás, hanem szépen ellopkodja az adatokat, összeállít egy ilyen kis minimál AI magyarázatcsomagot, amivel, hogyha megelégszik a felhasználó, és sajnos a kutatások azt mondják, hogy megelégszik a felhasználó, akkor nem is tud arról, hogy honnan szedi ezeket az információkat. És itt van egy nagy probléma, mert kiderült, hogy bizony-bizony néha képes az internet pöcegödréből is információkat előkaparni, egész pontosan az esetek majdnem 10%-ában olyan helyekről is szed információkat, nem csak onnan, de is szed információkat, ami nemhogy nem pontos, de kifejezetten kártékony, ártalmas, vagy akár teljes mértékben kamu, és ezeket szépen belecsomagolja ebbe az AI magyarázatba, amitől aztán hát azt mondja a német bíróság is, hogy nem feltétlenül ugyanaz a helyzet, mint amikor az ember saját maga kellett végigkattingasson mondjuk jó esetben, hogyha nagyon-nagyon szeretett volna kutatni, a Google találati első 10 találati oldalon a linkeket, és fejjel leellenőrizni, aggyal felfogni, hogy az a felület egyáltalán, amit lát, az az oldal, ahol most olvassa azt az információt, ami neki kell, egyrészt hol van a pontos információ, másrészt valamennyire megbízható-e, vagy csak egy nem létező blog valami, nem tudom én, Reddit aldoménen, és a többi, és a többi. Szóval, hogy egész egyszerűen nekünk embereknek régen, kedves hallgatók, amikor még ilyen volt az őskorban, el kellett döntenünk intellektussal, aggyal, ésszel, fejjel, hogy az az információ, amit olvasunk, az valós-e vagy nem, helyettük ezt most már az összefoglaló, az AI összefoglaló eldönti, és nagyon sokszor pocsék helyekről húz be információt, ezáltal pocsék eredményeket adva, és azt mondja a német bíróság, hogy azt gondolja, hogy az nem elég védelem a felhasználók részére, hogy a Google azt mondja, hogy hát a felhasználókat mi tájékoztatjuk alul pici betűkkel, hogy bizony-bizony ezek az AI összefoglalók lehetnek pontatlanok is, mert hogy a kutatások is azt bizonyítják, hogy az embereket ez nem érdekli, és elfogadják azokat az információkat, amiket ott kapnak, holott, hogyha egész egyszerűen arról van szó, hogy a keresőmotor, az online keresőmotor, nem csak a Google, bármilyen online keresőmotor azért jött létre, hogy megtaláljuk az interneten azt az információt, ami

0: forrásból is táplálkozhat ez az információ. Tehát van egy plusz olyan layer, egy olyan réteg ezen az információn, amit elénk tár a Google mesterséges intelligenciája, amiben sokkal több a hiba lehetőség, mint hogyha mi szépen a fenekünkön ülve, akár hosszú órákon keresztül végig kattingatjuk ezeket a linkeket. Nyilvánvalóan a Google most hát fel van háborodva, és azt gondolja, hogy egyrészt a világ történetének megakasztója a német bíróság, hogy nem hagyja, hogy a mesterséges intelligencia még szebbé és még jobbá tegye az emberiséget. Nagyon-nagyon remélem, hogy mindenki érzi a szarkazmust a hangomban. Másrésztről pedig nyilvánvalóan egy olyan üzleti modell, amit a jövőben értékesíteni és pénzre fog váltani, ha már nem teszi most is a Google ezt a kis zanzát és ezeket a kis összefoglalókat. Ha másra nem jó, arra jó, hogy mindenki a Google-t használja azért, mert mondjuk tételezzük fel, hogy azt gondolja, hogy ez a legügyesebb, de hogy ez biztos a jövőben még tovább fog gyűrűzni, és mivel Németország, és mivel Európai Unió, valószínűleg az uniós szabályozás is erre oda fog kacsintani, hogy ezt érdekes megvizsgálni, hiszen ha csak arról van szó, hogy kedves bármilyen keresőmotor, találj meg nekem az interneten információt, mondok valamit, nem tudom, a zöld almáról, ahhoz nincs szükség mesterséges intelligenciára, valóban utána aggyal, szemmel, ésszel, emberként el kell tudnunk dönteni, hogy az az információ hasznos-e vagy nem, de ez van, ennek egész biztosan lesz folyománya, ha más nem a Google részéről, de ha már mesterséges intelligencia, és ha már arról beszélgetünk, hogy a nagyok hogyan és mit csinálnak, akkor beszélgessünk általánosságban arról, hogy hát bizony a legtöbb mesterséges intelligencia nagynyelvi modell sokkal inkább talpnyaló, mint amennyire határozott.
1: És ezzel nem csak az a baj, hogy nagyon kedvesek az AI szolgáltatások, az AI chatbotok, ezt egyébként egy Stanfordi kutatás hozta most napvilágra, mármint, hogy azt a felmérést, ami szerint egyébként nem csak az van, hogy a legtöbb mesterséges intelligencia szolgáltatást sokkal kedvesebbre faragták, mint amennyire kéne, és sokkal kevésbé faragták arra, hogy bizony-bizony, ha tévedés van az emberi oldalon, akkor azt közölje velünk is, mondja el nekünk, és ne kezdjen el ráerősíteni még ezekre a félreértésekre, meg ezekre a butaságokra, meg tévhitekre, hanem az vagy, az emberek is jobban kedvelik azt, hogyha a mesterséges intelligencia, ahelyett, hogy határozottan kijavítana minket, inkább elkezdi elkenegetni azt a végterméket, amit itt az ember-gép interakcióban sikerült összehoznunk. És hát itt egészen érdekes kísérlet volt egyébként több ezer részvevővel, illetve mielőtt még embereket vontak volna be, a 11 nagy nyelvi modellt, nagy mesterséges intelligencia szolgáltatást, mint amilyen a ChatGPT, a Claude, a Gemini és a DeepSeek, illetve azok társai, ezeket mindegyütt bevonták szépen egy olyan kísérletbe első körben, hogy fogták a kutatók és felcsapták a Reddit csodálatos gyűjteményét. Van egy olyan alfórum, ami egyébként nagyon népszerű, és hát nem fordítanám le, és nem is mondanám el az angol nevét ennek a fórumnak, inkább mondjuk azt, hogy az alapvető kérdés, hogy velem van-e a probléma, mármint ugye nyilván ezt az egyes témákat feldobók kérdezik, és hát mindenféle magánéleti, munkahelyi és mindenféle egyéb emberi konfliktust, illetve furcsa helyzetet tárnak az olvasók elé, aminek a végén ugye a felhasználók, a többiek segítenek kiigazodni, hogy hát mondjuk a szomszéd rendszeresen az én újságomat lopja el, velem van-e a gond, hogy ezt megjegyeztem, ennél sokkal komplexebb kérdéseket tárnak jól ész nyilván, és akkor itt a Reddit közösség reagál, igen vagy nem, tehát hogy mi az általános konszenzus ezekben a témákban, és direkt olyan témákat választottak a kutatáshoz, ahol a felhasználó, a nyitó felhasználó volt, úgymond elmarasztalva jó részt a többiek által, és megkérdezték ugyanazt a kérdést. Tehát feltették ugyanazt a kérdést a mesterséges intelligencia szolgáltatásnak, és nagy részt az jött ki, hogy szinte mindegyik ráerősített, hogy ó, hát veled semmi gond nincsen, amiért bunkó vagy, hát lehet ilyen ember is a világon. Akkor is ez ilyen jellegű megerősítő viselkedést hozta fel a mesterséges intelligencia, amikor megcáfolták valamilyen úton, módon ezeket az állításokat, vagy árnyalták és továbbra is kihangsúlyozták, hogy bizony helytelen vagy társadalmilag nem elfogadott a viselkedés annak a személynek, akinek a kérdését feltették. Mindezek után, tehát hogy általánosságban ezt a képet alakította a mesterséges intelligencia ki, hogy igen, nagyrészt ők azért ilyen 49%-ban megengedőbbek, mármint úgy összességben az AI szolgáltatások, mint az átlag emberek, a normál emberi konszenzus és emberi társadalmi kötelékek mentén gondolkodó emberi lények. Ezek utánod engedtek 2400 embert, akiket megkértek arra, hogy használjanak megengedő hangvételű, megengedő stílusú, illetve mondjuk azt ki, ahogy a tanulmány is fogalmazott, talpnyaló stílusú mesterséges intelligenciát, és az úgynevezett ténylegesen, hát ilyen kemény szeretetet alkalmazó, tehát kedves

0: de azért elég határozottan kijavító AI szolgáltatásokat, és kérdezzenek tőlük személyes dolgokat, kérdezzenek tőlük egyszerű eldönteni dolgokat is, és hát az jött ki, hogy annak ellenére, hogy nagyon sokszor nem kaptak elég jó felvilágosítást a talpnyaló mesterség és intelligencia szolgáltatásoktól ezek az emberek, még mindig inkább ezeket preferálták. Tehát az ember nem csak, hogy sokszor nem kap elégséges kiszolgálást mondjuk egy ilyen chatbottól, hanem igazából az a probléma, hogy még annak tudatában is, hogy tévednek ezek az AI-ok, még mindig ezt preferáljuk jobban.
1: És azt hagyján, hogy tudatában voltak annak, hogy tévednek, annak is tudatában voltak azok a felhasználók, akik ebbe a 2400-as csoportba tartoztak, hogy ők most konkrétan a talpnyalóbb, vagy a szigorúbb, mondjuk azt, hogy objektívebb, de nagyon-nagyon mutatom az idézőjelet, AI-jal beszélgetnek-e, de tudták, hogy ők itt most kifejezetten olyan válaszokat fognak inkább kapni, ami az ő verziójukat fogja megerősíteni, és adott esetben mondjuk meggyőzte arról az AI az úriembert, hogy az a probléma, hogy ő 2 évig eltitkolta a barátnője elől, hogy munkanélküli, az teljesen rendben van, és igazából ez azt jelenti, és azt mutatja, hogy ő a szerelmet jobban előtérbe helyezi, mint a financiális biztonságot, és hogy ettől milyen jó ember, holott ez azt gondolom, hogy bármilyen élethelyzetben egy minimum megkérdőjelezhető döntés, és annak ellenére, hogy ez egy nem túlzott a jó tanács, és a Redditen a valós élő személyek nyilván nem ezt tanácsolták, sokkal jobban tetszettek az ilyenfajta válaszok az embereknek, ráadásul úgy, hogy ugye ezt azért nagyon-nagyon okosan ezek a nagynyelvi modellek olyan hát szakszavakba, meg olyan kerek, szép, felnőttes mondatokba csomagolják, amik hihetővé teszik még sajnos a hülyeséget is, úgyhogy mindenképpen azt mutatja ez a dolog, hogy sokkal, de sokkal tovább kell ebben menni, és valamilyen úton, módon kell ezt szabályozni. Nem lehet ennyire buksi simogató a mesterséges intelligencia, ugye tínédzser tragédia is volt már, erről is beszámoltuk, hogy öngyilkos lett egy tínédzser azért, mert gyakorlatilag csak az AI-jal beszélget, közben pedig a másik oldalon rengeteg kutatás szól arról, hogy egyre többen fordulnak a mesterséges intelligencia felé személyes problémákkal, mint mondjuk a barátaik, szüleik, rokonaik, vagy ahova kéne fordulni szakemberek felé, és ez bizony-bizony a jövőben sokkal nagyobb probléma lesz. De azt gondolom, hogy most mindannyian egy kicsit már lent vagyunk, és egy kicsit följavítva a hangulatot, beszéljünk egy picit, sőt, azt gondolom, hogy sokkal, de sokkal vidámabb témáról, ami ráadásul nem, hogy nem tartalmaz AI, de kifejezetten a digitális detoxot támogatja, egy olyan márkával, amit személy szerint azt gondolom, hogy minden 30 pluszos embernek kötelező imádnia, már csak azért is, mert igazából nincs, közben pedig mégis van, és ez nem más, mint a Commodore.
0: Számomra abszolút egy ilyen hónap híre és hónap felderítő és vidám híre az, hogy a Commodore nevezetű cég piacra dobja a Callback 8020-at, és hogyha senkinek nem mond semmit, akkor nyilván nem meglepő, mert ez egy nagyon-nagyon új, nagyon retro, kihajtható okostelefon, ami kifejezetten arra fókuszál, hogy ne legyen okosabb, mint kéne, és ehhez egyébként nyilván alapvetően is már ezt a kiadható formavilágot vették igénybe, ahol van érintőképernyőnk, de annyira kicsi, hogy nem ezen fogunk igazából végtelen ideig az Instagram reeleken lógni, nyomógombos, klasszikus, numerikus billentyűzetünk és navigációs gombjaink vannak, mint akkor a 2000-es években, még amennyire ezek előfordultak, és mindezek mellé olyan archaikus dolgokat is találunk a készüléken, mint mondjuk a jack csatlakozó. Nyilván okos funkciókkal azért már ellátták, mert belátható, hogy teljesen okostelefonmentesen azért a legtöbb ember nem tud, vagy nem szeretne létezni, ezért az androidos alkalmazások jelentős része futtatható azon a készüléken, de nem Android és abszolút nem Google-féle Android fut, hanem egész konkrétan a Jolla operációs rendszer, ami az európai okos operációs rendszer, és már jó pár éve fejlesztik ezt is. A hardware nyilván nem lesz brutálisan erős, egy nagyon szívderengető dolog, hogy nagyon jó hangzást kínál elvileg a készülék kábeles fülhallgatón keresztül, nem lesz olcsó, az is biztos, tehát már ezt is tudjuk, de ettől függetlenül egy abszolút jó irányvonal lehet azok számára, akik okos eszköz keresnek, de nem akarnak elveszni olyan dolgokban, mint a mesterséges intelligencia vagy a túlzott alkalmazás használat.

iFater. Technológia konyha nyelven. A hírek után folytatjuk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. iFater. Technológia konyha nyelven.

0: Smart Fater. Okosabb, aki iFatert hallgat. Súlyos, megdöbbentő vagy épp szórakoztató témák.
1: A következőkben egyfajta régen minden jobb volt típusú nyávogást hallgathat meg a hallgató, de ez a nyávogás ebben az esetben azt gondolom, hogy megalapozott. Nem azért, mert öreg vagyok, én személy szerint legalábbis, a Peti nem annyira, de tényleg voltak olyan mobilfejlesztések, és ezekről fogunk beszélni, amiket nagyon szerettünk régen. Egy-kettőnek már látszik a csírája, hogy mintha újra felfedeznék a gyártók a melegvizet, de nem elégszer, és nem úgy. Éppen ezért egy picit arról beszélgetünk most a Petivel, hogy milyen olyan régi fejlesztéseket látnánk szívesen a mostani mobil technológiában, egy része nem csak mobil technológiára érvényes, amiket régen már használtunk és szerettünk, és mindenki ismerte, és hát szerintem adresszáljuk az elefántot a boltban, erről beszéltünk is már, kezdjük rögtön azzal, hogy szeretnénk cserélni az aksikat a telefonokban, mert már erő szempontjából jóval tovább bírnák a telefonok, mint ahogy igazából akkúval bírják.
2: És hát egy pillanatra gondolkodtam, hogy én vagyok túl öreg, vagy te vagy túl öreg, vagy ki a túl öreg, de igazából szerintem még mindenki nagyjából a hallgatók közül, vagy sokan emlékeznek arra az időszakra, amikor olyan szinten lehetett cserélgetni az akkumulátorokat, hogy szimplán csak lepatintottuk a készülék hátlapját, kicseréltük benne a telepet, és mentünk tovább. Nyilván ez abban az esetben, ha vettünk ki két darab aksit a telefonhoz, és nyilván abban az esetben, hogyha volt mondjuk külön töltőnk az aksihoz, akkor ezt még kényelmesebben tudtuk megtenni. Szóval nem volt az annyira ilyen különleges régen, hogy cserélhető aksik voltak, és nyilván egy ideje már a gyártók ezt teljes mértékben elengedték, leszámítva egy-két nagyon rétegigént kiszolgáló készüléket vagy készülékgyártót, például a Holland Fairphone nevű csapatot, akik az elmúlt években a fenntarthatóságra és a konfliktusmentes szállítási láncra helyezték a hangsúlyt, illetve arra, hogy egy készüléket minél tovább lehessen használni, és pontosan ezért cserélhető akkumulátorokkal látták el a telefonjaikat. Nagy szívfájdalomra a legutolsó modelljükben már ki kell hozzá egy-két csavart is szednünk, mármint a telep cseréhez, még az előbb modelleknél szimplán a már emlegetett gyors cserével megoldható volt az aksi csere, ami egyrésztről környezettudatos is, másrésztről szerintem még mindig baromi kényelmes, és most a 2027-es EU szabályozás ez utóbbit nem, de a környezettudatosságot mindenképp szem előtt tartotta, amikor úgy döntöttek a döntéshozók, hogy bevezetik a cserélhető akkumulátorokat a hordozható eszközökben.
1: És erről már beszéltünk a hírekben, 2027 nagyjából elejétől majd nem lehet olyan mobiltelefont forgalomba hozni az Európai Unióban. Persze van apró vetős rész, ezt ott elmondtuk, 1000 ciklusnál is a 80%-os kapacitást megtartó készülékek azok lehetnek zártak, de egy picit én visszamennék oda, hogy én nem feltétlenül azt hiányolom, hogy le lehessen pattintani egy ilyen kis kallantyúval tök egyszerűen átlapot és aksit cserélni, mert megmondom őszintén, nekem igazából elég ez a 2-3 nap, amit most már a jobb telefonok tudnak. Ugye most már jönnek ezek a szilícium szén alapú aksik, és azért tényleg most már 6-7000 milliamperórás aksikat is belepakolnak telefonokba. Ezek 2-3 napig én el vagyok. Azt viszont nehezményezem, hogy amikor mondjuk még egy teljesen jó mobiltelefont lecserélek, mert 2-3 évente én azért lecserélgetem a telefonjaimat, és mondjuk odaadnám a gyerekeimnek, vagy bárkinek a családban, kvázi tovább passzolnám, hiszen még egy tökéletesen használt a telefon, akkor sokszor előfordulhat, hogy az aksi bár nincs olyan állapotban, akkor nekem tök jó lesne még akár a csavarhúzóval is, de hogy legálisan szétszedhetném a telefont, beletehetnénk egy új aksit, és nem kéne 20-30-40 ezer forintért elvinnem egy szervizbe, hogy kicseréljék benne az aksit, hiszen pár ezer forintért, főleg egy régebbi modellbe könnyedén beszerezhetőek ezek az akkumulátorok, és az EU-s verzió is azt mondja, hogy nem feltétlenül arról van szó, hogy lepattintott hátlappal bármikor kicserélhessük az aksit, hanem a törvény szerint otthoni körülmények között, szerviz és egyéb nélkül meg tudjuk csinálni, de mind a ketten azon az állásponton vagyunk a Petivel, hogy igen, a cserélhető aksi, az most ráadásul aktuális is, és mind a ketten szeretnénk, hogyha ez visszajönne. Jót tesz a környezetnek, jót tesz a készülékek élettartamának, és egyáltalán tényleg egy hasznos funkció. Egy kicsit szubjektívebb dolog az, hogy én nagyon-nagyon hiányolom a vicces, forradalmi, vagy csak kellőképpen kedvesen idióta dizájnokat. Egyszerűen nincs ma már 2026-ban olyan mobil gyártó, akinek a készülékeire azt tudnánk mondani, hogy valami olyasmit hoz, amitől tényleg letesszük a hajunkat, mint amilyen volt mondjuk az LG a csodálatosan elmebeteg dolgaival, a T-alakú Wing-el, vagy akár csak még a nemrégiben nagyon-nagyon ünnepelt Nothing, ugye a hátsó fényekkel. nem nagyon látunk már sajnos ilyen kicsit merészet, kicsit szórakoztatóbb, kicsit más dizájnokat.
2: Jó, nyilván ez is egy olyan dolog, hogy azért egy ponton túl mindenki az optimalizálásra és az aktuális trendek követésére törekszik, de tény, hogy azért még az okostelefonia hőskorában, illetve még az azt megelőző időszakban pedig különösen igaz volt az, hogy a gyártók nagyon-nagyon durva formaterveket dobtak néha piacra, olyasmit, amit mondjuk korábban csak sci-fi filmekben láthattunk. Ha a Nokia-nak valaki felüti a 2000-től 2010-ig tartó időszakában a termék katalógusát, akkor ott azért rengeteg olyan nagyon furcsa dizájnt találhat, ami mondjuk akár csak egy rúzsméretű telefont is jelenthet, de adott esetben olyan formaterveket, amiket ember nem gondolt volna, hogy ez egy telefon lenne, és nyilván a Nokia sem elsőlegesen telefonnak, hanem inkább valamiféle okos eszközök tervezte ezeket a készülékeket. Ez a fajta játékosság most már hiányzik, tehát azért azt, ha megnézzük, hogy minden évben milyen minimális mértékben változnak a gyártók a formaterveken, akkor az pont egy olyan unalmas trend vonal, amit néha jó, ha felráz egy-két cég, ugye ilyen a Nothing néhány formaterve, ilyen volt az LG, de a hajlítható modelleken túl igazából semmi különlegeset nem látunk, sőt, most már ott is a hajlítható akár flip, akár fold telefonoknál egyfajta uniformizálódás lépett életbe, tehát mindenki körülbelül ugyanilyen kinéző telefonokat gyárt, maximum a kamerasziggettel szoktak játszani, de sajnos már ott is beállt két-három trend, és hát nyilván a formaterv az pont egy ilyen dolog, amit minden nap érzékelünk, de szintén egy nagyon retro dolog az, amit nemrégében még egy-két okos telefonon és egy-két telefonon megtaláltunk, ez pedig nem más, mint a jack csatlakozó, amit mi például nagyon-nagyon hiányolunk a készülékekről.
1: Igen, ez is öregesen hangozhat, hogy miért nincs egy plusz lyuk a telefonban, amin bemehet a víz, ez nem igaz, nagyon sok vízálló telefon volt már, akkor is jack csatlakozóval, szóval lesz hülyeség, meg vastag, ez lehet, hiszen most már egy-két telefon, főleg a Fold összecsukható telefonokból vékonyabb, mint egy jack csatlakozó, de akkor is. Szóval egész egyszerűen miért nem tudunk egy normális, jó minőségű vezetékes fejhallgatót beledugni egy olyan mini számítógépbe, ami képes nagy felbontású zenei streamingre, ráadásul régebben a gyártók kifejezetten jók voltak abban, hogy az átlagnál jobb, és megint az LG-t kell felhoznunk, jobb minőségű, hangkeltő eszközöket erősítőt és digitál analóg konvertert tettek a telefonjaikba, vagyis élvezet volt a jack csatlakozón keresztül jobb minőségben hallgatni a zenéket ezeken a telefonokon, mint bármilyen jelenlegi Bluetooth verzióban, plusz adott egyfajta olyan élményt, amit most már nem tudunk megtenni, hiszen nem tudunk drótos fejhallgatót beledugni a telefonokba. És akkor elérkeztünk oda, ami igazából tényleg legalább akkora valós probléma, mint mondjuk az akkumulátor, ez pedig nem más, mint a tárhely, ami főleg megint az én véleményem szerint akkor lesz érdekes, amikor mondjuk egy 2-3 éves telefont adnánk tovább családon belül, vagy bárki másnak oda, és egész egyszerűen az van, hogy a tárhely az már nem elegendő.
2: És persze lehet azzal védekezni, hogy nem elég gyorsak a tárhelyek, nem elég gyors a külső tárhely, de ez igazából nagyon-nagyon gyenge, mert hogy a kamerákban, játékkonzolokban, mindenféle olyan eszközben, amiben pont az, hogy nagyon gyorsnak kell lenni az írási és olvasási sebességnek, megállja a helyét a microSD, illetve az SD kártyával való bővíthetőség. Ez az okostelefonokból hiányzik, és nem feltétlenül az 1 terabájtos meg fél terabájtos modellekről beszélgetünk, nyilván ez általában egy kínálat csúcsán érhető el, hanem pont az ilyen 128 gigabájtos kezdő tárhely méreteknél, 64 gigában már ugye remélhetőleg szinte senki nem ad ki okostelefont, vagy csak nagyon-nagyon alacsony áron, de a 128 gigabájt is olyan, amit elsőre sokan úgy gondolnak, hogy nem fotózok túl sokat, nem használok túl sok tárhelyet, nem játszok túl sok játékkal, bizony idővel minden egyes letöltött fájl, minden egyes kép, minden egyes alkalmazás mérete növekszik, ahogy az internetforgalomnál itt is látszik, hogy a tárhely végessége egy nagyon aggályos probléma, ami hosszú távon a fenntarthatóságát egy készüléknek, főleg a használt piacon, többszörösére csökkenti.

0: Tesztpad. Újszülötteknek minden tech új. Végletekig szubjektív, ketyere bemutató.
1: Nem mostanában járt nálunk Nothing készülék, de mindig is nagyon szerettük a márkát, és mindig is nagyon szerettük, hogy mert kicsit máshogyan csinálni dolgokat. Most azért a Nothing 3 telefonnál legutóbb ezt egy kicsit nehezményeztük, hogy már nem csinál mégsem annyira egyedi módon dolgokat, de azért még mindig rendben van. Viszont éppen nem régiben jött ki, tavaly konkrétan, az első fejhallgatójuk, ami viszont, hát mondjuk azt, hogy felkavart egy kicsit az állóvizet, mert bár nem annyira olcsón, nem a legpénztárcabarátabb fejhallgató volt a Nothing Headphone 1, egy nagyon érdekes koncepcióval, nagyon sok dolgot jól csinálva léptek a piacra egy prémium termékkel, most pedig itt van a kis testvér, ami sokkal olcsóbb, és mégis nagyon sok mindent, pláne hangzásban, örökölt a nagy tesótól, úgyhogy most őt nézzük meg közelebb.
2: Az új terméknek a becsületes neve a Nothing Headphone A, és igazából ezt a nevezéktant egy kicsit mondjuk azt, hogy valamelyest egyszerű megjegyezni, valamelyest pedig azért zavaró tud lenni. Ugye Headphone 1 után most van egy Headphone A-nk, és az A mindig egy ilyen light, vagy könnyedebb, vagy butítottabb verziót jelent a Nothing nevezéktanjában. Ez most sincs másképp, de nagyon érdekes számomra az, hogy hogyan sikerült egy kisebb testvért, egy kis modellt fejleszteni. Az egyébként, hát mondjuk azt nyugodtan, hogy a konzumergyártók körében a felső kategória belső fejhallgatóból. Designban mindenképpen ugyanazt az elvet követték, tehát hogy egy nagyon letisztult, vagy fekete, vagy fehér alapon dolgozott a Nothing ennél a készülőknél is, tehát designban nagyon letisztult, a cégre jellemző minimalista vonalvezetéssel, mégis egy kicsit komplex, egyébként az átlátszó burkolat miatt is komplexnek tűnő, igazából ilyen hamis átlátszóságot adó dizájnnal mutatkozott be a Headphone A is. Itt azért egy picit már több szimpla, egyszerű, sima felületet találunk, tehát annyira azért már nem vitték túlzásba, nincs az a magnókazettára emlékeztető középső dizájn a fejhallgató párnák külső burkolatán. Ettől függetlenül mindenképpen egy ilyen prémium érzést ad ránézésre is az eszköz. Ott már rögtön feltűnik a turpisság már, mint az olcsósítás, hogy kézbe véve felfedezzük, hogy szimplán csak műanyagokat használt a gyártó. Nincs fém borítás, nincs alumínium borítás a fejpárnák külső oldalán, külső élein, mint a nagy testvérnél. Egy kicsit a párnák maguk kevésbé finom borításúak. Ettől függetlenül továbbra is nagyon kényelmes és nagyon jól zárja ki passzívan a hangot a fülhallgató, illetve a fejhallgató. Összességében nézve a dizájn, a megjelenés, sőt még a súly is ezt a könnyítést, ezt a light modell elvet követi. Ezt nagyon jól sikerült a mérnököknek eltalálni.
1: Nagyon fontos, amit mondott a Peti, kézbe véve. Mert hogyha leteszi egymás mellé az ember az egyet és az át, ugye a mostani olcsó kisebb testvért és az előtt modellt, amivel gyakorlatilag elindult a fejhallgató piacon a Nothing, akkor szerintem senki nem mondja meg azt, hogy ez egy sokkal-sokkal olcsósítottabb modell az előtthöz képest. Azt lehet mondani, hogy ezzel a kis színes kupakokkal a külső burkolaton, amik most már teliszínűek, és nem látunk bele kvázi így a lelkébe, nem tűnik úgy, mintha átlátszó lenne a burkolat, de ezek nagyon-nagyon jó színben, rózsaszín, sárga, kék, tehát tényleg nagyon vidám színekkel vannak ezek a kupakok. Gyakorlatilag ennyi a nagy különbség, majdnem méretben is egyforma, gombok tekintetében sem engedte el azt a nagyon-nagyon-nagyon jó intuitív vezérlést és funkciókat, amiket a nagy tesónál a Nothing Headphone ennyi szokhattunk, és tényleg csak kézbe fogva érezni ezt a lightosítást, mutatom az idézőjelet. Ráadásul, ami nekem nagyon szimpatikus, hogy igen, érezhető pár funkcióban is, az applikáción belül is, stb. De egyetlen egy olyan ponton nem nagyon lehet észrevenni az olcsósítást, ami talán egy fejhallgatónál a legfontosabb, és ez pedig a hang. Nagyon-nagyon közel van ahhoz a nagyon szerethető, neutrális, jófajta hangzáshoz az A, mint a nagy tesó.
2: Őszintén megmondom, a Headphone 1-et egészen sokan kritizálták pont a hangzása miatt, pont azért, mert elég neutrális hangvilágot teremtett a Nothing mérnök csapata, de pontosan azért, mert hogy ennyire neutrális, és pont azért, mert szoftveresen is odafigyeltek erre, az alkalmazáson belül nagyon jól testre szabható a hangképe a Headphone 1-nek, és következetesen a Headphone A-nak is meghagyták ezt a fajta testre szabhatóságot. A hangzás szinte azonos, Tehát azt a jó minőséget, azt a jó hangképet, hangvilágot és hangminőséget, amit a nagy testvér tudott, azt a kicsinél is alkalmazták. Ahol már érződik egyébként az, hogy egy büdzsé modellt választottunk a kínálatból a nagy testvérhez képest, az a zajszűrés, az aktív zajszűrés, ugyanis itt is jelen van, itt is be lehet állítani, hogy akár mondjuk a gombokra programozza, mert hogy a gombok szintén ugyanúgy testre szabhatók, nem csak hogy ergonomikusak, de nagyon jól variálható a funkciók is, de hogy a gombokra programozva mondjuk a hangot áteresse, a zajszűrés teljesen kizárja, vagy kikapcsolja a zajszűrést, illetve bármelyik funkciót ebből ki is vehetjük ebből a ciklusból. De a lényeg, hogy a zajszűrésnél érződik az, hogy egy kicsit dobozosabb, úgymond maga a zajszűrés és hangminőséget, vagy nem zár annyira szuperül, mint a nagy testvér. Az átengedő módnál pedig gépiesebb, ahogy említettem, dobozosabb is a hangzásvilága, ahogy a külvilágot halljuk. Ezt leszámítva a hangban technikailag sem, illetve élmény szempontjából sem igazán találunk csökkentett minőséget a nagy testvérhez képest.
1: Ami azért annak is köszönhető, hogy már Bluetooth 5.4 technológián alapul ez a kapcsolat, tehát emellett rengeteg kodeket találunk, például a nagyon népszerű és a nagy felbontású zenékre szakosodott LDAC kodeket is megtaláljuk a Nothing Headphone A-ban, tehát a nagy felbontású streaming szolgáltatásokat kifejezetten jó minőségben fogjuk tudni élvezni, és ahol aztán végképp nem látszódik, vagy érződik a karcsúsítás és az olcsósítás, az az üzemidő 135 órát ír kikapcsolt zajszűréssel a gyártó, ezt nagyjából tudja is, nyilván ott labor körülmények között valóban tudja, a való életben pedig azt tudjuk mondani, hogy hát nagyon kevésszer kell tölteni, és amúgy pedig bekapcsolt zajszűréssel is 75 óra, azért az nagyon-nagyon-nagyon piacvezető környéki akkumulátoridő, bárki bármit mond, szóval itt sokkal, de sokkal kevésbé látszik az olcsósítás, inkább az anyaghasználatban, picit talán a kényelemben lesz az, ahol keresnünk kell ezt, és ez igazából jól is van így, mert hogyha az alapvető funkciókat megkapjuk, azt a hangzást, ami miatt szerethető volt, és sokak szerint kritizálható volt, én személyesen szeretem azt a neutrális hangzást, sokkal inkább szeretem a Nothing-féle hangzást, mint mondjuk bármilyen szándékosan basszussal túltolt, klasszikus Bluetooth fejhallgató hangzást, amit a piac nagy részében a gyártók csinálnak, én sokkal inkább kedvelem ezt a neutrális természetes hangzást, tehát ezt sokkal inkább tartom jó megoldásnak, funkciókkal mindennel együtt, hogy így olcsósítsunk, mint azt, hogyha mondjuk olyan funkciókat vagy olyan hangzásbeli különbséget kelljen elviselnünk a pénztárca barátabb árcéduláért, ami igazából nem biztos, hogy megéri.
2: A Nothing mérnöki pontossággal találta el, hogy hol és hogyan lehet lefaragni abból az készülékből, abból a csúcsmodellből, a Headphone 1-ből, amit tavaly bemutattak, és hogyan lehet egy könnyebben, elérhetőbben biztosítani azt a Nothing hangzást, azt a Nothing felhasználói élményt, ami miatt szerethető egyébként a nagyobb fejhallgató. Összességében nézve hangzásban nem kapunk kevesebbet, picit a dizájnban, picit a kialakításban kapunk egy könnyedebb, fiatalosabbnak is nevezhető változatot, de mindenképpen pénztárca barátabb megoldás, szóval aki jó hangzást és egyedi megjelenést szeretne a fejhallgatójától, annak abszolút érdemes megnézni ezt a modellt is természetesen, illetve nyilván a nagy testvért is, hogyha valamit a felsoroltakból hiányolunk, és nagyon-nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogy hova tudja ezt a termékvonalat fejleszteni a gyártó.
1: A Nothing Patika mérlegen adagolta a lightosítást, ez nagyon jó. Igazából az egyetlen mérlegre tehendő dolog a vásárlásnál, hogyha valaki ezen gondolkozik, az lehet, hogy mivel az egy, a nagy tesó már egy tavalyi modell, ezért egész jó akciókba bele lehet futni, és azért sokszor már nem akkora az árkülönbség a vadonatúj A fejhallgatóhoz képest, de nyilván idővel ez is mérséklődik és konszolidálódik a Nothing A ára is, akkor pedig megmarad az a gap, amit a gyártó szánt a két fejhallgató között árban és funkcionalitásban. Mi nagyon örültünk, hogy itt volt, tudnánk még róla mesélni, de az egy óra általában igen kevés szokott lenni. Most is így van ez, de természetesen az iFater.net oldalon, a TikTokon és a YouTube-on is ott vagyunk, itt pedig egy hét múlva,
2: egészen pontosan 167 óra múlva újra találkozunk.
1: Addig pedig mindenkinek további jó rádiózást kívánunk. Szevasztok!
2: Sziasztok!

0: A műsort szombaton a 11 órai hírek után újra meghallgathatja. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy Magyarországon összesen 30 ezer óriás plakát hely van? Ennyi plakáttal 50 focipályát lehetne lefedni. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Bankó Bencével és Barabás Dániellel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit. Törzsd le az apot Android vagy iOS készülékedre. Indulj el és fedezd fel hazánk kincseit. HelloHungary.hu. Hello új élmények!
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jóváhagyták Magyarország újjáépítési tervét, 106 milliárd forintos károkozás miatt tett feljelentést a miniszterelnökség. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Magyarország újjáépítési terve megkapta az uniós pénzügyminiszterek egyhangú jóváhagyását. Ezzel a végső akadály is elhárult az uniós 1000 milliárdok hazahozatala elől, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, az uniós 1000 milliárdok végre arra mennek, amire menniük kell, a magyar emberekhez, az ország közlekedésének, energiaellátásának, egészségügyének, vízellátásának és vállalatok fejlesztésére. 5 ügyben összesen 106 milliárd forintos károkozás miatt tett feljelentést a miniszterelnökség a korábbi iratok átvilágítása után. A vizsgálat több olyan kifizetést, megállapodást is feltárt, amelyek megalapozhatják a hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúját. Meghatározták az ajánlott építőipari rezsiúradíjat. Az általános forgalmi adó nélküli legkisebb mértéke 7830 forint, a közlekedési és beruházási miniszter rendelete pénteken jelent meg a magyar közlönyben. Az ajánlott építőipari rezsiúradíj mértékéről szóló rendelet társadalmi egyeztetése során közzétett indoklásban nyomatékosították, hogy az építőipari rezsiúradíj emelésének fő indoka a költségek növekedése. Ítélkezési szünet lesz jövő szerdától a bíróságokon. Augusztus 20-áig nem tartanak tárgyalásokat, csak soron kívüli eljárásban. A kezelőirodák az ítélkezési szünet ideje alatt is nyitva tartanak, az ügyfelek benyújthatják beadványaikat és betekinthetnek az iratokba. Fennakadás nélkül állt át Magyarország az új uniós vámszabályokra, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Július első 9 napjában több mint 3,2 millió kis csomag érkezett. A NAV csütörtökig több mint 11 milliárd forint átalányvámot szedett be. Az adóhivatal megjegyezte, hogy az uniós kötelezettségként bevezetett új vámszabályból származó bevétel 75%-a az Európai Unió közös költségvetését illeti. A 3 eurós átalányvámot július 1-e óta az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekben lévő áruféleségek után kell fizetni. A tények információi szerint emberölés történhetett a Szent János kórházban, az ügyben egy 32 éves orvost gyanúsítanak. A bíróság elrendelte a nő letartóztatását. A kórház azt közölte, az orvos már nem áll munkaviszonyban velük. Belgiumban fizetőssé válnak az utak és autópályák jövőre. 2027 májusától minden autósnak digitális matricát kell vásárolnia, amelynek ára a jármű környezetvédelmi besorolásától és az úthasználat választott időtartamától függően változik. Németországban szigorúbb szabályokat vezetett be az elektromos rollereket kölcsönző cégekre a parlament. A cél, hogy a balesetek áldozatai könnyebben jussanak kártérítéshez.
0: Időjárás jelentés.
2: Folytatódik a napos gomoly felhős időjárás, számottevő csapadék nem valószínű. Továbbra is többfelé élénk, időnként erős lesz a szél. Napközben 26 és 33 fok közötti csúcsérték várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsora kommunikációról, manipulációról és rációról.
1: Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, ebben az évadban láthatóság, észrevehetőség, a fedő sztori alapvetően erről szól, más-más megközelítésből minden adás. Ma egy olyan témáról fogunk beszélni, mert tulajdonképpen lehet, hogy kezdeni kellett volna, mert a személyes márkaépítésről lesz szó, és azt hiszem, hogy nem hívhattam volna mást vendégül, de nagyon köszönöm, hogy el is fogadtad a meghívást, Dr. László Móni, personal branding tanácsadó szakértő. Hello!
2: Szia, köszönöm a meghívást, és remélem, hogy nem fognak unatkozni a hallgatók.
1: Hát ez innentől már csak rajtunk múlik. Azért mondtam, hogy tulajdonképpen lehet, hogy ezzel kellett volna kezdeni az egész évadot, mert azt próbálom körbejárni, hogy a különböző területeken, szakterületeken hogyan lehet valaki észrevehető, hogyan lehet kiemelkedni a tömegből, ezt fogjuk tulajdonképpen körbejárni, de onnan indítanám azért, hogy miből főzünk, amikor elkezdünk személyes márkán gondolkozni. Tehát mi az a hozott rész, amit először az ember végig tud gondolni?
2: Hát egyrészt magunkból indulunk ki, amit sokan el szoktak felejteni, hogy a mások épp olyan fontosak, mint mi magunk, de akkor kezdjük magunkkal. Kezdésként érdemes valamiféle leltárt készíteni, számba venni a szakmai múltunkat, teljesítményünket, milyen eredményeket értünk el, mi az, amire mi magunk büszkék vagyunk, mi az, amit mások elismertek az eddigi pályánk során, még akkor is, ha esetleg pályamódosításról vagy rebrandingről van szó, és akkor itt rögtön meg is érkezünk a másokhoz, és az egyik legnagyobb hibához, hogy mindenki hajlamos ilyen önkitöltős tesztekben gondolkozni.
1: De már hát, amikor neki indulunk az
2: igen,
1: egész elején.
2: Meg aha. Ugye általában, amikor önismeretről van szó, akkor valahogy az az elképzelés, hogy elég, hogyha magunkkal ezt így idézőjelben megbeszéljük, végig gondoljuk, de hát a különböző pszichológiai, szociálpszichológiai kísérletekből, és hát a mindennapi tapasztalatokból is tudjuk, hogy hát mindenkinek a magára vonatkozó véleménye az valamilyen módon torzít, tehát vagy fölélövi, vagy alálövi, vagy bizonyos képességeket alá, bizonyos dolgokat fölé. Ezt nem is ragoznám igazából
1: nem
2: tovább.
1: Nem vagyunk teljesen tisztába feltétlenül azzal, hogy milyen értékeink vannak, vagy mennyire erősek ezek az értékek.
2: Úgy fogalmaznék, hogy a saját érzéseinknek mi vagyunk a szakértői, hiszen ezt nagyon mélyen megéljük, de azokkal a tulajdonságainkkal, képességeinkkel kapcsolatban, aminek valamiféle külső megnyilvánulása van, tehát például mondjuk mennyire vagyok kreatív, ott nem biztos, hogy teljesen megbízható a saját ítéletünk. Én épp ezért szoktam azt javasolni, hogy másokat is vonjunk be, tehát mondjuk elkészül ez a leltár, akkor van egy csodálatos amerikai kutatók által kidolgozott gyakorlat, amit én magyar hevenyészet fordításban én tükörnek szoktam nevezni. Ez tulajdonképpen annyit jelent, hogy az életünk különböző területéről, különböző korszakainkból 8-10 ember nevét összeírjuk, írunk nekik egy e-mailt, és megkérjük, hogy írjanak le egy történetet, ami megtörtént, tehát egy helyzetet, egy szituációt, amiről azt gondolják, hogy mi akkor a legjobb formánkat hoztuk, amikor elemünkbe voltunk. És akkor ebből a 8-10 történetből egyrészt vissza lehet ellenőrizni azt, hogy mennyire reális az a leltár, amit mi összeállítottunk, illetve lehet, hogy rávilágít olyan oldalainkra, amit mi kifelejtettünk, Sőt, ez majdnem biztos, mert ugye vannak azok a bizonyos természetes adottságok, amiknek az a hátulütője, hogy általában mi ezt nem értékeljük, mert természetesnek tekintjük. Tehát ilyen lehet például, hogyha valaki nagyon strukturáltan gondolkozik, akkor azt nem szokta különösebb értéknek tekinteni, hiszen az ő agya így működik, ő így érzi a világot, hogy azonnal struktúrálja.
1: És ez egy adottság, amit nem is vesz számba, mert...
2: Hát mert ezzel éljük az életünket.
1: Ez
2: tehát ehhez kell egy külső tükör, hogy ezt felismerjük, hogy nekünk természetes, de mások számára ez értéket jelenthet.
1: És akkor összeáll egy ilyen, hát az jutott az ember, hogy az ember megházasodik, vagy kerek évfordulóhoz ér, akkor szoktak ilyen történeteket összegyűjteni róla, hogy a barátok akkor átadnak egy ilyen kis kötegre való, de akkor ezt megcsináljuk most saját magunknak, és okulunk belőle. Hogyan?
2: Ugye itt vannak ezek a történetek, lehet belőle mintákat keresni, lehet magára a konkrét történetre fókuszálni. Ahhoz is egy nagyon jó információforrás, hogy ezek olyan történetek, amikor mi a legjobb formánkat nyújtottuk, ennek ugye vannak bizonyos körülményei, tehát az is kiderülhet belőle, vagy tudatosulhat, vagy ráerősíthet, hogy mik azok a helyzetek, mik azok a szituációk, amikor mi a legjobb tulajdonságainkat, képességeinket, minőségeinket tudjuk megmutatni.
1: És ezt jól értem, hogy itt a szakmai rész az nem feltétlenül elsődleges, hiszen főleg korábbi életünk barátait ismerősöd, bár ezt így nem mondtad, nem akarom a szádba adni, de a lényeg az, hogy nem csak a szakmai karrier van a fókuszban, akkor inkább így kérdezem.
2: Azt mondtam, hogy keresünk 8-10 embert, és az életünk különböző területéről mindenképpen legyen benne szakmai. Én nekem az az álláspontom és a szakmai meggyőződésem, hogy a személyes márkaépítés az valójában egy eszköz a karrierépítéshez. Ebből a szempontból teljesen mindegy, hogy az egy vállalkozói lét, vagy kollégaként, alkalmazottként épített karrier, de ez nem egy önmagáért való dolog. Tehát alapvetően én azt gondolnám, hogy a személyes márkaépítésnek mindig valamiféle szakmai vagy üzleti célja van.
1: Mélyen egyetértek vele, nyilván nem lár-por-lár építi magát az ember, mert ugye ez egy teljesen másik terület az életünknek, ahol mondjuk szeretnénk sikeresnek tűnni, meg eredményesnek lenni, de ez valóban, amiről most beszélünk, az leginkább a karrier útnak az egyengetése. Lehet, hogy egy picit lógrás, majd megmondod, hogy így van-e vagy nem. Amikor behoztad a külső szemlélőket, nem a külső szemet tulajdonképpen, hogy ne csak magunkból induljunk ki, akkor én arra asszociáltam elsőként, hogy arról fogunk beszélni, hogy kiknek a körében szeretnék én márkát építeni, tehát ki a közönség?
2: Igen, ez a következő lépés, tehát a mások, az azért egy bővebb halmaz, tehát egyrészt vannak ezek az idézőjelben mások, akikkel segítenek, hogy tisztában lássunk saját magunk illetően. Nagyon fontos, hogy kiket szeretnénk megszólítani. Az is nagyon fontos, hogy kik a versenytársaink. Én már kicsit hallom így szabad így fogalmazni a lelki füleimmel, hogy vannak olyan hallgatók, akik most arra gondolnak, hogy ők nem versenyeznek, mert az micsoda dolog. Szerintem a verseny az egy jó dolog, és nem jelenti feltétlenül azt, hogy háborúzunk, és az az egymás legyőzéséről szól. Mindenképpen egy együttműködő versengést értek ez alatt, és van még két csoport, még két szempont, amit behoznék. Az egyik, amit a szakirodalom úgy nevez, hogy supporting és challenging community, ez most ilyen nagyon keményen meg csúnyán hangzik.
1: Mindjárt kifejtjük, és akkor majd világos lesz.
2: Valójában arról van szó, hogy érdemes azt végig gondolni, hogy kik azok az emberek körülöttünk, vagy ha nincsenek, akkor egy ilyen kört építeni magunk köré, akikről tudjuk, hogy a legjobb indulattal állnak hozzánk, érdekeltek abban, hogy mi a legjobb formánkat kifussuk, de emellett van két minőség ennek a körnek, ami nagyon fontos, ez pedig az, hogyha éppen letérnénk az általunk kijelölt útról, vagy nem a saját értékeinkhez hűen szeretnénk cselekedni, akkor ránk szólnak.
1: Kapunk
2: ugye
1: egy
2: ez a challenging része, hogy noszogatnak minket, radikálisan őszinte visszajelzést adnak, és ugye ott van a támogató funkció, hogy amikor esetleg egy hullámvölgybe vagyunk, vagy kicsit kevésbé vagyunk motiváltak, akkor pedig segítenek abban, hogy motiváltabbak legyünk. Ez a két minőség nem feltétlenül ugyanabban az emberben van meg, és nem feltétlenül barátokról van szó. Tehát ez lehet akár egy olyan

0: Tehát ez egy nagyon saját belső dolog. Ugye a legtöbb ember azt mondja, hogy ő szeretne visszajelzést kapni, és hogy egy milyen visszajelzés hiányos környezetben élünk. A probléma csak az, hogy valójában ez alatt azt értjük, hogy szeretnénk pozitív visszajelzéseket kapni.
1: Tessék engem megdicsérni, ugye ez a...
0: Igen, ez a kör lehet formalizálni is, lehet csak egy ilyen saját belső jegyzet. Lényeg az, hogy olyan emberek legyenek, akiktől elfogadjuk azt is, hogy esetleg olyat mondanak, ami hát nem esik igazán jól nekünk. Úgyhogy ezt nagyon fontosnak tartom, egyrészt személyes fejlődés szempontjából, másrészt hát a személyes márkaépítés az nem egy ilyen egynapos folyamat, hanem egy hosszabb távú dolog, tehát jó, hogyha vannak az embernek ilyen ismerősei, akik segítik a gondolkodását, a tovább lépését. De ahogy mondtam, van itt még egy csoport, és akkor most itt rögtön egy népszerű, jól hangzó tanácsot szeretnék kiverni az emberek fejéből. Ugye nagyon népszerű tanács az, hogy ne hasonlíts magad máshoz. Én azt gondolom, hogyha komolyan vesszük, hogy személyes márkát építünk, akkor igenis szükségünk van összehasonlításra, de nem mindegy, hogy ezt hogyan tesszük. Úgyhogy én úgy helyesbíteném ezt a tanácsot, hogy igenis hasonlíts magad máshoz, de figyelj arra, hogy hogyan és kivel teszed ezt.
1: Értem, talán megszívlelik sokan. Mikor és hogyan jön be a képbe a célmeghatározás, célkitűzés, vagy akár mérföldköveknek a felskiccelése? Az én értelmezésemben most ugye készítettünk egy leltárt, megnéztük tulajdonképpen a piacot, ugye megnéztük, hogy kik vannak még ezen a versenypályán. Stratégiát most még nem építettünk. Az a kérdésem, hogy az, hogy hova szeretne, mikorra eljutni az ember, ez mennyire megfogható, meg mikor jön be a képbe?
0: Mérföldköveket azt a stratégia készítés fázisában érdemes kijelölni. Én azt gondolnám, hogy... Szeretem a célt azt nulladik lépésnek tekinteni. Tehát egyáltalán mi végre fogunk ebbe az egész dologba bele.
1: Milyen célokat szoktak az emberek megfogalmazni? Gondolom van egzisztenciális is, van hírnév jellegű, van kinevezés jellegű, tehát ilyen státusz jellegű, tehát ezek konkrétak tudnak lenni, vagy ilyen elvontak?
0: Én azt gondolom, hogy személyiség kérdése. Én amitől mindenkit óvaintenék, hogy ne az legyen a cél, hogy hány szívecskét, lájkot, stb. Kapok egy posztom alá, vagy hány követőm van, hanem nem az online jelenléthez kötném a célt, hanem sokkal inkább valamilyen szakmai vagy üzleti célt fogalmaznék meg. Tehát lehet ilyen például, hogy szeretnék jobb ügyfeleket, vagy szeretnék több ügyfelet. Szeretném, hogyha több felkérés érkezne konferenciákra, podcastokra. Szeretném, ha előléptetnének. Szeretném, ha egy terület szakértőjének tartanának. Szeretném, ha én lennék a mozgásterápia nagyasszonya. Tehát lehet konkrétabb, meg elvontabb is. Az a lényeges, hogy ez üzleti vagy szakmai legyen. Tehát szerintem az nem jó cél a személyes márka építésnél, hogy... Azt szeretném, hogy nem tudom, legyen 12.476 követőm, ahol az engagement az nem tudom, 82%, mert nem, tehát ez nagyon félrevihet, hiszen nem az online jelenlétből élünk.
1: Hát bizony, hogy nem. És még azon gondolkozom, hogyha mondjuk elmegy hozzád valaki, és azt mondja, hogy Móni, csinálj meg engem, mondjuk, tehát valami ilyesmit, akkor nyilván felmerül az, hogy jó, de mivé tegyelek? Tehát picit ezek azért kapirgálják.

0: Állom ezt a célfüggvényt, mert az, hogy építsünk nekem személyes márkát, az ugye önmagában egy nagyon homályos valami. Nyilván akkor az van, hogy jó, de mik a reális célkitűzések, vagy akár a nem reálisak, de felvázolhatók, tehát valamiféle közös gondolkozás nyilván kell azon túl, hogy csinálj meg.
1: Egyrészt én nem csinálok meg senkit.
0: Okay.
1: Ez egy közös munka. Tehát nekem az a feladatom, hogy találjuk meg, hogy egy adott személyben mi az, amit érdemes megmutatni, láthatóvá tenni, vagy erősebben érzékelhetővé tenni, ami az adott cél elérését támogatja, és akkor ehhez készítünk majd egy stratégiát, ami ő megvalósít. Úgyhogy félbe mondom, mert már nagyon régen jelent meg az a könyvem, amiben szerepel az a mondat, hogy a személyes márkát nem kitalálni, hanem megtalálni kell. Tehát nagyon fontos az, hogy az adott személy milyen mit képvisel, és általában úgy is szoktak megkeresni, tehát általában e-mailen szoktak hozzám bejelentkezni, hogy már a bejelentkező e-mailben szerepel az, hogy neki mi a problémája, mi az, amit szeretne elérni.
0: Dr. László Móni, personal branding tanácsadó szakértő a vendégem itt a Krízisek és pofonokban, és azonnal jövünk vissza.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról a Trend FM-en.
1: Folytatjuk a krízisek és pofonokat. Dr. László Móni, personal branding tanácsadó szakértő a vendégem, és belemerültünk a alapoknak a megteremtésébe, ha mondhatom így. Leltárt és erősségeket vettünk számba, illetve nagyon érdekes volt, amit a külső szemről és a külső világról mondtál. Hogyan változik, ez lehet, hogy már ilyen taktikai rész, de folyamatosan gondolkozunk eszköztárban is. Ami tényleg viszonylag gyorsan változik, mert jönnek új felületek, meg nem jönnek új felületek, noha nyilván a stabil alapok azok nem a mondjuk az, hogy gyorsan változó online eszközökön múlnak, tehát hogyan érdemes átgondolni, ha nem is tételesen, de hogy mit kezdünk a rendelkezésre álló eszközökkel, miket veszünk igénybe, miket nem, tehát hogyan tesszük magunkat ténylegesen észrevehetővé.
2: Én azt gondolom, hogy valójában a személyes márkaépítés az egy folyamatos válogatási folyamat, és amikor megalapozzuk a személyes márkánkat, akkor tulajdonképpen egy sajátos belső logika tudatosítása, megalkotása történik, ami az élet különböző helyzeteire és a szakmai életünk különböző fázisaiban alkalmazható. És ez ugyanígy igaz az eszköztárra is. Helyzettől, céloktól, képességektől függ, hogy milyen eszközöket használunk, illetve azokat mondjuk így, hogy hogyan alkalmazzuk magunkra. Az egyik leggyakoribb hiba, amit látok, hogy mondjuk valaki azt mondja, hogy ő az online jelenlétéhez szeretne LinkedIn jelenlétet, és akkor ilyenkor szokott az lenni, hogy jól megnézi, hogy mások hogy csinálják, és gyakorlatilag lemásolja, de közben szorong is, hogy ő nem tudja úgy csinálni, ahogy mások. Szuper.
1: Tehát hasonlítja magát, megint itt vagyunk. Hát,
2: igen, de nem jól hasonlítja magát, tehát ebben az esetben azt mondanám, hogy nem a közös pontokat érdemes keresni, és mondjuk, hogyha már egy összehasonlítást végzünk, akkor ne a közös pontokat keressük, hanem az eltéréseket. Tehát a mi személyiségünkhöz, a mi tudásunkhoz, a mi teljesítményünkhöz, a mi nézőpontunkhoz, milyen kifejezésmód, milyen nyelvi eszköztár, milyen forma passzol. Ugye ilyenkor szokott fölmerülni, hogy nagyon rövid posztot kell írni, vagy hosszút, hogy akkor most mérjük ki karakter számra. Ugye ez attól függ, ha valaki ki tudja magát fejezni két mondatban, vagy háromban, úgy, hogy a gondolati része nem tűnik el, erre mondjuk jó példa a Seth Godin, aki ugye kifejezetten nagyon röviden kommunikál, tulajdonképpen majdnem, hogy ilyen kis információs bombonokban.
1: Haikuk.
2: Igen, akkor az a hossza a megfelelő. Ha pedig valakinek az összes karaktert föl kell használni, amire lehetőséget ad a LinkedIn, akkor olyan hosszan kell. De ugyanez igaz arra, hogy most akkor képet használjunk, vagy videót használjunk. Ugye nagyon el szokta vinni az embereket az, hogy most éppen mi a trend, az algoritmus merre szeretné lögdösni. Nekem az a tapasztalatom, hogy amikor valaki valóban értéket ad egyedi hangon, az felül tudja írni az algoritmus elvárásait, mert egyre több olyan ember lesz körülötte, aki pont arra a tudásra, pont arra a hangra vágyik. Szerintem erre nagyon jó példa. Lehet itt ilyen neveket
1: mondani? Abszolút. Lehet, hogy volt is itt vendég, nem tudom, kit fogsz mondani.
2: Hát mondok egy olyat, aki volt itt vendég, és mondok egy olyat, aki szerintem jó. Még nem volt. Tehát szerintem nagyon jó példa erre a doktor unoka Zsolt, aki nagyon sajátos eszközökkel, és nagyon sajátos stílusban véleményem szerint nagyon jól csinálja ezt, bár nem ismerem, úgyhogy lehet, hogy kikérni magának, hogy ő nem épít személyes márkát, de minden esetre azért van egy láthatósága, ami egy tudatos döntés eredménye.
1: Így van.
2: És akkor mondok a LinkedIn-ről egy példát, hogy ezt a nem fontos mindig az algoritmust követni, az pedig a dr. Füredi Júlia, aki egy héten egyszer posztolt összesen, gyakorlatilag nagyon szórakoztató eszéket tett közzé, ami a szervezet pszichológia szemszögéből vizsgált különböző jelenségeket. Ugye ez mindennek ellentmond, amit gondolunk, mert mit lehet olvasni a legtöbb helyen. Minden nap posztoljál, aztán vannak, akik azt is állítják, hogy naponta többször posztoljon valaki, és lehetőleg videós formátumban tegyük mindezt.
1: Ugye, ha szerda, akkor Júli, ugye valami ez, volt, ez volt az állandó hashtag témája. A te frissebb könyved, a régebbit már említetted, ugye ez a Lehetsz kivételes.
2: Igen.
1: De most az introvertáltakat szólítottad meg tulajdonképpen, introvertáltaknak hírnévépítés. Miért jutott eszedbe, hogy a visszahúzódóknak is kell ilyen üzenetcsokor?
2: Hát nem feltétlenül úgy fogalmaznék, hogy a visszahúzódók, és akkor most, ha megengeded, akkor egy coming out, tehát, hogy én magam is introvertált vagyok, úgyhogy nem csak a szakmai tapasztalataimból és az olvasmány élményeimből ismerem ezt a személyiségvonást, hanem saját tapasztalatból, és hogy azt látom, hogy van néhány sajátos probléma, amivel küzdenek. Egyfelől azokkal a tévhitekkel is, amik körülveszik ezt a jelenséget. Tehát nagyon sokan azt gondolják, hogy az introvertált, az egy ilyen, hát most kicsit túlozni fogok, egy ilyen görnyed hátú, nagyon mogorva, szemüveges mizantróp, aki gyűlöli az embereket, és ne kelljen megszólalni, és hát aztán végképp rosszul van, ha bárkivel beszélgetnie kell. Ezzel szemben valójában arról van szó, hogy hamarabb lemerülünk, tehát a társas interakciókra, mások társaságára ugyanúgy szüksége van egy introvertáltnak, mint egy extrovertáltnak, csak ez több energiát igényel tőle. Természetesen ez a legalapabb eltérés, de ez a személyes márkaépítésben is sok mindent meghatároz, mivel a personal branding az egy hosszabb folyamat, tehát azt bírni kell energiával, valamiféle rendszerességre szükség van.
1: Hát itt visszajutunk picit az eszköz használathoz is, tehát hogy mi az, ami neki komfortos, megy, bevállalható, és mi az, ami abszolút kívül esik a komfortzónáján. Tehát ezt a fajta válogatást is ingatod a fejed. Miért?
2: Hát mindenképp, én nagyon nem szeretem ezt a komfortzóna a dolgot. Én azt gondolom, hogyha az ember valami újba kezd, vagy valamit másképp csinál, tehát akár az csak egy másik lecsó recept, az valamiféle kényelmetlenséggel jár. Tehát valamiféle kényelmetlenséget, amikor valami új dolgot csinálunk, vagy egy régi dolgot új módon, az mindenképpen jár, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy kilépünk a komfortzónából, mert bizonyos tényezők meg ugyanolyanok. Tehát, hogy én inkább azt szoktam mondani, hogy keressük a kényelmet a kényelmetlenségben. Szerintem ez jobban kifejezi, mint az, hogy most akkor lépjünk ki a komfortzónánkból. Én személy szerint nem tudnék így húzni egy ilyen vonalat, hogy hol kezdődik, hol végződik. Szerintem meg olyan ijesztő is, nem? Hogy hát most akkor nem. Ugorjál ki, és hogyha azt mondjuk, hogy keressük a kényelmet a kényelmetlenségben, akkor egy sok, sokkal könnyedebbé tesszük a helyzetet, és sokkal jobban tudunk mérlegelni, hogy mi az, amit be tudunk vállalni. És akkor most elmondok egy személyes történet, hát ami lehet, hogy egy kicsit kínos is. Nekem a blogom ugye már nagykorú. És amikor elkezdtem blogolni, akkor ez egy ilyen, hát nagyon félelmetes érzés volt, a mai napig megvan, amikor erről beszélek, hogy annyira az első posztoknál annyira izgultam, hogy még a kezem is remegett, és alig bírtam az Entert lenyomni. Ezért Nick néven kezdtem el blogolni, Andersen volt a Nick nevem, nem volt rólam kint fotó, viszont blogposztokat írtam, és az írásban kifejezni magam, ami részben az introvertáltságommal is összefügg, az egy kényelmes forma nekem. És akkor ez a keresem a kényelmet a kényelmetlenségben, ahogy az már nekem nem járt akkora izgalommal, hogy nyilvánossá teszek írásokat. Én előtte is írtam, de nem a magam nevében, hanem mások számára. De ahogy komfortosabbá vált az, hogy én az egész világ elé kiteszem azt, amit írok, amit gondolok a saját szakmámról, akkor először a Nick nevet változtattam át a saját nevemre, majd amikor már azzal is megbarátkoztam, akkor következett a fotó. Úgyhogy ha valaki nagyon kezdő személyes márkaépítő, pláne sőt, ha introvertált, akkor javaslom ezeket ilyen lépésekre felmondani, mert akkor nagyobb a valószínűség, hogy valójában bele is kezd, és nem csak tervezget. Ugye az introvertáltak nagyon jó analitikus képességekkel rendelkeznek általában, jók a stratégia alkotásban, ezek mind támogatják a személyes márkaépítést.
1: Csak hát el de is kéne kezdeni.
2: De hajlamosak el is mélyülni ezekben a folyamatokban, ami ha olyan a munkakörük, akkor nagyon jól jön, de a személyes márkaépítésnél azért előbb-utóbb valamiféle kommunikációra sort kell keríteni.
1: Na ez a nagyon fontos gondolat volt a kényelemkeresés a kényelmetlenségben. Ha valami ilyen helyzet, és te is utaltál már rá, a karrierváltás, vagy valamiféle olyan irányváltás, ami hát vagy következik az előzőkből, vagy nem, de mindenképpen újra kell rajzolni, vagy rebrandingre kerül sor. Mondjuk egy karrierváltásnál azt gondolom, hogy nagyobb kihívás talán nincs is. Hogyan? Nem azt kérdezem, hogy mondjál nagyobb kihívást, bár mondhatsz, örülök. Láttam, hogy rögtön végig gondoltad, hogy kapásból tudsz ötöt mondani, mi a nagyobb, de egy már felépített brandnél, tehát hogyha én egy ismert szakember vagyok, értek valamihez, vagy úgy gondolják valamit, hogy értek, és azt mondom, na mostantól viszont másba kezdek, azért nagyon nehéz elmagyarázós történet.
2: A szociológia szakirodalmából fogok egy kifejezést használni, ugye Bourdieu nyomán szívesen beszélünk ilyenekről, hogy kulturális tőke, kapcsolati tőke és egyéb ilyen dolgok. Tehát ha valaki már elismert szakember egy területen, és váltani akar, akkor, és erősebb rendje, akkor azért nincs olyan nagyon nehéz dolga, mert hogy nem csak a szakértelmét ismerik és elismerik, remélhetőleg kedvelik is, hiszen ez a három komponens rendkívül fontos a személyes márkaépítésben, és ugye a negyedik, amin az egész alapul, az a mondjuk úgy, hogy kompetencia, teljesítmény, tudás, tehát neki tulajdonképpen már csak azt kell felmutatnia, hogyha az első három stimmel, hogy egy másik területen is van tudása és teljesítménye. Úgyhogy szerintem nem olyan nehéz. Hát csak, de mondjuk ahhoz képest, hogyha valakinek nincs egy ilyen fajta erős brandje, tehát lehet, hogy van szaktudása, jó képességei, teljesítménye, de nincsen ismertsége, mert persze az anyukája meg a legjobb barátja nagyon tudja, hogy ő mennyire okos, ügyes, és milyen fantasztikus gondolatai vannak a szervezet fejlesztés mondjuk a szervezetfejlesztés területén, akkor ugye azt tudjuk, hogy így nehéz. Ugyanakkor meg azzal sincs előrébb, és akkor itt jön be az elismertség, hogy ugyan sokan tudják, hogy ő ezzel foglalkozik, meg ismerik valamiről, de nem feltétlenül arról, hogy ő a szervezet fejlesztés zsenie. És hogyha tegyük fel, az ismertség is megvan, meg az elismertség is megvan, de egy borzasztó krakéler ad a alak, akivel borzasztó nehéz együtt dolgozni, nehéz kedvelni, tehát tisztelni lehet, de kedvelni nem. És itt véletlenül sem arról beszélek, hogy szeressenek, meg mindenki szeressen. Tehát kedvelhetőségről. Ne legyen kellemetlen együtt dolgozni, ne legyen kellemetlen együttműködni. Tulajdonképpen ezek a pillérek, és amiben mérhető, hogy egy személyes márka mennyire erős. Én azért is szeretem ezt a négy pillért, mert ehhez lehet akár benchmarkokat rendelni, lehet egyfajta mérőeszközként használni, hogy én éppen hol tartok a személyes márkaépítésben, egy szakaszban mi az, amire esetleg rá kell erősítenem, hiszen azt tudjuk, hogy nem egy mosóporról beszélünk, aminek jó esetben, meg általában ugyanazok és állandóak a tulajdonságai, hanem emberek vagyunk, és ebből fakadóan az életünk során változunk, tehát az életkor előre haladtával, változik a környezet is, ezek kölcsönhatásban állnak, tehát van egyfajta dinamizmus mindenképpen, amit valamilyen módon érdemes lekövetni.
1: Mit mondasz azoknak, ez egy picit ilyen záró gondolathoz érünk, biztos megkapott te is sokszor, hogy ez olyan amerikai dolog, ugye ezt szokták mondani, ez a önfényezés, vagy most nem kell elmagyarázni, ez miért nem azt, talán aki meghallgatta eddig a műsort, az annak jobban összeáll, de hogy inkább úgy kérdezem, hogy itt Magyarországon vagy Kelet-Európában milyen akadálya van, akár szociális, akár személyes szinten, hogy nem lépünk rá könnyen erre az útra, hogy akkor személyes márkát építsünk?
2: Hát én a legfőbb akadálynak a sikerhez való sajátos hozzáállást gondolom. Tehát egyfelől én azt gondolom, hogy mindenki vágyik a siker valamilyen formájára. Most abban nem menjünk bele, hogy ennek hányféle alfaja van, kinek mit jelent a siker. De valamilyen módon minden ember szeretne érvényesülni. Ugyanakkor a magyar és a kelet-európai gondolkodásban benne van az, hogy aki sikeres, az csak tisztességtelen csaló gazember lehet. Ezt nem csak én mondom, hanem a szociológiai kutatások is. Csepeli György, Örkény Antal és Székely Mária kutató triumvirátusnak vannak erről nagyon komoly kutatásai, és ezt a jelenséget el is nevezték sikervakságnak. És én is tapasztalom, hogy van egyfajta, még akkor is, amikor bejelentkezik hozzám valaki, vagy egy előadás után oda jön, vagy egy workshopra jelentkezni, hogy van ez a dilemma, ez a kicsit egyet előre lépek, egyet hátra, hogy szeretnék érvényesülni, de ha sikeres leszek, akkor majd azt fogják rólam gondolni, hogy én is tisztességtelen csaló gazember
1: vagyok. Hát legalábbis törtető, ugye? Mert nem feltétlenül kell tisztességtelen.
2: Igen, másokon átgázoló, könyöklő ember. Én a munkám egyik értelmét abban látom, hogy, és ezért is fontosak az introvertáltak is, hogy minél több olyan példát lássunk, akik tisztességesen nem mások letaposásával, másokon átgázolva érvényesülnek. Szerintem fontos, hogy ilyen mintákat lássunk.
1: Hát remélem, hogy ez a beszélgetés is hozzájárul ehhez, mert azt gondolom, hogy sok részét meg lehet szívlelni abból, amikről beszéltünk. Dr. László Móni, personal branding tanácsadó szakértő volt a vendégem. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
2: Én is nagyon köszönöm.
1: Ez volt már a krízisek és pofonok. Folytatjuk még a láthatóság észrevehetőség témáját majd a további epizódokban, de mára elköszön ez a műsor és Böhm Kornél.
0: Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsorát hallották. Kommunikáció, manipuláció és ráció legközelebb egy hét múlva ugyanitt a Trend FM-en. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Minket a gazdaság szórakoztat.
1: Trend FM 94.2.
2: Uno, dos, undo, let's go!

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 9,5 millió fő alá esett Magyarország népessége, halálos mellkárosodást okozhat egy gyulladást csökkentő. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. A koronavírus járvány hatása miatt 2020-ban és 2021-ben bekövetkezett csökkenés után az Európai Unió népessége immár az ötödik egymást követő évben nőtt, de ez főként a bevándorlásnak tudható be, derült ki az Uniós Statisztikai Hivatal jelentéséből. A közlemény szerint az Európai Unió lakosságának száma januárban majdnem 452 millió volt, ami mintegy 706 ezer fővel több, mint az előző évben. Az Eurostat adataiból az is kiderül, hogy Magyarország népessége csökkent. Januárban 9 millió 500 ezer fő alá esett a magyar népességszám, míg egy évvel korábban kicsivel e fölött alakult. Csak nem 10 milliárd forintot adott határon túli fociklubnak az előző kormány a választás előtti 10 hónapban, írta a 444. A legnagyobb kedvezményezett a KFC Komárnó volt, több mint 3,3 milliárd forinttal. A pénzeket a klubok javarészt működési költségekre, köztük üzleti ebédekre, irodaszerekre és üzemanyagra fordították. Beruházásra mindössze 3 esetben kértek pénzt. A magyar állam finanszírozta a szlovén Lendvai, a szerb Topolyai és az erdélyi Sepsiszentgyörgyi stadiont is. Visszahívják a Tavneos gyulladás csökkentő kapszula 10 mg-os kiszereléseit, mert a gyógyszer akár halálos mellkárosodást is okozhat. A vásárlók visszakaphatják az árát. A készítményt abban a patikában kell leadni, ahol kiváltották, a visszahívás és a kártalanítás költségeit pedig a forgalomba hozatali engedély jogosultja viseli. Veszélybe került a tatai öreg tó a hosszantartó aszály és csapadék hiány miatt. A Kemma azt írta, a tó vízszintje kritikusan alacsonyra csökkent, most 170 cm, ilyen alacsony legutóbb 2003-ban volt. A környéken csak minimális mennyiségű eső esett a múlt hónapban. A közelben található Cseketó állapota még rosszabb, ugyanis ezt az öreg tó vizéből szokták feltölteni, ami azonban a jelenlegi helyzetben elsőbséget élvez. A balatonfüredi Kisfaludi strand lett a Balaton legjobb strandja idén. Az elismerést Fonyódon adták át a Balatoni Szövetség kék hullámzászló díjkiosztó rendezvényén. Vizsgálták a parkolási viszonyokat, a vizes blokkok állapotát és tisztaságát, a strandok akadálymentesítésének szintjét, de pontozták a játszóterek minőségét és a strandok vendéglátóhelyeinek kínálatát is. Az önkormányzatokat tömörítő szövetség által 23. alkalommal meghirdetett megmérettetésen 42 strandüzemeltető indult. Az Egyesült Államok új szankciókat hozott iráni pénzügyi intézmények és vagyonkezelők ellen. Büntetőintézkedés alá került egy Dubajban élő vagyonkezelő, aki a többi között Irán legfőbb vezetőjének külföldi gazdasági érdekeltségeiért felel, valamint több olyan devizaváltó pénzügyi szervezet, amely már szankcióval sújtott iráni bankoknak nyújt szolgáltatást és csatornáz pénzeket.
0: Időjárás jelentés.
1: Napos idő valószínű vasárnap, többnyire kevés felhővel, csapadék nélkül. A szél élénk lesz. A hőmérséklet hajnalban 12 és 21, délután 27 és 32 fok között alakulhat.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
2: Listen, I got something I want to tell you.

0: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallják. Esemény.
1: A cigányzene gazdag hagyományait és sokszínűségét ünnepli idén is a Nemzetközi Cigány Dal Napja, amelyet augusztus 8-án immár 5. alkalommal rendeznek meg. Az ingyenes koncert sorozat idén 7 ország 11 helyszínét kapcsolja össze, a rendezvény központi helyszíne pedig ezúttal Budapest lesz. A Magyar Zeneházában a hazai és nemzetközi roma zenei élet ismert előadói lépnek színpadra, köztük a Romengo, illetve a szerb Bojan Krištić orkesztár. Magyarországon Százhalombattán, Hódmezővásárhelyen Oroszlányban és Bereményben is várják a közönséget koncertekkel, miközben Franciaországban, Lengyelországban, Spanyolországban, Szlovákiában, Romániában és Szerbiában is csatlakoznak a kezdeményezéshez. Az esemény különlegessége, hogy minden helyszínen ugyanabban az időpontban csendül fel a cigányság nemzetközi himnusza, a Gelem-Gelem, amelyet a fellépők közösen adnak elő. A szervezők célja, hogy minél több emberhez eljusson a cigányzene értéke és sokszínűsége, hiszen ez a kulturális örökség a magyar és az európai zenei élet fontos része. Az idei rendezvényt két további esemény is felvezeti, július végén a Lakatos Mónika Folkét Fesztivál és Workshop, majd augusztus elején a Balaton Gypsy Fest várja a közönséget Balaton-Bogláron.
0: Fesztivál.
1: Július közepén ismét megtelik zenével, borral és nyári hangulattal Veszprém történelmi várnegyede. Július 10-e és 19-e között rendezik meg a 16. Rosé Riesling Jazz Fesztivált, amely 10 napon át várja a látogatókat, csak nem 30 koncerttel. A rendezvény egyik különlegessége, hogy a jazz, a blues, a swing és a könnyű zene mellett a Balaton környékének borászatai is főszerepet kapnak. Idén 30 pincészet mutatkozik be, köztük több kisebb családi borász is, így a koncertek mellé kiváló borokat is lehet kóstolni. A színpadon egymást váltják a hazai jazz élet ismert és feltörekvő előadói, így minden este más zenei hangulat várja a közönséget. A fesztivál egyik legnagyobb vonzereje éppen ez a sokszínűség, a lágy jazz dallamoktól a lendületes swingeken át, egészen a bluesig számos műfaj helyet kap a programban. A koncertekhez a veszprémi várnegyed különleges atmoszférája ad méltó hátteret, és így már önmagában a helyszín is része az élménynek. A zárónapon a zene mellé sport is társul, hiszen a futball világbajnokság döntőjét óriás kivetítőn követheti a közönség. Ha valaki egy olyan nyári fesztivált keres, ahol jó a zene, a kiváló borok és a történelmi környezet egyszerre találkozik, a Rosé Riesling Jazz Fesztivál idén is remek választás lehet.
0: Kiállítás.
1: Egy különleges fotókiállítás nyílt Leányfalun, amely igazi felfedezésnek számít a magyar fotóművészet kedvelői számára. A hazaköltözött képek Kálmán Kata fotográfiái Móricz Zsigmondnál Leányfalun című tárlat olyan felvételeket mutat be, amelyeket a nagy közönség eddig még soha nem láthatott. A kiállításon Kálmán Kata közel egy évszázadon át rejtve maradt fényképei láthatók, amelyek Móricz Zsigmond leányfalui otthonában készült. A fotók nem csak az írót és családját örökítik meg, hanem bepillantást engednek a kor hétköznapjaiba, a ház életébe, a kertbe és azokba a pillanatokba is, amelyek eddig ismeretlenek voltak a közönség számára. A bemutatott képek egy 70 darabos fotósorozat részét alkotják, amelyek közül sok teljesen új felfedezésnek számít. Kálmán Kata a két világháború közötti magyar fotóművészet egyik legjelentősebb alakja volt, képei pedig ma is különleges érzékenységgel mesélnek emberekről és sorsokról. A kiállítás szeptember végéig látogatható a Leányfalui Ravasz László emlékházban. Ha valaki szereti a fotográfiát, az irodalomtörténetet, vagy csak egyszerűen kíváncsi arra, milyen volt Móricz Zsigmond hétköznapi világa, ez a tárlat igazán különleges nyári program lehet.
2: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
3: Zöld környezetben zöld megoldások, fenntarthatóság, lillafüredem. Amikor fenntartható turizmusról beszélünk, legtöbbször az energiahatékonyság vagy a hulladékcsökkentés jut eszünkbe. Pedig egy desztináció jövője legalább annyira múlik a hagyományokon, a helyi közösségeken és azokon az értékeken is, amelyek egyedivé teszik az adott térséget. Lillafüred jó példa arra, hogy a helyi gazdaság, az örökség megőrzés és a természetvédelem erősítése kéz a kézben járhat. A Bükk kapujában fekvő üdülőhelyet sokan a Hámori tóról, a környék erdei túraútvonalairól vagy a Szimva vízesésről ismerik. A település arculatához továbbá ugyanúgy hozzátartozik a közel 100 éves neoreneszánsz hotelpalota Lillafüred is, amely közel egy évszázada meghatározó ikonjai szereplője a térség turizmusának. Egy műemléki környezetben működő szálloda esetében a fenntarthatóság sokszor egészen más formában jelenik meg, mint egy újépítésű létesítménynél. A hotelpalota Lillafüred csapata számára az egyik legfontosabb feladat maga az épület és a palota által képviselt történelmi értékek megőrzése. Úgy korszerűsíteni a működés, hogy közben az egyedi hangulat és a karakter is fennmaradjon a következő generációk számára. A szálloda csapata az elmúlt években több jelentős felújítás hajtott végre, miközben a múlt értékeinek bemutatására is nagy hangsúlyt fektet. A háznéző túrák, a QR-kódos házbejárás vagy a történeti kiállítások keretében lehetőség nyílik arra, hogy a vendégek a pihenés mellett a palota történetével is megismerkedjenek. A fenntarthatóság nem csak az épületekről szól. Legalább ennyire fontosak azok az emberek, akik nap mint nap formálják a térség arculatát. Ezt a gondolatot képviseli a Bükk Essence kezdeményezés is, amelynek keretében alkotókkal, borászokkal, helyi termelőkkel és műhelyekkel ismerkedhetnek meg az érdeklődők. A program célja, hogy láthatóvá tegye azokat a történeteket és tudásokat, amelyek generációk óta részei a Bükk világának. A Bükk különleges természeti környezete nem csak kirándulásra csábít, hanem gasztronómiai inspirációt is jelent. Erre épül az Ehető Erdő kezdeményezés, amelynek a középpontjában az erdei alapanyagok, a helyi tudás és a természet közeli szemlélet van. Az Ehető Erdő projekt kiváló példa a helyi összefogásra. Ma már sok szereplő képviseli ezt a szemléletet Miskolcon, a Városi Turisztikai Szervezettől a Bükki Nemzeti Parkig. Mindenki a saját tudásával segít hozzájárulni a szemléletformáláshoz. A program egyik legizgalmasabb eleme az Erdei Gastro Express. A Bükk városának nagykövete, Bózsó Gyula erdész által vezetett élmény során a résztvevők nem csak a Bükk lenyűgöző részeit fedezhetik fel, hanem a térség ízeit és termelőit is jobban megismerhetik. A különleges program jó példája annak, hogyan kapcsolódhat össze a természetjárás, a helyi gasztronómia és a szemléletformálás.
0: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallották.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Indul a pedál. Kerékpáros magazin Takács Tamással és Dankó Bencével.
1: Sziasztok! Készen álltok egy kényelmes körversennyel teli délutánra? Akkor a legjobb helyen vagytok, mert egyrészt ez a Pedál Podcast, a Trend FM kerékpáros műsora.
2: Takács Tamással.
1: És Dankó Bencével köszöntünk mindenkit, és ráadásul itt van velünk Dina Márton.
3: Sziasztok!
1: Aki azért csatlakozott hozzánk, hogy beszélgessünk arról, milyenek a nagy körversenyek belülről. Terveink szerint ez egy elég szubjektív műsor lesz, ahol azért nyilván a sportteljesítmény, edzés részeket is fogjuk érinteni, de azért az is ki fog derülni, hogy hogy néz ki ez a 2-3 hét, amit a versenyzők egy Giron meg egy Touron együtt töltenek, jó-e a kaja, erős lábszag van-e a csapatbuszon, kivel van egyáltalán kedved beszélgetni 2-3 hét után, ezeket megpróbálunk a mai műsorban mindennek utána járni, és reméljük, hogy fel fogjuk tenni az összes olyan kérdést, amit ti is feltennétek ezzel a témával kapcsolatban. Vágjunk is bele, kezdjük röviden aktualitásokkal. Te követed-e azt, hogy most mi történik ezeken a körversenyeken? Mi az, ami meglepett, mi az, ami ebben a szezonban forró téma, vagy megmozgatta a fantáziádat, elgondolkoztál rajta, hogy most éppen mi történik, vagy miért alakulnak úgy a dolgok, ahogy alakulnak?
3: Igazából természetesen követem, minden egyes versenyen van olyan helyzet, amit így megkérdőjelez az ember. Igazából mondhatjuk, hogy egyébként az egész szezon szerintem a Tour de France-ra van felvezetve, tehát az a felvezetése az összes verseny. Úgyhogy azt nézi az ember, hogy Pogacsár milyen formában van, Vingegaard milyen formában van, és akkor mik lehetnek az esélyek például a Tour de France-on. Én úgy gondolom, hogy az egész a kerékpársportnak az eleje az ezt nézi. Mármint, hogy a kerékpársport elejét ezért nézzük, és erre próbálunk reflektálni. De mondom, minden versenyen van olyan, ami megdöbbent, ami megbotránkoztat akár, kulacsba pisilés tessék, ha már itt szóba került az előbb.
1: Erre vissza fogunk térni, igen. Te ugye hány körversenyen vettél részt, mikor történt ez, milyen eredményekkel, soroljuk föl a dicsőségfalra való dolgokat.
3: Mivel most 3 hetes körversenyről beszélünk, ezért sajnos nem lesz olyan hosszú a lista, egy darab körversenyen vettem részt 2021-ben a Giro d'Italián.
1: Ennek hatására volt egy olyan rövid időszak ezután, hogy megutáltad, megcsömörlöttél, nem akartál róla többet hallani, inkább foglalkoztál volna, nem tudom, kertészettel, vagy filozófiával, vagy azért annak ellenére, hogy ez egy borzasztó, megterhelő dolog és nagy teljesítmény, az ember azért nem utálja meg.
3: Megutálni semmiképpen se, viszont nem élveztem. Tehát körülbelül egy hétig élveztem, utána nem. Sokkal-sokkal jobb eredményekre számítottam magamtól, ez volt életem első és eddig egyetlen 3 hetes körversenye. Nagyon jó formában érkeztem, viszont amúgy kicsit lehet, hogy hiba is volt az edzők részéről, hogy túl sokáig volt túl magasan a formám, és a Giro közepére már ez elindult lefele, és az utolsó másfél hét az igazából nekem egy óriási szenvedés volt. Utána többet is kellett volna pihenni, mint amennyit pihentem. Nem mondom, hogy ennek hatására, de megfordult a fejembe, hogy abba hagyom a kerékpározást, igen, az azt követő évbe, de azért én úgy gondolom, hogy az a 3 hét is annyit adott hozzá pályafutásomhoz, hogy abból a mai napig tudok profitálni.
1: Mennyire nehéz egy ilyen 3 hetes verseny? Ugye azt, hogy nagyjából tudjuk, hogy milyen szakaszokból, tehát hogy a számokat azokat ismerjük, ismeri az, aki ennek utána akar nézni. Tök jó vizualizációk vannak minden körverseny előtt a YouTube-on arról, hogy fog kinézni az útvonal, mekkora hegyek, mik lesznek az érdekes szakaszok, ezt tudjuk. Igazából mi volt az neked, amire most így visszagondolsz erre a 5 évvel ezelőtti élethelyzetre, hogy így emlékszel, hogy teljesen meglepődtél, hogy ezt azért nem gondoltad volna, hogy sokat tudtál róla, sok hasonló korábbi versenyélményed volt, sokszor előfordult veled korábban, hogy nagy teljesítményt kell adni, de ott a Giron szembesültél vele, hogy basszus, ez ilyen.
3: Igazából nem volt más, mint az összes többi verseny, csak tovább tartott, és egyébként kicsivel gyorsabban mentünk, mint az előtte lévő versenyeken. Tehát nyilván oda mindenki top formába érkezik, nem edzésnek fogja föl senki, nem betegségből jön, tehát aki beteg, azt lecserélik nagyon gyorsan. Úgyhogy ott mindenki tényleg nagyon-nagyon gyorsan tud kerékpározni abban a 3 hétben, mert arra készült az előző 3 hónapban mondjuk, arra 3 hétre, úgyhogy ami olyan ledöbbent, vagy megdöbbentő se volt igazából, mert nagyjából erre számítottam, nehéznek, nagyon nehéz volt, viszont az volt a fura, hogy minden nap, ahogy így fáradtam, így egyre inkább volt egy limit, tehát hogy ha a maxot megyek, az 10, és az 5 az normál esetben tök jól szokott esni, és ilyen 7-es érzésnél többet nem tudtam. Tehát, hogyha 7 az még jól esett, hogyha 8-ba belementem, akkor ott lekorlátozott a rendszer, és már nem tudtam többet menni, viszont a 7 az még így egész jól esett.
2: Ez az első hét után mondjuk?
3: Igen, ez már a második héten ez így volt konkrétan.
2: És ez csak teljesítményben, vagy sokszor, én is azért kérdezem, mert ugye soha nem voltam még versenyzőként sem a közelében ezeknek a több heteseknek, hogy mondjuk alvásban, táplálkozásban, tehát, hogy nem csak a versenypályán nyilvánul ez, meggondolom. Mi az, amiben esetleg ilyen nagyon extrém reakciója van a szervezetnek, vagy akár a fejnek?
3: Én nagyon-nagyon rosszul aludtam. Tehát, hogy én rettenetesen stresszes voltam, így belepörgettem magam ezekbe a dolgokba, hogy nem ment annyira, amennyire szerettem volna, és például életemben először ott kaptam is altatót, ami tök jó volt, mert segített elaludni, de mondjuk felébredtem 2-3 óra után, és akkor így bámultam a plafont, úgyhogy az nyilván az is ráhatása volt a versenyemre, de egy idő után meg amúgy az óriási fáradtság miatt se tud az ember annyira jól aludni. Tehát, hogy ez ilyen vice versa, úgy
1: van ilyen, hogy ilyen túlfáradás jellegű dolog, amikor már annyira fáradt vagy, hogy így egyszerűen elaludni, meg aludni, az is nehéz, ezt valahogy így kell elképzelni?
3: Igen, nagyjából így kell elképzelni, igen.
2: Hát az ugye van egy napos után is, csak akkor nem alszol jól, de következő nap pihensz, jól alszol, és akkor úgy szépen lemegy.
3: Hát csak itt nem tudsz a következő nap
2: pihenni, igen. Vagy 10 akárhányal.
3: Hát körülbelül igen, így képzeld el.
2: És egyébként hogy tudsz ebből kijönni, vagy mennyi idő ebből kijönni, és ebbe becsatlakozni? Egy másik kérdés, hogy ha ez hogy derül ki versenyzőkről, hogy egyáltalán kijelenthetjük-e azt, hogy van olyan típusú versenyző, aki alkalmas az ilyen sorozat terhelése, vagy van-e olyan, aki kevésbé, és ez hogy választódik ki, hogy kiből lesz jó 3 hetes menő mondjuk?
3: Hát szerintem több 3 hetes ki kell próbálni, tehát hogy több 3 hetesen el kell indulni, és hogyha mondjuk a 5. is utálja az ember a 3 hetest, és azt nyilatkozza, mint a Tom Pitcock, hogy ő nem képes 3 héten keresztül koncentrálni, akkor belőle nem lesz jó 3 hetes menő. De egyébként, ahogy a mai kerékpársportot megnézzük, szerintem az egynapos menők is ugyanúgy jó 3 hetes menők is. Most nyilván nem arra gondolok, hogy Mathieu van der Poel, mert ő nem esélyes az összetetre. De mondjuk Tadej Pogacsár, meg Vingegaard, hogyha menne egynaposokon, valószínűleg nagyon jó egynaposokat tudna menni, csak mondjuk ő nem megy. Tehát ő az egyetlen egy olyan versenyző, aki csak a 3 hetesekre koncentrál manapság.
2: Hát volt, emlékszünk a Poginak, Pogacsának az első Vueltájára, ugye, hogy esett. Illetve itt feltennék egy gonosz kérdés, még a felvétel időpontjában a túl előtt vagyunk 2 nappal. Mit gondolsz, hogy Szerszász hogy fog élete első 3 hetesén 19 évesen teljesíteni? Hát nagyok az elvárások, ugye?
3: Hát jól fog menni, de szerintem nem lesz dobogón, el fog fáradni, remélhetőleg nem zuhan meg annyira, hogy ez hosszú távú kihatással legyen a karrierére.
2: Lesz a második, harmadik héten nagy halál, mondjuk, amikor megkapja a 6-8 percet?
3: Hát ezt nehéz megmondani, de szerintem lesz. Szerintem lesz.
2: No, ezt majd visszanézzük.
3: De nem azért, mert fiatal, hanem mert első 3 hetese, és tényleg 3 héten keresztül koncentrálni, az nem egyszerű. De én pont a Dauphinén ment most, és én nem láttam annyira meggyőzőnek, mint mondjuk előtte a baszk köröm.
2: És mit szólsz azokhoz a találgatásokhoz, illetve hát már jóval előtte sokan azt mondták Vingegaardra, hogy hát ő azért nyerte meg a Giro-t, mert el is engedte fejben, hogy a Pogit tulajdonképpen nem lehet megverni.
3: Hát azért ment el a Giro-ra, igen, hogy legyen egy győzelme mindenképpen, szerintem. Neki amúgy csak a Giro hiányzott a pályafutásából, tehát hogy a három hetesek közül, úgyhogy azt nyilván megszerette volna szerezni, viszont én úgy gondolom, hogy az elmúlt két Tour de France után úgy gondolta, hogy hát lehet, hogy nem ő a legnagyobb esélyes, inkább lesz második, és ezért már úgy megy oda a Giro-ra, hogy akkor már legalább, vagy a Tour-ra, hogy már akkor legalább van egy Giro győzelme. A Vismánál nyilván azt mondják, amit szeretnénk hallani, vagy hogy ők úgy próbálják beállítani, hogy ez egy terv része, és hogy azt mondják, hogy Vingegaardnak a második három hetes mindig jobban szokott menni. Ebből lehet, hogy van, ami igaz, de összességében szerintem kellett az a motiváció, az a sikerélmény Vingegaardnak, hogy már van egy Giro győzelme, és akkor most rápróbál a túlra. És ha nem nyeri meg, nem történik semmi, mert a Giro ugyanúgy ott van, viszont ha megnyeri, akkor meg el lehet mondani, hogy ő is megnyerte a kettőt egy évben.
2: Milyen apróságokon múlhat? Tudsz ilyen érdekességeket mondani egy jó vagy egy nem nagyon jó teljesít? Most itt a nagy csapatokra gondolok, hogy pont a Visma Jumbo ugye uralta éveken át az egész történetet, a kerékpársportot. Most nem annyira megy nekik. Van ennek emberi, vagy tárgyi, vagy háttérben bármi olyan vonatkozása, ami olyan apróság, amivel felülkerekedik az egyik csapat a másikon, vagy ez tényleg a szuper tehetségeken múlik, hogy mint egy Pogacsár, vagy egy Vingegaard, vagy a személyeken?
3: Most már szerintem a szuper tehetségeken, mert most már mindenki hozzáfér azokhoz az adatokhoz, igazából edzésmódszerekhez, táplálkozáshoz, stb. Ilyen dolgokhoz, amihez régebben nem fértünk hozzá, és a Visma ebbe úttörő volt. Tehát most csak nagyon egyszerű, a mezeknek az aerodinamikája, a kerékpároknak az aerodinamikája, tényleg ez a food coach, tehát hogy mit, hogy, mikor, hogyan eszik az ember, mennyit, akkor az edzésmódszerekben is élen járt, de így igazából a világ utalérte a Vismát, és mindenki elkezdett mindent iszonyatosan profin csinálni, és ezért most már nincs akkora Visma fölény. De ugyanez volt évekkel ezelőtt a Sky dominanciánál is, tehát hogy ők is mindent a lehető legjobban csináltak, aztán szépen amúgy utalérte a világ őket, és ezért megszűnt az a dominancia. Ami most van az UAE-nél, az szerintem egész egyszerűen az, hogy elképesztő tehetséges versenyzőket vásároltak meg nagyon sok pénzért, és ezért ők tudják uralni jelen pillanatban a kerékpársportot.
2: Én itt egy dologra még kihasználnám az alkalmat, ami mindig egy kényes téma. Ugye sokszor szóba kerül a kerékpársportnál ez a dopping használat és a korai vad évek, és sokan mondják azt egy olyan helyzetben, amikor most bocsánat, de így egymás közt mi tudjuk, hogy mennyivel tisztább a jelenlegi kerékpársport, mint mondjuk a vad 90-es vagy 2000-es évek, és hogy azok, amiket említettél te is a Vismánál vagy Jumbónál, különböző módszerek, edzés, food coaching, amit konkrétan tudom, hogy te is átestél egy ilyenen, hogy sokkal-sokkal több szénhidrátot vesznek magukhoz verseny közben a versenyzők, és hogy egy teljesen más történet az egész. Erről tudnál mesélni, hogy teljesítményben ez nagyjából hogyan nyilvánul meg, hogyha úgy mondjuk táplálkozik, és olyan módszerekkel működik egy körversenyen valaki, mint ami az aktuális évek, illetve mondjuk egy VAD 2000-es évek, amiről nyilván hallottál, illetve még amikor kezdted a pályafutásod, ott talán benne is voltál.
3: Hát amúgy én 2009-ben kezdtem, akkor már talán így nem annyira volt ez jelen. Én igazából amikor felkerültem profinak, és pont ezt a Giro-t mentem, akkor erőltették nagyon ezeket a ketogén diétákat, akkor jött be a keton, és akkor ilyen szénhidrát megvonások voltak. Már egyébként eljutottunk odáig, hogy ilyen 100 g szénhidrát per tehát hogy 100 g szénhidrátot egy óra alatt megpróbáltunk megenni, és akkor ezt folyamatosan. Viszont igazából azóta rettentő sokat fejlődött a tudomány, és már még sokkal többet eszünk, tehát, hogy most már én eszek ilyen 150-160 gram szénhidrátot óránként, na most ezt nyilván, hogyha ezt minden órában megeszem, az nagyon-nagyon sok.
2: És ezt mondjunk egy az átlag hallgató számára értelmezhető mennyiséget, tehát
3: hát most egy haribóba van, egy zagy 100 grammos haribóba van 80 gram szénhidrát. Na most akkor képzelj el.
1: Álljunk meg, mert akkor ezt jól látjuk, meg jól tudja mindenki, meg jól látjuk, hogy gyakorlatilag a gumicukor az így a kerékpársportban és a profi kerékpársportban egy ilyen alapélelmiszernek számít.
2: Minden profi sportban.
3: Hát most már ahol a szénhidrát fontos, többnyire az állóképességi sportokban, ott igen. Én
1: tehát, hogy azt így igazából teljesen mindenki jól látta a saját szemével, hogy amikor megérkezik valaki a célba, akkor simán rögtön egy zacskó gumicukrot, azt így elfogyaszt.
3: Hát ha nem is egy zacskót, de igen, azért sokat. És ez főleg a többnapos versenyeknél van így, mert ott fontos a szénhidrát visszatöltés azonnal.
2: Na de térjünk vissza a verseny közben. Tehát most én mondom a régi időket, ugye mondjuk 90-es évek, vagy ezredforduló, amikor ezek a tényleg félben forgó szemű, mondjuk ki, állatok, ilyen 4-5 műzli szeletből, és esetleg pár, amikor már volt zselé, meg néhány kulacsból hozták azt a teljesítményt, amit hoztak, és akkor most sokan meg vannak rökönyödve, hogy hú, hát bezzeg, ezek ugyanolyan tempóban mennek föl a hegyre, csak közben történt egy olyan szintű változás, mint hogyha...
1: Ha... Te azt akarod megkérdezni, hogy a dopingot kiváltja-e?
2: Így van, tehát, hogy százalékban, ha megnézzük, hogy egy átlag buta táplálkozáshoz képest mennyit tesz hozzá százalékban mondjuk egy okos táplálkozás.
3: Nem csak a táplálkozás váltja ki a dopingot, tehát, hogy amennyit fejlődött maga a kerékpársport, és itt értem a kerékpárok fejlődését, a mezek fejlődését, az edzéstudomány fejlődését, a táplálkozás tudománynak a fejlődését, tehát, hogy igazából minden összesen adja azt, hogy most már gyorsabban tudnak menni a hegyekre a versenyzők, mint akkor, amikor brutálisan fullon voltak. Igen, a 2000-es
2: években. Tehát azért kijelenthetjük, hogy ezek összességében azért oda teszik a 10-20%-ot.
3: Bőven, abszolút, abszolút.
1: Kanyarodjunk vissza még egy picit a lélektani dolgokra, nem akarok benne nagyon elmerülni, de volt egy érdekes dolog, amit meséltél, amikor még a műsor elején a saját élményeidről volt szó, hogy azt mondtad, hogy egy hét után elkezdtél nagyon nyűgös, frusztrált lenni attól, hogy milyen a teljesítményed, az hogy alakul, mennyire tudod magadat kipihenni, tényleg azt a formát hozod-e a te Giródon, amit elképzeltél. Nyilván nem te vagy az egyetlen versenyző, aki ezzel így szembesül. Láttál-e olyat, meg mit gondolsz, hogy azok, akik még hasonló cipőbe járnak, hogyan tudnak ettől megszabadulni, mi az, mire lehet gondolni, mit tud egy versenyző csinálni akkor, amikor ez elkezdi nyomasztani, hogy lehet, hogy még sincs annyira formában, vagy nem úgy alakul a formája.
3: Hát ez attól függ, igazából én fiatal voltam, én ebbe így bepörgettem magamat, pedig nyugodtnak kellett volna maradni. Most már 30 évesen teljesen máshogy állnék ehhez az egészhez hozzá, mint akkor hozzáálltam, nem is tudom, 5-6 évvel ezelőtt. Szóval az, hogy ott tudod, nem jött az eredmény, és nem jött az a teljesítmény. Még lehet egyébként a teljesítmény jött is, csak inkább az eredmény, mert mindenki rettenetesen erős volt. Azt így nehéz volt akkor ott feldolgoznom.
1: Most mit mondanál magadnak igazából, hogyha így ott lennél, hogyha visszamennél ezzel a 5-6 évvel későbbi fejeddel abba a pillanatba?
3: Mondani semmit, viszont rettenetesen sok dolgot máshogy csinálnék. Tehát, hogy mi annó abban a csapatban már el voltunk maradva egy kicsit, tehát akkor ezt a szénhidrát ingadoztatást, a szénhidrát megvonást nyomtuk, míg amúgy kezdett már bejönni a sportba, ez egy brutál mennyiségű szénhidrát feltöltés, és hát most biztos, hogy sokkal-sokkal többet ennék, ezáltal jobban regenerálódnék, jobban aludnék, stb. Szóval igazából ezek is mind közrejátszanának, de talán, hogyha egy valamit mondhatnék magamnak, az, hogy így maradjon az ember nyugodt, mert lehet, hogy ezen a 3 hetes körversenyen nem fog eljönni az én pillanatom, de még az is lehet, hogy igen. a harmadik héten. Tehát ezt soha nem tudhatja az ember, hogy mikor kerül bele egy olyan szökésbe, mikor van éppen egészen jó napja, és nem kell, hogy jó napja legyen, csak hogy egy picit jobb napja legyen, mint a másiknak ott a szökésbe, és lehet egy jó eredményt elérni.
1: Most térjünk át a nüanszokra, és arra, amit így nem látunk így a közvetítésekben, és a kukancsunk be akkor, hogy igazából mik lehetnek, amik így a nüanszokhoz hozzátesznek, vagy elvesznek belőle. Alvásról beszéltünk, hogy az nagyon-nagyon fontos, és elég nehéz tud lenni, amikor az ember túlfáradja magát. Folytassuk ott, hogy milyen a koszt. Összességében jókat lehet enni, vagy pedig igazából tök idegesítő, hogy ki van matekozva, hogy mikor mit lehet enni.
3: Szerintem azért jókat lehet enni. Én, amikor én voltam Giron, akkor nekünk nem volt szakácsunk. Nagyjából egy és ugyanaz volt a menü mindig. Tészta, rizs, valami hús, zöldségek, kis saláta, nem tudom, krumpli esetleg, sonkák, a Kométa szponzorált minket, tehát elég sok sonkát kaptunk abba az évbe. Igazából olasz csapat révén egyetlen egy desszert volt a megengedett, az a krosztata, ez a klasszikus olasz
1: rácsosüti.
3: Ők úgy gondolják, hogy hát nem tudom, hogy miért, de úgy gondolják, hogy azt lehet, más nem. ez az ő happy-ük.
2: Azért az olaszokat tegyük zárójelbe, hogy szélsőségesek ilyen szempontból, főleg a mai kerékpársport egész szempontjából.
3: Olaszok és franciák, ők ketten eléggé igen szélsőségesek. Már egyébként így nyitnak a spanyolok is, nyilván ez a belga-holland vonal talán a legfelvilágosultabb, én úgy gondolom.
1: Most az menüről és az étkezésről beszélünk? Vagy mire gondoltatok szélsőségesség szempontjából?
2: Hát igen, tehát a megvonás.
1: Szigor.
2: Igen.
3: Én nem csak a menüről beszélek, egész egyszerűen tényleg tehát ezek az olaszok, meg a franciák mondjuk, ahol ilyen óriási történelme van a kerékpározásnak, ott ragaszkodnak a régbe vált módszerekhez, miközben amúgy tisztelet a kivételnek, tehát hogy most is egy magyar, ám de olasz csapatban vagyok, és nagyon-nagyon próbálnak nyitni az újdonságok felé, és figyelnek a részletekre, de hogy még tudod, így érzed a sportigazgatókban egy-két ilyen megmozdulásukban, meg megszólalulásukban, hogy azért ott van a régi iskola.
1: És
3: hogy
1: ezt így csináljuk.
3: Ennek igen, ez a rendje. Ezeket nem lehet belőlük kinevelni.
1: Ez kb. Ugyanaz, mint amikor az ember turistaként elmegy Olaszországba, és délután egy tisztességes bárban nem kap cappuccinót, mert hogy ez egy reggeli ital.
3: Lényegében igen, hát kapsz, de nagyon csúnyán fognak rád nézni.
0: Ez itt a pedál. A hajtás mindjárt folytatódik. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy 2018-ban közel 260 milliárd forintot költöttek a reklámozók Magyarországon? Ha érdekli, kik döntik el, miből, mennyit és hol, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit. Törzsd le az apot Android vagy iOS készülékedre. Indulj el és fedezd fel hazánk kincseit. HelloHungary.hu. Hello új élmények!
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Teljesen visszatöltötték a biztonsági kőolajkészletet, feloldották az összes letiltott felhasználót a kormány Facebookján. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. A márciusi mélypont után mostanra teljesen visszatöltötték a biztonsági kőolajkészletet, erről írt a gazdasági és energetikai miniszter közösségi oldalán. Kapitány István közölte, a folyamatos visszatöltésnek köszönhetően július 2. hetére már 87 napnyi importnak megfelelő kőolaj és üzemanyag tartalékkal rendelkezik az ország. A Telex megjegyzi, a miniszter kormányváltás utáni első rendelete az volt, hogy részben felszabadította a stratégiai készletet, hogy megőrizhessék a védett üzemanyagárakat. A visszapótlást már áprilisban elkezdték. Feloldották az összes letiltott felhasználót a kormány Facebookján. Ezt közölték közösségi oldalukon. Arról írtak, 10 000 fiók az, amit az előző kormány letiltott erről a Facebook oldalról. A posztban az is áll, hogy olyan országot építenek, ahol mindenki szabadon elmondhatja a véleményét. Sátrakban kell várakozniuk a betegeknek a Bajcsi Zsilinszky kórháznál, mivel éppen munkálatok zajlanak az épületben, közölte az RTL híradó. A honvédség biztosította a sátrakat, amelyekben klíma is van. A körülmények ideiglenesek, addig tartanak, amíg építik az új CT-készülék hőközpontját. Módosítani kellett az idei kékszalagvitorlás verseny útvonalát a Balaton alacsony vízállása miatt. A rendezők közleménye szerint 1,6 km-rel keletebbre helyezik a keszthelyi bóját. A biztonsági okokból meghozott döntés garantálja, hogy a mélyebb merülésű, hagyományos klasszikus vitorlások is teljesíthessék Európa leghosszabb és legrégebbi tókerülő versenyét. A mezőny július 30-án reggel vág neki a távnak Balatonfüredről. Be kell zárni a védett műemléknek számító Máré várát, ahol júniusban ismeretlen bulizók a várfalából kivontott kövekből építettek maguknak tűzrakóhelyet, majd rengeteg szemetet hagytak maguk után. A hatósági helyszíni szemlék után a megrongált támfalazatról statikai szakvélemény készült, ennek alapján zárták be a várat az ideiglenes megtámasztás elkészültéig. A megrongált falszakasz balesetveszélyes, így sem a látogatók, sem a személyzet nem tartózkodhat a helyszínen. Szerbiában a Szabadkai Bíróság augusztus 10-ig meghosszabbította két feltételezett orosz ügynök előzetes letartóztatását. A német sajtó szerint a férfiak egy Ukrajnát támogató német hadipari létesítmény ellen terveztek szabotázs akciót. Német és más európai hatóságok hónapok óta figyelmeztetnek a szabotázs akciókkal kapcsolatos veszélyekre, különösen az Ukrajnát támogató infrastruktúra és hadipari létesítmények közelében. Ezek az akciók a hibrid hadviselés részét képezik, amelyek célja a pánikkeltés és az ukrán támogatás gyengítése.
0: Időjárás jelentés.
2: Vasárnap is marad a napos idő, a hőmérséklet hajnalban 12 és 21, délután 27 és 32 fok között várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Pedál! Gurulunk tovább Takás Tamással és Dankó Bencével.
1: Maradjunk még itt a csapatbusznak a környékén. Én ezt egy kicsit megpróbáltam elképzelni. Ugye egy-egy nap után ott így látunk nyúzott, fáradt férfiakat, illetve a női ligákban nőket összezárva egy kicsi helyen, ahol valószínűleg egy levegő is gyorsan elhasználódik, és nyűgös mindenki. Kisülhet ebből bármi jó, vagy igazából ez egy ilyen tök kellemetlen része a dolognak? Hogy kell elképzelni a hangulatot? Barátságos-e, vagy igazából mindenki úgy magába van roskadva? Mesélj!
2: Abszolút barátságos. Tehát ezt szerintem ilyen magába roskadósan nem lehet kibírni. Az rég rossz, hogyha valami ilyen. Tehát akkor, ha ilyen halál hangulat van, akkor kb. Haza is mentek
1: nem,
2: a versenyzők.
1: Nem, nem érzek az emberek ilyenkor azt, hogy hú, ez most túl sok ember van, túl közel vannak, leginkább magamban lennék, hagyjanak már békébe. Ebből nem adódnak konfliktusok? Vagy hogyan vannak ilyenkor az emberek?
2: Egy az, hogy szerintem az összes versenyen, nem csak a Tour de France-on, meg nem csak a Giron, Vuelta-n, hanem mindenhol, hogyha úgy állsz oda, hogy rossz a kedved, akkor nem fogsz tudni teljesíteni. Tehát, hogy nem. Igenis kell a pozitív légkör, kell a jó hangulat, és kell az, hogy motivált legyél, és élvezd azt. Annál is inkább, mert aki ott van egy ilyen 3 hetes körversenyen, az gyakorlatilag a kerékpársport tetején, a legtetején. Tehát, hogy azt nem élvezni olyan szempontból, hogy mennyi itt az ember, persze. De hát ezt tudom előre, hogy sok lesz az ember. Akkor miért jövök ide?
1: És egyébként van ilyen csapathangulat, tehát megvan az, hogy így jól ismeritek egymást, meg hogy közös célért dolgoztok, közös a vízió, közös a küldetés, össze van, így összekovácsolódik a csapat, vagy igazából ez egy egyéni sport inkább, és ez kevésbé van meg.
2: Nem, ez teljesen csapatsport. Ez abszolút csapatsport, és mindenki egyér.
3: Ha már csapatsportnál tartunk, bennem maradt egy kérdés még a táplálkozásnál, hogy ugye ezt a megnövekedett szénhidrát bevitelt és frissítést, mesélj egy kicsit, hogy amit nem látunk a közvetítések közben, hogy mondjuk egy segítő, aki ugye azon dolgozik egész nap, hogy vigye a kulacsokat, az mennyit dolgozik, vagy mennyire nehéz oda-vissza a mezőnyben ezekkel a sok kulacsokkal kiszolgálni a kapitányokat.
2: Hát elég nehéz, tehát, hogy igazából itt nem is csak arra van szó, hogy kulacscipelés, hanem sokszor elő kell tartani az összetett embert, vagy azt az embert, aki az adott napra esélyes és kijelölt kapitány. Szóval persze, hátra megyek kulacsért, előre viszem, amúgy megelőzni az egész mezőnyt, vannak körülbelül 160-180-an egy ilyen versenyen, főleg, hogyha egy-egy sorba megyünk, akkor az jó hosszú sor, azt megelőzni, mondjuk megy a mezőny 50-nel, akkor nekem 55-tel kell mennem sok percen keresztül, hogy fölérjek leghátulról legelejére mondjuk.
3: És esetleg a szél rossz oldalán.
2: Így van, de igazából szerintem, amit sokan nem látnak, hogy nem csak ez a kulacsfelvétel, nyilván most megállsz vele pisilni is, ugyanúgy, vagy megvárod, fölviszed előre, de az, amikor ilyen óriási boxolás van a végén, és ott kell elől tartani, és neki energiát spórolni, tehát, hogy jó pozícióban legyen, ne történjen vele semmi probléma, előről kezdje a hegyet, vagy a következő szektort, vagy bármit, és ott én nekem az a feladatom, hogy mindent megtegyek azért, hogy őt elől tartsam.
1: Pedig ezt, az nekem... ezt mondd el még egy kicsikét részletesebben, mit jelent ez, hogy elől tartani? Ugye ez nagyjából az látszódik a közvetítésen, hogy akinek meg kéne nyerni a versenyt, aki az esélyes, aki csapatkapitány, ő nagyon hosszú ideig azon az adott napon egyáltalán nem megy elől, az élbolynak, meg az elmenéseknek a közelébe sincsen, és helyette meg az történik, hogy te, aki mondjuk elől tartott, te mit csinálsz vele?
2: Én megyek elő, és fogom neki a szelet. Igen. Igazából, hogyha mögöttem jön, akkor nagyjából ilyen, hát 25%-kal kevesebb energiát ad le mögöttem, mint én. Hogyha még esetleg a harmadik pozícióba megy, akkor ez még kevesebb, mert egész egyszerűen annyi szél éri. Na most nyilvánvalóan ezzel tudunk neki segíteni, hogy ő ne veszítsen túl sok
1: ezek
2: energiát.
1: A híres vonatok.
2: Igen.
3: Ezek a mai tudomány szerint ugye megvannak így pozíciók szerint, hogy milyen szélben, hanyadik helyen, hol kell lenni ahhoz, hogy...
2: Igen, de szerintem ez sokszor azért felborul. És ami még itt nagyon fontos, hogy jön egy jön egy olyan szektor, mondjuk jön egy emelkedő, vagy egy kanyar, vagy egy murvás rész, egy kockaköves, azt nyilvánvalóan előről kell kezdeni, mert ott megnyúlik a sor, valaki támad elől, egyes sorban kezd el menni a mezőny, aki az 50. helyen kanyarodik, ő neki, hogy nyerjen, onnan rettentő sokat kell előre jönnie, és nagyon sok energiát kell elpazarolnia. Ezért kell elől tartani. Nyilván a 180 ember nem fog elférni egymás mellett a kanyar előtt, ezért próbáljuk meg fölvinni a csapatkapitányt, hogy minél előrébb kezdje.
1: És amikor elkezdődnek a besorolások, akkor alapvetően egy előlévő pozícióba tudjon besorolni, amikor egy sorossá alakul a mezőny.
2: Így van. Vagy éppen lesz egy bukás, akkor ő ne a bukás mögött legyen, vagy ne a bukásban, hanem előtte.
1: És itt említettél ilyen birkózásokat, meg vállazásokat is ezzel az előtartással kapcsolatban. Ezt még mondd el, hogy így hogyan történik, melyik a kerékpárosnak a legerősebb ütközés csökkentő testrésze?
2: Azért ne képzeljünk el itt olyan vállazásokat, meg ütközéseket, mint mondjuk az NFL-ben. Tehát, hogy itt azt kell mérlegelnie egy nézőnek, hogy itt amúgy ilyen 50-70 km/h megyünk. És ott azért vannak lögdösödések, és egy-egy ilyen lögdösödés azért az nagyon-nagyon veszélyes tud lenni, tehát van rajtunk egy sisak, meg esetleg egy kesztyű, és ennyi véd meg minket, hogyha 70-nel ott elesünk, és csúszunk az aszfalton. Tehát egy-egy ilyen kisebb lögdösödés is 70 km/h nagyon-nagyon durva tud lenni, ki tud lendíteni minket az egyensúlyunkból, és úgy lehet elesni.
3: Mutatok ilyet? Ez már egy nagy mozdulat.
2: Ez egy igen, tehát hogyha
1: és
2: egymáshoz...
1: És mindenki visszafogja magát, vagy van azért, akinek így, mondhatni, elszáll az agya, és akár bajt is csinálna, hogyha a másik nem elég ügyes?
2: Van igazából, de ez, tehát amíg nem engedi el az ember a kormányt, hanem csak vállal lögdös, az még úgy nagyjából belefér. Nyilván nem a túl durva módon, de azért például én nem vagyok ilyen agresszív. Tehát meg így sokan nem ennyire agresszívek, a legagresszívebbek a sprinterek. Mert nyilván az utolsó pár száz méteren kell helyet csinálnia, például, hogy sprintelhessen. Tehát, hogyha bezárják, akkor ő ott nem fog tudni sprintelni, nem fogja tudni megmutatni, hogy hány watton tud menni, meg milyen gyorsan, ezért muszáj, hogy kilögdösse magát mondjuk a bezárt pozícióból.
1: És erre számít is a többi versenyző, hogy itt most jön egy sprinter, ez most itt kőkövön, fafavon nem marad.
2: Nem mindig. Vannak értelmetlen lögdösödések, akkor abból szoktak veszekedések lenni, úgyhogy bizonyos szituációkban, például egy sprintben lehet erre számítani, meg amikor oldalszél van, vagy mondjuk jön egy nagyon fontos kanyar, ott ezek vannak, de mondjuk a vége előtt 180 kilométerrel ezt azért nem szokás.
1: Említettél még egy dolgot ezzel az erőltartással és azzal, hogy mit kell csinálni a csapatkapitánnyal kapcsolatban, ez pedig az, hogy megállunk vele pisilni. És akkor most elérkeztünk ehhez a témához, amit gondoltam, hogy ne kerülgessünk, mert volt is ezzel kapcsolatban mostanában ügy. Mit jelent az, hogy megállni vele pisilni? Hogyan pisilnek a 3 heteseken a sportolók? Egyáltalán van-e olyan vas valaki, aki kibírja az egész adott napi szakaszt pisilés nélkül?
2: Ez biztos van, már én is volt, hogy kibírtam, mert nem tudtam megállni. Én nem tudok egyébként menet közben pisilni, nagyon szeretnék, de ezt még nem sikerült megtanulnom.
1: De ez igazából egy ilyen gátlás, egy ilyen mentális gátlás, nem?
2: Hát azért ezt gyakorolni is kell. Uh-huh. Tehát, hogy biciklis ruhába, 50-nel gurulva, félig nem tudom.
3: De azért sokszor van a meg... Én nem sűrűn pisiltem menet közben, de azért én arra emlékszem, hogy a legtöbbször megálltunk valahol pisilni.
2: Egy megállással nincs baj, tehát hogy ott is azért az lehet mentális gát, hogyha megáll valaki és nem tud egyből pisilni. Az
3: igen,
2: rendben,
3: igen.
2: Ha kerékpáron gurulva akar az ember pisilni, az nem hiszem, hogy mentális
3: igen,
2: gát.
3: Ilyen van, hogy látod, hogy na most van a megállás, akkor most lehet pisilni, megállsz, és nem.
2: Pedig abban a pillanatban kell pisilni. Nem. Tehát, hogyha...
1: Ne veszíts el időt.
2: Hát igen, meg később, ha nem lesz megállás, akkor utána mondjuk megáll az ember pisilni, akkor lehet, hogy neki ott a vége.
1: Ez mit jelent, hogy lesz megállás? Annak kijelölt pisilőpontok, vagy pedig így valaki a csapatból, csapatkapitány úgy dönt, hogy most lesz megállás, vagy így azt látod, hogy a többiek is most állnak meg, akkor most álljunk meg mindannyian, és akkor így nagyjából a pozíciók ugyanott maradnak, amiket így a szakasz korábbi részében sikerült felvenni. Ez most nekem egy kicsit ilyen fura, ilyen zéró összegű játék, meg egy ilyen társadalom, vagy szociálpszichológiai kísérletnek tűnik ez a megállásosdi.
2: Általában szokott lenni egy megállás azok után, miután elmegy a szökés. Mm. Tehát ott megnyugszik a mezőny.
1: Ez egy ilyen íratlan szabály kb.
2: Igen, igen, de nem is kell, hogy egyébként más megálljon, hogyha te megállsz, akkor az egy biztonságosabb szituáció. Biztonságosabb, nem biztonságos, de biztonságosabb. Mert egész egyszerűen ott mindenki úgy gondolja, hogy akkor ez jó, átbeszélik az emberek, hogy jó ez az elmenés, mikor kell elkezdeni üldözni, ki fog elkezdeni üldözni, vagy csak amúgy van egy pici várás, hogy eltávolodjon a szökés, és akkor ott biztos, hogy nem fogja senki megrántani a sort, nem lesz menés, és akkor ott nyugodtan lehet pisilni, szépen fölérni a kocsisoron, és mindenki boldog. De most nyilván van olyan, hogy azt hiszi az ember, hogy akkor most mindenki elégedett ezzel a szökéssel, és megáll pisilni, és akkor valaki mégis betámad, és akkor mégis lesz menés, és akkor mégis nehéz visszaérni.
3: Na, akkor van az anyázás.
2: Akkor van, igen, akkor van, de igen. Ezen kívül egyébként...
1: Még egyszer, viszont ezt tisztázzuk. Tehát ha valaki elmenés van, valaki látszik rajta, hogy meg fog állni, mert hogy elmenés történt, megállunk, akkor az egész mezőny megáll pisilni?
2: Nem azért, mert valaki megállt, hanem mert az egy

0: 40 fokos kánikulában egy szakaszon mondjuk 100-200 kilométerre nagyjából mennyi folyadék folyik, amit így hoznak, visznek a frissítő emberek?
1: Hát ez 40 fok volt átlagban, ez azért durva. Tehát ilyen nem igazán szokott lenni. Itt konkrétan én felvettem nagyjából 4 kulacsot körönként, ami azt jelenti, hogy óránként, hát legyen átlagoljunk óránként 6 kulacs. Ezek ugye fél literes vagy 7 decis kulacsok.
0: Uh-huh. És ezt át lehet konvertálni mondjuk egy 4-5 órás túlszakasz, akkor az mondjuk 20 kulacs környék?
1: Körülbelül igen, körülbelül az lehet, igen. Ha 40 fok van, akkor igen.
2: Mennyivel mentetek lassabban emiatt, hogy 40 fok volt a százalékba vagy kilométer per órába?
1: Hát emiatt szerintem semmivel.
2: Mert én például így a városban, én ahogy közlekedtem, ebben a helyzében, ebben a 38, 37, 39 fokos, én kifejezetten éreztem, hogy lassabban. Nem az, hogy éreztem, hanem láttam, hogy azért, hogy lassabban megyek, és az esett jól. De egy versenyző versenyhelyzetben attól, hogy 40 fok van, és nem 27, már ugyanolyan tempót fog menni?
1: Hát valószínűleg nem fog tudni akkora teljesítményt leadni, mint 27 fokban, de amúgy így elnézve a wattokat, igazából nem befolyásolt minket. Tehát, hogy ha jól tudja az ember hűteni magát, már pedig mindenki jól csinálta, tehát nem tudom, körönként 2 jég, meg 4 kulacs, abból 2,5 minimum magamra locsolásra kerül, és a többi ivásra. Igazából szerintem akkor hasonló teljesítményt tud az ember leadni, mint akár edzésen.
2: De ezt megint egy olyan dolog, amit amúgy amatőr berkekben senkinek sem ajánlunk így próbálgatni a kánikulában.
1: Nem, abszolút nem. Igazából nyilván ki lehet menni, de figyeljen oda az ember a folyadékpótlásra, meg inkább az árnyékba legyen 10 és 3 között, de nyilván ezt egy profi sportoló ezt nem tudja megcsinálni.
0: Menjetek munka előtt edzeni. Hajnalban keljetek föl, és 5-kor, 6-kor indulás, hogyha
2: ez igazából zárszónak hangzik, de azért most meg kell kérdeznem azt, hogy mi az, amit te még nagyon szívesen elmesélnél a körversenyes élményeidből, illetve te, Tufi, maradt-e benned olyan kérdés, amit még mindenképp érdemes egy utolsó kérdésként feltennünk Dina Marcinak?
1: Hát igazából az én Giro-m az azért volt különleges, mert volt 40 fok is, meg volt 5 fok eső is, és azért az 5 fok eső az gyakrabban előfordult, ott az egyik szakaszt rövidítették is, igazából ez nyilván egy maradandó élmény volt számomra. Nem mondom, hogy minden percét élveztem, mert az hazugság lenne, sőt többet nem élveztem, mint élveztem. Nyilván ez rengeteget adott hozzá a pályafutásomhoz, viszont így igazából én annyit mondanék el, hogy akkor én valószínűleg egy picit túl fiatal voltam, meg nem tudtam elég sok mindent a kerékpározásról, leginkább így a frissítésről, táplálkozásról, edzésről, így amit akkor a nagy csapatok már úgy kezdtek kapizsgálni, mi annak nagyjából pont az ellenkező irányába mentünk akkor, és nagyon remélem, hogy kaphatok még egyszer esélyt egy ilyen 3 hetesen, és megmutathatom, hogy esetleg többre vagyok képes, mint akkor. Egyébként a kerek 100. helyen sikerült beérnem, és egyszer sikerült csak szökésbe kerülnem azon a Giron, és azért minimum egy 2-3-4-re azért szerettem volna. Ha nem is mondunk konkrét eredményeket, de azért 2-3 nap szerettem volna szökésben lenni. De már az nagy dolog volt, hogy legalább egyszer sikerült, mert nyilván vannak olyan versenyzők, akik itt teljesen így szürkék maradnak és láthatatlanok, mert egész egyszerűen annyira nehéz a verseny, hogy nem tudják megmutatni magukat, csak túlélnek.
0: Akkor legyen ez a végszó, hogy drukkoljunk az MBH Bank ugye Pro Team csapatának, akik ugye Giro d'Italiára egy meghívható státuszban vannak per pillanat, és a következő években ez meg is történhet, hogy akár láthatunk.
1: Reméljük, újra 3 hetesen. Igen.
2: Drukkolunk hozzá, és nagyon köszönünk, hogy itt voltál. Ez volt a Pedál, a Trend FM kerékpáros műsora.
0: Takács Tamással.
2: És Dankó Bencével.
0: És szeretnénk mindenkit megkérni, hogy a Facebookon kövessétek be a Pedál Podcastet, illetve a YouTube-on iratkozzatok föl a Pedál Podcast csatornára, a weben pedig pedal.co.hu néven találtok meg minket. Sziasztok!
2: Sziasztok!
1: Hello!
3: Ez volt a Pedál, a bringás műsor. 2 hét múlva újra nyerekbe pattanunk itt a Trend FM-en. Keressék a Pedál Podcastot YouTube-on és Facebookon is.

inspirál, mert hajtani csak két keréken érdemes. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A Podcast Gyár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen.
1: Szervusztok, ez itt az Enyhe Katarzis, én Szatmári Róbert vagyok, és köszöntök mindenkit. Mai vendégem Szinetár Miklós, rendező, színházigazgató, az Operaház volt főigazgatója, televíziós szakember. Tanár úr, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat.
2: Köszönöm a meghívást.
1: 3 hete jelent meg az utolsó kötete, egy olyan könyvsorozatnak, ami 3 kötetre lett tervezve. Fog születni még újabb könyv? Vannak még élmények, vannak még gondolatok?
2: Hát ezt nem tudom. Hát hogy mondjam, az én koromban azt kell mondani, hogy ha még élek, és ha még a világról jut valami eszembe. Nyilvánvalóan sokkal kevesebb már a kapcsolatom, kevesebb a napi történés, de viszont figyelem a világot, és arról mindig jutnak eszembe dolgok, lehet, hogy még megírom, ha lesz időm, erőm, tehetségem, de nem tudom még, nem fogalmam sincs.
1: Gondolom a mostani világról az alapvetően pesszimista gondolatai vannak.
2: A történések... Hát nem pesszimisták, hanem az az alapvéleményem a világról, amit még a történelem olvasása során is leszűrtem, és ami a legfontosabb, hogy a világ kiszámíthatatlan. Tehát egyszerűen, aki arra vállalkozik, hogy megjósolja, hogy mi lesz, az csak tévedhet. Egyszerűen a mi életünk is ebben a viszonylag békés, tehát tulajdonképpen csont nélküli békében, amivel eltelt az utolsó 60-70 év, azért csupa-csupa olyan váratlan meglepetés történt, amire senki nem számított, de a világban is. Hát nézze, én bevallom őszintén, amikor véget ért a második világháború, én azt nem hittem el, hogy lesz még olyan kor, amikor hát azt nézhetem akkor még a híradóban, most a televízióban, hogy géppisztolyakkal lőnek egymásra, hát elképzelhetetlennek tartottam. De hát amikor a Saddam ellátogatott Izraelbe, akkor arra gondoltam, hogy na most ezzel akkor ennek vége, hát az már sokkal 67 után, de hogy még ennyi idő után is még mindig tart és új, ezt nem tudtam elképzelni. Mint ahogy most se tudom elképzelni, mindenféle vízióim vannak, de hát azok ilyen álmok, meg rémálmok, meg remények, hogy mi lesz, de hát én azt tanácsolom mindenkinek, aki a jövőről gondolkodik, hogy bátran mondja azt, hogy fogalmam sincs.
1: Egyébként, hogyha már opera, és már beszéltünk Wagnerrel, még Wagnerről a másik szobában, akkor nekem eszembe jut a Ring, ez egy ilyen körforgás jelleggel, nem? Tehát az emberiség mindig újra-újra termeli ezeket a konfliktusokat, és nincs feloldás.
2: Vitathatatlan, de hát az emberiség sorsa rendkívül rövid. Hát kérem szépen, amiről van valami ismeretünk, írásban, annyira, amennyire, de hát a régészeknek ásni kell, hogy valamit, az 7-8 ezer év, hát mi az? Hát az egy másodperc se a világegyetem történetében. És hát mindig eszembe jut, egyszer egy középiskolai tanárom mondta, és nagyon bős, az a kérem szépen, ez a Jézus történet, ez tegnap volt. Szóval nagyon pici, amiben mi gondolkozunk. A föld is, ehhez az ember öreg korára jön rá, persze.
1: Bár ön hamarabb is rájött, hiszen ugye az ön egyik alapelve mindig az volt, hogy ne vegyük túl komolyan magunkat.
2: Ez egy nagyon fontos dolog. És a másik, hogy amit én igyekeztem megvalósítani, hogy tényleg csak a fontos dolgoknak tulajdonítsunk fontosságot.
1: Például, mik a fontos dolgok? Mik lehetnek a fontos dolgok?
2: Hát az embernek a gyerekei fontosak. Ami fontos, hogy meglegyen mindenkor a biztonság, a családnak egy józan megélhetése. Mai szóval élve nem luxizás, hanem egyszerűen az, hogy jól éljen, tudjon nyaralni, ne legyen gondja a világítással, a fűtéssel, a közlekedésre, tehát egy normális életet tudjon élni, az nagyon fontos. Egészséges legyen, az nagyon fontos. amit csinál a világban, annak legyen valami értelme. Az nagyon fontos, de csak akkor, ha tényleg van értelme.
1: Ha valaki művészetet csinál, mondjuk színházat vagy operát, akkor annak van értelme? Van súlya?
2: Szerintem van, bár mindig nagyon hangsúlyozom, hogy a színházat, operát ezerféleképpen csinálják. Egyáltalán ezek ilyen ideiglenes szavak, hogy opera vagy operett. Hát ez alatt annyi mindent lehet érteni. Hát egy Belcanto operának valami kevés köze van egy Wagnerhez, azon kívül, hogy mind a kettőbe énekelnek. De egész mások a hatáselemek, egész más a cél. Egész más, amiről szól. Úgyhogy ez egy nagyon sokszínű dolog a színház. Mindenki, én rendező vagyok, ugye az lett a foglalkozásom, ami hát egy, mit tudom én, 150 éves foglalkozás legfeljebb, és mindenki mást ért alatta. Az egyetlenben közös, hogy a végeredményért felelősek vagyunk. Na de hogy oda hogy jutunk el, hogy mit tartunk fontosnak, hogy mivel vagyunk elégedett, mint végeredménnyel, és mivel vagyunk elégedettek, hát ez annyira személyhez kötött, és annyira szubjektív.
1: Ön mit tart a legfontosabbnak a rendezői munkában?
2: Két dolgot, illetve nem csak kettőt, tehát nem szedtem egy össze. Egyrészt nagyon fontosnak tartom azt, hogy a nézőtéren bizonyos értelemben jól érezze magát. Tehát ez alatt nem azt értem, hogy megállás nélkül kacagjon meg, hanem azt érzem, hogy jól érezze azt, hogy ő most egy valami fontos dolgot lát, és neki ez jól esik. Hát ennek ilyen borzasztó, eléggé el nem ítélendő jelszavakat mondtam a növendékeimnek, amikor mindig azt mondtam, hogy kérem szépen, 10 deka közérthetőség többet ér, mint 10 kiló művészet. Tehát én nagyon fontosnak tartom, hogy a néző, aki ott ül, mindig értse, hogy miről van szó. Azt is értse, ha neki kell kitalálni. Azt is értse, hogy gondolkozni kell. Az is értés. Az a nem értés, hogy mi van, miről van szó. Mit beszélnek? Egy szavukat nem értem. Motyognak az orruk alatt. Mi ez a izéit? Hát mi köze ennek a darabhoz? Szóval ezt értem én rossz érthetőségnek.
1: Nyilatkozta többször is, hogy ugye legtöbbször az ön gondolatait szeretné a színpadon látni, és amikor rendez, akkor ez az egyik legfontosabb cél. Ezt nehéz összeegyeztetni a közérthetőséggel, illetve azzal, hogy a közönség jól érezze magát?
2: Én szerintem ez a legfontosabb, így. A közönség jól érzi magát, ha érti, amiről szó van. Alapvetően akkor érzi jól magát.
1: Mondjuk más és más felkészültségek vannak mondjuk egy közönségben akár.
2: Jó, nem az üzeneteket, egyszerűen a dolgot, amit lát, hogy azt értse, hogy mikor mi történik. Tehát ne kelljen szünetbe megnéznie a programba, hogy miről szól a darab, vagy mi van. Az számomra egy nagyon-nagyon-nagyon rossz élmény, meg hát más dolgok, hát jó, hát tekintsenek engem rendkívül műveletlennek. Azt mondta a múltkor egy előadásra az operában, hogy hát számomra élvezhetetlen, mert olyan fokon sötét van, mindig nem látom az arcokat, és mindenféle hülyeségeket csinálnak, amikből én nem értem, hogy egyszer nem értem, hogy miről szól. Mire azt mondta egy ilyen benfentesség, na igen, de hát a struktúrák nagyon jók. Mondom, mi? Ja, ha struktúra, az más. Ül a néző a nézőtér, és azt mondja, ugyan már anyukám, hát a struktúrára figyelj, ne arra, hogy látod-e a szemét a énekesnek, ne arra figyelj, hogy miről van szó, hanem a struktúra, hát akkor más.
1: Szoktak követni a tanár úr a mai trendeket, a rendezői trendeket? Jár operába?
2: Járok operába, meg a televízión nézem a különböző operaelőadásokat a világ minden tájáról. Én ezeket az úgynevezett moderneket nem szeretem. Egyszer nem szeretem, mert remek művek esetében, amikor egy valami mellék darab van, és valamit kitalálnak, az nagyon szeretem, az nagyon jó. De, hogy mondjam, alapremek művekben van egy gondolatom, azt szeretném látni meg a darabot, mit tudom én, meg hát az erőszakos hülyeségeket én nem szeretem. Mit tudom én, múltkor láttam a televízió vagy közvetítést, ahol a bohém élet egy űr kapszulába játszódik. Effektíve úgy, hogy ott vannak az űrhajósok, de meghibásodik a kapszula, nincs elég étel, és lázálmukba látják a bohém életet. Na most hát ez egy ilyen kitaláció, aminek a világon számomra sem értelme nincs. Na most nézzem, még két dolgot elmondanék. Az egyik az, hogy azért az igazság az, hogy ezekbe a rendezői kitalációkba, ezekbe számomra 70% valami nagyon agyalt blöff, valami divatmánia, valami, ami nekem nem kell. 20%-ot tudomásul veszek, elfogadom úgy, ahogy, és 10% zseniális. Mert az is van benne. Csak nagyon kevés. Nagyon kevés a valóban zseniális, de azok lenyűgözőek. Ilyen is van. A többség, hát tudja, erre azt tudom mondani, hogy aki ezt a űrkapszulát rendezte, az egy celeb, akinek hát a szakmában nagyon nagy a neve, és a sajtó is minden. És elmúlik 100 év, és a kutya nem fogja tudni a nevét, de a bohém életet még mindig játsszák.
1: Mi volt az utolsó olyan modern rendezés, amire azt mondta, hogy tetszett, és egy Carmenről tudok, amit szokott dicsérni.
2: Aztán igen, az tetszett, de meg most az operában ment a Stuart Mária. Aha. Ami egy nagyon nehéz feladat.
1: Az ön tanítványa rendezte.
2: Igen, igen.
1: Szabó Máté.
2: Igen, igen, de hát büszkén vállalom. Bár annak ellenére, hogy olvastam róla rossz kritikát is, de hát az nem érdekes, a kritikák elmúlnak, egyébként a darabok maradnak.
1: Bocsánat, a rossz kritika mit kifogásolta a darabban?
2: Én nem tudom, aha, mindenféle. De a dolognak a lényege a következő. A Belcanto történet, most szeretném hangsúlyozni, hogy az az én véleményem, hogy vagy igaz, vagy nem. A Belcanto történelmi operákat én nem kedvelem, mert hát azok olyan ilyen középiskolai tanárdolgozat szövegek, szóval ilyen nagyon gyermetegek, és a zene isteni, de hát ami mint szöveg megy, hát az enyhén szólva, finoman szólva naív. Na most ezt úgy szokták modernizálni, hogy hát belebújnak kezes lábasba, meg farmer ruhába, meg minden, és ilyenkor én már hazamegyek. Itt úgy van a dolog kitalálva egy fantázia világba, hogy azért arról van szó, amiről szó van. Szóval azért végül is arról van szó, hogy a tejhatalom az mindig visszaéléssel jár. Hogy ugyanakkor az ellenfelek úgy vannak bebörtönözve, egy remek rendezői találmány, hogy a Stuart Mária cellájának a tetején azért egy gyémánt koszorú van, hogy neki azért más az elbánása. És ez a cella fölemelkedik a levegőbe, és a Máriát már kivé, már minden elmúlt, és a Stuart Mária in floribus, az Erzsébet in floribus uralkodik, de örök mementóként és figyelmeztetésként ott függ a levegőben, hogy mindig vissza lehet élni a hatalommal. És ez nagyon fontos gondolat.
1: Hogyha már a hatalmat említi, akkor hagyd kérdezzem meg, hogy ön szerint az opera, mint műfaj alkalmas arra, hogy politikai, világnézeti, társadalmi dolgokról beszéljen valid módon?
2: Hát abszolút.
1: Én ezt gondolom, nekem ez a mániám
2: abszolút,
1: egyébként.
2: Hát az én ifjúságom nagy élménye Nádasdy rendezésében a Don Carlos, amikor azt mondja a király a pózának, hogy óvakodjon az inkvizíciótól. És már 3 inkvizíciós pap ott hallgatódzik. Hát ennél többet mit lehetett annak idején a Rákosi rendszerről elmondani? És ez nekem sokkal többet mondott, és sokkal torokszorítóbb volt, mint hogyha bejöttek volna a Vörös Október ruhagyár ruháiba, és úgy modern az egész. Mm-hmm. És hát egyáltalán, ahogy elindul, amit nekem egy fájdalmam mindig, hogy a Fontainebleau-i képet eljátsszák a Don Carlos előtt mostanában, mert az is egy ilyen celeb divat, hogy mindenbe az eredetit keresni, még akkor is, ha ilyen nincs, mert a Verdi a Don Carlosnak 6 variációját csinálta legalább. Az egyikben a Fontainebleau az első kép. Na most a Fontainebleau az egy szerelmi jelenet. Már a Don Carlos és az Erzsébet között. Ezzel kezdődik a darab, szóval fölmegy a függöny, és a néző azt mondja, hogy aha, szóval ma este egy szerelmi történetet látunk. Ami nem igaz, mert ennél sokkal többről van szó, mert ha az nincs, és úgy kezdődik a darab, hogy az ötödik Károly a világ legnagyobb császára akkor bevonul egy kolostorba, és azt énekli önkritikusan, hogy én világuralomra törtem, akkor egyszerre egy világ tárul ki, egy világuralom, és egyszerre a néző érzi, hogy itt valami nagyon nagy társadalmi dologról lesz szó. Na, de ez nem érdekes, hogyha a celeb úgy találja, hogy hát igen, de...
1: Igen, igen.
2: És hát rengeteg, az opera tele van olyan áthallásokkal. Hát itt van az, kérdezte tőlem az előbbi beszélgetés, hogy ha még rendeznék, mit rendeznék meg. Hát, ami most még mindig bennem áll, bennem él, az én nagyon szeretem a Molière Don Juanját, és a Mozart Don Giovanniát, ami két teljesen különböző dolog. De mind a kettő egy valamiről szól, ami a mi utolsó 50-60 évünkben annyira fontos, hogy a tehetség és az erkölcs az két különböző dolog. Hogy egy rendkívül tehetséges ember is lehet rendkívül erkölcstelen.
1: És a bennünk lévő rossz néha lehet élvezetes.
2: Igen, mondjuk a nagy különbség az, hogy a Molière ezt egyértelműen elítéli, és ott az arról szól, hogy bűnhődnie kell. A Don Juannak a Don Giovanni meg arról szól, hogy igen, de nélküle szegényebb a világ. Mert lehet, hogy erkölcstelen, lehet, hogy kártékony, de nagyon-nagyon érdekes, tehetséges. De az emberi lét, hát Mozart mindig arról szól, az emberi jellem sokrétűségéről. És meg elárulom azt is, mert nem fogom, már nem jutok hozzá, meg nem bírom. Ha megrendezném a darabot, akkor úgy rendezném meg, hogy a végén ugye bejött a szobra a régi hatalomnak, a Komtúrnak, és van az a csodálatos nagy együttes a végén, a Don Giovanninak, amit kiszoktak hagyni, mert hosszú és csak ének, pedig nem az, és az alatt a szereplők finoman lebontanák azt a régi szobrot, és egy új szobrot emelnének a Don Giovanninak.
0: Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. A hírek után folytatjuk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsor a lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Teljesen visszatöltötték a biztonsági kőolajkészletet, feloldották az összes letiltott felhasználót a kormány Facebookján. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. A márciusi mélypont után mostanra teljesen visszatöltötték a biztonsági kőolajkészletet, erről írt a gazdasági és energetikai miniszter közösségi oldalán. Kapitány István közölte, a folyamatos visszatöltésnek köszönhetően július 2. hetére már 87 napnyi importnak megfelelő kőolaj és üzemanyag tartalékkal rendelkezik az ország. A Telex megjegyzi, a miniszter kormányváltás utáni első rendelete az volt, hogy részben felszabadította a stratégiai készletet, hogy megőrizhessék a védett üzemanyagárakat. A visszapótlást már áprilisban elkezdték. Feloldották az összes letiltott felhasználót a kormány Facebookján. Ezt közölték közösségi oldalukon. Arról írtak, 10 000 fiók az, amit az előző kormány letiltott erről a Facebook oldalról. A posztban az is áll, hogy olyan országot építenek, ahol mindenki szabadon elmondhatja a véleményét. Sátrakban kell várakozniuk a betegeknek a Bajcsi Zsilinszky kórháznál, mivel éppen munkálatok zajlanak az épületben, közölte az RTL híradó. A honvédség biztosította a sátrakat, amelyekben klíma is van. A körülmények ideiglenesek, addig tartanak, amíg építik az új CT-készülék hőközpontját. Módosítani kellett az idei kékszalagvitorlás verseny útvonalát a Balaton alacsony vízállása miatt. A rendezők közleménye szerint 1,6 km-rel keletebbre helyezik a keszthelyi bóját. A biztonsági okokból meghozott döntés garantálja, hogy a mélyebb merülésű, hagyományos klasszikus vitorlások is teljesíthessék Európa leghosszabb és legrégebbi tókerülő versenyét. A mezőny július 30-án reggel vág neki a távnak Balatonfüredről. Be kell zárni a védett műemléknek számító Máré várát, ahol júniusban ismeretlen bulizók a várfalából kivontott kövekből építettek maguknak tűzrakóhelyet, majd rengeteg szemetet hagytak maguk után. A hatósági helyszíni szemlék után a megrongált támfalazatról statikai szakvélemény készült, ennek alapján zárták be a várat az ideiglenes megtámasztás elkészültéig. A megrongált falszakasz balesetveszélyes, így sem a látogatók, sem a személyzet nem tartózkodhat a helyszínen. Szerbiában a Szabadkai Bíróság augusztus 10-ig meghosszabbította két feltételezett orosz ügynök előzetes letartóztatását. A német sajtó szerint a férfiak egy Ukrajnát támogató német hadipari létesítmény ellen terveztek szabotázs akciót. Német és más európai hatóságok hónapok óta figyelmeztetnek a szabotázs akciókkal kapcsolatos veszélyekre, különösen az Ukrajnát támogató infrastruktúra és hadipari létesítmények közelében. Ezek az akciók a hibrid hadviselés részét képezik, amelyek célja a pánikkeltés és az ukrán támogatás gyengítése.
0: Időjárás jelentés.
2: Napos idő valószínű vasárnap, többnyire kevés felhővel, csapadék nélkül. A szél élénk lesz. A hőmérséklet hajnalban 12 és 21, délután 27 és 32 fok között alakulhat.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen.
1: Mai vendégem Szinetán Miklós rendező, színházi igazgató, az Operaház volt főigazgatója. Egyébként még egy szóval visszatérve Mozartra és a Don Giovannira, meg úgy általában a Da Ponte operáknak a fináléjára. Ott ugye van egy ilyen happy endnek látszó valami, de közben mindenki ott elmerül a kis világába. Olvastam egy olyan elemzéspont a Don Giovanniról, hogy valószínű a Leporello az Don Giovanni halála után az elmegy a legközelebbi kocsmába és leissza magát. Don Ottavio impotens lesz, tehát hogy Don Giovanni nélkül üres lesz a világ. Olyan szinten ezer szállal kötöttek hozzá a szereplők.
2: Hát ezt én nem tudom, ezt nem lehet ilyen értelmezés. Számomra a Leporello az egy örök csalódott ember, mert nem ő a Don Giovanni, holott azt szeretne lenni. A Don Giovanni számomra egyszer rendeztem növendékeknek a Zene Akadémián, a Leporello áriája, a regiszter ária, az arról szól, hogy ő ezt olyan zseniálisan adja elő, olyan módon dicsekszik a Don Giovanninak, hogy az ária közben lassan közeledik a Donna Elvirához, és majdnem elcsábítja, már tapogatja, már, mert ő szeretne. Ez itt egy nagyon érdekes, mint ahogy Mozartnál mindig, mint hát ami számomra, még egyszer mondom, számomra egy olyan opera van, ami a világ legjobb operája, a legtökéletesebb. Az egyszerű, ez a Figaro házassága, de az egyszerűen tökéletes.
1: Azt hittem, hogy a Cosit fogja mondani.
2: De a Cosit is, azt imádom, remek, de a Figaro tökéletes. Olyan fokon ábrázolása a férfi-nő viszonynak, és annyi minden van benne, csak hát példákat mondjak, hogy én hogy lennék ebbe modern. Hát például én végre eljátszhatnám azt, hogy van az a bizonyos levélduett, amikor a grófnő diktálja ezt a levelet. Hát ez egy olyan erotikus szám, ami arról szól, hogy egyszerre csak a Susanna, akinek ott van a férje, a Figaro, aki minden, csak nem egy érdekes férfi, észreveszi a grófnőbe a lehetséges szerelmi partnert. És a grófnő is része, ez egy nagyon ilyen celofánba csomagolandó jelenet, nem gyerekeknek. Ez arról szól, aztán elfojtják, hogy a két nő egyszerre észreveszi egymásba a lehetséges partnert. Az egyik nő, akinek a férje, mikor ő bejön, azzal indul a darab, hogy jön egy csodálatos, neki csodálatos fejdíszbe, és a férje észre se veszi, hogy rajta van.
1: Méricskéli a szobát.
2: Egy méricskéli a szobát, szóval egyszerűen csak a megélhetéssel van elfoglalva. Egy darabon keresztül, miközben ez egy isteni nő, akit a kerubintól kezdve a gróftól, mint csak épp a saját férje az, aki neki csak méricskél meg. És itt van ez a grófnő, akinek meg ott van a gróf, aki hát a világon semmit nem tud, csak más. Hát ez csupa-csupa elkraholt élet. Csupa-csupa olyan jelenség. A Figaro, aki hát tulajdonképpen egy szánalmas figura, mert egyszerűen hát nem tud mit kezdeni, azután az utolsó felvonása a monológiába kibomlik, hogy ez egy milyen nagyszerű ember abban a pillanatban, ha a sorsáról van szó, az sérelme, nem egy szexuális lény, na és akkor mi van? És hát a darabnak az a gyönyörű csúcsa számomra, amikor a legvégén kijön a grófnő, és azt mondja, hogy én kérek most bocsánatot, és megáll a levegő. Megáll a levegő, ott következik egy pár taktus, ami arról szól, hogy a színpadon lévők mindnyájan mélyen szégyellik magukat azért, ami itt ma este történt, továbbá ismételten rádöbbennek, hogy az, amit az emberiség kitalált, mint házasság címén, meg egyéb kapcsolatok, azok nem működnek. Ezek majdnem remény, és ott állnak, majd egyszerre csak jön a fordulat, és azt mondják, amit az ember tragédiájában mindig az Ádám mond, hogy a Lucifernek igaza van, de mégis.
1: Igen, igen, igen.
2: De mégis. És igen, nem baj. Rossz, nem sikerült, de keltse. Hát ennél gyönyörűbbet, ennél szebb, ennél tökéletesebbet. Igen, hát, de ez, én azt kérem mindig az énekesektől, amikor nem érde, akkor is, hogy ebbe az utolsó pártaktusba hajtsák le a fejüket, és meg ne mozduljanak, hanem engedjék, hogy a nézők velük együtt végig gondolják, hogy te jó Isten, mi is van? Helyett mindig a rendezők, mert ha ide mozogsz, oda mész, egyen jön a mozgás, mint kényszer. Na jó, hát ez, igen, ez meg az én...
1: Szerintem elkép. A Figaro házassága és a Kosszivántutta is az egyik legmélyebb operák közé tartozik. Egyébként visszacsatolva, amit a tanár úr mondott, én azt gondolom, hogy van ez a finálé, tehát a finálé előtti magunkban nézős lassú rész, amikor így mindenki levonja a kritikákat, ha lesikerül vonni, de utána hiába jön az erőltetett finálé, mégis azt érezzük, hogy jó élni. Emberek
2: abszolút
1: vagyunk, de azért
2: jó.
1: Nyomjuk. Ebbe,
2: ezzel együtt. Így van, rémes, borzasztó, nagyon jó. Erről szól a darab. Aha. A világ rémes, a társadalom reménytelen, a történelem egy katasztrófa, na de nagyszerű. Hát erről szól.
1: Van még valami a Don Giovanni kívül, amit szívesen rendezne, és úgy gondolja, hogy alkalmas arra, hogy ha nem is a személyes kapcsolatokról, hanem a világ dolgairól beszéljen?
2: Hát, most pillanatnyilag nincs ilyen.
1: Egy jó Wagner, mondjuk a Ring, vagy valami ilyesmi?
2: Nem, azért hoznám vissza a saját rendezésemet, azt nagyon sajnálom, nem játsz az opera, a Tannhäuser, amelyet egy remek darab. Ami arról szól, hogy az egész életünk egy folytonos vergődés, egyik oldalon a Vénusz barlang, másik oldalon az erkölcsőszök. Mind a kettő borzasztó túlzás. Mind a kettő, szóval a politikai, amikor azt mondják, hogy ne legyen férfi vécé és női vécé, hanem és ebbe erőszakosan, de amikor ezt az egész gender ügyet agyonforzik, az is rémes, amikor tiltják, az is rémes. Hát erről szól a Tannhäuser. Erről szóval, hát az én életem arról szerint, ezt mindig nagyon hangsúlyoztam, most elmondom századszor, aki már hallotta, és úgy a bocsánatot kérek, az élet lényege az számomra, hogy fűre lépni szabad. És semmiképp se hiszek abban, hogy fűre lépni tilos, továbbá abban se, hogy fűre lépni kötelező. Mert ez a kettő, amelyik folyton uralja a mezőnyt. Hogy van az, hogy nehogy rálépj a fűre, legyél erkölcsös, mondja a Tannhäuserbe is az egyik párt, a másik azt mondja, tessék rálépni, tapos, nézzél, mondja a másik párt. Hát a Vénusz barlang az egy ugyanolyan eltúlzása és elrontása az életnek, és a maga módján ugyanúgy gyönyörű. És az erkölcsőszög világa az ugyanúgy borzasztó, azzal együtt, hogy nagyon imponáló a kitartásuk és az összetart. Bonyol, Tannhäuser egy remek darab.
1: Igen. Így a végére már beszéltünk operáról, művészetről, társadalomról. Sokat hivatkozik De Gaulle-ra, mint egyik olyan politikusára, vagy államférfiára, akit sokra tart. Ha összehasonlítja De Gaulle-t a mai, ma tapasztalható politikusokkal, akkor mi a véleménye, mit gondol?
2: Nézze, megint az én személyes véleményem. Én a politikában annak idején nagy emberekhez voltam szokva. Nagy személyiségekhez, De Gaulle-hoz, Churchill-hez, Willy Brandt-hoz, Kreisky-hez, Mitterrand-hoz, ezek ilyen nagy személyiségek voltak. Mindenki volt egy tartás, és volt valami elképzelés a világban. És nem éreztem rajtuk azt, hogy minden arról szól, hogy jaj, csak holnap még 20 szavazatot szerezzek. Szóval ez a rémes szavazatvadászat, ami ma már mindegy, hogy folyton csak arról szól, hogy jaj, hogy lehet megnyerni a legegyszerűbb szavazót. Ez hogy mondjam, hát ugye, amit megírtam, hát én nagyon biztos, nagyon tisztán, amikor a Oroszország megtámadta Ukrajnát, Putyin megtámadta Ukrajnát, akkor olvastam, vagy hallottam, hogy a Macron elnök felsz, meg is írtam, fölhívta a telefonon a Putyint, és tárgyalt vele. Nem tudom elképzelni, hogy a De Gaulle fölhívja a Putyint, ezt nem tudom elképzelni, hogy egy ilyen után, miután szétbombáznak gyerekkórházakat, és akkor másnap fölhívja, ezt nem tudom elképzelni. Mint ahogy hát azon gondolkoztam, hogy azt mondta ez a nagyszerű elnök, ez a Trump, azt üzente a Putyinnak, amikor már szétbombázott mindent, hogy Vladimir, stop! Na most én nem látom azt magam előtt, amint a Roosevelt üzen a Hitlernek, hogy Adolf, stop! Ezt nem látom magam előtt, ezt a pillanatot. Vagy amikor alkuszik arról, hogy akkor Londonnak ezt a városrészét, ha bombázod, az rendben van, de a mások részét már nem, és közben kacsingat, hogy mit szól ez a választó. Hát a De Gaulle nem akart kacsingatott a választóra, mert ő, mint egy alapjában konzervatív és nacionalista figura, képes volt, amikor rádöbbent, hogy az a történelmi szükségszerűség, hogy Algírt lehagyja. És ezért vállalta a merényleteket, mindent, de azt is vállalta, hogy elveszít választásokat, nem izgatta. Mint ahogy a Churchill se izgatta az, hogy majd elveszti a választ. El is vesztette mind a kettő. A Churchill visszanyerte, szóval nem erről szól, fontos, de nem erről szólt a dolog, hogy jaj, csak nehogy a választó meg. Ez mindegyinek volt tartása, volt elképzelése. Uh-huh. A Willy Brandt elment Auschwitzba, és ott letérdelt. És nem félt attól, hogy jaj, akik nácik voltak, választók, azok nem fognak rám szavazni. Szóval ez nem volt ez az állandó csüggés a közvéleménykutatókor meg. De hát ez, mondom, az én

0: Tehát az etikai igazodási pont akár. Ez jobb, a politikus is egy menedzser lett.
1: Hát igen, de hát hogy mondjam, nekem ez egy ilyen eretnek nézetem, sokan elítélhetne. Én ezt az egész választói rendszert úgy, hogy van, ezt rémesnek tartom. Hát az nekem egy olyan ijesztő dolog volt, hogy amikor a Kamala Harris-t megválasztották a Biden helyett elnök jelöltnek, akkor a sajtó meg a televízió csak arról szólt hetekig, hogy mennyi pénz sikerült összeszedni a kampányához. Ha ezen múlik. Meg hát én bevallom őszintén, azt is már nagyon utálom, amikor a televízióban megjelenik a politológusok, meg az ajkán az a huncut mosoly, és azták, hogy a kampány. Azt olyan huncut, hogy undorított, szóval nem lehet számon kérni az ígéreteket. Hát arról aztán nem is beszélve, hogy világszerte rengeteg olyan ember szavaz, akinek fogalma nincs róla, hogy miről van szó. És ez nem okosság, intelligencia, pénz vagy végzettség kérdése, ez érdeklődés kérdése. Ezt még elmondom, aztán volt egy nagyon jó film. Az volt a címe, hogy Borg, egy dán film volt, és a dán politikai életről, demokrácia, stb. Szólt. És abban a filmben volt egy hölgy, aki az egyik pártnak a sajtófőnöke. Egy lelkes, nagyon tehetséges, értelmes, nagyon jól képviseli a pártot meg. És annak van egy szerelme, aki egy rendkívül értelmes, okos, kompjúter szakértő. Azzal foglalkozik, hogy kompjúterrel. De a szakításig elmegy köztük a viszony, mert ezt a kompjúter szakértőt, aki nem igazán nem egy buta, annyira nem érdekelte a politika. Egyszerűen nem volt véleményes, egyszerűen nem érdekelte. És nem tudott a dologba belefolyni, miközben annak az volt az élete. Na most rengeteg ember van. Hát az, a másik az én sokat, szint megírtam, sokat irigyelt élményem, hogy Liszt Ferenc filmet rendeztem, és nyugat-német partnerem, akkor még volt Nyugat-Németország, és a szerkesztőmmel, a nyugat-német szerkesztőmmel, aki egy állami televízióban volt, még egyszer mondom, állami televízióban. És együtt ebédeltünk, és ebéd is jött a hír aznap reggel, hogy a Kohl különböző cselekkel, a Helmut Kohl megfúrta a Helmut Schmidt-et, és már nem a Helmut Schmidt a szociáldemokrata kancellár van, hanem a Helmut Kohl a kereszténydemokrata kancellár. És én mondtam ezt ennek a kollégának, hogy hát ez történt, és mit szól hozzá. Mire ő tőlem a következőt kérdezte, hogy és ez engem mennyiben érint? Mert eszébe nem jutott, hogy ez neki az életét valamibe is befolyásolja. Hát ez sajnos nálunk elképzelhetetlen.
0: Még egy kérdést tennék fel a végére, hogyha már így politikáról, meg a világról beszélgetünk, hogy még a másik szobában az interjú előtt beszélgettünk arról, hogy nem látja azt a fajta egyenes és evidens béketeremtési szándékot a világban. És az aggodalomat tölti el.
1: Nézzem, kicsit messzebbről indulok. Hát megírtam a könyvet, hogy az én véleményem szerint, az én hangsúlyozom, meg a statisztikákat én úgy élvezem, hogy a kapitalizmus, mint olyan, az a legeredményesebb rendszer a világon. Rengeteg olyan mutató van, ami soha semmikor sehol ilyen jó nem volt, mint a kapitalizmus alatt. Egészében úgy, ahogy van, ez egy rendkívül haladó, nagyon progresszív, nagyon eredményes rendszer. Na de rémes. Mert hát végül is Eisenhower, ez a nagy amerikai elnök, amikor már befejeződött az elnöksége a búcsú beszédébe, óva intette Amerikát a fegyvergyárosok túlzott befolyásától. Már akkor. Na most az, hogy ma nincs se

0: hol béke. Ilyenkor mindig az a kérdésem, hogy vajon kinek nem érdeke az, hogy béke legyen. Úgyhogy én ezt úgy látom, hogy a világban, hát tényleg én mondtam, hogy nem láttam magam előtt, hogy ilyesmi még bekövetkezik, ami jött, de hát sajnos azt kell látni, hogy minden mögött nyilván valamilyen fajta érdek van. Az érdekel együtt vannak mindenféle valós sérelmek, mindenféle valós dolgok is, szóval a dolgok borzasztó bonyolult. Én nem érzem magam alkalmasnak arra, hogy erről ítéletet mondjak, nem úgy, mint az a sok ember a Facebookon, aki mind rögtön tudja, hogy ki a bűnös. Én nem tudom, hát, de azt tudom, hogy a szavak, mint olyak, nagyon elvesztették az értelmüket. Szóval nagyon keveset, szóval, hogy mondjam, amikor a Trump elnök azt mondta a választás előtt, hogyha megválasztják, ez egy kampánytéma volt, akkor ő 24 óra alatt békét csinál Ukrajnába. Majd a választás után, mikor ezt számon kérték tőle, azt mondta, tehát az csak egy szarkasztikus mondat volt, innentől kezdve miről beszélünk.
1: Hiszen ő megtett mindent, hiszen mondta, hogy Vladimir stopp, és mégsem állt meg, ugye?
0: Hát Vladimir stopp, és nem állt meg.
1: Igen. Ezt a beszélgetést fejezzük be úgy, hogy amit a tanár úgy szokott mondani, hogy nem tudhatjuk, hogy mit hoz a jövő, lehet jó és rossz, és bízunk a jó fordulatban. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és beszélgetünk.
0: Bízunk a jövőbe, és higgyünk abban, mint ahogy a Mozart befejezte a Figaro házasságát. Igen, és mégis jó.
1: És élni jó, és tök jó, hogy emberek vagyunk. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
0: Én is köszönöm.
2: Ez komoly volt. Szatmári Róbert műsorát hallották. Az Enyhe katarzis újra meghallgatható a Trend FM YouTube csatornáján és a www.enyhekatarzis.hu oldalon. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
3: I've been waiting for this light to arrive and shine through my door. Rising my esteem, I've been waiting

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután extra. A hét legjobb beszélgetései minden szombaton 15 óra és 18 óra között. HR, turizmus, környezetvédelem, környezettudatosság. A műsorvezető Ércfalvi András.
1: Szép napot kívánok mindenkinek, itt a Monitor délután extra. A hét legjobb beszélgetéseiből válogatunk, rádiózzunk együtt.
0: Ez a Monitor délután extra.
1: Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en. Erős kiskereskedelmi teljesítmény lassuló gazdaságban. A CPI Hungary Kft. Vagyonkezelési igazgatójával, Madler Attilával beszélgetek. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
1: Hát olyan vegyes a kép, ugye? 25-26 gazdaság, teljesítmény, a gazdaság egészét tekintve is, az ingatlan befektetési piacot is, mérséklődő növekedés, vagy inkább stagnálás. Mi a helyzet a kiskereskedelmi portfólióban? Az viszont jól teljesít, én ilyen számokat láttam az előző negyed évekből, az első két negyed évből.
2: Összességében elmondható, hogy a kiskereskedelem teljesít, ha úgy tetszik, a legjobban a többi ingatlanpiaci szegmens közül, tehát összehasonlítva a kiskereskedelmet a hotel, az iroda logisztikával, akkor a kiskereskedelem az, ami a legjobban teljesít valóban. Itt egy picit, ha bejebb megyünk a kiskereskedelmen belül, akkor a kép egy picit vegyesebb, ugyanis a bevásárlóközpontok inkább egy ilyen stagnáló, oldalazó teljesítményt mutatnak látogatószámban, forgalomban, míg a retail parkok egy stabil, lassú, de növekedő ütemben vannak, ami azt jelenti, hogy évente körülbelül 2-3%-kal nő a látogatószám, reál értékben nő a forgalom, és így a bérleti díjak is ezt tudják követni, és folyamatosan, óvatosan emelkednek a bérleti díjak.
1: Olyan egyszerű lenne ez most befektetői szempontból, vagy az önök szempontjából, hogyha ez a tendencia, ez így lenne, és ez kőbe lenne vésbe, de mitől van így? Mitől van az, hogy a retail jobban megy, a bevásárlóközpontok pedig annyira nem, azok oldalaznak? Hát ez a sajátosság ennek a régiónak, magyar sajátosság, vagy a világ is e felé megy. Jól meg lehet határozni ezeket a sarokpontokat, hogy mi miatt alakul így az ízlés? És a fogyasztói ízlés?
2: Igen, alapvetően meg lehet határozni. Az egyik ilyen nagy változást a COVID hozta. Ugye a COVID miatt az emberekben kialakult egy félelem a nagy zárt terekkel kapcsolatban, és mikor feloldották a zárlatot, akkor azt figyeltük meg, hogy sokkal inkább megmaradtak a retail parkoknál a vásárlók, mint a bevásárló központoknál. Másrészt a bevásárló központok valahogy elveszítették ezt a kínálati vonzerejüket, mert a retail parkok is gyakorlatilag a hétköznapi bevásárláshoz szükséges teljes szortimentet fel tudják vonultatni. Ami még előny retail parkok esetében, hogy nagyon könnyű a megközelítés, nagyon gyorsan lehet vásárolni, hiszen a vásárló leparkol közvetlenül a bolt előtt, bemegy a 2-3 szomszédos boltba, gyakorlatilag fél óra alatt el tudja intézni a mindennapi szükségletéhez a vásárlást, és nem kell egy bevásárlóközpontban szintek között bolyongani, kibe utazni. Úgyhogy mindenképpen egy ilyen kényelmi funkció az, ami vonzóbbá tette a retail parkokat a bevásárlóközpontokkal szemben. És azt gondolom, hogy a bevásárlóközpontok egyébként a jövőben elsősorban a szolgáltatásokkal, a kikapcsolódással kapcsolatos kínálatban kell, hogy bővüljenek ahhoz, hogy meg tudják tartani, vissza tudják csábítani a vásárlóikat. Ugyanez a trend érvényes itt Közép-Kelet-Európában, tehát ugyanígy Csehországban, Szlovákiában, Horvátországban azt látjuk, hogy a retail parkok dinamikus ütemben növekedtek és növekednek a következő években, míg a bevásárlóközpontok száma gyakorlatilag stagnál így közép-rövid távon.
1: Hú, annyi érdekeset mondott, mert a COVID persze az így volt, az történelem, de hát járunk fesztiválokra azóta, újra koncertekre, ott vagyunk a nyüzsgésbe, tehát ezt már én nem érzem annyira. Az időben biztosan teljesen igaza van, Én még a lustaságot is belevenném valamilyen módon, azt, hogy az ember arra a helyre azért megy, és akkor azt hamarabb megtudja. Mindent hamarabb akarunk, minden szolgáltatást, minden terméket azonnal akarunk, vagy már tegnapra. Talán ez is benne van, hogy akkor nem bolyongok, hogy mondja, nem megyek szinteket, hanem megállok középen, és oda megyek, amire szükségem van. Most állateledere van szükségem, tudom, cipőre van szükségem, vagy napi élelmiszerre. Én még ezt is érzem benne, hogy itt az idő, ez a szent mágia, ez valahogy mindent befolyásol, valahogy hatékonyságnövelés, még ez is benne van az én fejemben.
2: Ezzel egyetértek, szerintem is az emberek egyre gyorsabban akarnak mindent csinálni, egyre több mindent meg akarnak élni, egyre több mindent meg akarnak minél gyorsabban szerezni, illetve most már kialakult szerintem egy olyan réteg a vásárlókon belül, akik kicsit tudatosabban vásárolnak. Tehát megszűnt már az a korábban jellemző tendencia, hogy csak úgy bolyong a vásárló, a bevásárló központban és bebetéved egy-egy boltba. A vásárlóknak egy jelentős része most már pontosan tudja, hogy melyik kereskedőnek melyik márka keresi, és célirányosan megy el vásárolni.
1: Beszéljük akkor a Stop Shop koncepcióról, meg ennek az erejéről, meg az új helyszínről, Csalgótarjánról. Nagyon kíváncsi vagyok ott, milyen bérlői mixel, milyen igények után érkeznek meg, és hát ez egy hosszú folyamat volt, ugye? Tehát Csalgótarján már régóta célkeresztben van, ha lehet ezt mondani.
2: Igen, Csalgótarjánban már nagyon régóta van a CPI-nak egy fejlesztési területe, és nagyon régóta szerettünk volna ide egy retail parkot, és úgy láttuk, hogy most jött meg az idő arra, hogy ebbe belevágjunk. És nagyon érdekes volt azt megélni, hogy a bérlők részéről hihetetlen nagy volt az érdeklődés. Tehát gyakorlatilag az építkezés megkezdésének időpontjára a 12 üzlethelyiségből 10-11-re aláírt előbérleti szerződésünk volt. Tehát úgy tudtuk elkezdeni az építkezést, hogy tudtuk konkrétan, hogy milyen márkák lesznek bent az üzletekben, és nyilván egy ilyen retail park sikerét nagyban az befolyásolja, hogy milyen a nyitás, milyen az első egy-két év. Úgy jó megnyitni, célszerű megnyitni egy retail parkot, hogy az összes bérlő lehetőleg bent van, és egy eléggé széles szortiment van, hogy minden vásárló megtalálja a kedvére megfelelő kereskedőt, és ez sikerült itt abszolút elérnünk. Úgyhogy gyakorlatilag már a teljesen bérbe van adva ez a retail park, amit egyébként jövő év első negyedévében fogunk megnyitni.
1: A tulajdonképpen akkor ez most a CPI szempontjából a bőség zavara? Ez állt elő? Hát nem, értem, de hogyha már az építkezés alatt megvannak, akkor tulajdonképpen lehetett tudni azt, hogy ez a bérlő, ez jó lenne nekem Csalgótarjánban, ez talán nem annyira optimális, nem tudom, hogy vannak-e ilyen, talán vannak ilyen kalkulációk, nem tudom, hogy ez elmondható-e.
2: Igen, hát a Stop Shop koncepciónak egyébként nagy ereje az, hogy egy jól kialakult bérlői mix van jelen szinte az összes Stop Shop retail parkban. Tehát amikor egy új fejlesztésben gondolkodunk, akkor meg tudjuk keresni azokat a bérlőket, akikkel ilyen stratégiai hálózatszintű együttműködésben vagyunk. És nagyon jó érzés az, hogy amikor egy új fejlesztésről beszélgetünk a kereskedőkkel, akkor nyitott fülekre találunk, és nagyon jó, rugalmas együttműködésben tudunk egy-egy új projektet elindítani velük. Hiszen építhetnénk mi bárhol bármilyen gyönyörű nagy retail parkot, ha nincs benne bérlő, akkor az semmit se ér. Tehát igazából mi ezeket a sikereket a bérlőinkkel együtt tudjuk elérni, és minden retail parkunkban nagyjából nagyon hasonló márkákkal tudunk elindulni, és ez a sikere annak, hogy viszonylag a fejlesztési fázisnak viszonylag korai szakaszában el tudjuk dönteni azt, hogy érdemes-e ott egy új üzletet nyitni, hiszen nagyon gyorsan megkapjuk a bérlői visszajelzéseket az adott lokációval kapcsolatban.
1: Igen, a sikertitka nyilván a bérlőkkel együtt, ahogy mondtad, meg a vásárlókkal együtt, és ha már az előbb azt mondta igazgató, hogy a bevásárlóközpontoknak azért új funkciókban is kell gondolkozni, ugye, hogy megőrizzék az eddig elért eredményeket, meg a helyzetet fent tudják tartani. Kicsit másképpen gondolkoznak talán már a vásárlók, a látogatók, másképp tekintenek egy ilyen helyszíne. Ezért kérdezem, hogy a retail parkokban is kell valami más, valami új szolgáltatás. Értem, hogy 12 üzlet vagy valahány üzlet ott van körbe, de amit még hozzátesz a CPI, az változik?
2: Igyekszünk, igen, mindig követni a fogyasztói igényeket, szokásokat. A retail parkingban alapvetően egy emeltebb szolgáltatási szint van, mint egyéb retail parkoknál, amit meg lehet tapasztalni. Itt van általában játszótér, igyekszünk egy kávézót telepíteni, igyekszünk gyors éttermet bevonzani, igyekszünk megfelelő mennyiségű biciklit tárolót telepíteni, lesznek elektromos autótöltőink, tehát nem csak a vásárlásról szól ez, hanem próbáljuk az egyéb kényelmi szempontokat is figyelembe venni, hogy a vásárlóink ne csak az üzleteket használják, hanem egyúttal a gyerek is tudjon egy picit ott játszani a játszótéren, vagy a szülők meg tudjanak közben inni egy kávét a helyi kávézóban. Ez is azt szolgálja nyilván, hogy kellemesebben teljen ott a vásárlás, több időt töltsenek ott a vásárlók, és nyilván többet költsenek.
1: Igen, és az is kell, hogy ismeri ezt a célterületet. Ugye most nem mindegy, hogy Eger, Sopron, Budapest, vagy éppen Salgótarján, ott mire van szüksége a látogatónak, a fogyasztónak, mire van szüksége a városnak. Ugye, mert itt a városban betöltött szerepe és egy ilyen retail parknak az kulcskérdés lehet, hogy hiányt pótol-e, megold-e valamit, ami addig nem volt megoldott.
2: Így van, tehát a retail parkok például Salgótarján, de amit előkészítés alatt van nálunk további fejlesztések, azok mind vidéki városban valósulnak meg, és egy vidéki város életében, egy mondjuk 30-50 ezeres város életében kulcsfontosságú az, hogy ha épül egy ilyen kicsi bevásárló park, ezért nagyon fontos nekünk a város önkormányzatával való együttműködés, és például itt Salgótarjánban nagyon nagy öröm volt azt látni, hogy a város teljes mellszélességgel támogatta a fejlesztésünket, segítettek az engedélyezési hatósági eljárásokban, a közműügyekben, mert tényleg ők is úgy látták és érezték, hogy ez a beruházás, ez egyrészt nyilván a vásárlók kényelmét is szolgálja, ugyanakkor pedig munkahelyeket is teremt, és a helyi önkormányzatnak adóbevételt is jelent.
1: Mit jelent ma modern és fenntartható bevásárlóparkot, retail parkot építeni, üzemeltetni? Mennyiben más ez a feladat, mint mondjuk 5 éve volt?
2: Most már a fejlesztés során arra törekszünk, hogy olyan elsősorban épületgépészeti technológiákat alkalmazzunk, amely lehetőleg egyrészt karbonsemleges, tehát például itt Salgótarjánban hőszivattyús hűtő-fűtő rendszert építünk ki, nem fogunk gázt fogyasztani. Másrészt igyekszünk a megújuló energiára támaszkodni, tehát Salgótarjánban is olyan lesz a tető, hogy napelem telepítésre alkalmas, annak megfelelő előkészítéssel fog rendelkezni, és hogyha később, ha van lehetőségünk, akkor tervezünk napelemet is telepíteni. Ez egy hosszú távú szemlélet és hosszú távú gondolkodás, amit a többi régebben épült, kevésbé korszerű retail parkunk esetében is a következő években trendszerűen, tervszerűen meg akarunk változtatni, hogy tudnélik mindenhol szeretnénk kisebb energiafogyasztás és a karbonsemlegesség irányában elmozdulni, és lecserélni a régi fosszilis épületgépészeti technológiákat. Ez nem csak a energiafogyasztás, és ezen keresztül tulajdonképpen az üzemeltetési költség csökkentését szolgálja, hanem egyúttal egy elköteleződés is a fenntarthatóság felé, hogy lehetőleg minél kevésbé szennyezzük, vegyük igénybe a környezetünket.
1: Ha még egy utolsó kérdés, ez egy kicsit összetett, ha van türelme meghallgatni, és emlékszem, én most már jó néhány CPI-os beszélgetés önnel és a kollégáival, és az innen jönnek ezek az információk, meg emlékek. Azt pontosan tudom, hogy a CPI Hungary Stop Shop hálózata az 70 különböző márkát foglal össze, és azt is olvastam, hogy 25 első fejben tavaly teljes kihasználtsággal működtek, tehát a 16 hazai kiskereskedelmi parkjukban nem is volt talán üres üzlethelység. Tehát van egy kártyapakli, most az én így hasonlítom, van egy nyerő szériám. Ehhez képest jöhetnek-e új márkák? És arra emlékeztem, és ezért említettem az előbb a régebbi beszélgetéseket, hogy Magyarország azért itt az új márkákkal kapcsolatban nem volt talán elég vonzó. Itt a régióban, mintha úgy emlékeznék, hogy jóval nagyobb volt az érdeklődés, nagyobb számba jöttek az új márkák, akár világmárkák a környező országokba. Ebben van-e valamiféle változás, és ha van, van nyitottság, bátorság a márkákban, hogy Magyarország felé nyissanak, akkor a CPI hogyan tud dönteni, hogyan tud helyet biztosítani az új márkáknak? Itt Magyarországon új márkáknak.
2: Igen, ez egy teljesen jogos felvetés. Magyarország sajnos nagyon lemaradt az utóbbi 10-20 évben a régió többi országához képest. Sokkal kevesebb kiskereskedelmi márka van itt nálunk jelen. Nem csak Nyugat-Európához képest, hanem akár csak Szlovákiával, Csehországgal, Lengyelországgal is összehasonlítva. És ennek oka elsősorban egy nagyon piactorzító szabályozás, ami korábban érvényben volt. Ez ugye a Plaza Stop néven elhíresült rendelet, ami gyakorlatilag teljesen kiszámíthatatlanná tette azt, hogy hol lehet és hol megengedett kereskedelmi ingatlanokat fejleszteni, vagy akár csak milyen bérlőknek lehet bérbeadni meglévő ingatlanokat. Az a várakozásunk, hogy most ez a szabályozás ebben a formájában meg fog szűnni, és kinyílik a tér azelőtt, hogy sokkal rugalmasabban tényleg a piaci igény megfelelően tudjanak a fejlesztők kiskereskedelmi ingatlanokat fejleszteni, illetve tudjanak bérlők megjelenni a kiskereskedelmi ingatlanokban. Emiatt a korábbi piactorzító szabályozás miatt Magyarországon az elmúlt, mondhatom azt, kb. 10 évben elsősorban az alacsony árkategóriájú kiskereskedelmi márkák jelentek meg. Itt lehet mondani, ugye Takko, Kik, Pepco, Teddy, ezeket mindannyian szerintem jól ismerjük, és gyakorlatilag semmilyen új közép vagy felső árkategóriát képviselő márka nem lépett be Magyarországra. Nekem az a várakozásom, hogy ezt a hátrány, ez most szépen lassan csökkenni fog, be fognak jönni Magyarországra azok a márkák, akik a régióban is jelen vannak, és a közepes, magasabb árkategóriát és minőséget képviselik, és egyre inkább nyitni fognak Magyarország szerte. És szintén ennek a bizonyos plázastoknak a következménye volt az, amit most látunk, hogy a vidéki Magyarországon igazából a mai korszerű márkák sok esetben nem elérhetőek a vásárlók számára, mert egyszerűen nem volt megengedett, hogy bizonyos helyszíneken új kiskereskedelmi egységek nyíljanak. Úgyhogy egyrészt ezek a vakfoltok szépen szerintem meg fognak szűnni, másrészt mivel a kiskereskedők látják, hogy egy transzparens, hosszú távú, ha úgy tetszik, szakmai alapokon működő jogszabályi környezet van Magyarországon, be fognak jönni, és a meglévő helyszíneken is sokkal nagyobb választéka lesz a vásárlóknak, mint amivel eddig találkozhattak.
1: Nagyon szépen köszönöm, csak hogy ha jól figyeltem, akkor jövő év eleje, ugye? Salgó Tarján.
2: Igen, 2027 első negyedév vége.
1: A CPI Hungary vagyunk ezerési igazgatójával, Madler Attilával beszélgettem. Köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm. Viszont hallásra.
0: Ez a Monitor délután extra. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Javult Európa levegő minősége, atka miatt pusztulnak kagylók a Tiszatavon, köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Javult Európa levegő minősége. Folyamatosan csökken a főbb légszennyező anyagok kibocsátása az évtizedek óta tartó környezetvédelmi politikának, a technológiai fejlődésnek, valamint a tisztább ipari közlekedési rendszereknek köszönhetően, állapította meg a Copernicus légkör megfigyelő szolgálat a tavalyi európai levegő minőségről szóló éves értékelő jelentésében. Az elmúlt évtizedben a kénoxidok és a nitrogénoxidok kibocsátása évente körülbelül 3-5%-kal csökkent az Európai Unióban. A legjelentősebb csökkenést az iparban és a közúti közlekedésben érték el. Tovább növekedhet a visegrádi négyek építőipara, de az egyes országok eltérő kihívásokkal szembesülnek. Az iparák fejlődését Magyarországon továbbra is a megrendelések hiánya, a másik három visegrádi országban már inkább a fizikai kapacitás korlátok határozzák meg, közölte az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége. A V4 régióban a növekedés kulcsa a 2026-os évtől a változásokhoz való sikeres alkalmazkodás lesz. Több mint 240 a kivitelezéshez köthető hibát tárt fel egy 2025-ös igazságügyi szakértői jelentés a Groupama Arénában. A dokumentum szerint egyes szerkezeti hiányosságok miatt diónyi, sőt ökölnagyságú betondarabok is lehullottak a stadion lelátóinak környezetében. A jelentés szerint a problémák egyik fő oka, hogy a csaknem 15 milliárd forintba került stadionban bizonyos vasbeton szerkezeti elemekből hiányoznak a szükséges vasalások, emiatt repedések keletkeznek, a beton gyorsabban romlik és darabok válhatnak le róla. További hibaként említik a nem megfelelően kialakított dilatációs és mozgási hézagokat, valamint a rozsdásodó szakszerűtlenül rögzített korlátokat. A szakértők hangsúlyozzák, hogy a stadion összeomlásának nem áll fenn közvetlen veszélye, ugyanakkor több szerkezeti elem nem teljesíti az elvárt tartósági követelményeket, ezért javításuk sürgető. Atka okozza a nem őshonos amúri kagylók tömeges pusztulását a Tiszató Abátszalóki medencéjében, közölte a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság. Ez a fajta atka a kagylók köpenyét átfúrva bejut az állatok testébe. Ezen a sérülésen keresztül egy olyan bakteriális fertőzés alakulhat ki, amellyel szemben csak az őshonos kagylók többsége immunis, az amúri kagylók viszont védtelenek. A bomlásnak induló kagylótestek ilyenkor a víz felszínre emelkednek, és a harcsák fogyasztják el őket. A mesterséges intelligencia használatának globális szabályozását szorgalmazza az ENSZ főtitkára. António Guterres egy tanácskozáson úgy fogalmazott, az innovációhoz elengedhetetlenek a védőkorlátok, és a mesterséges intelligencia fejlődésével senki, még a saját fejlesztői sem tudnak lépést tartani.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap is marad a napos idő, a hőmérséklet hajnalban 12 és 21, délután 27 és 32 fok között várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután extra. A hét legjobb beszélgetései minden szombaton 15 óra és 18 óra között. HR, turizmus, környezetvédelem, környezettudatosság. A műsorvezető Ércfalvi András.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk a műsorunkat a Monitor délután extra következő fél órájában. Az elmúlt hét legjobb perceit, legjobb riportjait idézzük föl, rádiózzunk továbbra is együtt.
0: Ez a Monitor délután extra.
2: Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en, és ahogy ígértem, az elállási gombról beszélgetünk majd dr. Papp Orsolya, legitíma jogvédelmi biztosító jogi előadó. A kezi csókolom, Orsolya.
3: Jó napot kívánok, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
2: Szóval 2026. júni 19-től érdemi változás lépett életbe az online kereskedelemben. A webshopok felületén biztosítani kell az elállási jogot a fogyasztók számára egyszerűen, hozzáférhetően, ezt a népnyelv, vagy az én nyelvem most online elállási gombként hívja, és akkor tudtam, hogy erről fogunk beszélgetni, akkor egy csomó webshopot, egy fél tucatot megnézegettem, és baromira érdekes volt, hogy nagyon különbözőek a megoldások. Mondtam is önnek egy előzetes egyeztetésnél, hogy miket nézegettem meg. Nem tudom, ön mit tapasztalt? Azért most már eltelt mennyi lassan, egy 3/4 hónap, júni 19-én óta, hogy szervesült ez a gyakorlatban, ez a változás?
3: Igen, hát mindenek előtt azt szükséges kiemelni, hogy a jogszabály ezt nem határozza meg, hogy milyen formában kell ezt biztosítani a webshopoknak, csak annyit ír elő, mindenképpen egy ilyen egyértelmű megjelölés legyen, és könnyen hozzáférhető legyen ez a fogyasztó számára, hogy akkor ő is tudja ezt az online elállást könnyen gyakorolni. Ahogy én láttam, itt több, akár egy ilyen kiskereskedelmi hálózatnál, drogériáknál, én azt láttam, hogy legtöbb esetben így kettő megoldást szoktak alkalmazni, hogy egyértelműen feltüntetik itt a láblécben, úgyhogy online vásárlástól való elállás. Volt olyan vasárcsáruház, ahol külön színnel is kiemelték, hogy feltűnő legyen a fogyasztónak, hogy oda kell kattintani.
2: Igen, ezt hadd mondjam pozitív példaként, mert ez az Obi volt, ezt én is láttam, abszolút.
3: Igen.
2: Az rögtön kiú, az valóban, hogy a jogszabály fogalmaz, az rögtön egyértelműen ott van, tehát nem valahol a láblécben alul, a 12. pontban, ahol eddig szokott, vagy ahogy most van.
3: Ott teljes mértékben egyértelmű, amit még akár pozitív példának kiemelnék, az maga az Osan volt, hogy ők is egyértelműen, sőt ott az Osannál, ahogy a törvény is írja, meg ki kell tölteni az elállási űrlapot az azonosítóval, személyes adatokkal, és külön még ott a törvény alapján, amit előírnak, hogy megerősítem az elállási szándékomat, ők biztosítják a kétfaktoros azonosítást, nehogy az legyen, hogy véletlenül áll el az adott fogyasztó a szerződéstől, hanem akkor itt tényleg egyértelműen meg van jelölve. Itt az Obinál itt, hogy én közvetlenül nem rendeltem, most itt semmit nem tudtam leellenőrizni, de biztos, hogy ők is a két lépcsős, kétfaktoros megoldást választották. Amit én még láttam egy drogériánál, hogy adott esetben nekem volt egy felhasználó fiókom, és akkor a felhasználó fiókon belül is úgy feltüntették az elállást, és akkor el tudtam állni, szóval az is egy ilyen egyértelmű megjelölés volt. Ez például a Rossmannál volt, tehát hogy ott én el tudtam így állni, ott is meg volt jelölve konkrétan, hogy akkor ide kell kattintani, és akkor itt tudsz elállni.
2: Itt igazából csak az új, hogy jobban meg kell mutatnia ezt a vállalkozásnak, ezt fel kell kínálni jobban, ezt a lehetőséget, a kirakatba kell tegye ezt a lehetőséget, mert ugye a 14 napos indoklás nélkül elállási jog az eddig is megillette a fogyasztót, hogy a távol lévők között.
3: Igen, ahogy mondja, ez nem egy új jogosultság, ez igen. A 14 napos elállás, ez eddig is volt. Nyilván vannak olyan termékek, akkor kivétel az elállás, ilyenek például az egészségügyi, a higiéniai jogokból, tehát nem lehet elállni, de az eddig is így volt, ezek ténylegesen annyi, hogy egy könnyen használható csatornát kell biztosítaniuk, mert korábban úgy lehetett állni, hogy vagy egy ilyen nyilatkozat mintát használnak föl, vagy egy ilyen egyértelmű nyilatkozatot küldenek akár e-mailben, hogy elállok, és akkor most jött be ez, amit én is mondod, amiről itt beszélgetünk, hogy egyértelműen egy akár egy elállási funkcióval, hogy minél könnyebben lehessen ezt gyakorolni. Ez alapvetően a fogyasztónak nagyon jól megkönnyíti azt, hogy akkor el lehessen állni, illetve ami még fontos, hogy ezt az elállási lehetőséget 14 napon keresztül folyamatosan biztosítani kell, tehát hogyha valakinek felhasználói fiókja van, akkor azon belül 14 napon keresztül azért ott kell, hogy legyen az a gomb, hogy akkor én el akarok eltalálni.
2: Kinek van most dolga ezzel, vagy kit kell most edukálni, a vállalkozásokat, vagy a fogyasztókat?
3: Hát itt mindenképpen a vállalkozásokat, tehát hogy itt nekik azért felül kell vizsgálni az ASF-et, akár az állási tájékoztatót, a megrendelési folyamatot, a visszaigazoló e-maileket, azért ebben itt elég sok dolguk van, ezzel úgymond majd itt meg kell vízni az informatikusokat, hogy itt a webshopon ez fel legyen tüntetve. Ahogy én olvastam, itt a pénzügyi szektorban egy újabb, másik jogszabály vonatkozott rá, tehát hogy nekik ezt még komolyabban kell venni, akár a biztosítóknak is itt ezt az elállási szándékot, tehát hogy mindenképpen az ASF-et kell felülvizsgálni, az elállási nyilatkozatot, meg ezeket a visszaigazoló e-maileket.
2: Hát igen, értem én, hogy a webshopok azért ennek annyira nem örülnek, gondolom én, inkább így mondom, mert nyilván mondom, az Osan nagyon jó példa, mert ott van rögtön az osan.hu-t beírtam, és rögtön ott van az, hogy elállás gyakorlásának a lehető, vagy elállás, nem tudom, hogy fogalmaztak ott. Tehát azért ez nyilván, hogy vegyél tőlem meg mindent, de ha nem akarod, ne vedd meg, vagy mondd le. Tehát ezt persze rögtön fölkínálni, az arcába tolni ezt a fogyasztót. Értem én, hogy nem, jobb ezt eldugni valahol a hátsó sorokba, de ez érdekes, hogy ennyiféle megoldása lehet. Tehát ez egy nagyon puha jogszabály, vagy nem tudom, én legalábbis igen. Így értékelem.
3: Igen, igen. Hát egyelőre ugye még joggyakorlata nincs, de hát onnantól kezdve, hogy esetleg ebből lesznek majd problémák, vagy bármilyen, akár szeres ügyek, akkor az a joggyakorlatot jobban kinyitja. És akkor ott majd meglátjuk, hogy lehet, hogy akkor az lesz, hogy majd a jogalkotó kicsit ezt jobban konkretizálja, hogy hogyan is miként jelenjen meg.
2: Azért az, hogy sokat beszélünk, meg azért többször előkerül ez a dolog, mert én értem, hogy a vállalkozásokat edukálni kell, és nekik van ezzel dolguk, de a fogyasztóknak is egy fontos lehetősége, jogosítvány az, hogy elállhat a vásárlástól indoklás nélkül, tehát nem kell megmagyarázni, hogy miért 14 napon belül, hogy távol lévő között ezt mindig hozzátesszük, tehát mondjuk online ez teljesen így ráhúzható. Szóval talán sokan ezzel nincsenek teljesen tisztában, hogy 5 nap után, 8 nap után még van lehetősége kiszállni, ha valami nem kerek.
3: Igen, ez mindenképpen fontos, meg az is, hogy mondjuk, hogyha nem jön be ez a szabály, akkor az ember megkeres, hogy melyik e-mail címre, hova állja kell, és lehet, hogy az is probléma volt, hogy rossz helyre küldte az elállási nyilatkozatot, vagy bármi, nem fogadták el, ebből lehetett akár fogyasztói panasz, vagy bármit, meg azért egyértelműen meg tudja találni, hogy hova kell kitölti az 5 napot, még egyszer leerősít, és akkor igazából ez a fogoly fogyasztókat védi, és akkor 14 napon belül.
2: Hát igen, meg egyébként az ügyfél élmény, hogy user experience elfelé megy el, hogy egy gombnyomással, meg egy-két kattintással tudjak már mindent elintézni, akkor az elállási jogomat is ugyanilyen igen. módon tudjam gyakorolni. Tehát ne csak amikor vásárolok, hanem amikor visszacsinálnám az esküvőt, nem? Valami ilyesmi.
3: Hát igen, vagy hogyha mondjuk nem tudom véletlenül előfordul, hogy megvedel valamit a gyerek, akkor még 14 napon belül egy kattintással el tudok állni gyorsan.
2: Akkor nézzük még egyszer, mik a követelmények most, mit kell nekem fogyasztóként az online kereskedelemben tapasztalnom, amikor bárkivel szerződni fogok a következőkben?
3: Mindenképpen itt 4 követelményt kell, hogy betartson a webshop, és akkor azokat kell megnézni, hogy egyértelmű megjelölés legyen, tehát hogy az legyen ott, hogy elállás a szerződéstől, nem elegendő egy általános megjelölés, egy visszaküldés, vagy mégsem fejlett, hanem ott legyen, hogy egy elállás a szerződéstől, ez egy könnyen hozzáférhető dolog legyen, tehát hogy vagy a fogyasztói fiókból, vagy adott esetben ott a lábrécen, ahogy beszéltük, jelenjen meg. Mindenképpen kell erről egy elektronikus visszaigazolás. A webshopnak kötelesek haladéktalanul ezt visszajelezni, akár egy munkanapon belül, hogy akkor ez megtörtént, és ezt tartós adathordozón kell rögzíteni, akár ez akár egy e-mail is lehet, hogy akkor kap egy e-mailt, vagy még egy megerősítő e-mailt, hogy akkor sikeres volt az elállás.
2: Én meg azt javaslom a kedves vásárlóknak, fogyasztóknak, hogy próbálgassák, nézzék meg, és értékeljék aztán a webshopokat, a kereskedőket, lássuk meg, hogy ki az, aki teljesíti, és ki az, aki túl teljesíti ezt a szabályt, mert szerintem ez egy pozitív dolog. Nagyon szépen köszönöm. Elállási
3: jobb. Köszönöm a lehetőséget.
2: Online elállási gomb. Erről beszélgettünk dr. Papolsolyával, a Legitimo jogvédelmi biztosító jogjelöldjével. Nagyon szépen köszönöm, kedi csókolom.
0: Ez a Monitor délután extra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután extra. A hét legjobb beszélgetései minden szombaton 15 óra és 18 óra között. HR, turizmus, környezetvédelem, környezettudatosság. A műsorvezető Ércfalvi András.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk a műsorunkat a Monitor délután extra következő fél órájában. Az elmúlt hét legjobb perceit, legjobb riportjait idézzük föl, rádiózzunk továbbra is együtt.
0: Ez a Monitor délután extra.
2: Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en. Gyimesi András van itt a stúdióban, Hunrenc Taki kutatója, a Pécsi Tudományegyetem közgazdaságtudományi karának adjunktusa. És szereti a futballt?
3: Igen, köszönöm a kérdést. Hát szerintem ilyenkor, amikor futball
2: VB van,
3: akkor igazából mindenki azt fogja mondani, hogy szereti a futballt.
2: Az önök kutatása, a Hunrenc Taki kutatása, spoilerezek, hogy miket állapított meg. Megduplázódik a tét nélküli meccsek szám. A. B. A holt versenyszabály megöli az izgalmakat. C. Van pozitív fordulat, ezt majd a végén elmondja. Miért kell ezt kutatni, vagy mit kellett most kutatni? A FIFA szabályváltozást, meg a 48 csapat mit hoz a nézőknek? Tulajdonképpen ez itt a kérdés.
3: Én azt gondolom, hogy ezt azért kell kutatni, mert valójában ez a labdarúgó szövetségeknek lenne érdeke, hogy minél izgalmasabb lebonyolítási rendszerben rendezzék meg a labdarúgó VB-t, meg egyébként egyéb versenysorozatokat is, és jó lenne, hogyha ezeket a kutatásokat figyelembe vennék, amikor ezt megrendezik, mert ez nekik is érdekükben áll, és az embereknek is érdekükben áll, hogy izgalmas mérkőzéseket lássanak.
2: Gyimesi András és Csató László, a Hunrenc Taki kutatói. Hogy jött az ötlet, hogy, és ezt közösen publikálták ezt a kutatást, hogy jött az ötlet, hogy ezzel foglalkozzanak?
3: Igazából ennek egy ilyen előszele volt, hogy már korábban elkezdtünk azzal foglalkozni, korábbi években már, hogy azt vizsgáljuk, hogy bizonyos lebonyolítási rendszerek miatt mennyire lesz izgalmas az egyes tornáknak általában az utolsó fordulóra koncentráltunk, mert ott fordulnak elő legtöbbször ilyen anomáliák. És most igazából konkrétan ezt a módszert, amivel ezt vizsgáljuk, ezt a labdarúgó bajnokok ligája kapcsán jutott eszünkbe, hogy meg lehetne nézni, hogy az utolsó meccsek közül mennyi lesz az érdekes, meg nem érdekes, és nem csak úgy, hogy van-e tétje, vagy nem, hanem hogy mennyire erős az ösztönző a csapatok számára. És akkor hát ez igazából kézenfekvő megoldásként adódott, hogy hát ha ennyi változás van itt a labdarúgó világbajnokság kapcsán, akkor ezt itt is megvizsgáljuk. De egyébként ez korábban már bajnokok ligájára is.
2: És mindig futballra koncentráltak? Lehetne ez más sportoknál is ugyanígy, nem?
3: Teljes mértékben. Eddig igen, de tervezzük ezt más sportágban.
2: Hát nem, azért mondom, én a Forma 1-et szeretem, tehát a Forma 1 is állandóan változtatják a szabályokat, ott is lehetne így matekozni. Na jó, és hogy ment az egész? Tehát kíváncsi vagyok ennek a folyamatára. De úgy mesélje, legyen szes, bölcsész vagyok, nem matematikus, jó, nem kutató.
3: No, hát igazából az egész, ahogy mondtam, onnan jött, ez szerintem egy ilyen érdekes jelenség volt, amikor a 2024-25-ös labdarúgó bajnokok ligájában az utolsó fordulóban volt egy Paris Saint-Germain-Stuttgart meccs, ekkor született meg az ötletünk. Azért, mert erről a meccsről mindenki úgy beszélt, vagy sokan, sok cikk is kijött róla online, hogy nagy valószínűséggel döntetlenre fognak játszani a csapatok, azért, mert döntetlennel mind a két csapat ott lett volna az egyenes kieséses szakaszban biztosan. Vereséggel meg egyébként még volt matematikai esélye, hogy kiesnek. Több emberrel is beszéltem, volt egy Brűs csapatának szurkoló belga ismerősem, aki kifejezetten aggódott, hogy az ő csapata azért fog kiesni, mert hogy ez a két csapat...
2: Ezek X-elnek.
3: Tehát ez egy összejátszás, gyanús mérkőzés volt, mert hogy hát mind a kettőnk meg feldöntetlen. Egyébként volt egy ilyen, tehát ez azóta nagyon érzékenyek erre a sportszervezők, mióta 1982-ben ez a NSK Ausztria elhíresült mérkőzésen, ott tényleg megcsinálták a csapatok, hogy tudták mindkét csapat, az NSK is meg Ausztria is, hogy 1-0-ás NSK győzelemmel mindkét csapat tovább jut, és 10. percben meg is volt a gól, és utána végigpasszolgatták a mérkőzést. És ez egy ilyen, ez a Gihoni szégyen néven vonult be a történelembe.
2: A futball történelembe. Ez az én szégyenem, hogy ezt én nem hallottam. Jó, világos, de ezt nagyon nehéz bizonyítani, de jó, ebben nem is akarok be. Rendben, tehát akkor magyarul lehet olyan a csillagok állása, hogy mind a két csapat tudja azt, hogy neki jó mondjuk az X, ugye? És akkor itt ez történt. cserélhetett meg, nem tudom aztán, hogy mi történt.
3: Ez valójában ezt PSG-be. A Paris Saint-Germain megnyerte 4-1-re ezt a mérkőzést.
2: Valakinek nem, valakinek nem szóltak, és rúgott egy mester áll most.
3: Igen, igen. Tehát hát, hogyha megszerzik a vezetés, ez nyilván nem mindig fordul igen. elő, de hogyha véletlen úgy adódik, akkor egy... lehet, hogy a, egyébként a Paris Saint-Germain is azt nyilatkozta, hogyha mit tudom én, a meccs utolsó negyed órájában úgy áll a mérkőzés, akkor lehet, hogy a döntetlenre fognak játszani. Na és akkor igazából itt jött az ötlet, hogy nem csak azt kéne meg, mert elvileg ennek a meccsnek volt tétje, mert valami kicsi valószínűséggel mind a kettő csapat kieshetett, meg, tehát hogy nem, nem volt teljesen érdektelen a mérkőzés, meg nem is volt matematikailag biztosítva döntetlen esetén se a továbbjutás, csak valami 99% volt. És akkor itt jött az ötlet, hogy akkor vizsgáljuk meg, hogy korábbi kutatások azt vizsgálták csak, hogy van-e tétje vagy nincs, és azt is vizsgáljuk meg, hogy, hogy mennyire erősek az ösztönzők a két csapatnak, és az alapján azt is próbáljuk megmondani, hogy mennyire kompetitív ez a, vagy mennyire erős az ösztönző a győzelemre a mérkőzésen. És akkor igazából erre dolgoztunk ki egy módszert, ami azon alapul, hogy hát igazából be lehet azonosítani, hogy az egyik csapatnak a mérkőzésen háromféle ilyen ösztönzője lehet. Az egyik az, hogy...
2: Pénz. Jó, igen, nem.
3: A fő ösztönzője az egyértelműen a pénz lehet, de hogy sportszakmai szempontból háromféle ösztönzője lehet, az egyik az, hogy nincs ösztönzője, mert hogy nem érdekli, hogy már igazából vagy továbbjutott, vagy kiesett, nem számít neki a mérkőzés. Igen. Itt most abból indultunk egyébként ki, hogy az mindegy a csapatoknak, hogy hányadik helyen jutnak tovább, mert erre vannak ilyen tapasztalati bizonyítékok, hogy ez egyébként ezt nem nagyon szokták figyelembe venni a csapatok. Akkor egy másik ösztönző lehet az, hogy ezt ilyen támadó ösztönzőnek neveztük el, amikor többet nyernek a tehát, hogyha a 0-0-hoz képest viszonyítjuk, tehát a 0-0-es döntetlen álláshoz, amitől kezdődik a meccs.
2: Általában.
3: Igen. Ez az ilyen benchmark, hogyha ehhez viszonyítunk, akkor többet nyer a győzelemmel a csapat, mint amennyit a vereséggel veszítene. Tehát például ilyen csapat lehet egy olyan, amelyik tehát a győzelemmel biztos, hogy tovább jut, döntetlennel meg vereséggel meg biztos, hogy kiesik. Tehát igazából a döntetlen neki nem ér semmit, mindenképpen támadnia kell, tehát mindenképpen gólt kell szereznie ahhoz, hogy tovább jusson, és akkor ez ösztönzi arra, hogy támadó focit játszon. És akkor van a harmadik, az meg a védekező ösztönző, amikor igazából döntetlennel is, meg győzelemmel is, tehát döntetlenhez képest nem nyer sokat a győzelem.
2: Ilyet láttunk már itthon is.
3: Hát ugye a sokan. Paris Saint-Germain Stuttgarton is sokan erre számítottak, igen. mert ott ugye sokat veszíthettek a vereséggel, de a győzelemmel nem nyertek szinte semmit, mert a döntetlen is ugyanolyan jó lett volna neki. És akkor ez a háromféle ösztönző alapján, az, hogy nincs ösztönző, a támadó meg a védekező, ugye ez mind a két csapatra megvan ez a három, és akkor ez alapján be tudjuk kategorizálni a meccseket, hat kategóriában, mert az alapján, hogy mondjuk van olyan, hogy egyiküknek sincs ösztönző.
2: Mind a kettőnek van.
3: A legideálisabb helyzet az az, amikor mind a kettőnek a nézői szempontban, amikor mind a kettőnek támadó ösztönzőik vannak, mert az egy valószínűleg egy ilyen nyílt sisakos küzdelem lesz. Ez alapján tudtuk bekategorizálni a meccseket, és ezt vizsgáltuk igazából ebben a kutatásban, hogy ezen a világbajnokságon ezeknek az aránya, az hogyan módosul az előző világbajnokságokhoz.
2: Ahhoz képest, hogy a 32 helyett ugye 46-48 csapat van, ugye ez is változtat, ezen a kérdezem, hogy ez is változtat, meg hogy a harmadikokkal mi történik, ugye, vagy ott is van valami az egyenlőség, vagy gólarány, ugye, tehát itt is belenyúlt a FIFA. Tehát ezek a szabályváltozások az összképet módosították-e a végén, hogy milyen lesz ez a VB az előzőhöz képest? Erre lehet következtetést lejutni?
3: Abszolút, tehát hogy pont ezt néztük.
2: Hú, de rajta vagyok most ez ilyen.
3: Pont ezt néztük, hogy ezek a szabályváltoztatások, ezek mit fognak okozni, mert hogy igazából azt gondoljuk, hogy a csoportkör utolsó fordulója az nagyon meghatározó egyébként, mert az egyenes kieséses szakasz az úgy is követik a nézők, de az azért elég meghatározó, hogy a csoportkörben mennyire tudnak ilyen...
2: Hogy a végén mi történik? Uncsi lesz, mert senkit nem,
3: igen.
2: nem érdekelt benne, vagy mind a kettő támadó focit játszik, ugye?
3: Pontosan, hogy a csoportkör utolsó körébe a B csapatot küldi az összes nagy válogatott ki, és igazából nem érdekli őket a mérkőzés, vagy pedig izgalmas lesz, hogy ki fog tovább jutni a csoportból. Ez egy nagyon meghatározó része. És hát mi azt találtuk, hogy ebben igazából három dolgot módosított a FIFA, ami mind befolyásolhatja azt, hogy mennyire lesz izgalmas a csoportkör utolsó fordulója. Az egyik az, hogy ugye 48 csapatra bővítették a létszámot. A második az, hogy igazából Most már nem 16 csapat jut be az egyenes kieséses szakaszba, hanem 32. Tehát igazából a 48-ból 32 csapat tovább jut, tehát a kétharmada válogatottaknak. A harmadik pedig az, hogy nem a gól különbség számít, holt verseny, pont egy egyenlőség esetén, hanem az egymás elleni eredmény. Igen. Mind a háromnak külön megnéztük a hatását arra, hogy mennyire lesz.
2: Hát eleve az, hogy a 32 tovább jut a 48-ból, jól mondom? Hát az eleve higítja ezt az egészet az utolsó körben, nem?
3: Tehát igen, higítja az is, eleve a 48 csapat is, tehát igazából jóval könnyebb tovább jutni, főleg a nagy csapatoknak, mert hogy átlagosan, mivel 48 csapat van, ezért gyengébb ellenfelekkel fognak találkozni.
2: Hát ezért nem verték meg a spanyolok a zöldfoki szigeteket. Ezt az egy meccset láttam. Tehát ugye ezt 0-0, gratulálok.
3: Egyáltalán ezért jutottak ki a zöldfoki szigetek eleve, mert amúgy...
2: A 32-ben nem jutottak volna.
3: Valószínűleg nem jutottak volna. Igen, bár nem tudjuk, hogy akkor mi lett volna, de valószínűleg nem. Hát és azt találtuk, hogy például ez, hogy 48 csapatra bővítették, ez egyértelműen negatív hatással van arra, hogy mennyi ilyen teljesen érdektelen meccs van az utolsó fordulóban. Nagyjából csak ez, hogy 48 csapatra bővítették, ez egy ilyen 20% körüli arányról, mert olyan nagyjából az eddig VB-ken picit 20% alatt volt az ilyen érdektelen mérkőzések aránya, ahol egyik csapat sem érdekelt semmiben, mert nincsen ösztönzőik. Ezt nagyjából 30-ra emeli önmagába ez. Nagyjából ennek ez az ilyen egyetlen ilyen jelentősebb következménye. Az egy hát látszólag nem egy fontos változás, hogy a gólkülönbség helyett az egymás ellen eredmény számít a pont egyenlőség esetén, de valójában, hogyha belegondolunk, így előállhatnak olyan helyzetek, hogy mondjuk, nem tudom, A csapat játszott B csapattal már korábban a csoportkörbe, és az utolsó körbe már igazából A csapat mindenképpen tovább fog jutni B csapat rovására, mert már nem
2: ezért
3: tudja.
2: Ezért nem vagyok érdekelt abban, hogy lődözzem a gólokat, ugye?
3: Így van, hogy mindegy nekem igazából, hogy 3-0-ra vagy 1-0-ra nyerem meg a mérkőzést,
2: nem számít a különbség.
3: Csak akkor számít, hogyha az egymás ellen eredmény az döntetlen. És ez egyébként, ez pedig tovább, még tovább növeli egyébként ezeknek az érdektelen meccseknek az arányát, mert szűkíti a lehetséges csoport végeredményeket. Tehát már lehetne az például, hogy B csapat gólkülönbséggel meg tudja előzni A-t a korábbi rendszerben, de a mostani rendszerben, mivel már játszottak korábban egymással a csoportba, ezért lefutott, ezért ha 3 pont a különbség köztük, hiába nyer a B a C ellen.
2: Egy kevesebb lamentálás lesz így a különböző szakkommentátor kollégáktól, hogy hát ha majd esetleg ők azt játsszák, és akkor mi még rúgnánk 3, ezeket tele volt a padlás.
3: Ezek lesznek most is szerintem.
2: Csak nem annyi, nem? Csak hát a gól különbsége nem?
3: Egyébként igen, nem annyi, de ez egyébként így egy kevesebb gondolkodás, igen, vagy kevesebb opció, kevesebb lehetőség jöhet ki, és igazából a csapatok is tudni fogják már, hogy mi az állás már 2 forduló után.
2: Mi a jó hír?
3: Igen, jó hír is van. Elsősorban azon válogatottak szurkolói számára, akik hát a továbbjutásért fognak küzdeni a csoportkörbe. Tehát ha például Magyarország kijutott volna, akkor nekünk lehet, hogy ez egy nagyon jó hír lenne izgalom szempontjából. Hogy azoknak a meccseknek is megnő egyébként az aránya, amik ilyen offenzív ösztönzőket tartalmaz mind a két csapatnak. Tehát ahol mind a két csapatnak támadnia kell mindenképp a győzelemért. Ezeknek nagyjából...
2: Ez a harmadik helyekért?
3: Igen, ez tehát ez leginkább azért fog bekövetkezni, mert nagyon ritkán fog az most bekövetkezni ebben az új rendszerben, hogy valamelyik csapat már biztosan kiesett a 2 forduló után. Tehát ez nagyon ritkán fog megtörténni. És nagyon gyakran fog megtörténni, hogy ha nyernek az utolsó mérkőzésen, akkor még tovább juthatnak. És ezért nagyon jóval több lesz az olyan mérkőzés, ahol élet-halál küzdelmet folytat két csapat egymással, akik valószínűleg egyébként olyan válogatottak lesznek, amik az európai nézők számára kevésbé ismertek, de mondjuk könnyen előfordulhat, hogy mondjuk Spanyolország a döntetlen, első fordulós döntetlenjük után lehet, hogy ilyen helyzetbe fog kerülni, hogy mindenképpen győznie kell az utolsó.
2: Nem hozok most egy új szint a beszélgetésbe azzal, hogy most fölcsillant a szemem, mert tulajdonképpen önnel vagy a kutatókkal együtt sportfogadásban gondolkozni, az nem lenne botorság egyébként, és nagyobb eséllyel eltalál egy-egy ilyen VB-n, vagy nem tudom, bárhol egy eredményt, mint mondjuk egy mezei polgár. Biztos jó érzéke lenne hozzá. aki ilyen kutatással foglalkozik?
3: Hát itt a legfontosabb szerintem, amikor az ember fogadás, tehát minél jövedelmezőbben akar fogadni, hogy valami olyan modellje legyen, olyan előrejelző modellje tulajdonképpen, aminek így viszonylag nagy pontossága megmondja, hogy mi fog történni.
2: Igen.
3: Na most mi nagyon pontos modelleket nem szoktunk csinálni, vagy nagyon részletes modelleket, ami figyelembe veszi a sérüléseket, meg a nem tudom, a játékosok állapotát, meg ilyesmi. Szóval ennyire részletes modelleket nem szoktunk csinálni, ennél vannak egyébként, de vannak olyan kutatók, akik csinálnak ilyeneket. Viszont nagyon erős a gyanúm, hogy ezeket, amivel mi foglalkozunk, hogy milyen ösztönzőik vannak a csapatoknak, ezt ritkábban veszik figyelembe az ilyen modellekben. Tehát például, hogyha mi beazonosítunk egy meccset, hogy ez támadó ösztönzői vannak mindkét csapatnak, akkor az könnyen lehet, hogy meg fog mutatkozni mondjuk a gólok számában.
2: A gólok számában.
3: Igen, tehát, és akkor erre bizony lehet fogadást alapozni. Ez igazából még a kutatásnak egy hátralévő része, hogy ezt megnézzük, hogy valóban az van-e, hogy a mondjuk az ilyen offenzív mérkőzéseken ténylegesen több gól születik-e.
2: Ha.
3: Ezt csak inkább gyanítjuk jelen pillanatban.
2: Jó, ugye azzal kezdtük a beszélgetést, hogy megszületett ez a kutatás, Hurenstaki kutatói ezt hozták létre. Milyen jó lenne, ha ezt a FIFA megkapná, és valahogy bekalkulálná, mert hát ha most itt egy csomó szabályt módosított, és ugye önök azt mondják, hogy nem biztos, hogy ez meghozza azt a fajta izgalmat, meg nem tudom, élményt, amit egyébként azért kéne szabályt, többek között szabályt módosítani, nem, hogy a fogyasztó élmény az növekedjen, meg még többen nézzék meg. Tehát, hogy valahogy ez eljusson. Van arra esély, hogy egy ilyen kutatás az ott betalál valahol? Eljut egyáltalán?
3: Van egyébként esély rá. Nincs közvetlen kapcsolatunk így a szövetségekkel, vagy a labdarúgó szövetséggel, vagy nemzetközi ilyen szervezetekkel. Viszont volt erre már példa. Egyébként ezeket a kutatásokat ilyen nemzetközi folyóiratokban elég jól látható helyeken tudjuk publikálni szerencsére, úgyhogy a nemzetközi kutatóközösség ezt észleli, és egyébként volt már rá példa, hogy kutatók hívták fel a figyelmet milyen anomáliákra, és ez alapján változtattak szabályokat, mert ezt a labdarúgó VB-t eredetileg úgy szerették volna megrendezni, ugyanúgy 48 csapatta, hogy három fős csoportok lettek volna, és 16 darab háromfős csoport, mert akkor könnyebb lett volna megoldani ezt a továbbjutást, nem kellett volna ez a legjobb csoport harmadikak is továbbjutnak. Ezzel az lett volna a probléma, hogy ugye csak három mérkőzés van a csoportban, és az utolsó mérkőzésen már ismert az előző kettő mérkőzésnek teljesen mértékben a végeredménye, úgyhogy ott viszont nagyon gyakran előállt volna olyan szituáció, hogy az utolsó mérkőzésen mondjuk tudja a két csapat, hogy milyen eredményre van szükség.
2: Két érdektelen fél, az egyik győzött már, vagy már benn van, a másik meg már úgyse lehet benn, ugye jól értem?
3: Vagy az, vagy mind a kettők bent van,
2: igen.
3: Hogyha ezt az eredményt játsszák, akkor mind a kettők bejut a harmadikra vására.
2: Tehát a és FIFA-nak akkor, se könnyű.
3: Igen, és akkor ez a gihoni szégyen, ez így megismétlődhetett volna, és ezt erre több kutató felhívta a figyelmet, és hát azt nem tudjuk, hogy ennek hatására, vagy...
2: Nem jött változt, vagy tértek el ettől a tervtől, díltől.
3: Igen, eltértek ettől a tervtől, vagy maguktól is rájöttek, vagy a kutatások hatására.
2: Egyébként a Hurenstakinál mondjuk az előző, meg a következő két kutatása az mi lesz? Mond két témát, mert ez nekem most nagyon izgalmas, meg jó pofa, és bocsássam meg, hogy így levittem az átlag néző szintjére, és nyilván ez egy sokkal tudományosabb foglalkozás, de nyilván nem mindegyik ilyen színes, és nem mindegyik ilyen, nem tudom, ilyen élő.
3: Én nem annyira régóta vagyok a Stakinál, és alapvetően eddig is ilyen szimulációkkal, sporton belüli szimulációkkal foglalkoztam. Úgyhogy az előző két témám, hát az leginkább ugyanehhez kapcsolódott, csak a Bajnokok Ligájával kapcsolatban megvizsgáltam, hogy mennyire érdekesek változások mit okoztak. Arra jutottunk, hogy ez a Bajnokok Ligájának az új formátuma, amit 2024-25-ös szezontól vezettek be, az viszont egyébként egy kedvező változás az izgalom szempontjából, és egyébként, ahogy az ismerőseimmel beszélgetek, tényleg sok mindenkinek jobban tetszik ez az új rendszer, szóval ebből szempontból azt mondhatom, hogy bejött. Meg korábban még vizsgáltam, amikor volt ez az Európai Szuperliga ötlete, hogy egy ilyet akartak létrehozni, azzal kapcsolatban is vizsgáltam ezt, hogy mennyire lenne ilyen kompetitív ez a mostani Bajnokok Ligájához képest.
2: Hát akkor futballspecialista kutató, hát, lehet ezt mondani.
3: Igen.
2: Specializálódott.
3: Igen, mert egyébként erről még sok-sok ötlet van. Tehát ahogy mondtam, például meg lehet vizsgálni, hogy empirikusan, tehát adatok alapján tényleg az van-e, hogyha nem tudom, offenzívnek azonosítjuk a mérkőzést, akkor tényleg több gól van-e. Hogyha defenzívnek azonosítjuk, akkor tényleg kevesebb gól van-e. Ez egy fontos kérdés, hogy ezt ténylegesen figyelembe veszik-e a csapatok. A taktika megválasztásakor. Meg egyébként sok minden más is lehet nézni a mérkőzések sorrendjének a hatását erre, és azt is lehet javasolni valamit a FIFA-nak, hogy egyébként így ilyen sorrendben kéne lejátszani mérkőzéseket, mert akkor lenne a legizgalmasabb a nézők számára. De egyébként én a Stakinál ezzel foglalkozom, de egyébként a Pécsi Tudomány Egyetemen meg teljesen mással, úgyhogy...
2: Ott mivel? Akkor most már derüljön ki a másik sapka.
3: Ott, hát ott leginkább ilyen ellátási lánc hálózatok gazdasággá meg ezeknek a hálózatoknak a sérülékenységével.
2: Egy háború vagy egy Covid mondjuk ebben bőven adott.
3: Igen, tehát amikor van egy sok hatás ér egy országot, akkor az mondjuk milyen terméken keresztül, melyik másik országot mennyire érinti, ilyesmikkel foglalkozok ott. Tehát teljesen
2: jó,
3: más.
2: Jó, megnyugtatott, hogy a futballon kívül is van élet.
3: Igen. Ha már közgazdász vagyok, nem csak a futballal foglalkozok, de szeretem a futball témájú kutatást.
2: Ez kiderült. Nagyon szépen köszönöm, Gyimes András volt a vendégem. A Hunrán Staki kutatója, a Pécsi Tudományegyetem közgazdaságtudományi karának adjunktusa. Köszönöm szépen. Már meglátjuk, hogy a végén, hogy mennyi izgalmat hozott ez a VB.
3: Én is köszönöm.
2: Köszönöm.
0: Ez a Monitor délután extra. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Futballra figyel a világ. Három ország, 48 válogatott és több mint 100 mérkőzés. Történetek, amelyek most íródnak. Gólok, drámák, legendák, meglepetések és nagy kérdések az idei labdarúgó világbajnokságról. VB hangulat a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Este még minden rendben. Éjjel hány a kutyád vagy macskád, levert lesz, és irány az állatorvosi ügyelet. Vizsgálat, infúzió és gyorsan növekvő állatorvosi költségek. Ilyen váratlan helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jóváhagyták Magyarország újjáépítési tervét, 106 milliárd forintos károkozás miatt tett feljelentést a miniszterelnökség. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Magyarország újjáépítési terve megkapta az uniós pénzügyminiszterek egyhangú jóváhagyását. Ezzel a végső akadály is elhárult az uniós 1000 milliárdok hazahozatala elől, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, az uniós 1000 milliárdok végre arra mennek, amire menniük kell. A magyar emberekhez, az ország közlekedésének, energiaellátásának, egészségügyének, vízellátásának és vállalatok fejlesztésére. Öt ügyben összesen 106 milliárd forintos károkozás miatt tett feljelentést a miniszterelnökség a korábbi iratok átvilágítása után. A vizsgálat több olyan kifizetést, megállapodást is feltárt, amelyek megalapozhatják a hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúját. Meghatározták az ajánlott építőipari rezsiuradíjat. Az általános forgalmi adó nélküli legkisebb mértéke 7830 forint, a közlekedési és beruházási miniszter rendelete pénteken jelent meg a magyar közlönyben. Az ajánlott építőipari rezsiuradíj mértékéről szóló rendelet társadalmi egyeztetése során közzétett indoklásban nyomatékosították, hogy az építőipari rezsiuradíj emelésének fő indoka a költségek növekedése. Ítélkezési szünet lesz jövő szerdától a bíróságokon. Augusztus 20-áig nem tartanak tárgyalásokat, csak soron kívüli eljárásban. A kezelőirodák az ítélkezési szünet ideje alatt is nyitva tartanak, az ügyfelek benyújthatják beadványaikat és betekinthetnek az iratokba. Fennakadás nélkül állt át Magyarország az új uniós vámszabályokra, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Július első 9 napjában több mint 3,2 millió kis csomag érkezett. A NAV csütörtökig több mint 11 milliárd forint átalányvámot szedett be. Az adóhivatal megjegyezte, hogy az uniós kötelezettségként bevezetett új vámszabályból származó bevétel 75%-a az Európai Unió közös költségvetését illeti. A 3 eurós átalányvámot július 1-e óta az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekben lévő áruféleségek után kell fizetni. A Tények információi szerint emberölés történhetett a Szent János kórházban, az ügyben egy 32 éves orvost gyanúsítanak. A bíróság elrendelte a nő letartóztatását. A kórház azt közölte, az orvos már nem áll munkaviszonyban velük. Belgiumban fizetőssé válnak az utak és autópályák jövőre. 2027 májusától minden autósnak digitális matricát kell vásárolnia, amelynek ára a jármű környezetvédelmi besorolásától és az úthasználat választott időtartamától függően változik. Németországban szigorúbb szabályokat vezetett be az elektromos rollereket kölcsönző cégekre a parlament. A cél, hogy a balesetek áldozatai könnyebben jussanak kártérítéshez.
0: Időjárás jelentés.
2: Napos idő valószínű vasárnap, többnyire kevés felhővel, csapadék nélkül. A szél élénk lesz. A hőmérséklet hajnalban 12 és 21, délután 27 és 32 fok között alakulhat.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután extra. A hét legjobb beszélgetései minden szombaton 15 óra és 18 óra között. HR, turizmus, környezetvédelem, környezettudatosság. A műsorvezető Ércfalvi András.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk a műsorunkat. A Monitor délután extra következő fél órájában az elmúlt hét legjobb perceit, legjobb riportjait idézzük föl, rádiózzunk továbbra is együtt.
0: Ez a Monitor délután extra.
2: Folytatódik műsorunk itt a Trend FM-en, Jenei Attila, Mabiz kommunikációs vezetője ül itt a stúdióban. Viszmajol. Egyre többféle káreseményre, egyre többször hallja az ember ezt a kifejezést szakértőktől is. Tanulnunk kell ezt is. Mi lehet viszmajor, mire kell készülnünk, kell felkészülni a váratlanra, ugye erről szól a biztosítás, biztosítani magam a váratlan helyzetekben. Hát, ha már nyár és utas biztosítások, akkor azt gondolom, hogy itt most nagyon sok minden történt az elmúlt időszakban, ami a Viszmajor kifejezést erősíthette bennünk.
3: Hát mondjuk a Viszmajort azért a polgári jog ismeri már régebb óta, tehát tágítsunk el az időtávon. Ami a biztosításokat illeti, igen, való igaz, a biztosítások is kiterjednek a Viszmajorra, ami azt jelenti magyarul, hogy egy olyan esetnek a bekövetkezte, amiről aztán tényleg végképp nem tehet senki. Még a földrengés, háború, terrorizmus. De ezt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a biztosítások egyértelműen kiterjednek arra, hogy melyek azok a kockázatok, amelyekre fedezeteket nyújtanak, és melyek azok az esetek, amelyekre nem. Ezeket úgynevezett kizárásoknak hívja a biztosítási szakma, és amikor szerződést kötünk, amikor utasbiztosítást kötünk, akkor erre külön felhívják a figyelmet, és én is ehelyről szeretném felhívni a figyelmet, hogyha megkötik a biztosítást, akkor gondoljanak arra, nézzék végig ezeket a kizárásokat, mert ezek nem csak természeti katasztrófa, vagy terrorizmus, vagy háború lehet, hanem például olyan is, hogyha eltitkol mondjuk egy olyan betegséget, amiről neki van fogalma, de nem akarja belevetetni a szerződésbe, és mondjuk ennek a betegségnek a következtében éppen azon az adott úton éri őt valami baj, akkor a biztosítónak akkor joga van mondjuk ezt is a
2: vagy
3: kizárások
2: éppen
3: körében.
2: Az összes kizárások körében. Meglátogattam, ugye?
3: Na ez a másik, az alkohol, így van, alkohol, drog, tehát nagyon sok, nagyon széles körül ez a kizárási kör, de mindez nem azt jelenti, hogy a biztosító bármikor, bárhol bajban hagyná a biztosítottat. Tehát ez is egy nagyon fontos dolog.
2: Ez egy olyan szerződés, ahol mind a két
3: dolog.
2: Fél vállal valamit.
3: Ez egy szerződés, így van, kötelez mind a kettőnket arra, hogy mind a ketten felelősséggel járjunk el, jogkövető magatartást tanúsítsunk, és ha már említetted, ez nagyon fontos, hogy bár téli sportokról beszélünk a sízésről, de azért nyáron is vannak olyan sportok, amelyek azt hiszük, hogy hát azt mondjuk magunknak, hát mi baj lehet. Elmegyek, kipróbálom, paplanernyő, vízisi. Igen, ám csak amikor nagy sebességgel, mondjuk nagy magasságba, vagy nagy mélységbe megyünk le, értelemszerűen növeljük a kockázatokat. De ezeket a kockázatokat nem feltétlenül az adott veszélyközösségnek kell vállalnia, ezért erre léteznek külön extrém sport biztosítások. Ezeknél is nagyon széles körül a választék, és ezeket is érdemes egyenként áttanulmányozni.
2: Világos, mert kötöttem egy utasbiztosítást egy egyhetes olasz nyaralásra,
3: megyek,
2: de a bungee jumpingozni fogok
3: pontosan.
2: Ott egy héten keresztül, arra nem, fog nem feltétlen fog kiterjedni az én biztosításom.
3: Hát az extrém sportoknál is, akkor meg kell kötni az adott biztosítást.
2: Azért az, hogy az elmúlt időszakban ennyi minden történt a világban, itt a háborúk, a járványok, a földrengések, a vulkánkitörések, volt itt már tényleg
3: igen, minden.
2: Azért ez azt gondolom, hogy elgondolkoztatta azokat is nagy tömegben a világban, így Magyarországon is, akik nem kötöttek utasbiztosítást, és abból indultak ki, tehát meg lesz a bőröndöm, annak nem lesz problémája, más meg mi történhet. Most meg már mindenre lehet biztosítást kötni, arra is, hogy süt a nap, vagy nem lesz-e hó, vagy nem lesz hó, esik az eső, tudom-e nézni a nap felkeltét, tehát most már minden kézre áll, hogy mondjam, a biztosítással kapcsolatban, és nem csak a bőröndről szól meg, hogy az autóm ne romoljon el.
3: Igen, és ismét hangsúlyozzuk a felelősséget, mert mindezek a dolgok nem olyan dolgok, amelyeket nem láthatunk előre. És a Magyar Biztosítók Szövetsége most a évek óta nagyon jól együttműködik a külügyminisztériummal. Ugye most külügyminisztérium korábban külgazdaság és külügyminisztérium, láthatják a honlapunkon is az utasbiztosításoknál, hogy folyamatosan közzé vesszük az ő közleményeiket is. Ilyenkor szezon elején ők külön utastájékoztatást nyújtanak, ami azért fontos, mert például az ő tájékoztatások között mindig van egy olyan link is, ami a nem ajánlott utazásra nem ajánlott országokat, kockázatos országokat veszi lajstromba. És ez nem azt jelenti, hogy nem mehet el az adott országba, senki nem tért meg semmit, ugye, önálló individuum, mindenki magától dönti el, hogy hova megy, vagy nem megy. Viszont gondoljanak bele abba, hogy például a külgazdaság és külügyminisztérium az elmúlt években azért valóban megmutatta, hogy mindenkit hazahoztak, senkit nem hagytak hátra, akármilyen katasztrófa, vagy konfliktus, vagy válságzónában voltak. De ez nem mentesíti az alól a bejelentkezési kötelezettség, a tájékoztatási kötelezettség alól az utazót, mert a külügyminisztérium, ad mindig egy olyan linket is nekünk, hogy a konzuli osztályra, konzuli védelemre regisztráljunk, bárhova megyünk. Ne higgyük azt, hogy nem történhet.
2: Mert akkor tudnak rólunk is, akkor tudnak
3: keresni, akkor tudnak rólunk, el tudnak érni, ha pontos adatokat mondunk, akkor el fognak érni, és akkor kimentenek, és a segítségünkre sietnek. Mert még az utasbiztosításoknál azért azt említsük meg, hogy minden utasbiztosítási alapcsomagban benne van az asszisztencia szolgáltatás, ami azt jelenti, hogy onnantól kezdve, hogy az anyanyelvünkön nyújt 0-24 órás szolgáltat, addig, hogy jogsegélyszolgáltat is nyújt például, sőt még az is beletartozhat, hogy segít a hozzátartozóknak a kiutazásban, hazautazásban. Tehát nagyon-nagyon széles körül ez is, a gépjárműveknél szervizszolgáltatást, autóvontatást, szállítást,
2: nyelvtudás hiány,
3: pontosan, tolmácsot biztosít, ez így van, összehozatatott egészségügyi intézménnyel, kórház. Mert ugye amikor, azt is nagyon sokan elfelejtik, hogy ugye amikor bármilyen kár ér bennünket, teljesen természetesen egy stressz helyzetbe kerülünk. Egy stressz helyzetben az ember nem tud mindent végig gondolni. Így van. Ilyenkor nagyon fontos, hogy ott legyen a magyar biztosító társaságnak, az adott magyar biztosító társaságnak a kellően felkészült szakembere.
2: Mert ő fogja tudni megmondani, hogy mire van ott nekem lehetősége.
3: Aki higgadtan el fogja mondani, és szinte fogja a kezét. Igen, így távvezérése szinte fogja a kezét, és végigvezeti az egész folyamaton, és segít neki abban, hogy valóban biztonságban hazaérjen, illetve meggyógyuljon.
2: Nem mindegy, hogy hol műtik, ha műteni kell, nem mindegy, hogy ott műtsék kint, mondjuk Svájcban, vagy jöjjünk haza, és itthon műtsék, meg rengeteg
3: hát bizony, hogy nem, mert gondoljanak bele a hallgatók. Érdekes módon most pár éve folyamatosan mondjuk ezt az EU, úgynevezett EU tajkártyát, a kék kártyát, hogy figyeljenek arra, hogy emellé mindenképpen kell egy teljes körű utasbiztosítást. És egyre jobban kezd átjönni, egyre jobban kezdenek erre figyelni, hál' Istennek az utazók, mert itt azt kell megérteni, hogy ez az európai tajkártya, a kék kártya csak olyan biztosítási fedezetet nyújt, amit egyébként az adott részes tagállam, mondjuk egy spanyol, vagy egy portugál, ott az ottani állami egészségügytől megkap. De, hogyha például, ahogy mondtad, sízésnél, a magas hegyen, 2000 méteren, balesetet szenved, igen, ahol a sípályák mellett, ugye, jól lesz, magánklinikák vannak, vagy nyáron, amit szoktam mondani, hogy egy banális bokaficam miatt úgy esik el, hogy beveri a fejét, mindezt egy szigeten történik, szigetről ugye helikopterek ki kell hozni a szárazföldre, gondolják meg, korábbi összegeket emészthetek föl mindezek. Tehát éppen ezért nagyon fontos, hogy ott legyen velünk valaki, és gondoskodjon rólunk. Az utasbiztosítás erre, az asszisztencia szolgálat erre megfelelő.
2: Roller balesetek.
3: Hát ez egy új
2: sláger, igen. És egy negatív sláger. Egy nagyon hasznos dolog, remek, milliók használják, de az biztos, hogy itt a szabályzás az események után kullog. Az új kressz is majd ugye ezzel sokat foglalkozik. Az kérdés, hogy a biztosítóknak ez mekkora plusz feladatot ad.
3: Ugye fontos hangsúlyozni, hogy a Magyar Biztosítók Szövetség ugye nem egy joghatóság, nem egy szabályozó szerv, ez sokan félreértik, az ügyfélszolgálaton látjuk, hogy néha olyan kérdésekben és hozzánk fordulnak, ami nem hozzánk tartozik, de amit meg
2: de tudom... De jó lenne a véleményeteket a biztosítóknak kérdezni, hajók
3: így van, de el is mondjuk, igen, éve, most már ugye 2024 óta érvényes ez az EU-s rendelet, hogy a kötelező felelősségbiztosítást kell kötni az adott rollerekre is, akkor már a Magyar Biztosítók Szövetsége honlapján közé tettünk egy nagyon részletes táblázatot, hogy hány kilométer per óra, hány kilogram, hány fajta különböző roller típus vonatkozik, és akkor is felhívtuk a figyelmet hogy az nem a biztosító kötelezettsége, hanem a vevőnek a kötelezettsége, hogy mielőtt megveszi azt a rollert, nézze meg,
2: vagy
3: hogy az
2: bérli.
3: Adott, vagy bérli az adott kategória. Igen, hát a mert bérlés ugye az egy,
2: igen,
3: az
2: csak is egy érdekes dolog. A balesetek 80%-ánál bérelt.
3: Pontosan. Tehát, hogy mindig meg kell nézni, egy nem véletlen ez a, ugye ez a táblázat is, amit a honlapunkon megnézhetnek, hogy milyen kategóriában, milyen kilométer per órás sebességhez, milyen öntömeghez, saját tömeghez köthető. De amire szeretnék kitérni, és köszönöm, hogy ezt szóba hoztad, hogy való igaz, azért hangsúlyoztam, hogy nem vagyunk joghatóság, mert ebben nem tudunk semmit tenni. Az annyit tudunk tenni, hogy elmondjuk, felhívjuk a figyelmet, a mára a biztonság hetén, tavaly előtt is, és tavaly is, ez volt a központi téma, úgynevezett mikromobilitási eszközök. Ugye itt ez a gond, hogy nem válik külön az e-roller, az elektromos roller a többitől, hanem itt ebbe benne van a, nem tudom, a Segway, benne van az az egykerekes, nem tudom, ezt hogy hívják. Tehát most már különböző féle és fajta eszközök vannak, és mi is bízunk benne, hogy azért a szabályozás ezt követni fogja, mi is csak a hírekből értesülünk erről, de valóban hát gondoljanak bele, hogyha a kerékpárosokra, hogyha a segédmotoros kerékpárosokra, hogyha a gépjárművezetőkre, tehát hogyha mindenki másra szabályok vonatkoznak, és hogyha teljesen természetesen elfogadjuk, hogy a piros lámpán nem megyünk át, akkor miért ne fogadnánk azt el, hogy a rollerekre is szabályoknak kell vonatkozniuk. Arról nem is beszélve, ha már a biztosítókat említetted, hogy igenis, nagyon komoly károkat tudnak okozni a rollerek, és az ORFK, OBB adatai és a Központi Statisztikai Hivatal adatai is azt mutatják, hogy az elmúlt két évben fél évente drasztikusan megnőtt, szinte duplázódik a roller balesetek száma, és ugye egy ember balesete is, és egy ember halála is őrült veszteség az egész magyar társadalom számára. Tehát azt mindenki megérti, hogy ez egy könnyű, természetbarát, környezetbarát, energiatakarékos eszköz, rendben van. De azért gondoljanak bele abba, hogy nem tudom, egy olimpikont is elvesztettünk, ha jól emlékszem, vagy egy ilyen sportolót, de gyerekeket vesztünk el. Most voltunk az első mikromobilitási konferencián a Krisztina városban. Két traumatológus, gyermektraumatológus orvos mondta el, hogy milyen tragikus eseteket kénytelenek kezelni, ugye amikor gyerekek vannak a kezük alatt, és a szívük majd megszakad, és azt látják, hogy azért vették meg a szülők, és itt akkor térjünk ki a szülők felelősségére is, azért vették meg a szülők, mert gyerek azt mondta, hogy hát neki erre szüksége van, mert ez egy trendi dolog. Biztos, hogy így van, na de hát akkor nekünk, a szülőknek is legyen annyi felelősségünk, hogy legalább felhívjuk a gyerekünk figyelmét arra, hogy ez milyen veszélyekkel jár.
2: Hiszen
3: ne felejtsük el, a jogászaink is mindig azt hangsúlyozzák, hogy ha kiskorút ér ilyen baleset egy adott rolleren, ami mondjuk nincsen kötelező felelősségbiztosítás, a szülő a felelős érte. Tehát a bármilyen jogkövetkezmény, vagyoni jogi következmény, büntető jogi felelősség a szülőé lesz.
2: És hát, hogyha az ember járja a várost, akkor azt is látja, hogy alkoholosan, többen egy rolleren, igen, sokkal nagyobb sebességgel, ott is, ahol nem lehet, és erre nem szocializálódott se a gyalogos társadalom, se az autós társadalom, Magyarországon egészen biztosan nem látom, én magam is érzem, és ezek az emberek, akik ezeket az eszközöket használják, ezek sem feltétlenül. Lehet, hogy csak egy hétre megy el valahova nyaralni, és akkor egy ilyen rollerre föláll, és akkor ilyen körülmények között okoz vagy nem okoz balesetet. Ez biztos, hogy ebben itt mindenkinek tennivalója van. Hát nem véletlen, hogy városok meg országok szállnak ki, és mondják azt, hogy na eddig és ne tovább, mondjuk nálam már

0: Vázi, nyilván, persze. Igen, ez is igaz, hogy ennek is lehet következménye, de itt viszont azt látjuk, hogy hetente, havonta iszonyatos balesetek történnek, saját magukban is kárt tesznek, és másban is kárt tesznek, emberéletben és mondjuk tárgyban is, tehát gépjárművekben. És ugye most például ezen a konferencián nagyon világosan elmagyarázták a szakemberek, hogy ezek instabil eszközök. Nagyon pici a kerekük, látjuk a rengeteg kátyút, ismerjük a magyar kátyú helyzetet. Egy-egy kátyú is pillanatok alatt megdobja őket, és az embernek az egész egyensúlyi elrendezése teljesen más, mint egy kerékpáron. Amikor egy kerékpáron ülünk, szélesebben is fogjuk a kerékpárt, és a testsúlyunk is hátrébb helyeződik. A rollernél pedig, ahogy látják, mindenki szinte egyenesen áll rajta.
1: Jó esetben egy áll rajta, igen.
0: És pontosan az instabilitása és a nagy sebessége miatt, mert állítólag ezek a fedélzeti komputerek manipulálhatók, tehát nem igaz az, hogy annyival megy, amennyi rá van írva, akkor ezeket
1: a
0: súlyos balesetek...
1: már régi talán.
0: Igen, ezért következnek be ilyen súlyos balesetek, mert szó szerint átrepül a kormányfőt, lerepül a rollerről.
1: Utolsó dolog, de ennek is van aktualitása, mert hogy tegnap is volt vihar, mikor ezt a felvételt készítsük, meg szerintem holnap is lesz vihar, valahol biztosan Magyarországon. De néztem, az egyik biztosító tavaly 8000 lakossági viharkár bejelentést kezelt, 1 milliárd forint összegű biztosítást fizetett ki a Károsútot, és ez csak egy biztosító. A MABIS 25, ugye azt mondtad, 25 biztosító tömörítetek. És ez most már egész éves jelenség.
0: Igen, és annak ellenére, hogy bármikor jellemzőek a biztosítók, illetve a Magyar Biztosítók Szövetsége, az úgynevezett vihar szezont májustól augusztusig méri.
1: Ezért van adatotok szeptemberben.
0: És éppen ezért közülünk mindig szeptemberben adatokat, visszakövethetők egyébként minden évben a honlapunkon, a sajtóközlemények között. És én is a kollégáktól mindig ezért kérek türelmet, hogy értsék meg, hogy amikor történik egy viharkár, és már csönk a telefon, hogy mondja meg a biztosító, hogy mekkora kár keletkezett, nem tudja megmondani egyetlen biztosító sem, mert teljesen észszerűen ennek megvan a maga módja, hogy mikor jelentik be, milyen hamar, mennyi idő alatt jelentik be, hogyan jelentik be, valóban pontos adatokat adnak-e meg, mert arra is mindig felhívjuk a figyelmet, hogy minden dokumentálni kell egy-egy viharkárnál, függetlenül attól, milyen stressz helyzetben vagyunk, de mindig csak azért szabad, akkor szabad elmozdítani tárgyat, hogyha valóban kármentésről van szó, mert mindennek jelentősége van, hogyha kijön a kárszakértő, hogy éppen az az adott tárgy hol volt, amikor a kár,
1: mikor volt.
0: Pontosan. Tehát a pontos adatközlés nagyon fontos. És ez a szeptemberi adatközlés pedig azért van szeptemberben, mert ilyenkorra ér össze minden tagbiztosítónál, 13 tagbiztosító kínál lakásbiztosításokat, és ugye ezek a lakásbiztosítások körébe tartoznak. Ezek a viharkár fedezetek, természeti katasztrófák fedezetként. És ilyenkor ér össze teljesen természetesen, és ilyenkor tudunk valóban egy mérleget vonni. Évről évre egyre nagyobbak a károk, és itt arra is felhívják a figyelmet a szakemberek, hogy van egyfajta kárinfláció, tehát egyre magasabbak az építési árak, építési költségek, ugye, és amikor bekövetkezik egy kár, értelemszerűen lehet, hogy egy kisebb kár következik be, de az újjáépítése, a megépítése, az újra elkészítése, az viszont már komolyabb összegekbe kerül évről évre, tehát ezért nagyon fontos, de ez hogy megfelelően ahogy kezdtük a beszélgetést, hogy megfelelő biztosítással rendelkezünk, és itt is, hogyha fölmennek a MABIS honlapra, van egy külön, a lakásbiztosítási bizottságnak külön van egy tájékoztatója, és külön van egy ajánlása, hogy hogyan kell megkötni egy jó lakásbiztosítás, és kifejezetten a viharkárok kapcsán, hogyan kell felkészülni egy adott viharra. Mert például van egy nagyon érdekes dolog, amit évek óta megfigyelnek a szakemberek, hogy van az elsődleges és a másodlagos villámcsapás kára. Ugye ez azt jelenti, hogy nem csak az, hogy rögtön belecsap az áram a villámhárítóba vagy a házba, hanem hogy mondjuk 100 méterre vagy 2 kilométerre lévő elosztóba csap bele, és de végigég a vezeték és a nagy high-tech elektronikus berendezéseink is például kárt szenvedhetnek. Tehát a túlfeszültség, a másodlagos villámcsapás elleni
1: vagy
0: kárra
1: a visszakapcsolás.
0: Is, igen, fel lehet készülni, ezt is nézzék meg, legyenek kedvesek, ezt is megtalálják a mabis.hu honlapon, a lakásbiztosításoknál. erre is egy külön tájékoztató szól.
1: 2026-ban mi a kulcskifejezés a biztosításokkal kapcsolatban?
0: Hogy a biztonságot, ahogy a biztonság hetén szoktuk mondani, minél szélesebb körben értelmezzük. Tehát a biztonság a napi 0-24 órás életünkben, munkánkban, családi életünkben, közlekedésünkben ott van velünk, és nekünk kell gondolni.

0: tudatoskodni arról, hogy ugye a biztonság hetének az ORFK jelmondat az, hogy mindenki biztonságban hazaérjen, de ez nem csak a közlekedésre vonatkozik. Biztonságosan érjünk haza a bebiztosított ingatlanunkban, az életünk legyen biztonságban 0-24 órában a lehetőség szerint, és a minden vagyontárgyaink és a gyerekeink is legyenek biztonságban. Ha rollerezik, ha kerékpározik, ha egy fiatal felnőttről van szó, motorozik. A Magyar Biztosítók Szövetsége arra hívja fel a figyelmet, és ezt láthatják az egyik tevékenységünk során is, hogy a biztonságot minél szélesebb körben kezeljük, és minden adott lehetőségre találjuk meg a megfelelő tartalmú biztosításokat.
1: Nagyon szépen köszönöm, Jenő Attila, a Mavisz kommunikációs vezetője. Köszönöm szépen.
0: Én köszönöm, viszont hallásra.
2: Ez a Monitor délután extra. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Monitor délután extra.
1: Kedves hallgatóink, ez a Monitor délután extra. Következő fél órában a hét legizgalmasabb, legjobb riportjait hallhatják. Rádiózzunk együtt.
0: Ez a Monitor délután extra.
2: Jenei Attila, a Mabisz kommunikációs vezetője a vendég. Ha biztosítási szakma, ha Mabisz, akkor most jókor beszélgetünk a nyár, hát majdnem közepén?
3: Szerintem mindig jókor beszélgetünk egyébként, mert egyrészt régi kollégák is vagyunk, de már csak a beszélgetés kedvéért is, de most a tréfát félretéve, igen, mindig jókor beszélgetünk, mert a biztosítási szektor és maga a biztosítás az egész életünket lefedi.
2: Meg az egész évet is.
3: Meg az egész évet is, ha belegondolnak. Hiszen a biztosítás a logikája szerint, amit nekem ugye a szakemberek megtanítottak, mindig egy előre nem látható, majd később esetleg bekövetkező eseményre nyújt fedezetet az adott kockázatokra. És ahogy az élet írja mindig a legváratlanabb forgatókönyveket, ugye minden élethelyzetben, vagy itthon, vagy nemzetközi körülmények között, külföldön, határon túl, bárhol, bármikor, bármilyen problémánk adódhat az ingatlanunkkal, a vagyonunkkal, az életünkkel, a gépjárművünkkel. Tehát a biztosítási szektor tényleg lefedi az egész életünket, és napi kapcsolatban van velünk. És a Magyar Biztosítók Szövetségének pontosan ez a küldetése, hogy megpróbálja azt elfogadtatni az emberekkel, hogy mi nem árulhatunk terméket, de mindig egy általános
2: konkrét
3: biztosítások, viszont a társadalom felé mindig meg kell fogalmazzunk azt az üzenetet, hogy higgyék el, hogy jól felfogott érdeke mindenkinek, hogy az adott kockázatokra mindig az adott fedezetet nyújtó biztosítása meglegyen, független attól, hogy most az életünkről van szó, a vagyontárgyainkról van szó, gépjárműről, vagy pedig most nyáron, ilyenkor, mert hogy akkor tereljük most a szó igazából a legfontosabb témára, hogy nyáron ugye az utasbiztosításokra. Igenis, nagyon fontos, hogy legyen megfelelő utasbiztosításunk, amely termék igazából kettő az egyben, mert ugye nem csak az utasbiztosításról van szó, hanem az útlemondás biztosításról is. Ugye ez azért fontos elhatárolni, mert a klasszikus utasbiztosítás ugye az indulástól az érkezésig fedezi minden problémánkat.
2: Ha a megvalósult utat,
3: mert ez a fontos, igen, hogy itt jön a második fázis, az út lemondás biztosítás, ami arra vonatkozik, hogy ha nem valósul meg az út, vagy valami engem megakadályoz abban, hogy el tudjak indulni, az előre kifizetett, de fel nem használt költségeimet megtéríti, majd a részleteibe érdemes belemenni, tehát azt tudni kell, hogy az utasbiztosítás nem egyfajta termék, hanem a kettő az egyben, és nagyon sok kiegészítő fedezete van még.
2: Hát ha nem bánod, ma csapongani fogok, mert már mostanában sok mindent fölírtam. A megfelelő szót azt megnyomtad, erről majd mindenképpen beszélünk. Meg azt is mondtad, hogy bármiről beszélünk, ugye vagyon, élet, gépjármű, lakás, hogy azért nekünk úgy tűnik itt Magyarországon momentán 2026-ban, és hát a ti számaitokból, meg nyilatkozatokból szűröm le, hogy azért a vagyon az első, annak a biztosítása, az kézenfekvő, az evidencia, mondjuk az ingatlané, az életi az sokkal kevésbé, azzal nem vagyunk úgy átszőve, mint mondjuk egy akár kötelező gépjármű biztosítással, vagy ingatlan biztosítással, ugye?
3: Igen, hát ez egy szomorú tény, és ugye itt volt a szövetség elnöke is, Holló Bence elnök úr nálad legutóbb, és ő is azt hangsúlyozza, és mi is kénytelenek vagyunk azt hangsúlyozni, hogy nagyon furcsa ez a szemlélet, hogy az életünket valahogy hátrébb helyezzük a vagyontárgyaink mögé. Tehát a kollégáink azt szokták mondani, hogy az emberkaszkót elfelejtjük megkötni, vagy nem szeretjük megkötni.
2: Nem elfelejtjük.
3: De előbb megkötjük a kötelezőt, nem nyilván a gépjárműre. Ugye jogszabály éri elő, a kaszkót már nem, de már azt is vagy megkötjük, vagy nem kötjük. A vagyontárgyainkat, ingatlanunkat vagy bebiztosítjuk, vagy nem, de éppen ezért a Magyar Biztosítók Szövetsége tényleg mindent megtesz annak érdekében, a honlapunkon, a különböző nyilatkozatainkban, tévében, rádióban, elektronikus formában, hogy tényleg arra szeretnék ráirányítani a figyelmet, hogy nagyon fontos megkötni az adott biztosításokat. Tudjuk, hogy pénzről szól, persze, ez teljesen evidens.
2: Jó, hát a kocsinál is pénzről szól, az ingatlanás pénzről
3: De mindenhol,
2: pénzről
3: igen,
2: szól.
3: És hogy egy nagyon széles piacról választhatnak most már. Csak a Magyar Biztosítók Szövetsége 25 tagbiztosítót tömörít. 25 tagbiztosítónak a különböző, tényleg szerteágazó termékei közül választhatnak. Kérhetnek tanácsadást, erre is mindig felhívjuk a figyelmet, hogy ne sajnáljuk az időt, vagy a biztosítóval, vagy pedig a biztosítás közvetítővel. Kérjünk időpontot, üljünk le, beszéljük végig az összes szerződést, mert nyilván az ember fejem káptalan, egyrészt, másrészt pedig hát egy civilnek nem minden szempont merül fel, ami mondjuk egy szakembernek felmerül, és föl tudja hívni rá a figyelmet. Mert ebből aztán olyan problémák jöhetnek, amelyek sokszor előjönnek, amikor vannak ezek a betelefonálós műsorok. Ugye most ezt számolom, hogy a második vagy harmadik SMS mindig az, hogy ne higgyenek neki, mert hazudik, úgyse fog a biztosító fizetni. És ilyenkor mindig ezt mondom, hogy ez nem igaz. Persze, el lehet képzelni, sőt, hát az életben bizonyítja, hogy csomó olyan ügy van, ami majd a bírósági tárgyaló termében fog véget érni. Persze, voltak ilyenek, vannak is, meg lesznek is nyilván. De hogyha tényleg teljes figyelemmel adózunk az adott szerződésnek, megkérjük a szakértőnek a segítségét, és valóban az adott fedezetekre, adott kockázatokra az adott fedezeteket nyújtó biztosítást kötünk meg, akkor higgyék el, hogy a biztosító köteles fizetni, hogyha azok a károk érnek bennünket, amelyek szerepelnek a kötvényben. Nagyon szigorú jogszabályok közé szorítva dolgoznak a magyar biztosítótársaságok ma Magyarországon, tehát próbáljuk ezt az előítéletet, jó lenne, hogyha elfelejtenék, vagy félreten.
2: Két volt az ingatlan, ugye arra mindenki, majdnem mindenki kötött biztosítást, annak idején fél éves termék.
3: Hát nagyon jó számaink vannak, tehát egész európai összehasonlításban több mint 80%-a magyarországi ingatlanoknak olyan lakásbiztosítással van fedezve, amely a legnagyobb természeti katasztrófákra nyújt fedezetet. Tehát ez egy
2: és
3: nagyon jó
2: szám. És azokat frissítjük is, mert oké, hogy megvan, de azt is sokszor elmondjátok, hogy ezt azért évente frissíteni kell, mert nagyon sok minden történik egy ingatlan belül, meg mennek föl az árak akár 10-15%-a, tehát azt frissíteni muszáj, nem ülhetek hátra tett kézzel, vagy kényelmesen, mert egyszer megkötöttem évente 80 000 forint, és az 10 év múlva is ugyanannyit fog téríteni.
3: Igen, majd pontosan ezt mondjuk el mindig, meg a sajtóközleményünkben is ezt hangsúlyozzuk, hogy nincs elintézve azzal, hogy megkötöttem a szerződést, és beteszem a fiókba, mert az ingatlanomat fejlesztem, vagy napelemet teszek rá, vagy hűtő-fűtő különböző luxus berendezéseket építek be, vagy high-tech, mindenféle elektronikus berendezést, vagy bővítem, mondjuk beépítem a padlásteret. Ez mindezek a tényezők, ezek igenis értéknövelők, de kockázattal is járnak, és éppen ezért fedezetbe kell vonni, ahogy a szakemberek fogalmaznak. Tehát igenis mindig, minden évben érdemes, hogyha bármilyen beruházást csinálunk, érdemes leülni a biztosítási szakértővel, és megnézni, hogy valóban az a fedezet, ami nekünk be van állítva az ingatlan szerződésben, a lakásbiztosítási szerződésben, az fedezi-e a kárunkat. Meg gondoljunk bele, hogy mi nagy vonalon azt mondjuk, hogy hát csak adott részét biztosítjuk, vagy az adott dolgot akarjuk biztosítani. Hát igen, de ahogy mondtam, hogy az élet írja a váratlan forgatókönyveket, lehet, hogy pont olyan kár ér bennünket, amire nem kötöttük meg a fedezetet, és akkor hiába hibáztatjuk a biztosítót, nem a biztosító lesz a hibás, hanem mi.
2: A másik az, amit eszembe jutott, hogy persze fizeti az ember, és aztán nem történik semmi, és csak az kidobott pénz volt. Megint fizettem az évben, nem történik semmi, kidobott. Tehát a rossz érzés, hogy amit mondasz, hogy ezek a betelefonálós történetek, hogy ezek azért vannak, amikor nem történik semmi, akkor tényleg úgy érezheti a polgár, hogy hát most költött, fizette a biztosítót, és a végén nem történt semmi. És akkor már nem leszek annyira motivált abban, hogy ezt elhiggyem meg, hogy mondjuk egy következő évben, vagy akár magamra biztosítást kössek.
3: Igen, de nekem is a biztosítási szakemberek magyarázták el, és akkor értettem meg én is, hogy az egész biztosításnak a logikája a veszélyközösség létrehozása és fenntartása. Tehát amiről beszélsz, igazad van, igen, ezt érezzük a TB-nél is. Mondjuk, hogyha egészségesek vagyunk, semmi baj nem történik, egész életünk során, adja Isten, hogy így legyen mindenkivel, miért fizetjük? Na de azért fizetjük, pontosan azért fizetjük, mert ez egy veszélyközösség. A gépjárműnél is, a lakásingatlannál is, vagy ingatlannál is, lakásnál is, és minden más vagyontárgynál. Tehát, hogyha mi befizetjük tisztességesen a díjat, akkor, hogyha bennünket ér kár, akkor ebből a veszélyközösségből fedezik. Ha más ér kár, akkor szintén ebből a veszélyközösségből fedezik. És hogyha például valaki biztosítási csalást követel, mindig ezt mondják a szakemberek, hogy abba gondoljanak bele, hogy persze, hát ez sajnos Magyarországon ugye ezzel fogadott, hogy van egy törvény, akkor kijátszom a törvényt.
2: Vagy legalábbis keresem a kiskaput.
3: Igen, keresem a kiskaput. De hogyha valaki elköveti a biztosítási csalást, akkor nem csak törvényszeg, hanem igazából azoknak okoz kárt, az egész veszélyközösséget károsítja meg. Pontosan erről van szó. Tehát nyilván valamilyen szemléletváltozásnak is be kellene következnie ahhoz, hogy ezt fölfogjuk, hogy ez egy felelősség, egymás iránti felelősség.
2: Arról külön tudnánk beszélgetni, hogy alakult ki ez a szemlélet, hogy az életünket nem tartjuk többre, mint az autónkat.
3: De innen is biztatom a hallgatókat, hogy kössenek életbiztosítást, nagyon fontos.
2: De nyilván ennek történelmi hagyományai is vannak.
3: És egészségbiztosítást is ugyanígy, igen.
2: De ebben látok különbözőséget, akár azt mondjuk közép-kelet-európa, Európa-nyugati felén tudjuk, hogy másképpen van ez a dolog. Van ebben elmozdulás?
3: Igen, azért látjuk, és azért ez egy nagyon jó érzés is, hogy egyre tudatosabbak az ügyfelek. Nem gondolnám, hogy most csak azért, mert a Mabisznál mindent megteszünk ennek érdekében, de bízom benne, hogy mi is hozzájárulunk ahhoz a különféle tájékoztatási tevékenységeinkkel. Nem szeretem ez az edukációt, de hogy a népszerűsítés,
2: a tudatosság
3: növelés, a szemléletformálás, igen. Tehát ezzel azért szerintem hozzájárulunk ahhoz, hogy egyre tudatosabbak, igen. Bár a számok még ezt nem mutatják az életbiztosításnál, ezért az ügyvezető elnökség, a Mabisz 5. új stratégiájában ez kiemelten kezeli az életbiztosításokra is, azért meg az egészségbiztosításra is külön fel kell hívni a figyelmet, de azt látjuk, hogy azért elindult, tehát jó irányba haladunk.
2: Sok dolog játszik a kezére ennek a folyamatnak, például az, hogy akár a nyugdíjak, azt tudjuk, hogy ha nem gondoskodunk magunkról, és nincs öngondoskodás, akkor mit érhetnek majd 10-20-30 év múlva. Az egészségügy helyzete olyan, amilyen ott is az egészségbiztosítás lassan kikerült, tehát egyre nagyobb összeget költünk évről évre a magánegészségügyre. Tehát látszik, hogy nincs más út, mint valamilyen módon az öngondoskodás, akár a biztosítás. Tehát ezek a dolgok mindenképpen ezt a folyamatot erősítik, csak ezen gondolkoztam.
3: Igen, és ez a kulcs szó, az öngondoskodás. Most tért véget június 15-én ugye a Mabisznak a kockázati életbiztosítási kampánya. Ugye ezt most 3 szakaszra bontottuk, megújítottuk, már csak azért is, mert fontosnak tartottuk, hogy bemutassuk a biztosítás közvetítőket, hogy miért érdemes szakemberhez fordulni, hogyha a vízszerelőhöz fordulunk, akkor is szakemberhez fordulunk, az autónk romlik el, akkor is szakemberhez, hát hogyha biztosítást kötünk, akkor miért nem fordulunk a biztosítás közvetítőhöz, felhívtuk külön a figyelmet a kockázati életbiztosításra, és ahogy mondod, az egészségbiztosításra, igen, hogy minél fiatalabb korban, minél korábban kezdjünk el azon gondolkodni, hogy vagy különböző pénzügyi konstrukcióban, vagy egyszerű takarékoskodással gondoskodjunk az egészségünkről, gondoskodjunk arról, hogyha bármilyen komoly baj ér, akkor tudjuk, hogy el tudunk jutni az orvoshoz, tudjuk, hogy ki tudjuk fizetni az orvosi ellátást, és ez mindnyájunknak javára válik. Tehát erről szól az egész kampány, a mabisz.hu honlapon követhetik egyébként a jövőtervezés menü alatt mindegyik kampányunkat, és az öngondoskodás azért fontos, mert az egyben azt is jelzi, hogy mindig van egy B-tervünk. Ez volt az egyik jelmondata most a kockázati életbiztosítási kampánynak, meg az egészségbiztosításnak is, hogy legyen egy B-terved. Tudd azt, hogyha bármi történik veled, akkor neked mi a követendő dolog, és a családtagjaidról hogy tudsz gondoskodni? Mert ez is egy nagyon fontos kérdés. Biztos hallhatták a hírekben tavaly is a hallgatók, hogy ugye hogyha egy házastárs mondjuk meghal, ott marad a másik házastárs a gyerekekkel, és hogyha nincs megkötve a kellő életbiztosítás, a kellő kockázati életbiztosítás, például, hogyha hitele van a háznál, akkor az bizony nagyon, nagyon komoly problémákat okoz, és erről is szól. És erről is szól a kockázati életbiztosítás. Igen, erre is fedezetet nyújt, ezért is fontos.
2: Ha már a fiatalokat említetted, az kulcskérdés a Mabisznál, de láttam a te pályádon is nagyon sok nyilatkozatot, nyilatkozat, meg fénykép van, ahol különböző ilyen vetélkedő, meg oktatás.
3: Tanulmányi verseny.
2: Igen, igen. Tehát a fiatalokat mindenképpen ebben a folyamatban erősíteni kell, mert aki fiatal, 20-25-30 éves, az még nem gondol arra, hogy egyébként már 60-70 évesen bekövetkezhetnek, meg bekövetkeznek bizonyos dolgok. Ebben nyilván a Babisznak különös szerepe lehet, hogy a fiatalokat a maguk stílusán, a maguk csatornáin szólítsa meg. És valamilyen módon a biztosítottság fontosságára, meg az öngondoskodása, meg az összes többire hívja fel a figyelmet.
3: Igen, hát idén 36 éves a szövetség, és nem akarok én más tollaival ékeskedni, hiszen én csak 2 éve vagyok itt kommunikációs vezető, de a kollégáim évtizedek óta elindították a fiatal generációs stratégiát, ami arról szól, való igaz, hogy azt kell kitalálnunk, azokat a csatornákat kell megtalálnunk, és azokat a mondatokat kell nagyon jól megfogalmazni, amelyek elérnek a fiatalokhoz. Azért vagyunk jelen tanulmányi versenyeken, a privát bankárnak, a pénziránytű alapítványnak a versenyen, és van egy saját házi versenyünk, a Biztosíts be magad, szintén országos középiskolai tanulmányi verseny. Azért vagyunk ezeken jelen, mert azt látjuk, hogy igenis megvan a fogadókészség és az értő olvasás és a biztosítás logikájának a megértése igenis célt ér a fiataloknál is. Természetesen az egészségbiztosítás meg a nyugdíj az számukra valami egészen távlati kérdés, de jól megfogva és jó versenyfeladatokkal, ahogy a privát bankár versenye is jelzi, a Legyél te is pénzügyi junior klasszis. Ez egy online verseny, és utána egy nagy személyes megmérettetés. Itt mi a kollégákkal zsűrizünk például, és utána a díjat is adunk át a legtöbb csapatot indító középiskolának, az őket képviselő pedagógusnak. Tehát ez mindig azt jelzi számunkra vissza, hogy bár az is probléma, hogy nem elég csak megtanulni, hanem gyakorlatban is ugye ezt kell érvényesíteni, de ezek a fiatalok igenis hajlamosak, vagy hajlandóak ebben a versenyben, ebben a megmérettetésben részt venni, és koncentráltan foglalkozni ezzel a témával, utána olvasni, adatokat beszerezni, azokban az adatokból következtetéseket levonni. Tehát az ez egy biztató dolog, nyilván időigényes, és nyilván ez egy maraton. Tehát ez nem egy 100 méteres rövid távfutás, de nagy örömmel csináljuk, és egyébként van a biztonság hete, ami pedig szeptemberben mindig egy közlekedés, biztonság és baleset megelőzési tematikus hét, és itt például most egyetemekre is kitelepülünk, legutóbb a Budapesti Műszaki Egyetemnek az egyetemi napokján voltunk kint, én is éjszakáztam a kollégákkal 3 éjszakán keresztül, de meg kell, hogy mondjam, hogy amellett, hogy ez egy koncert rendezvény igazából, a Biztonság utcája, ahol az Országos Rendőrfőkapitányság, az Országos Baleset Megelőzési Bizottsággal, a tűzoltók, a katasztrófa védelme, Vöröskereszttel, tehát a társszervezetekkel voltunk kint. Képzelje a hallgató, hogy megállás nélkül dolgoztunk, tehát egészen késő éjszakáig jöttek a gyerekek, lehetett velük játszani, lehetett velük nagyon értelmesen elbeszélgetni, tehát nincs megoldhatatlan kérdés, ez is azt jelzi, és azt jelzi, hogy igenis van felelősségünk, és ezt csinálunk kell tovább.
2: Ha már a játékot említetted, most itt a műsor első felét lassan lekanyarítom, de emlékszel, te még biztos játszottál Gazdák vagy okosant.
3: Igen.
2: És ott is volt biztosítás, ugye mentünk a lakásért, a kocsért, mindenért. Igen. Aztán kellett
3: hát
2: valamennyi...
3: Hát ugye a Csíjéba csoportos életnek az állami biztosítás.
2: Aztán sokan kihagytuk, és aztán jött a rossz kártya, hogy leégett a lakásod, meg totál káros lett az autód. Szóval igen, ott is a fiatalokat kellett megszültem maguk módján, és végülis ez a dolog semmit nem változott. Tehát ugyanúgy csak jól kell tudni megfogalmazni az üzeneteket, jó csatornákon keresztül kell eljutatni hozzájuk, akkor ugyanolyan fogékonyak lehetnek erre. Tehát ez bizonyíték erre az egyetemi rendezvény.
3: És nem kell hozzá semmilyen különleges dolog. Tehát nálunk is van egy biztonságkerék például, amit lehet forgatni, és különböző élethelyzeteket meg lehet oldani. Most már van egy kész Solvers Kft. Nevű partnerszervezetnek köszönhetően, ez egy fiatal fejlesztő csapat. Van egy szabadoló szobánk, ami például egy interaktív játék, igazából a történelmi korokban különböző jelenetek, szinten élethelyzetek vannak, és ott is kérdések közül lehet választani, hogy milyen biztosítási kérdéseket hogyan lehetne megoldani, és képzeljük el, hogy itt felnőtt, gyerek, fiatal, idős, órákon keresztül játszottak, és játszanak velünk, és teljesen elfeledkeznek, ugye
2: az idő. Kiszabadult,
3: és mindenki kiszabadul, mindenki megoldja a biztosítást, és a végén a telefonján kap egy nagyon szép oklevelet, tehát még erre is figyeltek a fejlesztők, tehát igen, amit mondtál, ez csak egy A4-es lap kell, ezek A4-es laminált lapok, amiken a feladatok vannak, és egy telefon kell hozzá, tehát semmi különleges dologra nem kell itt gondolni, egyszerű játékkal, egyszerű mondatokkal, egyszerű gondolatokkal igenis el lehet fogadtatni, és meg lehet értetni a biztosításokat.
2: Jenei Attila, a Mavis kommunikációs vezetője, köszönöm szépen.
3: Én köszönöm, viszont hallásra.
0: Ez a Monitor délután extra.
1: Kedves hallgatóink, ez volt a Monitor délután extra. Hamarosan meghallgathatják majd a legfrissebb híreket, utána pedig a nap vendége műsorunk következik. Az elmúlt három órában Ércfalvi Andrást hallották.
0: Ez volt a Monitor délután extra. HR, turizmus, környezetvédelem, környezettudatosság. Monitor délután extra egy hét múlva ismét a Trend FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem a világ összes színével. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 9,5 millió fő alá esett Magyarország népessége, halálos mellkárosodást okozhat egy gyulladás csökkentő. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. A koronavírus járvány hatása miatt 2020-ban és 2021-ben bekövetkezett csökkenés után az Európai Unió népessége immár az ötödik egymást követő évben nőtt, de ez főként a bevándorlásnak tudható be, derült ki az Uniós Statisztikai Hivatal jelentéséből. A közlemény szerint az Európai Unió lakosságának száma januárban majdnem 452 millió volt, ami mintegy 706 ezer fővel több, mint az előző évben. Az Eurostat adataiból az is kiderül, hogy Magyarország népessége csökkent. Januárban 9 millió 500 ezer fő alá esett a magyar népességszám, míg egy évvel korábban kicsivel e fölött alakult. Csak nem 10 milliárd forintot adott határon túli focikluboknak az előző kormány a választás előtti 10 hónapban, írta a 444. A legnagyobb kedvezményezett a KFC Komárnó volt, több mint 3,3 milliárd forinttal. A pénzeket a klubok javarészt működési költségekre, köztük üzleti ebédekre, irodaszerekre és üzemanyagra fordították. Beruházásra mindössze 3 esetben kértek pénzt. A magyar állam finanszírozta a szlovén Lendvai, a szerb Topolyai és az erdélyi Sepsiszentgyörgyi stadiont is. Visszahívják a Tavneos gyulladás csökkentő kapszula 10 mg-os kiszereléseit, mert a gyógyszer akár halálos mellkárosodást is okozhat. A vásárlók visszakaphatják az árát. A készítményt abban a patikában kell leadni, ahol kiváltották, a visszahívás és a kártalanítás költségeit pedig a forgalomba hozatali engedély jogosultja viseli. Veszélybe került a tatai öreg tó a hosszantartó aszály és csapadék hiány miatt. A Kemma azt írta, a tó vízszintje kritikusan alacsonyra csökkent, most 170 cm, ilyen alacsony legutóbb 2003-ban volt. A környéken csak minimális mennyiségű eső esett a múlt hónapban. A közelben található Cseketó állapota még rosszabb, ugyanis ezt az öreg tó vízéből szokták feltölteni, ami azonban a jelenlegi helyzetben elsőbséget élvez. A balatonfüredi Kisfaludi strand lett a Balaton legjobb strandja idén. Az elismerést Fonyódon adták át a Balatoni Szövetség kék hullámzászló díjkiosztó rendezvényén. Vizsgálták a parkolási viszonyokat, a vizes blokkok állapotát és tisztaságát, a strandok akadálymentesítésének szintjét, de pontozták a játszóterek minőségét és a strandok vendéglátóhelyeinek kínálatát is. Az önkormányzatokat tömörítő szövetség által 23. alkalommal meghirdetett megmérettetésen 42 strandüzemeltető indult. Az Egyesült Államok új szankciókat hozott iráni pénzügyi intézmények és vagyonkezelők ellen. Büntetőintézkedés alá került egy Dubajban élő vagyonkezelő, aki a többi között Irán legfőbb vezetőjének külföldi gazdasági érdekeltségeiért felel, valamint több olyan devizaváltó pénzügyi szervezet, amely már szankcióval sújtott iráni bankoknak nyújt szolgáltatást és csatornáz pénzeket.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap is marad a napos idő, a hőmérséklet hajnalban 12 és 21, délután 27 és 32 fok között várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
1: Szép napot, jó estét és jó rádiózást kívánunk mindenkinek, ez a napvendége műsor itt a Trend FM-en. Az Essence Magyarország vezetői, vezérigazgató és vezérigazgató helyettese vannak itt a stúdióban, ők a nap vendégei, Varga Gábor vezérigazgató és Jakab Szabolcs vezérigazgató helyettes. Érdekes cég, call centeres cég, idén 25 éves, sok apropója lesz ennek a mai napvendége műsornak, és még egy, hogy az egyetlen tőzsdén jegyzett cég az Essence Magyarország, ugye, ami call center szolgáltatással, többek között call center szolgáltatással foglalkozik. És még egy rövid szolgálti közlemény, az urak azt mondták, hogy tegeződhetünk. Köszönjük szépen.
2: Köszönjük.
1: Varga Gábor vezérigazgató, azt számoltuk, hogy 6 éve van az Essence-nél, ugye? Igen. A cég eladása óta, de majd később jutunk el ide a kronológiában. Jakab Szabolcs vezérigazgató helyettes pedig az egyik alapító.
2: Így van, pontosan.
1: Miért alapították az Essence-t annak idején? 25 éve. Menjünk nagyon vissza az időben, akkor nagyon sok minden nem volt még. Nem volt még mesterséges intelligencia.
2: Azt például nem volt, igen. Az az igazság, hogy én az egyetem mellett egy call centerben kezdtem el dolgozni. A jogi egyetemre jártam.
1: Akkor ezt már operátornak hívták, vagy még csak call centeresnek?
2: Akkor telefonos bankárnak hívták, mert hogy ez egy bank volt, ez a Citibank volt, ahol elkezdtem dolgozni, és ez egy teljesen új terület volt, mikor mondták a barátaim, hogy van erre lehetőség, akkor én nem is hallottam erről, megmondom őszintén még korábban. És ott kezdtem el 1998-ban dolgozni, ami aztán tökre megtetszett, és annak ellenére, hogy elvégeztem az egyetemet és befejeztem, ott maradtam akkor már, mint vezető a bankban, és végül egészen 2001-ig 3 évig ott dolgoztam. És amikor egy picit megismertem ezt a területet, akkor sokat gondolkodtunk azon Osztrucki Dénes barátommal, hogy milyen vállalkozásba lenne érdemes kezdeni így hosszabb távon, és így találtuk ki, hogy akkor csináljunk egy call center szolgáltató céget, mert hogy az akkori tudomásunk szerint akkor még ilyen nem nagyon volt Magyarországon. Aztán persze később kiderült, hogy egy-két versenytárs már volt, de
1: akkor álluk jobban kellett volna tudni csinálni.
2: Igen, pontosan. Pontosan. Úgyhogy akkor ez egy teljesen új terület volt, és úgy döntöttünk, hogy akkor ezt megpróbáljuk. Nálam volt ez a call centerhez kapcsolódó szakmai tudás, Dénes barátom pedig tanácsadói oldalról érkezett, szintén banki háttérrel, meg a négy nagy tanácsadó cég közül az egyiknél is volt tapasztalata, és akkor megpróbáltuk ezt így összerakni, hogy ő hozza az üzleti tudást, én meg a szakmai tudást.
1: Én nagyon örültem egyébként, amikor készültem a mai interjúra, mert ugye egy 25 éves cég, call centeres cég, egyetlen tőzsdén jegyzett call centeres cég az Essence, és láttam, hogy jön a vezérigazgató, tehát remek, de annak nagyon örültem, hogy ez egy plusz hitelességet ad a mai beszélgetésnek, mert azért az, aki az első perctől azt a munkakört látta el, ami egyébként most ugye a törzsgárda nagy részét, ugye most már operátornak. Ez azért nekem nagyon jó, mert ad egy muníciós lehetőséget. Nézzük akkor, hogy mi az a három, ugye három alapvető terület, amivel az Essence foglalkozik.
3: Igen, bár ezt több szempontból lehet megközelíteni, ugye ennek van egy munkajogi területe, és akkor ugye itt az, hogy most mi a call center szolgáltatást, azt munkaerő kölcsönzést formájában kínáljuk az ügyfeleinknek, vagy outsourcing szolgáltatás keretében, vagy pedig adott esetben, hogyha a pénzügyi szolgáltatások értékesítésről beszélünk, akkor ugye ügynök, függő ügynöki konstrukcióban. Talán így ez lehet egy hármas típusú megkülönböztetés, de egyébként alapvetően szerintem, ugye most már négy cégről beszélünk cégcsoport szinten, azért az árbevételünknek a 99%-a az valamilyen formában call center szolgáltatásból származik. Azért mondom, hogy 99, mert van egy negyedik cégünk, a Card Consulting ZRT. Ez gyakorlatilag egy informatikai szolgáltatás, és a MBH bank által kibocsátott szép kártya fizetési folyamatban az autorizációs részét végzi. Tehát ugye ez egy IT terület, de ott is van valamilyen szinten telefonos ügyfélszolgálat az ügyfelek felé, úgyhogy végül is klappol vagy passzol a körbe.
1: Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy működtetnek saját call centereket, ugye? Vannak úgy, ebből van négy az országban most már.
3: Négy, így van, négy telepünk.
1: És van egy csomó olyan nagy partner, vállalat, bank, biztosító, úgy nagyjából jól mondom. Ezek prémium ügyfelek, majd a prémium szót is egy kicsit kibontjuk, akiknek a call centerében az önök, vagy a ti munkavállalatok ülnek.
3: Igen, ez jellemzően a kölcsönzött munkavállalók, ugye ők beépülnek az ügyfélnek az operációjába, és ugye gyakorlatilag ugyanúgy működnek jogilag, mint az ottani munkavállalók, de ők hivatalosan a mi munkavállalóink és kölcsönzött munkavállalók.
1: Menjünk vissza, akkor 25 évet megint ugorjuk vissza az idővonalra. Nagyon gyorsan lett sikeres, ugye, ez a vállalkozás?
2: Az az igazság, hogy jókor szálltunk be ebbe a történetbe, tehát amikor ezt elkezdtük 2001-be, akkor még ez nem nagyon volt ismert azoknál a cégeknél, akik a partnereink lettek aztán később. Bankoknál indult, biztosítóknál indult ez a dolog, és aztán onnan terjedt el, és viszonylag hamar, egy olyan 2-3 évvel később már elég sikeres tudtunk lenni. Tehát az első 1-2 év volt az, ami kifejezetten nehéz volt, főleg az első. Nyilván erről nekünk viszonylag korlátozottan volt információnk, hogy ez hogy működik. Mi ezt nagyjából úgy képzeltük el, hogy mi csinálunk egy tök jó call center céget, én fölhívom a potenciális partnereket, elmagyarázom nekik, hogy ez miért lenne nekik jó, és akkor ők nyilván azt fogják mondani, hogy persze, srácok, akkor gyertek, csináljunk egy jó call centert. Hát ez a valóságban nem pont így történt. Szembesültünk azzal, hogy milyen beszerzési eljárások vannak, milyen elvárásrendszernek kell megfelelni mondjuk egy nagy multinacionális cégnél.
1: Igen, egy nagy bankhoz így beépülni, így módon.
2: Így van. Tehát, hogy ez egy kicsit... Ez egy kicsit furcsa elképzelés volt, és nagyon vicces volt a pénzügyi tervezésünk is, mert azt gondoltuk, hogy körülbelül egy 3 hónapos puffert kell nekünk fölépíteni a DNS-sel ahhoz, hogy hát 3 hónap alatt biztos, hogy rengeteg ügyfelünk lesz, tehát ez volt az alapvető.
3: A kocsikat, nem? Még
1: az irodaházakat.
2: Igen, körülbelül így. Aztán persze kiderült 3 hónap után, hogy ez nem pont így fog történni, de körülbelül egy 1,5-2 éves fölépülési idő alatt aztán tényleg lettek komoly partnereink. Az első ügyfeleink között volt annak idején a Budapest Bank, ami akkor amerikai tulajdonban volt, a G-nek volt a tagja, aztán a Citibank is az ügyfelünk
1: lett. Hát akkor lett a banki ezüstkor vagy aranykor, ugye?
2: Pontosan.
1: Tehát akkor ez pontosan. Valóban jókor voltunk
2: jó helyen. Olyan,
1: mert igen, tehát sok ügyfelük lett, és az kellett egy ilyenfajta szolgáltatás is.
2: Abszolút, és ugye akkor terjedt el maga ez a telefonos kommunikáció is, és ez egy óriási, tudom, hogy ez a mai időkben már nagyon furán hangzik, de akkoriban mindenki bement a bankfiókba, és ott intézte az ügyeit. Tehát az, hogy volt egy olyan lehetőség, hogy be lehet telefonálni, és nem kell feltétlenül nekem bemenni a bankba, mondjuk egy átutalást elintézni, az egy óriási áttörés volt, és nyilván nagyon sokan az ügyfelek közül még idegenkedtek tőle, de ugyanakkor nagyon sokan megörültek ennek a lehetőségnek, és elkezdték nagyon aktívan használni. Úgyhogy ez viszonylag hamar futott föl 1-2 év alatt. 98-ban, amikor én elkezdtem ezt, akkor még csak a Citibanknak volt call centere, és aztán 1-2 éven belül szinte az összes banknak lett, mert hogy óriási ügyféligény volt rá.
1: Mert ez egy versenyképességi kérdés. Abszolút. Volt, hogy van-e, mint ahogy ma már a digitalizáció, meg a mesterséges intelligencia, meg a különböző ügynökök, és ez érdekes lesz majd a beszélgetés második felében, hogy ebből az állapotból, meg ebből a 20 évből mit viszel, vagy mit változtat meg majd a mesterséges intelligencia. Ez most egyébként egy fontos kérdés. Top 3-ban benne van, nálatok?
3: A középtávú stratégiai gondolkodásunkban mindenképpen benne van, évek óta. Folyamatosan közel vagyunk a témához, és folyamatosan igyekszünk rajta tartani ugye az ujjunkat a fejlődésnek a vénáján.
1: Hogy mi és az, amit kiválthat, mi és az, amit nem.
3: Mi az, ami nekünk ebből értelemszerűen hasznosítható, és értelmesen hasznosítható, és nem próbálunk ugye beleesni olyan hibákba, hogy csak azért csináljuk, mert most mindenki ezt csinálja. És nagyon sok tapasztalt és külföldi magyar szakemberrel beszéltünk folyamatosan. Kicsit árnyaltabb a kép szerintem, mint ahogy ma egy átlagember gondolná, hogy ez mondjuk egy call center területén mit jelenthet akár holnaptól, mi nem feltétlenül így gondoljuk.
1: Meg attól függ, hogy milyen call center.
3: Attól
1: milyen
3: is
1: függ, felekkel, így milyen termékkel.
3: Pontosan. Tehát, hogyha egy call centeresnek az a feladata, és akkor, hogyha belemegyünk nagyon röviden, hogy be kell diktálni egy méróra állást, azt simán meg lehet csinálni egy géppel, bár itt is a magyar nyelvnek azért a trükkjeire figyelni kell, hogy a számokat hogyan mondjuk be, de megoldható. De hogyha ugye mi értékesítés, az árbevételünknek szerintem 85%-a értékesítésből származik, na ott azért már kicsit nagyobb a kihívás, amikor meg kell győzni egy ügyfelet.
1: Igen, ez egy humán alapú szakma, és mint ez engem nagyon érdekel, majd azért a skillekről még mindenről kérdeznék. Jó, akkor jöttek a vidéki, ugye Nyíregyháza volt az első, ha egy nagyot ugrunk 15-ig?
2: Ha egy nagyot ugrunk, akkor 2015-ben a Nyíregyházi call center volt az első, Igazából ez is egy érdekes történet, ez úgy jött, hogy az egyik banki partnerünk, akivel együtt dolgoztunk, ott az egyik vezetőnek volt egy ilyen ötlete, hogy ő szeretne egy call center szolgáltatót csinálni, tehát vár konkurenciának indult a dolog, és aztán megkerestek minket, hogy nincs kedvünk közösen egy ilyen dolgot létrehozni, és az volt a deal, hogy ők hozzák a nyíregyházi tapasztalatot, nyíregyházi jelenlétet, mi pedig hozzuk
1: meg munkavállalókat,
2: mi pedig hozzuk az ügyfeleket, és csináltunk egy közös vállalatot, ez is most ez a Qualcomm ZRT nevű leányvállalatunk, és most már ők is idén 10 évesek, illetve egész
1: 11.
2: 11, igen, tavaly voltak 10 évesek, tehát ott is egy jubileum volt nem olyan régen. Ők voltak az első fecskék, akivel együtt dolgoztunk, később aztán, amikor a cég eladásra került, akkor ez a cég is 100%-ban az eSense-nek a tulajdonába került.
1: De ez már csak 2020.
2: Ez majd 2020-ban, igen. És aztán ennek a sikerén felbuzdulva nyitottunk, ha jól emlékszem, sorrendben Miskolcon is egy helyszínt, és utána most nem olyan régen, tavaly Salgótarjánban nyitottunk egy új irodát. Ezek különböző méretű irodák, a legnagyobb az a nyíregyházi helyszínünk, és akkor így lett 4 telephelyünk a budapestivel együtt.
1: Mi alakítja ki a lokációt? Nyilván egy call center bárhol lehet, a fél Európa call center itt működik Magyarországon, vagy
3: közel. Igen.
1: De nyilván a munkavállaló, az éhes, az agilis, a jó potenciális munkavállaló az lehet Salgótarjánban, Miskolcon, Nyíregyházán.
2: Abszolút.
1: És akkor az egy tuti dolog, mert teljesen mindegy, a bank az bárhol lehet a világon.
2: Abszolút. Amikor ez a dolog fókuszba került itt 2015-16 környékén, annak az volt az alapvető oka, hogy nem tudom, hogy mennyire emlékszel rá, de akkor volt egy nagyon erős felfutás a munkaerőpiacon, és egyre kevesebb elérhető kolléga és jelentkező volt.
1: Mondjuk ki hiány.
2: Abszolút, mondjuk ki.
1: Billent a Libikóban.
2: Budapesten. Abszolút, igen. Nyilván elsősorban, első körben Budapestet és Pest megyét, meg az agglomerációt érintette, és olyan helyszínt kerestünk, ahol ez a hiány még nem volt olyan veszélyes, így jött a képbe Nyíregyháza, tényleg nagyon sok jó kollega került akkor a csapatba, és nyilván azt láttuk, hogy a különböző magyar lokációk, azok különböző mértékben vannak érintve ebbe a problémába, és ezért mentünk tovább aztán a Miskolc-Salgótarján
1: tengelyen.
2: Így van. Tehát ennek elsősorban ez volt az oka. A másik része, amit meg a Covid indított el, hogy akkor megint ugorjunk egy jó nagyot az időben, hogy a partnereinknek, akik tényleg jellemzően pénzügyi szervezetek, multinacionális cégek, biztosítók, telekommunikációs cégek, tehát tényleg a legnagyobb magyar cégek, nekik a nyitottságuk a home office-ra, és arra, hogy megoldjuk azt technológiailag, hogy ezt a munkát lehessen otthon végezni, azért az egészen 2020-ig nagyon korlátozott volt. Tehát én emlékszem egy olyan beszélgetésre 2020 februárjában, amikor már lehetett olvasni erről a dologról, hogy jön valamilyen betegség, és hogy ez egy új dolog a világban, és hogy mi történik Kínában, meg Észak-Olaszországban, nem tudom, emlékszel erre, de akkor még az volt a mondás, hogy nyugodjunk meg, ide nem fog elérni.
1: Nem gyűrűzik be.
2: Nem lesz baj, nem gyűrűzik be, igen, ez volt a kommunikáció, én is emlékszem, és én elgondolkodtam azon, hogy mi van, ha esetleg mégis, és elkezdtem beszélni az egyik nagy partnerünknek az IT vezetőjével, meg a jogi igazgatójával, hogy készüljünk már föl erre a szituációra, hogyan tudnánk azt megoldani egyrészt jogilag, másrészt IT technológiailag, hogy az emberek otthonról hozzáférjenek a rendszerekhez, és ki tudják szolgálni az ügyfeleket. És akkor én emlékszem, hogy február második felében, amikor erről leültünk beszélni, akkor az volt a válasz,

0: ilyen fluktuáció. És az, hogy egy kismama, és hogy 4 órába, vagy 6 órába, és meg tudja oldani, és
1: pontosan
0: ápolni is tudja. Ne kelljen eltitkolni egy munkavállalónak, hogy most fordítsak egy picit a munkavállalót, hogy gyereke van, mert láttam ilyen vallomást.
2: Leszaladtam a boltba.
0: Igen. Hogy ezt ne kelljen eltitkolni. Igen. Óriási előnyt lehetett ebből kovácsolni, csak azért mosolyogtam, hogy hallgattak benneteket, mert a rádióban ugyanezt csináltuk. Jó, akkor mindenki hazavitte a felvevőt, és akkor mindenki... De ezt már láttam azt a filmet veletek a kollégákkal, amikor ők hazacuccoltak, kiürült, és akkor mindenki hazament. Jó, és akkor 2020 ez a cég eladása is ráadásul, és akkor már,
2: én akkor
0: már ott van,
2: igen. Én az akkori, ugye, mert azóta történt még egy tulajdonosváltás, a főtulajdonos, én az ő révén kerültem oda. Nem sokkal azelőtt jöttem hozzá, én külföldön voltam, multi allianz csoportnál sok országban, és akkor elegem lett a multi vállalatból, hazajöttem, és akkor elkezdtem.
0: De egy turbulens időszakban csatlakoztál akkor.
2: Amikor én oda kerültem, akkor még full irodában
0: még
2: voltunk.
0: Még békeidő volt.
2: Tehát ide a nagy hullám.
1: Túl voltunk az első hullámon, 2020 tavaszán.
2: Igen.
1: És akkor ott az ősszel úgy nézett ki, hogy, hogy lehet, hogy nem lesz második hullám.
2: Igen.
1: És aztán kiderült, hogy lesz második hullám.
2: Mindenképpen érdekes dolog volt nekem is. Nagyon, ugye nem voltam nagyon tapasztalt magyarországi középvállalatok működésével közelről legalábbis, és rendkívül pozitívan lepődtem meg, hogy egy milyen jól felépített operációs rendszert, vagy operációjú céget ismertem meg. A mai napig mondogatom ezt egyébként, amikor erről beszélgetünk másokkal, hogy szakmailag rendkívül felkészült középvezetői réteg, akik lojálisak, lelkesek, látszik rajtuk, sugárzik róluk, hogy szeretnek ennél a cégnél dolgozni.
0: Mert egy részük, nagy részük azért végigjárt a ranglét, hát operátor, call center-es volt, tehát az mondjuk az egy óriási hitelességet ad, azt gondolom, egy külső szemlőnek, és hát mondjuk, hogyha valaki így bele csöppen.
2: Abszolút, de ugye ennek van egy olyan része is, hogy ugye itt ezért ez a cég, és majd biztos itt is, mert ez is az emberi részhez tartozik, hogy Szabolcsék a kezdetektől fogva egyébként Szilvivel együtt nagyon komoly energiákat fektettek abba, igen, a kommunikációs vezetőnkkel, hogy ugye, és ez egy kicsit ez is a prémium szót már említette, tehát hogy itt ne egy olyan call center legyen egyébként, amire szerintem a többség gondol, ahol ilyen robotok, elnézést,
0: rabszolgálat
2: dolgoznak,
0: beülök kutricába, és 8 órán keresztül
2: ordítozok az ügyféllel, ideges vagyok. Itt ilyen lelkes, motivált vezetők is, meg operátorok is.
0: Sokféle végzettséggel, sokféle korosztályba, hogy én láttam.
2: PlayStation-ük volt, és látszott, hogy ez egy teljesen más légkör, és egyébként ennek ugye számtalan előnye van ugye a vállalat szempontjából is, mert ezek az emberek akkor ugye, hát ugye ezt nem kell mondani, hogy a boldog munkavállaló az ugye
0: a legjobb reklám,
2: meg hasznot termel, ráadásul ezt az ügyfél is érzi, meg hát ugye említetted a fluktuációt, tehát nekünk nagyon nem mindegy, hogy mennyi a fluktuáció. Ugye itt ez az a szakma, hogy van, Szabi, hogy 3 évente gyakorlatilag.
1: Igen, tehát az iparági átlag az a call centerben az, hogy körülbelül 3 évet, ha eltölt egy munkavállaló egy call centerben, az már egy nagyon jó eredmény. Nyilván úgy, hogy nem ég ki közben, élvezi a munkáját, stb. És ugye hát ezt lefordítjuk a számok nyelvére, ez azt jelenti, hogy akkor ez egy 33%-os fluktuáció lenne.
2: És akkor be kell találni, ugye
1: ami
2: a kutlást,
1: be kell tanítani,
2: amikor betanult még szerintem egy fél évig még azért ő is folyamatosan fejlődik, tehát
0: hogy még nem hozza rögtön
2: incentív alapon dolgozunk, tehát ugye nem feltétlenül termel még hasznot. Tehát itt nagyon nem mindegy, hogy egyébként éves szinten kiválasztunk.
1: Több száz ember.
2: Tehát most van körülbelül 650-700 munkavállalónk, ugye ez egy kicsit ugye elég gyorsan úgymond fluktuál. Tehát ezeknek az embereknek, hogyha csak az egyharmados részét mondjuk, akkor ugye azért több száz embert ki kell választani a feladatokra, és hát már az én időmben volt olyan év, hogy egyébként az egyik nagy partnerünknél ott egy éven belül 100% volt a fluktuáció. Tehát azért itt nálunk egyébként ez a kiválasztási csapat is egy fantasztikus munkát végez. Nagyon sok egyébként informatikai támogatottsággal, meg tudja, ezért ezt meg kell támogatni, de hát itt ilyen 10 000 számra érkeznek CV-k hozzánk, amiket át le kell elemezni, ki kell értékelni,
0: jó megfelelő feladatra interjúztatni
2: kell, és sokkal több embert kell kiválasztani, amit aztán az ügyfélbe is állít a munkába. Itt lehet itt kicsit majd egyébként a mesterséges intelligenciának az előnyeit elemezni.
0: A 3 dolgot kell mondani, most már 25 éve, ugye, ezt ismered. Ha három dolgot kell mondani most, 2026-ban, ami egy operátor, egy call centeresnek nagyon jó, ha megvan, ha benne van a készletébe, a skilljei között, akkor mi az a három dolog?
1: Hát mivel ugye elsősorban értékesítésről beszélünk, tehát

0: ahogy a Gábor említette, körülbelül 80-85% a munkáinknak, a feladatainknak az értékesítéshez kapcsolódik. Itt azért az emberismeret az nagyon, nagyon előtérbe kerül, és nyilván ehhez rögtön hozzátenném másodiként a kommunikációs készséget, az tényleg nagyon fontos, és bármilyen furcsa, de említetted az előbb,
1: igen, a humor.
0: A humor az egy nagyon, az egy nagyon hatékony dolog, és nem csak azért, mert az ügyfelek is szeretik, akikkel beszélünk. Nyilván ez egy érzékeny terület, mert nyilván ennek vannak határai egy üzleti kommunikációban, de hogy az, hogy valaki megtalálja a hangot a vonal másik oldalán lévő potenciális
1: anélkül, hogy látná, hogy a szemében nézni.
0: Így van, ez egy nagyon keskeny híd, amin át kell menni, úgyhogy mindenki örüljön a folyamatnak a végén, de az is nagyon sokat segít benne. És persze nyilván lehetne mondani még itt csomó más dolgot, mert hogy nyilván nagyon fontos, tehát mivel ezek szóbeli szerződések, nagyon sok dolognak el kell hangozni, egyszerűen a törvényi előírásoknak.
1: Fegyelem, ez volt fontos, fegyelem, a fegyelem, mondták
0: vagy a precizitás, hogy ezen kívül nagyon sok minden más is bejön a képbe, de én azt gondolom, hogy...
1: De most csak hármat kérdeztem.
0: Igen, sokat tudnék próbálni mesélni.
1: Licensz Magyarország egyetlen tőzsdén jegyzett call center cége, idén 25 éves, és a vezérigazgató, illetve a vezérigazgató helyettes vannak itt a stúdióban, Varga Gábor és Jakab Szabolcsok a nap vendégei. Mindjárt folytatjuk.
2: Hamarosan folytatódik a nap vendége. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
1: Folytatódik napvendége műsorunk itt a Trend FM-en, az eSense Magyarország vezérigazgatója Varga Gábor és vezérigazgató helyettese Jakab Szabolcs vannak itt a stúdióban. Call Center-es cég, 25 éves, Magyarország egyetlen tőzsdén jegyzett call center-es cége az eSense, ezt már elmondtam a műsor elején. 25 év és eljutottunk ezen az időszalagon egészen 2020-ig a cég eladásáig, itt már Gábor is csatlakozott a céghez. Írtó izgalmas időszak, Covid-dal fűszerezve, home office-szal, munkaerőhiányt. 2021, ugye, hogy én jól puskázom a papíromból, ez a következő dolog, mert már vásároltak is.
2: Igen. Szerintem akkor történt ugye a Qualcomm-nak az 50%-ának, a további 50%-ának a megszerzés, illetve a Card Consulting ZRT-t is akkor akviráltuk, vagy vettük meg, mint leányvállalat, és hát igen, elkezdődött az építkezés, illetve lassan ugye, tehát ilyenkor már erősen készültünk a tőzsdére menetelre.
1: Ezt a horizonton föltűnt a tőzsde. Miért volt fontos?
2: Igazából először is talán az előző tulajdonosunknak ez egy ilyen állandó sztoria volt.
3: Ő névjegye.
2: Névjegye, nagyon erős sztorikat, tőzsdére menetelt bonyolított a múltban, illetve hát egyértelműen ugye az volt a cél, hogy a tőzsdére menetelnek ugye a forrásbevonás lehetőségével élve az eSense-et is tovább tudjuk ezáltal növelni, és ugye az volt a cél, hogy egészen konkrét akvizíciós tárgyalásokkal is túl voltunk, már kvázi leütött dílekkel, akkor söpört be teljes mértékben a Covid-nak az üzleti életre a hatása, és hát hogy gyakorlatilag a tőkepiacok azok lefagytak. Úgyhogy ott az a része még előttünk van, hogy egy IPO-val adott esetben tovább növekedjünk, de egyébként emellett az egész eSense sztorinak a lényege, ugye ez a premium koncenter, és az, hogy megkülönböztessük magunkat a piacnak az egyébként nem feltétlenül hófehér hátterű szereplőitől, ezáltal úgymond multinacionális vagy nagyvállalatoknál adott esetben egy KYC szempontjából egy attraktívabb beszállítói partnerré tudjunk válni. Azt gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos része egyébként a mai napig a stratégiánknak.
1: Szempont volt az, hogy versenyelőny legyen. Az átláthatóság az, hogy én ezt is tudom, mint annyi
2: ESG,
1: minden.
2: ESG, így van. Amit elvárnak, ugye, és az már látszott akkor, hogy szinte minden magyar bankkal dolgozunk a mai napig, nagyvállalatokkal elsősorban, és azt gondoljuk, hogy ott azért nagyon megválogatják, hogy kivel
1: hát és ez egy certifikát, hogy mégiscsak a tőzsdén van az eSense.
2: Így van, és transzparens mindenünk, ugye minden számunk, minden tevékenységünk, ami a tőzsdei létből fakad, úgyhogy ebben mi nagyon hiszünk, és szándékosan is erősítjük ezt az oldalát is.
1: És ez volt 22. május 31-dik a tőzsdére lépés, beváltotta a reményeket az azóta eltelt, nem tudom, 4 év. És erről a szürke zónáról még beszéltek, kérlek, mert ez engem meglepett. Az, hogy call centert működtetni szürkén, feketén, nyilván el tudom képzelni, de ez egy kihívás az eSense előtt is.
3: Abszolút. Még egy gondolat az előző témához, a tőzsdére menetelhez, hogy részben egyébként ez volt amikor mi a DNS-sel eldöntöttük, hogy eladjuk ezt a céget, ahhoz nyilván kellett egy potenciális érdeklődő, tehát ugye legfontosabb, hogy legyen egy vevő, de hogy szokták kérdezni, hogy miért döntöttünk így, és alapvetően azért, mert azt gondoltuk, hogy mi az eSense-et elvittük nagyjából odáig, ameddig mi a saját erőnkből tudtuk, és például ez a tőzsdei vízió, vagy jövőkép, az egy olyan előrelépési lehetőséget kínált, amit mi a saját erőnkből, a saját tapasztalatunkkal nem tudtunk volna megvalósítani, és azt gondolom, hogy a cégnek meg nagyon előnyére várt, pont azért, amit a Gábor is mond, hogy a transzparens működés, a tényleg minden részére a cégnek kiterjedő átláthatóság, ez nagyon sokat hozott, és amikor azt kérdezed, hogy elégedettek vagyunk-e most már 4 évvel később, akkor nyilván egyrésztről nem, mert hogy az ukrán háború, meg az egyéb dolgok miatt a tőkepiacok azért nem feltétlenül úgy működtek ebben az időszakban, mint előtte. Másrészt viszont abszolút igen, mert hogy ezt a részét, amit mi szerettünk volna ezzel üzenni, meg amilyen irányba szerettük volna a céget továbbfejleszteni, ezt abszolút meghozta. És itt visszakanyarodnék arra, amit kérdeztél, hogy ez a szürke zóna. Az az igazság, hogy mi ezzel már 25 éve küzdünk, tehát mi voltunk az egyik első olyan vállalat, aki azt tűzte ki a céljául, mivel mind a ketten a DNS-sel multinacionális háttérből jöttünk, hogy ez egy olyan cég lesz, ahol ezt megpróbáljuk úgy üzemeltetni, hogy a kollégák ilyen szempontból is teljesen biztonságban érezhessék magukat. És akkoriban, a 2010-es évek elején, hát ez egy komoly versenyhátrány volt, mert hogy az árképzésnél az, hogy te... Abszolút. Tehát igen. Ha belegondolsz abba, hogy egy call center szolgáltatónak a költségeinek a 70%-a mondjuk bérköltség, akkor egyáltalán nem mindegy, hogy ezt a bérköltséget te milyen egyéb költségszín mellett tudod fenntartani, tehát hogy ezek teljesen bejelentett bérek, vagy részben, vagy egyáltalán, és akkor nagyon sok ilyen cég volt. A szomorú igazság az, hogy egyébként ez még mindig megvan ebben a magyar call center piacon, és egyrészt nyilván azért, mert mindig lesznek olyanok, akik ezt megpróbálják, ami végül is érthető, tehát így működik a gazdaság, hogy mindenki azt gondolja, hogy akkor valahol kéne faragni a költségeken, mi a legnagyobb költségünk, hát a bérköltség, hogy lehet azon faragni, mivel az embereknek ugye azért van egy elvárt jövedelmi szintje teljesen jogosan és érthető módon, akkor próbáljunk meg ennek az oldalán spórolni egy kis költséget, de nyilván ez nagyon függ az ügyfelektől is. Tehát amikor a Gáborra, ami arról beszélünk, hogy prémium call center, akkor nyilván itt az is egy nagyon fontos kérdés, hogy a megbízó, az ügyfél milyen elvárásokkal rendelkezik ezen a területen, és mondjuk milyen kritériumokat támaszt egy pályázatban erre vonatkozólag. És ebben azért nyilván óriási fejlődés volt az elmúlt 25 évben, 2001 és 2026 között, de még mindig az a helyzet, hogy ez a probléma, ez nagyon erősen bejön néha a képbe egy-egy tendernél, egy-egy pályázatnál, és hát nyilván az az igazság, hogy ismerjük a piacot, tehát pontosan tudom, hogy ez a versenytárs miért tud ennyire kedvező árakat kínálni a partnereinek, és én mindig azt mondom, hogy ez a versenytársak döntése mellett két dologtól nagyon függ. Egyrészt az, hogy az ügyfél, a potenciális ügyfél ezt tolerálja, vagy nem tolerálja, foglalkozik-e ennek az ellenőrzésével, vagy nem foglalkozik. Nyilván itt jogilag ez elválik egy munkaerőkölcsönzésnél jogi kötelessége, hogy ennek utána menjen. Egy outsource szolgáltatásnál ott nem feltétlenül, ott az inkább a cégnek a saját mindsetjétől függ. A másik rész, amiben mi továbbra is várjuk, hogy komoly változások legyenek, az ennek az ellenőrzési oldala. Tehát itt azért van egy hatóság is, és ezeket a dolgokat leellenőrizni, megnézni nem olyan nagyon bonyolult dolog. Tehát abban bízunk, hogy ez tovább fog javulni, és hogy a különböző hatóságok is jóval nagyobb transzparenciát fognak elvárni, hogyha fogalmazhatok ilyen nagyon diplomatikusan.
1: Pont mikor készítem beszélget, eszembe jutott ez egy mozgóárus, aki nem tudom, hideg sört árult, meg régen volt én a strandokon.
2: Ismertem.
1: Az 10 perc van, a másik strandon volt már. Persze. De egy call center, ja, az nem lehet olyan könnyen mozgatni. Persze. Tehát azért az egy ellenőrizhető dolog, az nem egy ilyen utánfutóról árulom most a dinnyét.
2: De azért ennek van most egyébként itt a választások után még egy nagyon jelentős potenciális lehetőség egyébként, azt gondolom a mi számunkra, mert ugye azért itt külön kell választani azt a fajta call centert, amelyik mondjuk vidéken, Zala megyében, kis családi vállalkozásként egy ügyfélnek dolgozik 10 éve, és ott ugye ott ilyen kicsibe matekoznak. De azért itt mi nagyon sok olyan tenderen is meghívtak minket az elmúlt pár évben, ahol mondjuk egy nagy közüzemi szolgáltatónak a több száz fős call centerét rendereztették, és pontosan tudtuk, hogy nyúlnak vagyunk meghívva, mert ott már megvolt, ott le volt osztva nagyon erősen évek óta, hogy ott kicsinálja a munkát, és esélyünk se volt oda, hogy ott betegyük
1: a
2: lábunkat.
1: Akár ez a piac is tisztulhat.
2: És mi azt gondoljuk, hogy itt egy
1: versenyerőny lehet az, ha valaki
2: pontosan. És ez nem kicsi.
3: És van ennek szerintem egy olyan nagyon fontos oldal, ami általában kevésbé szokott szóba kerülni, hogy ennek van egy felelősség része a munkavállaló felé is. Tehát amikor employer brandingről beszélünk, meg arról, hogy érezzék magukat jól a munkavállalók, és azokban a szünetekben tudjanak csocsózni, meg amiről a Gábor mesélt, hogy tényleg úgy van kialakítva nálunk a call center, hogy ez egy élhető, élvezhető tér legyen. Amellett szerintem legalább ilyen fontos az is, hogy felelősséget is vállaljunk értük. Tehát ezek többségében a kollégáink fiatalok, nyilván az ember 20-25-30 évesen nem feltétlenül az van elfoglalva, hogy mi lesz majd, amikor nyugdíjba megy, és
1: igen,
3: hány év
1: munka viszonya lesz. Igen, de akkor tudok nyugodtan csocsózni a szünetben, ha azért biztos vagyok abban, hogy ezt a pénzt megkapom, és be vagyok
3: abszolút,
1: jelentve.
3: Pontosan. Tehát, hogy
1: és az első perctől be vagyok jelentve.
3: Van egy olyan része is, hogy mi ezt az egész dolgot az employer branding kommunikációnkban is nagyon erősen használjuk, hiszen ez egyébként a munkavállalóink számára még fontosabb kell, hogy legyen, mint mondjuk a partnereink számára, vagy mondjuk a hatóság.
1: Az azt láttam, hogy ez díjakban, meg mindenféle elismerésekben ez visszaköszön. Tehát ez látszik, abszolút, hogy ezt abszolút a piac visszaigazolta.
2: Hát a Qualcomm ZRT tavaly elnyerte középvállalati kategóriában az év felelős munkaadója díjat, hatalmas nagy egyéb cégek mellett. Tehát, hogy ez valóban értékelik, és egyébként, hogyha belépsz az irodánkba, tele van a fal ilyen szerethető munkahely, meg családbarát munkahely. Tehát ezek külsős díjak. És még egy dolgot ehhez, mert ez meg a legjobb, ami ezt alátámasztja. Amikor én oda kerültem, akkor a úgynevezett menedzsmentünk, akik a középvezetők voltak, azt hiszem 22-en, ma vannak 36-an, 38-an, mióta én ott vagyok, innen egy vagy két ember ment el, de ő is egyébként valami pozitív személyes okból, vagy valami karrier szempontból. Tehát itt nincs fluktuáció. Ezek az emberek annyira szeretnek és minket, és annyira jól érzik magukat, legalábbis én ezt szűröm le a számokból, hogy itt megmaradnak és megragadnak, és itt képzelik el a jövőjüket még továbbra is.
3: Egyébként csak egy gondolat, hogy amit mondtál, hogy sok díjat kaptunk, és nyilván ez persze büszkeség, és örülünk neki, és mindig megünnepeljük, amikor kapunk valami hasonló elismerést, de én azt gondolom, hogy ezek nem azért fontosak, hogy minket valaki megdicsérjen, hogy srácok, jól csináljátok, tök jó ügyesek vagytok, hanem azért nagyon fontos, mert hogy igyekszünk a potenciális munkavállalónkkal is láttatni azt, hogy ez tényleg egy jó cég, de tényleg érdemes eljönni dolgozni, és nyilván egész más dolog, ha én ezt én mondom magunkról, annak van egy hitelessége, meg egész más, hogyha ezt mondjuk egy komoly szervezet, egy felelős foglalkoztató díj, vagy egy szerethető munkahelyek nagy díj is visszaigazolja, azt gondolom,
1: vagy
3: hogy
1: akár a dolgozók szavazata alapján, mert ilyen verseny.
3: Így van, így van.
2: Dolgozók
1: jelölik a céget.
3: Így van, tehát, hogy az nyilván egy olyan dolog, ahol ezt könnyebb megmutatni, és nekünk elsősorban ezzel ez a célunk, hogy a kollégáink felé, nem csak elsősorban nem azok felé, akik ott vannak, mert ők remélhetőleg tapasztalják, hanem akik majd egyszer csatlakoznak hozzánk, tudjuk azt megmutatni, hogy ez mennyiben más cég.
1: Nyilván nagyon fontos a szakma, a betöltött pozíció presztízse is. Az a társadalomban milyen lenyomatot. Hát azon, hogy egy nagyon jó cégnél dolgozom, és tisztességes fizetésem, az két dolog, de az, hogy egyébként ha azt mondom, hogy én operátor vagyok, vagy kockázat, az mit vált ki a kávézóban, vagy a sörözőben a szembe ülő barátaim, az megint egy nagyon fontos dolog, főleg a mai fiatal generációnak.
3: Abszolút.
1: Ebben azért van változás, ez látható, tapintható, hogy van változás. Ebben a nagyon bonyolult világunkban ez a munkakör is azt gondolom, hogy előbbre tudott lépni.
3: Így van, én is ebben bízom, de megmondom őszintén, hogy mi ezen nagyon tudatosan elkezdtünk dolgozni néhány évvel ezelőtt, mert azt láttuk, hogy amikor munkaerőhiánnyal küzdöttünk, akkor annak van egy olyan, vagy volt egy olyan oka, hogy kevésbé ismertek minket, mert kevesebbet kommunikáltunk, és nem tudták, hogy mi az e-sense, a potenciális munkavállalóink sem. De volt egy olyan oka is, hogy ahogy te mondod, ennek a társadalmi megítélése, vagy presztízs ennek a munkakörnek, azért alapvetően negatív sztereotípiák mentén épült föl. És ezért indítottunk el néhány évvel ezelőtt egy olyan kampányt, aminek az volt a neve, hogy én is call center-esként kezdtem.
1: Hát megdöbbentem, hogy ott micsoda vállalatvezetők, meg humoristák, stand-uposok, meg pontosan, ismert emberek kezdték call center-esként.
3: Abszolút, és azt akartuk megmutatni, hogy aki ide eljön dolgozni néhány évre, az például olyan szinten meg tudja ismerni egy banknak a működését, és szinte az összes területét, hiszen találkozik az ügyfeleken keresztül az összes lehető problémával, lehetőséggel, megoldandó dologgal, és utána ebből nagyon sokan
1: profi rálátásod lesz.
3: Abszolút, és nagyon sokan tudnak tovább lépni cégen belül, összetettebb, komplexebb feladatkörökbe, nyilván, ha van bennük ambíció, az ez elengedhetetlen, de hogy ezt a kampány fönn van a YouTube-on, érdemes megnézni tényleg, hogy nagyon sok magyarországi cégnek a vezetője, és ezt abszolút felvállalva, tehát pozitív kontextusban, büszkén vállalva mesél arról, hogy hogyan kezdte a bizonyos banknál.
1: Mert így
3: tudott
1: megtanulni, kommunikálni, pontosan, emberekkel tárgyalni.
2: Meg a sales része nagyon fontos, és nálunk azért a tréning az nagyon komoly, és azért a sales-es, egy jó sales-es az egyik legkeresettebb pozíció egyébként, és ugye itt mi pénzügyi termékek sales-éről, meg egyébként telekommunikációs sales-ről beszélünk, tehát ez önmagában egyébként azt is jelenti, hogyha valaki aki jó, egyébként jól is tud keresni. Tehát ugye azért az incentív módon működik.
3: Abszolút.
2: Tehát igazából itt valóban az van, hogy ez egy egyre jobban vállalható és attraktív kihívás fiataloknak.
1: Fiataloknak, de azt láttam is videókból, meg a fotóalbumokból, hogy 40-50, akár 6
2: ránézésre.
1: Abszolút. Tehát azért mondom, mindenféle generációt igen. láttam.
2: Igen.
1: És azt gondolom, hogy egy jó munkahelynek azért ez is ma már ismerve kell, hogy legyen. Hát a generációk együtt tudjanak
2: abszolút.
1: Dolgozni.
2: És egy érdemes bejönni az irodába, és tényleg azt látod, hogy ott mindenféle, tényleg olyan változatos, olyan diverzifikált a munkavállalói kör, és tényleg jó nézni.
3: Én azt gondolom erről, hogy a call center magában egy olyan terület, ahol tényleg nagyon sokfajta generáció meg tudja találni az éppen aktuális élethelyzetének leginkább megfelelő munkát. Tehát, hogy a fiatalok tudnak mellette tanulni, hogyha valaki halaszt és egy kicsit gondolkodik, akkor ez egy tök jó lehetőség. Hogyha valakinek kisgyerekei vannak, és őket neveli, akkor ez egy abszolút olyan munkakör, ahol mi tud alkalmazkodni azokhoz a feladatokhoz, amit ott el kell látni. Később is ez egy olyan dolog, ahol tehát abszolút minden generáció szívesen látott. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez is egy sztereotípia, hogy csak fiatalok vannak. Valóban nagyon sok fiatal munkavállalónk van, de abszolút lefedjük a teljes korfát. És amit még ki akartam emelni, hogy ez most egy viszonylag új fejlesztés nálunk, körülbelül egy éve működik tesztüzemben, hogy kialakítottunk egy olyan rugalmas beosztási lehetőséget, ahol a kollégák saját maguknak állíthatják be, hogy egy adott napon nyilván bizonyos keretek között, de mennyit dolgoznak, és ez nagyon-nagyon rugalmassá teszi a munkavégzést. Nyilván a törvényi kereteket be kell tartani. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatban, hogyha mondjuk valaki alapvetően egy 6 órás munkaviszonyban van, akkor eldöntheti azt, hogy mondjuk ma csak 4 órát dolgozik, mert tök meleg van, és inkább kimenne a strandra, és utána jövő héten, meg amikor meg jobban van ideje, akkor csinál egy 8-ast, és ezt nem kell megbeszélni a szupervájzorával, nem kell engedélyt kérni rá, hanem van egy IT felület, ami ezt támogatja, ott ő ezt ledokumentálja magának, és ezáltal például valaki szabadnapot is tud magának teremteni, mert mondjuk az egyik nap nem dolgozik, és 3 nap meg plusz 2 órákat hozzátesz, és akkor van egy teljes szabadnapja. Nyilván mondom, az nagyon fontos, hogy a törvényi kereteket be kell tartani. Ezt tavaly kezdtük el egy évvel ezelőtt tesztelni, hogy mit szólnak
1: hát
3: hozzá a kollégák.
1: Egy lévő cégnél
3: most egy évvel ezelőtt kezdtük el tesztelni azt, hogy mit szólnak ez a kollégák, és hogy tetszik ennek, és nagyon-nagyon pozitívak a visszajelzések, és a kollégák nagy felelősséggel használják ezt a dolgot, tehát átgondolják.
2: Segítik abszolút. Egymást, coachingolják egymást, kérdeznek egymástól, és egyébként meg csapatban mozognak.
3: A célok is nagyon sokszor, akár az értékesítési célok, akár az ügyfélszolgálati minőségi mutatók, azok csapatszinten vannak meghatározva. Nagyon sok ilyen értékesítési játékunk, versenyünk van, ahol a csapatok versenyeznek egymással, mindenféle díjakat lehet nyerni, mindenféle bulikban lehet részt venni. Tehát a call centerről azt gondolnád, ha nem dolgoztál benne kívül, hogy ez egy ilyen nagyon individuális dolog, és pont az ellenkezője, amiért én annak idején 25 éve nagyon megszerettem, hogy egy olyan baráti társaságba kerültem be, ami egyébként utána az egész életemre meghatározó lett, és egy olyan jó csapatban dolgozhattam, amit én korábban elképzelni sem tudtam, és ezt a hangulatot, ezt a mindsetet próbáljuk megteremteni a kollégák számára is.
1: Nagy buli lesz a 25. születésnap?
2: Na, meg volt.
3: Az az igazság, hogy túl vagyunk rajta, igen, nagy buli volt, június elején tartottuk a kollégáknak a 25. születésnapi partit. Szerintem jól sikerült.
2: Szabinak van egy bandája, úgyhogy egy kis fellépés.
3: Van egy zenekarunk, és ott még játszottunk is rajta, ami viszonylag ritkán fordul elő. Úgyhogy egy szabadtéri helyszínen tartottuk, tényleg nagy buli volt, de nyilván egyébként ez egy rendezvénysorozat, tehát egy éven keresztül most több állomása lesz ennek. Ez a nagy buli része, ez most lezajlott, de lesz még egyébként több is, úgyhogy.
2: Még keresünk egy pár embert.
3: Így van.
1: Örülök, hogy megismerkedtünk. Köszönöm szépen, hiszen ez Magyarország egyetlen tőzsdén jegyzett call centeres cég, amely idén 25 éves, Varga Gábor vezérigazgató és Jakab Szabolcs vezérigazgató helyettesek voltak itt az ISZENSZ-től. Köszönöm szépen.
2: Nagyon mi is köszönjük.
0: Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast jár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Kutyád boldogan rohan a labda után. Egy rossz mozdulat. És már sántít is. Irány az állatorvos. Röntgen, kezelés és váratlan állatorvosi költségek. Ilyen helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
2: Jön a nyár, irány a lupa! Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Lassult a lakásárak emelkedése Magyarországon, USB-töltőket ellenőriz a fogyasztóvédelem, köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Lassult a lakásárak emelkedése Magyarországon. Éves összevetésben még 14%-os a drágulás, de ez jóval alacsonyabb az évelei 20%-os ütemnél. Negyedéves alapon gyakorlatilag megállt az áremelkedés, mindössze 3%-os növekedést mértek. Budapesten továbbra is az 5., az 1., a 12. és a 2. kerület a legdrágább. Az 5. kerületben az átlagos négyzetméter ár már meghaladja a 2,2 millió forintot. A fővárosban már minden kerületben legalább 1 millió forintos négyzetméter árral hirdetik a lakásokat. Vidéken Szolnok és Miskolc mutatta a legnagyobb drágulást, míg a Balaton környékén már érezhető a kereslet visszaesése. A szakértők szerint a választások és az Otthonstart program kifutása is hozzájárult a piac lassulásához. Meglepően alacsony inflációs adatok érkeztek az elmúlt néhány hónapban, most pedig az előző havi 1,8% után még tovább lassult az áremelkedés üteme. A statisztikai hivatal most tette közzé a júniusi adatát, eszerint a fogyasztói árak átlagosan 1,7%-kal voltak magasabbak, mint egy éve ilyenkor. Egy hónap alatt pedig májushoz viszonyítva nem változott az átlagos árszint. Az infláció februártól áprilisig a 2-4%-os jegybanki célsáv alsó határa alatt járt. Az élelmiszerek ára átlagosan 2%-kal magasabb, mint tavaly ilyenkor, a szolgáltatásoknál 4%-os volt az áremelkedés. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság idén is fokozottan ellenőrzi az USB-töltőket. Az ellenőrzések első ütemének eredményei szerint a termékek több mint 80%-a megbukott a teszteken. A hatóság közleménye szerint a korábbi évek kiemelkedően magas kifogásolási aránya miatt a vizsgálatot két ütemben emelt mintaszámmal folytatják le. Az NKFH felidézte, 2023-ban a termékek 85%, 2024-ben 92%-a bukott meg a termékbiztonsági vizsgálatokon, tavaly pedig ez az arány 87% volt, a legnagyobb problémát az áramütés veszély jelenti. A Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint az ellenőrzési tapasztalatok alapján a töltőket érdemes elsősorban szaküzletekben, műszaki áruházban vásárolni. Bár a magyarok egyre többet költenek nyaralásra, egy friss felmérés szerint az utazók csaknem fele még mindig utasbiztosítás nélkül indul útnak. Bár az utazók többségét még nem érte komolyabb probléma az útja során, a járatkésések, a betegségek, a balesetek és a poggyászvesztések gyakori kellemetlenségnek számítanak. A légi utasoknak díjmentes kézi poggyászszállítást, a gyermekek kísérő melletti ingyenes ültetését és egyszerűbb kártérítési eljárást is biztosítanak azok az új szabályok, amelyeket az Európai Parlament fogadott el. Az utasok egy személyes tárgyat, például kisebb táskát vagy hátizsákot külön díj felszámítása nélkül vihetnek fel a fedélzetre.
0: Időjárás jelentés.
3: Napos idő valószínű vasárnap, többnyire kevés felhővel, csapadék nélkül. A szél élénk lesz. A hőmérséklet hajnalban 12 és 21, délután 27 és 32 fok között alakulhat.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
4: Ez a Trend FM különleges zenei válogatása. Jó estét! Most is reggelig zenélünk, és garantáltan olyan dalokat hozok, amiket máshol még nem hallottak. Köszi, hogy itt vannak, már is kezdünk!

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Lóczi Játszik zenekar 3 éve alatt már egyértelmű jelek mutatták, hogy itt valami készül, hiszen Csorba Laci névadó frontember a Van című mozi filmzenéjével megalapozta a közönség és a szakma figyelmét, ezt követte a Kimi Tube és a Cseh Tamás program elismerése, egy sikeres turné a Margaret Island-del közösen, majd fölényesen megnyerték a Veszprémi utca zene fesztivál közönségdíját. A Krokodil című második lemezükről már 4 dal is bekerült a rádiókba, és 2018-ban már az új szerzemények stúdió munkái zajlottak. Megnyerték a Fonogram év felfedezettje címét és a Szigetes Fesztiválok rangadóját, illetve a nagy színpadot is, így az összes fesztiválon kiemelt helyeken léphettek fel.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most a Lóczi Játszik következik.

0: Jó.
1: Szevasz, Laci, mi a helyzet?
0: Szia, Laci. Ne, hogy hallgattam ezt a dalt, hogy ez biztosan erről a Lújzáról szól, csak...
1: Persze, mire gondolsz?
0: Nem, hogy nem így ismertelek meg, tehát azért nem egy ilyen kedvesebb srác vagy, nem?
1: Na jó, igazad van, de nem lesztél. Ez a dalt rólam szól!
0: Mindig jön egy másik, mindig jön egy másik, attól félsz, hogy a szív elász.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: Amikor fenntartható turizmusról beszélünk, legtöbbször az energiahatékonyság vagy a hulladékcsökkentés jut eszünkbe. Pedig egy desztináció jövője legalább annyira múlik a hagyományokon, a helyi közösségeken és azokon az értékeken is, amelyek egyedivé teszik az adott térséget. Lillafüred jó példa arra, hogy a helyi gazdaság, az örökségmegőrzés és a természetvédelem erősítése kéz a kézben járhat. A Bükk kapujában fekvő üdülőhelyet sokan a Hámori tóról, a környék erdei túraútvonalairól vagy a Színva vízesésről ismerik. A település arculatához továbbá ugyanúgy hozzátartozik a közel 100 éves neoreneszánsz hotelpalota Lillafüred is, amely közel egy évszázada meghatározó ikonjai szereplője a térség turizmusának. Egy műemléki környezetben működő szálloda esetében a fenntarthatóság sokszor egészen más formában jelenik meg, mint egy új építésű létesítménynél. A hotelpalota Lillafüred csapata számára az egyik legfontosabb feladat maga az épület és a palota által képviselt történelmi értékek megőrzése. Úgy korszerűsíteni a működés, hogy közben az egyedi hangulat és a karakter is fennmaradjon a következő generációk számára.
0: Hello Hungary, a Trend FM-en. Holnapra is van ötletünk.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Rúzsa Magdi már kisgyermekkorában is énekelt, első igazán meghatározó zenei sikerét 2004-ben érte el a zentai Farsangi Ki mit tudon, megnyerte a könnyű zenei kategóriát, később aztán Magyarországon jelentkezett a Megasztárba, amit 2006-ban meg is nyert. 8 stúdióalbuma jelent meg azóta, illetve több koncertlemez is, és DVD. A legutóbbi album egyébként Karma címmel 2021-ben jelent meg.
1: Trend Night.
2: Rúzsa Magditól is meghallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Takács Nikolasz 1986-ban született Galánta városában. Kiskora óta énekes szeretett volna lenni, 8 évesen részt vett a Pap Aréna nevű tehetségkutatón, amit meg is nyert. Zenei tanulmányait a Pozsonyi Állami Konzervatóriumban kezdte klasszikus ének és hegedű szakon, ezt követően a Kőbányai Zenestúdió jazz ének szakára járt. 2005-ben Budapestre költözött, 19 évesen együtt lépett fel a világ hírű jazzdobossal, Jávori Vilmossal. Ezt követően a magyar jazz élet más kiemelkedő alakjaival is lehetősége nyílt együtt zenélni, így Babos Gyulával, Tony Lakatossal, Charlie-val, Solti Jánossal és még sok méltán híres művésszel. 2010-ben elindult az X-Faktor televíziós tehetségkutató versenyen, ahol az egész ország megismerhette őt. Első előadásával a közönséget és a zsűri tagjait is egyaránt levette a lábáról.
1: Trend Night.
2: A következő percekben Takács Nikolasz énekel, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a különleges zenei válogatás a 94.2-n.
1: Smoothest cat on the block. Yeah, it's the new jazz.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jóváhagyták Magyarország újjáépítési tervét, 106 milliárd forintos károkozás miatt tett feljelentést a miniszterelnökség. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Magyarország újjáépítési terve megkapta az uniós pénzügyminiszterek egyhangú jóváhagyását. Ezzel a végső akadály is elhárult az uniós 1000 milliárdok hazahozatala elől, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, az uniós 1000 milliárdok végre arra mennek, amire menniük kell. A magyar emberekhez, az ország közlekedésének, energiaellátásának, egészségügyének, vízellátásának és vállalatok fejlesztésére. Öt ügyben összesen 106 milliárd forintos károkozás miatt tett feljelentést a miniszterelnökség a korábbi iratok átvilágítása után. A vizsgálat több olyan kifizetést, megállapodást is feltárt, amelyek megalapozhatják a hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanúját. Meghatározták az ajánlott építőipari rezsi óradíjat. Az általános forgalmi adó nélküli legkisebb mértéke 7830 forint, a közlekedési és beruházási miniszter rendelete pénteken jelent meg a magyar közlönyben. Az ajánlott építőipari rezsi óradíj mértékéről szóló rendelet társadalmi egyeztetése során közzétett indoklásban nyomatékosították, hogy az építőipari rezsi óradíj emelésének fő indoka a költségek növekedése. Ítélkezési szünet lesz jövő szerdától a bíróságokon. Augusztus 20-áig nem tartanak tárgyalásokat, csak soron kívüli eljárásban. A kezelőirodák az ítélkezési szünet ideje alatt is nyitva tartanak, az ügyfelek benyújthatják beadványaikat és betekinthetnek az iratokba. Fennakadás nélkül állt át Magyarország az új uniós vámszabályokra, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Július első 9 napjában több mint 3,2 millió kis csomag érkezett. A nap csütörtökig több mint 11 milliárd forint átalányvámot szedett be. Az adóhivatal megjegyezte, hogy az uniós kötelezettségként bevezetett új vámszabályból származó bevétel 75%-a az Európai Unió közös költségvetését illeti. A 3 eurós átalányvámot július 1-e óta az EU-n kívüli webáruházból rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekben lévő áruféleségek után kell fizetni. A tények információi szerint emberölés történhetett a Szent János kórházban, az ügyben egy 32 éves orvost gyanúsítanak. A bíróság elrendelte a nő letartóztatását. A kórház azt közölte, az orvos már nem áll munkaviszonyban velük. Belgiumban fizetőssé válnak az utak és autópályák jövőre. 2027 májusától minden autósnak digitális matricát kell vásárolnia, amelynek ára a jármű környezetvédelmi besorolásától és az úthasználat választott időtartamától függően változik. Németországban szigorúbb szabályokat vezetett be az elektromos rollereket kölcsönző cégekre a parlament. A cél, hogy a balesetek áldozatai könnyebben jussanak kártérítéshez.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap is marad a napos idő, a hőmérséklet hajnalban 12 és 21, délután 27 és 32 fok között várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az énekes gitáros dalszerző Szeder Szabó Krisztina 2014-ben tűnt fel először a Haba tetején című debütáló albumával a hazai könnyű zenei világban. Azt írja róla az Artisius, hogy Reggeli dal című szerzeménye egyedi, különleges zenei világa miatt vált ismerté, a zenei játékosság és sokszínűség épp úgy sajátja előadóként, mint dalszerzőként. Szeder stílusa szókimondó, dalszövegei varázslatosak, néha megfogalmazzák azt, amit nem merünk magunktól mindig kimondani. Az utóbbi években független dalszerzőként is dolgozott más előadók dalain, társszerzőként és szövegíróként is kreatív, egyben nyitott az új nézőpontokra.
1: Trend Night.
2: Szedertől is meghallgatunk mindjárt egy dalt a különleges zenei válogatásban,

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A hazai zenei élet két megkerülhetetlen szereplője, Ágoston Béla és Big Mihály hívta életre az Ágoston Orkesztrát. Első albumuk a Lengyel Tangó 2014-ben jelent meg. A dolog hátterében a Művészetek Palotájában bemutatott Ma este Te vagy a főnök című koncert áll, ami Víg Mihály műveinek valamennyi rétegéből merít. Előadói az Ágoston Orkesztra és vendégei. A próbák folyamán folyamatosan rögzítették a feldolgozásokat, előbb csak a dokumentálás és a promóció, majd már kimondottan a lemez megjelenésének szándékával. Ágoston Béla érzékenysége is kimondottan erre a produkcióra szervezett zenekarának kirívó felkészültsége garanciát jelentett arra, hogy egy saját hangvételű, de a Víg szerzeményekhez kötődő produkció szülessen.
1: Trend Nights.
2: Ágoston Orkesztra következik most a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-e.
1: A bemondó zenekar Cutor Zoltán alapította 2005 végén korábbi együttese a Nyers feloszlása után. A zene iránt elkötelezett rutinos előadókat keresett, akik szerettek volna valami mást, valami újat kipróbálni. Jó értelemben vett popzenét játszani, ami után még tükörbe is lehet nézni. A zenekar első dala lesz Volt van, 2006. januárjában került napvilágra, és mindjárt a leggyakrabban megszólaló hazai számok egyike lett. Ezt követően pedig megjelent első nagylemezük is, az éppen csak felbukkanó Belmondó együttes már megkapta az első Viva Comet díj jelölését is az új zenekarok kategóriájában. Rengeteg koncert, még lemezek, díjak és tagcserék után 2013 végén megjelent Kooperatív című lemezük, melyen olyan vendégművészek vesznek részt, mint Szekeres András, Kis György, Cutor Anett, Szolnoki Péter, Szirtes Edina Mókus, Baranyai Dániel, Barta Timi és Kovács Krisztián.
0: Trend Night.
1: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most a Belmondótól a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! Törzsd le az apot Android vagy iOS készülékedre, indulj el és fedezd fel hazánk kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
0: Reklámot hallottak! Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Teljesen visszatöltötték a biztonsági kőolajkészletet, feloldották az összes letiltott felhasználót a kormány Facebookján. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. A márciusi mélypont után mostanra teljesen visszatöltötték a biztonsági kőolajkészletet, erről írt a gazdasági és energetikai miniszter közösségi oldalán. Kapitány István közölte, a folyamatos visszatöltésnek köszönhetően július 2. hetére már 87 napnyi importnak megfelelő kőolaj és üzemanyag tartalékkal rendelkezik az ország. A Telex megjegyzi, a miniszter kormányváltás utáni első rendelete az volt, hogy részben felszabadította a stratégiai készletet, hogy megőrizhessék a védett üzemanyagárakat. A visszapótlást már áprilisban elkezdték. Feloldották az összes letiltott felhasználót a kormány Facebookján. Ezt közölték közösségi oldalukon. Arról írtak, 10 000 fiók az, amit az előző kormány letiltott erről a Facebook oldalról. A posztban az is áll, hogy olyan országot építenek, ahol mindenki szabadon elmondhatja a véleményét. Sátrakban kell várakozniuk a betegeknek a Bajcsi Zsilinszky kórháznál, mivel éppen munkálatok zajlanak az épületben, közölte az RTL híradó. A honvédség biztosította a sátrakat, amelyekben klíma is van. A körülmények ideiglenesek, addig tartanak, amíg építik az új CT-készülék hőközpontját. Módosítani kellett az idei kékszalagvitorlás verseny útvonalát a Balaton alacsony vízállása miatt. A rendezők közleménye szerint 1,6 km-rel keletebbre helyezik a Keszthelyi bóját. A biztonsági okokból meghozott döntés garantálja, hogy a mélyebb merülésű, hagyományos klasszikus vitorlások is teljesíthessék Európa leghosszabb és legrégebbi tókerülő versenyét. A mezőny július 30-án reggel vág neki a távnak Balatonfüredről. Be kell zárni a védett műemléknek számító Máré várát, ahol júniusban ismeretlen bulizók a várfalából kivontott kövekből építettek maguknak tűzrakóhelyet, majd rengeteg szemetet hagytak maguk után. A hatósági helyszíni szemlék után a megrongált támfalazatról statikai szakvélemény készült, ennek alapján zárták be a várat az ideiglenes megtámasztás elkészültéig. A megrongált falszakasz balesetveszélyes, így sem a látogatók, sem a személyzet nem tartózkodhat a helyszínen. Szerbiában a Szabadkai Bíróság augusztus 10-ig meghosszabbította két feltételezett orosz ügynök előzetes letartóztatását. A német sajtó szerint a férfiak egy Ukrajnát támogató német hadipari létesítmény ellen terveztek szabotázs akciót. Német és más európai hatóságok hónapok óta figyelmeztetnek a szabotázs akciókkal kapcsolatos veszélyekre, különösen az Ukrajnát támogató infrastruktúra és hadipari létesítmények közelében. Ezek az akciók a hibrid hadviselés részét képezik, amelyek célja a pánikkeltés és az ukrán támogatás gyengítése.
0: Időjárás jelentés.
2: Napos idő valószínű vasárnap, többnyire kevés felhővel, csapadék nélkül. A szél élénk lesz. A hőmérséklet hajnalban 12 és 21, délután 27 és 32 fok között alakulhat.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Hiperkarma egy magyar rock'n'roll elemekkel tarkított alternatív rockzenét játszó együttes, amit Bércesi Róbert alapított 2000 nyarán, miután előző együttese a Blabla feloszlott. Logója egy vízkijáratot jelző piktogram megfordítva. A zenekar 2007-ben feloszlott, aztán 2011-ben újra alakult, de még abban az évben ismét kényszer pihenőre szorultak, hogy 2014-ben újra koncertezni kezdjenek. Az első cím nélküli programozott alapokon nyugvó Hiperkarma lemezt Bércesi szinte egyedül készítette el, majd az első albumból három kis lemez is készült. A második lemezen az Amondon már sokkal több élő hangszer szólal meg, és szövegvilága is jóval sűrűbb lett. Az ötödik nagy lemeznél járnak, a Napsütötte rész 2019-ben jelent meg.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják itt a Trend FM-en, a folytatásban Hiperkarma nálunk.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szesztai Dávid 1978-ban született, és egészen fiatal kora óta foglalkoztatja a zeneszerzés. Fő hangszere a zongora, de gitáron, basszusgitáron is előszeretettel játszik. A 90-es évek végén kezdett el feltűnni, miután Sabák Péterrel megalapították a Kamu zenekart, melyen rendszeres szereplői voltak a budapesti klub életnek. 2005-ben alapította meg saját trióját, mely 2008 őszére szextetté bővült, legfrissebb zenekara pedig a Santa Diver, ahol basszusgitárosként tűnik fel. Ezek mellett több formációban is megfordult az évek során, és különböző jellegű zenei munkái is voltak.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket Szesztai Dávidtól, itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A győri Name Project zenekar egyre nagyobb sikereket ér el, a követőik száma is rohamosan nő. A srácok a kezdetektől tudják, mit akarnak élőzenés populáris műfajban nyomulni, dallamos nótákkal is könnyen emészthető, mégis tartalmas szövegekkel. Semmi nincs túltolva, a zenészek úgy jelennek meg, ahogy a hétköznapokban is találkozhatunk velük. A valóság és a gicsmentesség még inkább hitelesebbé teszi a Name Projectet, amely továbbra is sikerre ítéltetett.
1: Trend Nights.
2: A Name Projecttől is meghallgatunk egy dalt. Most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.
3: Elmondom a gondom, beleakadok folyton. A szó elakad, kiakad a szív, ha téged lát. Nem tagadom, mondom, magamban nem folytom. Bírnám, ha kettőn megérne egy próbát.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 9,5 millió fő alá esett Magyarország népessége, halálos mellkárosodást okozhat egy gyulladás csökkentő. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. A koronavírus járvány hatása miatt 2020-ban és 2021-ben bekövetkezett csökkenés után az Európai Unió népessége immár az ötödik egymást követő évben nőtt, de ez főként a bevándorlásnak tudható be, derült ki az Uniós Statisztikai Hivatal jelentéséből. A közlemény szerint az Európai Unió lakosságának száma januárban majdnem 452 millió volt, ami mintegy 706 ezer fővel több, mint az előző évben. Az Eurostat adataiból az is kiderül, hogy Magyarország népessége csökkent. Januárban 9 millió 500 ezer fő alá esett a magyar népességszám, míg egy évvel korábban kicsivel e fölött alakult. Csaknem 10 milliárd forintot adott határon túli fociklubnak az előző kormány a választás előtti 10 hónapban, írta a 444. A legnagyobb kedvezményezett a KFC Komárnó volt, több mint 3,3 milliárd forinttal. A pénzeket a klubok javarészt működési költségekre, köztük üzleti ebédekre, irodaszerekre és üzemanyagra fordították. Beruházásra mindössze 3 esetben kértek pénzt. A magyar állam finanszírozta a szlovén Lendvai, a szerb Topolyai és az erdélyi Sepsiszentgyörgyi stadiont is. Visszahívják a Tavneos gyulladás csökkentő kapszula 10 mg-os kiszereléseit, mert a gyógyszer akár halálos mellkárosodást is okozhat. A vásárlók visszakaphatják az árát. A készítményt abban a patikában kell leadni, ahol kiváltották, a visszahívás és a kártalanítás költségeit pedig a forgalomba hozatali engedély jogosultja viseli. Veszélybe került a tatai öreg tó a hosszantartó aszály és csapadék hiány miatt. A Kemma azt írta, a tó vízszintje kritikusan alacsonyra csökkent, most 170 cm, ilyen alacsony legutóbb 2003-ban volt. A környéken csak minimális mennyiségű eső esett a múlt hónapban. A közelben található cseketó állapota még rosszabb, ugyanis ezt az öreg tó vízéből szokták feltölteni, ami azonban a jelenlegi helyzetben elsőbséget élvez. A balatonfüredi kisfaludi strand lett a Balaton legjobb strandja idén. Az elismerést Fonyódon adták át a Balatoni Szövetség kék hullámzászló díjkiosztó rendezvényén. Vizsgálták a parkolási viszonyokat, a vizes blokkok állapotát és tisztaságát, a strandok akadálymentesítésének szintjét, de pontozták a játszóterek minőségét és a strandok vendéglátóhelyeinek kínálatát is. Az önkormányzatokat tömörítő szövetség által 23. alkalommal meghirdetett megmérettetésen 42 strandüzemeltető indult. Az Egyesült Államok új szankciókat hozott iráni pénzügyi intézmények és vagyonkezelők ellen. Büntetőintézkedés alá került egy Dubajban élő vagyonkezelő, aki a többi között Irán legfőbb vezetőjének külföldi gazdasági érdekeltségeiért felel, valamint több olyan devizaváltó pénzügyi szervezet, amely már szankcióval sújtott iráni bankoknak nyújt szolgáltatást és csatornáz pénzeket.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap is marad a napos idő, a hőmérséklet hajnalban 12 és 21, délután 27 és 32 fok között várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Maszkura és a Tücsökraj formációt 2007-ben ismerhettük meg. Maszkura szülőhazájában, Erdélyben és itthoni hip-hop körökben már ismert volt, de gondolt egy merészet és maga mögött a Tücsök bandával, kezében egy tangóharmonikával szerencsét próbált. A zene sokszínűsége, a 20-as évek gengszteres zenekar képe és a hangszerek sokfélesége, nagybőgő vagy az említett tangóharmonika egyedi hangulatot és hangzást kölcsönöznek a Tücsök zenének. Szövegeik kizárólag magyar nyelvűek, tartalmasak, sosem hiányzik belőlük a mondani való. Számaikban gyakran fordulnak elő latinos, punkos, sőt swinges ritmusok, ami táncolhatóságot és jó bulikat eredményez, de emellett hallhatóak mélyebb érzelmű, lágyabb számok helyenként rap szöveggel fűszerezve.
1: Trend Nights.
2: A Maszkura és a Tücsökrajtól is meghallgatunk egy dalt, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Anna and the Barbie zenekart 2004-ben alapította meg Budapesten egy testvérpár, Pásztor Anna és Pásztor Sámuel. A megfelelő zenésztársak megtalálása és 2-3 hónapnyi próbaidőszak után kezdtek el koncertezni. Mindjárt a harmadik fellépésük egy nagyszabású, egész estés show volt a Moulin Rouge színpadán, ahol felfigyelt rájuk egy angol menedzser, akinek segítségével 2005 tavaszán meg is jelent első angol nyelvű lemezük. 2007-ben jött az első magyar nyelvű lemez, amelyről kimásolt Tangó című dalú klipjét az akkor induló hazai MTV is rengeteget játszotta. A Medallion album 2008 tavaszán jelent meg hivatalosan, és ekkor készült el a második videóklip is az Álmatlan című dalhoz. 2012. novemberében jelent meg a zenekar negyedik nagylemeze Á nem címmel, a Barba Negra klubban tartott lemez bemutató pedig teltházas rendezvény lett. Még ebben az évben az egyik legtöbbet koncertező magyar zenekarrá avanzsált, önálló koncerteket adott az ország nagyvárosaiban, és jelen voltak minden nagyobb fesztiválon. Jelenleg 7 nagylemeznél tartanak, a legutóbbi 2019-ben jelent meg.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünk következik most az Anna and the Barbie-tól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Morcsiba egy brit együttes, melynek stílusa ötvezi a lounge-ot a dabbal, bár sokan sorolják őket a trip-hop előadók közé. Zenéjükben megtalálhatóak még blues, illetve rock elemek, mintezt dumptempóra jellemző hangzásvilággal. Világszerte nagyjából 6 millió albumot adtak el, első lemezük 1996-ban, míg a legutóbbi korong 2021-ben jelent meg.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket a Morcsibától, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön. Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en.
2: Que je rejoigne Paris.
3: Ouais.
2: Il faut que nous y soyons demain matin.
4: Demain matin.
3: J'aurais dû y penser avant.
4: Ouais. Demain matin.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A szeghalmi Mudfield zenekar 2012 tavaszán alakult Night Train néven. Az első demo anyagukat 2014-ben vették fel, majd rá két évre rögzítették az I Will Be névre keresztelt EP lemezüket. A profibb minőségű anyaghoz új név dukált, így a méltán híres Guns N' Roses dalcímről a Mudfieldre váltottak, ami szabad fordításban a szülőföldjükre, a Sárrétre utal. A zenekar tagjai Kovácsovics Máté, Szabó Dezső, Feke István, Szegedi Marci és Balázs Lóránt.
0: Trend Night.
1: A Mudfieldtől is meghallgatunk most egy dalt, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Sok a kedvence az angol producer Simon Green különleges zenei projektje a Bonobo, 2000 óta tevékenykedik. Ő hangszereli a dalokat, szintén ő a producer, és már az első lemez a Downtempo egyik új úttörőjévé tette. Egy-egy szerzeménye egyébként szerepelt már snowboardos videójátékban és reklámokban is. 6 albumot adta ki az évek alatt, a legutóbbit Migration címmel 2017-ben.
0: Trend Night.
1: A Bonobótól is meghallgatunk most egy dalt, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Németh Róbert a magyar indie rock zenei szintér első fecskéje és úttörője. A Heaven Street 7 zenekar egykori basszusgitárosa intim hangvételű közvetlen személyes dalokat vett fel 2016 őszén Nincsen mozgás az Esemény Horizonton címmel megjelenő debütáló szólólemezére. A lendületes egyúttal merőben személyes hangvételű második szólólemez bemutatkozó koncertjén új felállású koncertzenekara is bemutatkozott.
1: Trend Night.
2: Németh Róberttől is meghallgatunk egy dalt, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.
3: Üres a ház, és üres az agy. Üres a szíved, te is tök üres vagy. Üres az utca, nincs itthon senki.

Mit jelent a fenntarthatóság? Társadalmi, környezeti, gazdasági sürgető kérdésekre kínál megoldást a Holnap Tegnapja fenntarthatósági magazin Nyúl Zsuzsával minden szerdán 11 órától itt a Trend FM-en.

0: the search, I had to keep going. Just going on, keep going on. Somebody said you had to keep going. Just going on, just going on.
1: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM.
2: Majsai Gábor mögött egy igazán profi karrier tornyosodik. Első komoly együttese a Vastaps volt, majd az Európa Group Cserháti Zsuzsával, akikkel végig turnézta Európát. A Krém emlékzenekar után a Besenyő Blues Band következett, a zenekar 92-ben Emerton díjat kapott, majd 93-ban megnyerték az első poprock fesztivált a Szivató dallal. Már ezen a versenyen is sokan Tom Jones hozták, a közönség, a szakma és a sajtó egyöntetű lelkesedéssel kezdte Gábort a nagy öreghez hasonlítani, külseje és hangja alapján egyaránt. Ezen elgondolkodva készült el az első szólólemeze Barátom Jones címmel, a közönség szimpátiája azóta is kíséri ezt az anyagot, így nagy örömmel énekli el újra és újra. Később egyik oszlopos alapító tagja lett a Favágók zenekarnak, majd 2002-ben Dés László és Geszti Péter szerzeményét, az Üvegtigris főcímdalát, a Rossz pénzt énekelte. 2006 fordulópontot hozott Gábor életében, a boltokba került Póker című önálló lemeze, majd 2007-ben a következő albumán klasszikus amerikai jazz nótákat énekelt nagy zenekari hangszereléssel, igényes, új magyar szövegekkel. A sikere való tekintettel a Swing és a Boogie című megaalbuma szintén swing alapokra épített, és a Boogie Boogie felé is kacsingatott.
1: Trend Night. Majsai Gábor következik most a Trend FM-en, itt a különleges zenei válogatásban.

megszakítja adását az összes csatorna. Bemondják, hogy nem sokára világ vége lesz, kivéve, ha újra győz esetleg a...

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Jorgosz és Lepe több évtizedes zenei múlttal a hátuk mögött döntöttek úgy, hogy műfaji és stílusbeli határokat átlépve egyesítik zenei elképzeléseiket. 2002-ben megalapították a Balkán Fanatik együttest, és azóta számtalan alkalommal bemutatták, hogyan szól a magyar népzene, ha a modern stílusokkal és a legmenőbb elektronikus hangzással bolondítják meg. A két alapítótag tovább haladt ezen az úton, de a Feljött a Nap című ötödik nagylemezükre teljesen újjászervezték a zenekart. A magyar népzenéhez hozzáadtak egy kis reggae, ska, dub és hip-hop hatást, ugyanakkor visszavettek az indie pop irányból. A legnagyobb változás talán az, hogy még inkább ráerősítettek az édes-negédes balkáni fúvós elemekre, amihez a Fortissimo részfúvós kvartettet kérték fel vendégművésznek.
1: Trend Night.
2: A Balkán Fanatik következik most itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: üvegport kibontok.
1: Ismerjük a tőzsdei trendeket.
2: 94.2
1: Trend FM.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Intim Torna Illegál nevű alternatív rockzenekart 2010-ben alapította a Kistehén Tánczenekarból kilépett Dorogi Péter, Kis Sándor, Gálos Ádám és Nádasdi János. Azt írja a koncert sziget, hogy az Intim Torna Illegál belülről és kívülről is megmozgat. A zenekar tagjai többször bejárták már a világot, meg annyi kultúrával és emberrel találkoztak, és közben sokat zenéltek. Megállíthatatlan energia sugárzik a zenekarból, amiben az elmúlt 200 évben az emberiség által felhalmozott superpower olvad szét, mint vaj a serpenyőben. Zenéjüket tükrözi a zene és életszeretet, ami a rengeteg külföldi és magyar turné alatt, mint turnésár ragadt a fiúkra.
1: Trend Nights.
2: Az Intim Torna Illegál már is zenél, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön. Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en.
2: Valamiért nem tisztáztam azt, aki vagyok. Valakért nem vallottam, pedig bűnös vagyok.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az énekes gitáros dalszerző Szeder Szabó Krisztina 2014-ben tűnt fel először a Haba tetején című debütáló albumával a hazai könnyű zenei világban. Azt írja róla az Artisius, hogy Reggeli dal című szerzeménye egyedi, különleges zenei világa miatt vált ismerté, a zenei játékosság és sokszínűség épp úgy sajátja előadóként, mint dalszerzőként. Szeder stílusa szókimondó, dalszövegei varázslatosak, néha megfogalmazzák azt, amit nem merünk magunktól mindig kimondani. Az utóbbi években független dalszerzőként is dolgozott más előadók dalain, társszerzőként és szövegíróként is kreatív, egyben nyitott az új nézőpontokra.
1: Trend Night.
2: Szedertől is meghallgatunk mindjárt egy dalt a különleges zenei válogatásban,

fantázia. A bomniban köves kálit hajt fel a művész úrfia. A Pirinszki közből erre siet egy nyugdíjas filmes.

0: is elkezdett zenélni, ekkor még Pulzós néven léptek fel. 2002 nyarán aztán már Zsagár néven zenéltek itthon és külföldi fesztiválokon. Ekkor készült el az első lemezük, amin a Bonós négyesek mellett Kucora Edina énekesnő és Ligeti György énekes is közreműködött. Bemutatkozó lemezük a Local Broadcast 2002-ben jelent meg, második lemezük 2007-ben látott napvilágot, és az ezen a korongon szereplő Wings of Love az Underground divák közreműködésével második lett a nemzetközi dalszerző versenyen, valamint 2007-ben a Rádió Café szavazása alapján ez a dal lett az év dala. A legutóbbi lemez egyébként 2019-ben jött ki, a most három taggal működő Zsagár zenekar vendégekkel kiegészülve dolgozik tovább friss zenei hangzással.
1: Trend Night.
0: A különleges zenei válogatásban most a Zsagár érkezik,

lunar.

0: Én nem tudok mit mondani. Csak hogy a Duna az itt van. A Dunára figyelni kell, mert a Duna jön. A Duna az mindig jön.
1: Na? Még valamit? Nem? Semmi többet? A Duna jön? Mi megyünk, érezzék jól magukat!
2: Ez a különleges zenei válogatás a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Ruby Harlem az egyik legintenzívebben fejlődő hazai indie soul pop zenekar. A 2017 márciusában alakult Budapest központú banda aktívan koncertezik és sorra jelenteti meg újabbnál újabb friss és energikus dalait. Alapítója és megálmodója Iván Szandra, énekes, zongorista, dalszerző, aki a világ számos országát bejárva szívta magába az életet, és ezen élményeit most már a 8 fős professzionális zenészekből álló csapatával együtt mesélik el a szokásostól eltérő, mégis könnyed stílusban. A magyar nyelven íródott dalok vokálcentrikusak, egy színesíti a részfúvósok dögös hangzásvilága, mindez kerek egységet alkot a húzós ritmus szekcióval. Céljuk, hogy dalaik üzenete eljusson és fényt vigyen a lelkekbe, gyógyítson. Zenéjükben a szív a legnagyobb fegyver, hiszen szeretet nélkül nem lehet létezni, alkotni, zenélni.
1: Trend Night.
2: Mindjárt meg is hallgatunk egy Ruby Harlem dalt itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.